valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked a szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézusom,
1: bízom benned.
6: Szent Faustina nevér,
1: könyörög érettünk.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
4: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
4: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Megváltó fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szent háromság egy Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk, Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezz nekünk, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazz nekünk, Uram.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
3: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
2: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, Te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. Isten gyógyító jelenléte a világban, a karácsony csodája, az adventi szentidő várakozásának a gyümölcse. Eljön az Úr, hogy beragyogja lelkünk sötét oldalait, zugait, életünket, kapcsolatainkat. És megtörténik a csoda, amikor két égbolt találkozik, az Isten mennyboltja, és az én szívemnek az égboltja, ahol föltekintek, és eltelik a lelkem békességgel, fényességgel, jósággal, emberséggel. De ahhoz, hogy ez a csoda megtörténjék, két őszinte szív szükséges. Az Isten gyermeki szíve, és az én gyermeki szívem. A szívek találkozásában összeér az ég a földdel, az ég az éggel, és ebben a várakozásban, ebben az eljövetelben Mária anyai szíve az, amely számunkra is utat mutat, számunkra is lehetőség, hogy a csendben, a magányban, az egyedüllétben Mária csendjéhez csatlakozzunk, lélekben fogjuk meg az ő kezét, és kérjük meg, hogy kísérjen el bennünket. Az Isten befogadásának az iskolájába. Kísérjen el akkor, amikor nehéz, és engedjen be az ő anyai szívébe, hogy észrevegyük. Mindannyiunk életében, szívében megtörténhet a csoda, sőt már meg is történt, talán az adventnek ez lenne a feladata, vagy az útja, hogy észrevegyük a bennünk megtörténő csodának a jeleit, az illatát, a csendjét, a hangjait. Mária, fiatal názáreti lány, aki a nép Isten utáni vágyát testesíti meg, aki várja az Istent egy szent belső izgatott nyugtalansággal, ami a fiatalokra jellemző, anélkül, hogy látványosan meg szeretné változtatni a világot, egyszerűen csak szívére hallgat. És ez a szíve mélyén jelenlevő mennybolt, ez a szíve mélyén jelenlevő Istenre való vágyakozás, az első kapu az ég felé. Nyitott szívünk, az első kapu az ég felé, ahol el tud indulni, ahová meg tud érkezni az Isten. Most, amikor olyan sok inger és olyan sok minden éri a lelkünket, olyan sok lehetőség van, mégis azt látjuk, hogy úton vannak az emberek, sok minden történik, de nehéz megérkezni. Nehéz megérkeznünk önmagunk valóságához, önmagunk életébe. És lehet, hogy furcsának tűnik, fura mindez számunkra, hogy az ember, amikor saját korlátaiba ütközik, akkor érkezik meg igazán önmagához, életének korlátaihoz, tud elcsendesedni, megállni, és egy picit Máriához hasonlóvá válni, azáltal, hogy megáll, lehetőséget ad önmagának arra, hogy megérkezzék. Jobban mondva, ne is ő, hanem Isten érkezzék meg hozzá. Nézzük meg Mária hozzáállását, Mária szívét ebben az ősi, örök emberi vágyakozásban. Egy fiatal, Istenért dobogó szív válaszra talál. Az úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát. Imádkozzuk. Az úrangyala imádsága, az advent imádsága. Máriával együtt átéljük azt a csodát, amikor az ég megnyílik, és egy nyitott szívvel találkozik. Üdvözlégy, kegyelemmel vagy teljes. Légy üdvözölve, benned van a kegyelem. Nekem is mondja ma az Isten. Bennem van a kegyelem. A kegyelem egy olyan erő, egy olyan élet, mely az isteni élet lüktetése bennem, mint ahogy Máriában is. Az Úr veled van. Velem van az Úr. Vegyem észre, sebzett szívem, nyitott szívem, sebzett kapuján keresztül Isten kegyelmével elér bennünket. Nem tudjuk, Mária mennyire volt sebzett, de törékeny volt. Egy törékeny lány, aki törékenységében lehetőséget adott az Istennek, hogy megérkezzék. És teljesen emberi, teljesen elfogadható, bár nehéz megélni, az a fajta istenfélelem, vagy döbbenet, vagy rajongó szeretetnek a másik oldala, amikor beleremeg az ember a találkozásba, amikor egy szent misztérium tanúi vagyunk, és megszólít az Isten. Ne félj! Amikor Isten köszönti az életünket, amikor az életünk egén megjelenik az isteni szó, az angyali üdvözlet, akkor szükségünk van a bátorításra, amelyet Mária is átélt. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Ne félj találkozni az Istennel. Ne félj megérkezni önmagadhoz. Ne félj elcsendesedni, mert kegyelmet találtál az Istennél. És Mária elfogadja ezt a kegyelmet. Az Úr veled van. milyen remegő szívvel, milyen érzéssel volt jelen Mária ebben a köszöntésben. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr veled van, áldottabb vagy te minden asszonynál. Az ember, aki az Isten jelenlétét tapasztalja meg életében, áldottá válik. Isten jó szavát, Isten jó indulatát hozza le a találkozásaiba, a szíve mélyébe. Milyen szép

Isten hálája és köszönete jelenik meg Mária szívében, aki jó szívvel fogadja be a megtestesülő szót, az igét, jó szívvel jelen lenni egymás életében. Nem tökéletes, jó szívvel. S ha jó nem az, ami hibátlan, ami kemény, ami töretlen, hanem az esendő, törékeny, sebezhető, sebzett emberi szív a jó szív. Jó szívvel fogadja be Mária az angyali üdvözletet, és ez a jó szív teszi lehetővé, hogy megváltásunk hajnala legyen az ő szívében. Lehetek-e én is jó szívvel jelen? Meghallom-e sebzett, törékeny, esendő szívem mélyén azt az isteni szót, amely arra kér, hogy teret adjak, hogy otthont adjak az isteni szónak? Hagyom-e, hogy rám hasson az Isten hálája a szívemben? Szeretem így elképzelni Máriát, azt a bensőséges kapcsolatot az Istennel, amikor az angyali üdvözletben megérinti, megszólítja Máriát az Isten, hogy eljönnék, veled vagyok, veled akarok lenni. Van-e erre lehetőség? És akkor Mária szíve egyszerűségében így válaszol, jó szívvel. És ez a jó szívvel való jelenlét tükröződik arcán, tekintetén, mosolyán, könnyein, egész lényét átjárja. Ez az adventi magatartás, jó szívvel. És szeretem hallani, Isten Mária szívében megnyugvó válaszát, köszönöm, Mária, jó szívvel. Köszönjük, Mária, hogy jó szívvel fogadtad be a szót. És ha megtanítasz bennünket arra, akkor mi is hallani fogjuk a szót, lelkünk egén, nyitott szívvel, amikor válaszunkra Isten hálája a köszönet. Köszönöm, hogy jó szívvel vagy jelen. Köszönöm, hogy jó vagy hozzám. Micsoda misztérium, milyen nagy titok. Isten elfogadja az ember törékeny, esetlen jóságát. Mert jónak lenni, embernek lenni, jó embernek lenni, jó. És jó Istennek lenni, jó. Milyen szép, amikor azt mondjuk, hogy jó Isten. Az a szív, mely befogad, jó szív. Jó. A jóság áldása az adventben. Mária jóságának, Mária anyaságának

0: a gyógyító ereje. Szép az az ősi népi kívánság, amikor elbúcsúzunk egymástól, elbúcsúzunk vendégeinktől, és azt mondjuk ebben a búcsúzásban, adjon az Isten jó emberrel való találkozást. Milyen őszinte, tiszta, szép kívánság. És ezt folytathatnánk úgy, adja meg ez a szent idő a jó Istennel való találkozás csodáját. Adja meg lelkünknek azt az alázatát, amikor befogadjuk Isten háláját, ahogy befogadta Mária jó szívvel Isten köszönő jelenlétét. Ha megköszönök valakinek valamit, mert jó volt hozzám, mert észrevette gyöngeségemet és nem megalázott, mert segített, mert megigazította a fejem alatt a párnát, vagy éppen egy meleg teát készített, vagy befejezte velem a ki nem mondott imám törékeny csendjét, és ki tudom mondani, ki tudom fejezni akár tekintetemmel is a hálás köszönetet. Egy kézszorítással, egy tekintettel. Akkor Mária szívéhez vagyok hasonló. És ebben a találkozásban átélhetjük ezt a titkot szintén, hogy az az ember, aki hálás ember, a jóságos Istent jeleníti meg a másik ember életében. Mária, hálás édesanya. És ő mélyben fogad el Szentlélektől szent fiát, a karácsony titka. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, imádkozzuk az Úr angyala imádságában. A készséges jelenlét, az itt vagyok, nem ott vagyok, amott vagyok, máshol vagyok, itt vagyok. Az Úr veled van, arra az Mária válasza, íme itt vagyok. Itt vagyok. Isten válaszol, veled vagyok. Érted vagyok. Ebben a minden hatás, minden káosz zűzavarban, összekuszálódott világban az itt vagyok, veled vagyok, gyógyító hatással bír. Íme itt vagyok, íme az Úr szolgáló leánya. Szolgálni Isten jóságát. Jó szívvel. Jól. Jól lenni jó. Nem elég jó szándékúnak lenni. Jól kell tenni a jót. És Mária ösztönösen is szívében az isteni szóval jól van jelen Jézus életében. És jól van ez így. amikor találkozunk emberekkel, akik szenvednek, akiknek már az örök élet kapuja nyitva van, és ebben a tranzituszban, ebben az átlényegült állapotban fizikai erejét összeszedve azt mondja az Istennel találkozó lélek a kérdésre, hogy van-e valamire még szüksége, egy pohár víz, egy jelenlét, egy imádság. Jó, jól van ez így. Az Istenben megnyugvó szív hálás válasza. Aki jó szívvel van jelen mások életében, aki jól jeleníti meg Isten jóságát, annak jól van ez így. Milyen szép imádság. Az Istenben való megelégedett lélek imádsága, jól van ez így. Ha egy kortyvizet kapok, ha egy simogatást, ha egy kiszorítást, ha egy párnaigazítást, jól van ez így. Az Istenben megnyugvó lélek imádsága, jól van ez így. Jól van, mert Isten szolgáló leánya, Mária, mondja, íme itt vagyok, legyen nekem a te ígéd szerint, a te szabad szerint, mert jól van ez így. Jó nekem, hogy jó lehetek. Jó nekem, hogy elfogadod a jóságomat, és jó nekem, hogy jó Istenként befogadhatom a háládat. Egy különös Isten kapcsolat. Isten jósága, Mária jósága és készsége, szolgálati, szolgáló készsége, Isten jóságát jeleníti meg. Máriának a kezét fogva megtanulhatjuk. A jóságos érintés, a jóságos tekintet, a jóságos csend, a vigasztaló jóság szavának a titkát. Jól van ez így. Köszönöm. Köszönöm, hogy jó vagy, Istenem. Köszönöm, hogy jó lehetek benned, veled és általad. Uram, jó nekünk. Jó nekünk itt lenni, jó nekünk veled lenni szívünk mélyén. Az örök karácsony lehetősége, mely nem csak a vásárok forgatagában, sőt nem is ott, hanem valahol legbelül. Jó szívvel jelen lenni önmagunk és mások életében. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te ígéd szerint. És ez a befogadó jóság teszi lehetővé Istennek, a szónak, az igének, Jézusnak, hogy velünk maradjon. Ha jók vagyunk, ha jó szívvel vagyunk jelen egymás életében, akkor lehetővé tesszük az Istennek, hogy velünk legyen, velünk maradjon, veled vagyok, mondja Isten ma neked, nekem. Jó nekem veled lenni. Az Isten jóságát ízlelgessük lelkünk mélyén. Milyen érzés az, hogy valaki jól érzi magát velem, keresi a társaságomat. Szokták mondani, azok, akik nem igazán tudják hová tenni az Isten kegyelmét, hogy valakinek jó a kisugárzása, pozitív az energiája, és ezért szeretnek vele lenni. A keresztény ember, a Krisztusban hívő embernek nem jó energiái vannak, pozitív energiája és jó kisugárzása, hanem Isten jósága lakozik benne. És jó leső érzés azt tudatosítani magunkban, hogy jó az Istennek velem lenni. Nekem is jó az Istennel lenni. Ez a jóság. Az, hogy az Isten keresi a lehetőséget, hogy velem legyen. Az, hogy én keresem a lehetőséget, hogy Istennel legyek. Ez a két nyitott szívnek a titka, a karácsonya. Jó nekem Istennel lenni, jó szívvel, és szívesen lakik Isten az én jó szívemben. Szívleljük meg Mária jóságát, Isten jóságát, és éljük át törékenységünkben, fájdalmaink, szenvedésünk mélyén, hogy bármilyen életállapotban, bármilyen örömben, bánatban, nehézségben jó nekünk az Istennel lenni, jó szívvel. Áldott készülődést, áldott várakozást, vágyakozást. Ne félj, kegyelmet találtál Istennek. Kegyelmet találtál Istennél, és Isten jósága ott áll szíved ajtajában, hogy lakást vegyen nálad. Léted jósága legyen Isten lakásának éke benned.
1: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallották.

Nagy szeretettel köszöntjük hallgatóinkat és mindazokat, akik a Szent József templomban ezen estén újból velünk vannak, hogy együtt imádkozzunk, együtt kérjük a Szent Lelket, hogy hozzon új reményt az életünkbe, hogy adjon új erőt, bátorságot, lendületet a hitünkbe. Köszönjük, hogy újból itt vannak, és újból együtt imádkozhatunk, és együtt lehetünk. Kérjük a Szent Lelket, hogy töltsön el bennünket, árassza el lelkünket az ő kegyelmeivel, az ő erejével és áldásaival.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedben.
0: Szent Lélek, Úristen, milyen hatalommal teljes volt eljöveteled az első pünköstkor, amikor lángnyelvek alakjában szálltál az apostolokra és tanítványokra. Bátor hitet és önfeláldozó szeretetet sugároztál rájuk, és ettől lelkesítve készséggel vállalták a halált Krisztusért. Azóta a századokon és évezredeken át működik kegyelmed és szeretetet csodája. Mindenhol életet fakasztasz és áldást osztasz, leggazdagabb ajándékaidat mégis a szentségekben adod nekünk. A keresztség szentségében ajándékul a természet feletti életet, az Isten gyermekség és a mennyország örökségét kaptuk tőled. A bérmálásban meghívtál és megerősítettél minket, hogy Krisztus király bátor harcosai legyünk. Hányszor békítetted ki lelkünket Istennel az őszinte szentgyónás útján. Mennyi kegyelemmel gazdagítottad szívünket, valahányszor Krisztus tért be oda, hogy templomává tegye. Irgalommal és szeretettel lehajolsz a betegekhez, hogy megerősítsd őket, és meggyógyítsa testüket, lelküket a szent kenet által. Püspökeink és papjaink szentelésével mindig újabb Krisztus helyetteseket állítasz anyaszent egyházunknak. A házasság megszentelése által pedig keresztény családokat ajándékozol a világnak. A Szentlélek, Úristen, őrizd és növeld bennünket, a természet fölötti életet, add, hogy soha ne szakadjunk el Istentől és a szentek közösségétől. Gazdagítsd lelkünket erényekkel és jó tettekkel, hogy méltó templomaid legyünk. Gyújtsd bennünk egyre nagyobb lángra Isten és felebarát szeretetét. Add, hogy az első pünköst keresztényeihez hasonlóan egy szív és egy lélek legyünk, hogy mi is kitartó buzgossággal, segítő szeretettel és önzetlen lélekkel szolgáljunk neked. Amen.

Jöjj el, Szentlélek Isten, törzsd el híveid szívét és szeretetet tüzét, gyulladt fel bennünk. Árasz ki lelkedet, és minden életre kél, és megújítod a föld színét. Istenünk, te híveid szívét a Szentlélek megvilágosításával tanítod. Add, hogy ugyanazon Szentlélek segítségével megismerjük, ami helyes, és az ő vigasztalásának mindenkor örvendjünk, Krisztus, ami Urunk által.

0: őt.
1: Uram, átadom neked életemet. Szívemből megbocsátok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott. Hálát adok mindenért, ami történt velem. Minden ajándékodat megköszönöm, Uram. Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is, mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított. Kérlek, Uram, add nekem szent lelkedet. Add, hogy fölismerjem mindig lelked vezetését, és készséges szívvel engedelmeskedjek neki. Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet, és add, hogy gyermeki szívvel egészen rád hagyatkozzam. Rád bízom életemet, halálomat és minden javamat. Add meg nekem, Uram, azokat a lelki adományokat, amelyekkel szolgálhatlak téged ezután. Fölajánlom neked képességeimet és körülményeimet, odaadom minden kívánságomat és vágyamat. Kérlek, légy Ura életemnek, és változtasd át szívemet olyanná, amilyennél öröktél fogva eltervezted. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Szent Lélek, te akkor is bennem és velem voltál, amikor nem is tudtam rólad. Te akkor is mellettem álltál, amikor azt hittem, mindenki elhagyott. Te akkor is bennem imádkoztál, amikor nem tudtam szólásra nyitni ajkamat. Jöjj, töltsd el szomjazó lelkem a te igazságod teljességével, és így vezess el a teljes szabadságra. Jöjj, árasz el kegyelmeddel, árasz el a te békéddel, hisz tudatában vagyok, hogy csak a te jelenléted és működésed hozhat gyümölcsöt bennem. Amen.

Uram, bocsásd meg, hogy konokul ellenálltam, elzárkóztam szent lelked elől, süket maradtam szerető felszólításodra, hagytam megkérgesedni lelkemet. Sok drága időt tékozoltam el, számtalan lehetőséget elmulasztottam. Nem engedtem magamat általad megragadni, hogy ezáltal növekedjem. Végül leteszem eléd szabadságomat. Te tudod, hogy számomra ez a legjobb jó. Neked akarom most ajándékozni szabadságomat, mert felismertem, hogy csak a lemondásban, a tökéletes átadásban virágzik igazi szabadság bennem. Uram, segíts, hogy elfeledjem és megtagadjam önmagamat. Átadom az életemet. Legyen meg a te akaratod. Töltsön be a te lelked. Ámen.

Drága Szentlélek, kérlek, járj közben a mi nagy közösségünkért. Bocsáss meg bűneinket. Kérlek, adj erőt, hogy adhassunk, és adj türelmet, hogy segítsünk. Drága Szentlélek, add a te bölcsességedet, hogy megérthessük az Úr Jézus szent akaratát magunkra és másokra nézve. Drága Szentlélek, te légy velünk, és adj erőt, hogy a te utadon járjunk. Adj kitartást, hűséget, szelídséget, békét, örömöt a neked való szolgálatban embertársaink iránt. Drága jó Uram, egyetlen édes Istenem, köszönöm, hogy mindig itt vagy. Istenem, tudom, érzem, hogy a te hangod a Szentlélek révén mindenkiben ott van. Kérlek, ne engedd, hogy ez bármilyen külső vagy belső zaj elnyomja. Legyen béke kívül és belül egyaránt. Add, hogy mindig meg tudjuk szentelni az ünnepeidet, és ezáltal szabaddá lehessünk a teljesítmény görcsétől. Amen.

Istenem, köszönöm, hogy vagy. Tudom, hogy létezel, mert nagyon sok emberből sugárzol. Szeretném, hogyha nálam is, az én lelkemben is főbérlő lennél, és nem csak átutazó. Segíts engem ebben. Én Istenem, add, hogy a Szentlélek igéje, szava eljusson hozzánk, hogy be tudjuk tartani, hogy ami fontos számunkra, ne csak azt helyezzük előtérbe, fektessünk hangsúlyt másra is. Uram, hálát adok neked, hogy általad megtapasztalhattuk a közösség örömét. Köszönöm, hogy ide hívtál, másokon keresztül szólsz hozzám, tanítasz, hogy itt vagy mindig velünk. Segíts nyitottnak lenni mások felé, a nem keresztények felé. Adj útmutatást az életünkben. Mennyei Atyám, köszönöm, hogy ismerhetlek, követhetlek. Neked szolgálhatok, érted élhetek, hogy értelmet és célt adtál életemnek. Ezt szent lelked művelte bennem. Kérlek, maradjon velem továbbra is szent erőd, és mutassa a helyes irányt és utat életemnek. Kedves jó Istenünk, kérlek, adj nekünk szívet, hogy szerethessünk, adj nekünk kitartást a mindennapi próbatételek közt, és add, hogy meghalljuk és megértsük szavaidat, melyeket egy-egy helyzetben, egy-egy pillanatban küldesz felénk, és mellyel jóra tanítasz bennünk.

Add Istenem, hogy megtaláljam hivatásomat, ami által téged is szolgálhatlak. Add szorgalmat, hogy jobban bekapcsolódhassak az egyházam gyülekezetében, munkájában. Ne sziketelődjek el. Köszönöm neked, hogy ma itt lehetek a Mária Rádió közösségében, és rólad gondolkodhatok. Istenünk, kérünk, te adj nekünk erőt, hogy utadon járhassunk, akaratodat követhessük. Tudjuk elfogadni a rosszat is. Adj erőt ahhoz is, hogy ellenségeinket is tudjuk szeretni. Úrunk, kérlek, add nekünk szent lelkedet. Add, hogy a kegyelem ereje töltsön el bennünket. Áradjon szét köztünk, és rázzon fel minket a hétköznapok szürkeségéből. Kedves jó Istenünk, adj türelmet a felét forduláshoz, adj higgadtságot, hogy észrevegyünk egy átlagos hétköznapon is. Adj nyugodt szeretetet, hogy tisztelettel fordulhassunk a többiek felé. Legyél életem minden mozdulatában, hogy sugározzalak szavak nélkül is. Amen.

Édes Istenem, kérlek, lehessek az a kis virág, amely elsőnek látja meg a szivárványt. Kérlek, tartsd meg ezt a közösséget, hogy téged szolgáljon. Légy erős kősziklánk, oltalmunk. Segíts Istenem felvenni a küzdelmet mindaz ellen, ami gyötör és nyomorít az életünkben. Te látod az útkeresésünket, te látod a tanástalanságunkat. Nem tudom, merre menjek, s ahol járok, helyese. Adj bölcsességet, szólj hozzám, adj nekem engedelmes szívet. Drága jó Uram, köszönöm ezeket a kedves embereket, akiket adtál. Köszönöm a Mária Rádiót, amelynek már csak a neve is egyfajta békességet ad rohanó, kimerítő hétköznapjainkban. Mindig tanulhatok általa, mindig kapok itt valami jót. Kérlek, éljen ez a közösség, a te utadat keresve sokáig. Köszönjük szeretetedet. Amen.

mi Urunk, mi Istenünk, áldunk és magasztalunk téged. Hálát adunk néked irántunk való nagy türelmedért. Te ismered gyarlóságainkat, téveigéseinket, és mégis szeretsz minket. Ezért kérünk, küldd el nekünk a Szent Lelket, hogy időben jó útra vezethessen még. Küldd a vigasztalót, hogy vigasztalja a szenvedőt, bátorítsa a csüggedőt, gyógyítsa és el ne hagyja a hívőt. Szentlélek Úristen, szállj le ránk és gyújtsd lángra a szívünk, hogy Krisztusról tanúságot tegyünk.

Szentlélek, Úristen, nálad nélkül nem vagyok alkalmas semmi jóra. Ha te nem élesztett hitem holt, szívem hiú, vigasztalásom gyönge, reményem életben és halálban ingadozó és bizonytalan. Ezek az igazságok emlékeztetnek arra a jótéteményedre, melyekkel eddig lelkemet elhalmoztad. Hitetlenségben és lelki vakságban tétováznék, ha az Isten ige világosságával elmémet félnem világosítottad, s az üdvözítő igazság ismeretére nem vezetted volna. A te szent sugallataidnak köszönhetem, hogy látom tehetetlenségemet és vétkes voltomat, hogy a bűn elkerülése és az Isten szent parancsai iránt engedelmességre tökéltem el magamat. Te akaratomat megtörted, Isten iránti hálátlanságomat szívemből kiirtottad, s jó szándékokra és föltételekre gyullasztottad. Segítsége nélkül semmi sértést, semmi gonosz hajlandóságot le nem győzhetek. Te isteni parancsaidra emlékeztetve óvtál, kétségeimben az igaz útra vezettél, gyöngességemben erősítetted, botlásomból fölsegítettél. Kétségbeesésemben vigasztalást nyújtottál, kicsinyhitűségemben reményre és bizalomra gerjesztettél. Dicséret, hála és magasztalás ezért neked, Szentlélek. Ó, bár csak mindig engedelmeskedtem volna sugallataidnak, ó, bár csak soha meg ne hiúsítottam volna lustaságom által szent befolyásodat. Meg ne szűnj szívemben addig kopogni, míg az meg nem nyílik. Teremts bennem új és hozzád hajló szívet. Szent nevedben kereszteltek meg. Tiszteletedre voltam első áldozó, vedd most szívemet, s változtasd az élő Isten templomává. Bővíts bennem az Anya Szent Egyház tanításának ismeretét, ismertesd meg velem tehetetlenségemet, hogy Krisztusban éhezzem és szomjazzam az igazságot. Semmisíts meg minden kétségemet, és erősíts bűneim bocsánatának reményében, önt szívembe szeretetedet, hogy akaratodat mindenek előtt teljesítsem, s téged óhajtsalak és kívánjalak. Indíts és kormányozz szándékaimat az égiek felé, oktas teremtőm dicső műveinek csodálatára, hogy tiszta és megváltómmal egységben legyek-e földön. Erősíts kötelességeim teljesítésében, s a vágyaim elleni harcban. Tégy szeretetteljessé embertársaimhoz, tégy engedékenyé fele barátaim iránt, kösd hozzájuk a békesség feloldhatatlan kötelékével. Ó Szentlélek, mennyei örökségünk záloga, töltsd be utánad vágyódó szívemet, válasz lakást nálam most és mindig. Könyörög érettem akkor is, amikor én már nem könyöröghetek. Erősíts akkor is, amikor végső fohászomat küldöm hozzád. Tégy alkalmassá arra, hogy Istenemmel örökké egyesülhessek. Amen.

Jöjj, Szentlélek, és újítsd meg a föld színét. Istenünk, Te tudod, hogy az egész teremtett világ romlásnak indult. Földrengések, árvizek, globális felmelegedés, ökológiai katasztrófa, még felsorolni is hosszú, mi minden rossz történik. De Istenem, a Te lelked lebegett a vizek felett. Te alkottad, Te tudod megvédeni, és Te tudod újjá alakítani mindazt, amit áldó kezed teremtett. Mennyei Atyánk, valóban az egész teremtett világ sóhajtozik, és várja megváltását. Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő szűzanyag közbenjárására, áraszt kiránk megőrző és megújító lelkedet, hogy a természet világa is visszatérjen a teremtett rendbe, és az emberek ráébredve felelősségükre valóban a teremtés megőrzésének munkatársaivá váljanak. Köszönjük Istenem, hogy meghallgattad imáinkat, és megsegítesz minket.

Végasztaló Szent Lélek, mindenható Isten, Te az Atyával és a Fiúval mindenben egyenlő, egyformán örök, s velük egy lényegű vagy, s mindkettőtől titokzatos módon származol. Az Úr Jézus Krisztus fölé galamb képében szállottál alá, az apostolok fölött pedig lángnyelvek alakjában lebegtél. Imádunk, dicsőítünk és magasztalunk téged. Távolítsd el tőlünk a gonoszság és hűtlenség minden sötétségét, lobbantsd lángra bennünk irgalmat, s igazságot fényét, és isteni szeretetet tüzét, hogy mindkettő hatására ne tétovázzon többé ingatag akaratunk, álhatatlan habozása,

se külsőleg ne szennyeze be lelkünket a bűn szennye, inkább égi vágyakra buzdulva, szüntelen szomjuhozzunk utánad, örök élet forrása és dicsőséget templomában, beteljünk szereteted ajándékaival. Amen.

0: kenyeret adtál nekik a mennyből, alleluja.
1: Minden gyönyörűséggel teljesett, alleluja.
0: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztust, ebben a szentségben kínszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen. Amen.

befejezéseként áldásban részesülhetnek az oltári szentség által Jézus Krisztustól mind a jelenlévők, mind a rádióhallgatók. Az Atya, a Fiú és a Szent Léleknek.

0: Istent, az Isten káromlásokért és az istentelen beszédekért. Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen az ő szent neve.
2: Áldott legyen az ő szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
2: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus szent neve.
2: Áldott legyen Jézus szent neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
2: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
2: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
0: Áldott legyen Jézus drága szent vére.
2: Áldott legyen Jézus drága szent vére.
0: Áldott legyen a vígasztaló szent lélek.
2: Áldott legyen a vígasztaló szent lélek.
0: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
2: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
0: Áldott legyen Mária szent és szeplőtelen fogantatása.
2: Áldott legyen Mária szent és szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
2: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
0: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybevétele.
2: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybevétele.
0: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
2: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
0: Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
2: Áldott legyen az Isten angyalaiban.

Igen, kedves hallgatók, nincs miért féljen a mi szívünk, hisz Jézus minden hullámon keresztül tud vezetni bennünket az ő szent lelke által, az ő ereje által. Ezért imádkoztunk, kértük a szent lelket, hogy segítsen nekünk, hogy vezessen, hogy mutasson utat, és tudjuk megtenni azt, amire Isten hív bennünket. Jövő héten újból hívjuk mindannyiukat az imádságra, amikor a családokért ajánljuk fel a szentségimádást. Őértük kérve az Úr áldását és az ő segítségét. Köszönjük imájukat, köszönjük, hogy újból együtt lehettünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szentolvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
0: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy felét forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áldj meg minket bizalommal, és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg

0: uralmadra. Amen.
1: Negyedik szentitok, aki életünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, mind a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Fájdalmas szentolvasó 5. szenttitka, akit érettünk keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindenki. Amen.
3: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,

0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz,
1: Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat,

0: megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya,

0: nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Annek.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járkezve betegeinkért, Istenünk!
0: Te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mi előbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten elejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni Szent Feleségének.
1: Minden meghalt hívő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben,
0: az Úr Jézus Szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk tartalmából... Keressétek fel a város elvetett köveit. Leó pápa római egyházmegye új segédpüspökeihez. Az atyaházában mindenki számára van hely. A Szent Atya Regina Czőli imádsága. Imádkozom az egyházi közösségért és a világ békéért. Leó pápa felhívásai és köszöntései. A Szent Atya hétfői apostoli tevékenysége. Keressétek fel a város elvetett köveit. Leó pápa homíliája a római egyházmegye új segédpüspökeihez. Május 2-án szombaton délután 14. Leó pápa a lateráni keresztelő Szent János főszékes egyházban felszentelte a római egyházmegye 4 új segédpüspökét. Hirdessék az elvetett köveknek, hogy Krisztusban a szeggelt kőben mindenki aktív részese lehet az egyház szent épületében.

0: Szorosan kapcsolódva Krisztushoz, szilárd és befogadó otthonná válunk.
1: Stringendoci a Cristo, diventiamo una casa solida e accogliente.
0: Ez az az öröm, amelyet főként a húsvéti időszakban élünk át, és különösen ma, amikor a Római Egyházmegye négy új segédpüspökének szentelését ünnepeljük, kezdte homiliáját Leó pápa. Ennek az egyháznak különleges hivatása van az egyetemességre és a szeretetre. A feltámadt és élő Krisztussal való sajátos kapcsolatának köszönhetően, aki az élő kövekből álló lelki épület, az az Isten szent népének alapja. Krisztushoz közeledni tehát azt jelenti, hogy egymáshoz közeledünk és együtt növekedünk az egységben. Ez az a misztérium, amely magába von bennünket, és átalakítja belülről a várost is. A pápa a város dinamizmusának szolgálatában, amelyet Péter és Pál apostolok hoztak el Rómába, most püspökké szenteli Andrea Carlevale, Stefanus Parapani, Marco Valenti és Alessandro Zenobi atyákat. Ez a nép ünnepe, mert ők ebből a népből és abból a papságból származnak, amely szeretettel gondoskodik róluk, mondta szentbeszédében Leó pápa. A Római Egyházmegye közössége
1: La nostra comunità diocesana
0: ma a Szentlélek hívásában gyűlik össze, hogy az új püspökök teljesen Krisztus evangéliumának szolgálatában legyenek felszentelve. Ő az elvetett kő, akit Isten választott ki és szeglet kővé tett, idézett a pápa Péter apostol első leveléből. Jézust a messiást nem csupán azért utasították el, mert nem ismerték el Isten fiaként, hanem azért is, mert magára vette a teremtményi állapotot, amelyet Istenhez méltatlannak tartottak. Az irgalmas szeretet útjához hűen Jézus elment a kitaszított juhokhoz, leült velük egy asztalhoz, és lefegyverezte azokat a kezeket és szíveket, amelyek meg akarták kövezni őket. A pápa utalt az evangéliumi szakaszra, a fiú megmutatta az atya arcát, benne teljesednek be az ő művei.
1: In lui si compiono le sue opere.
0: A Római Egyház az elvetett kő a messiási hirdetés középpontja azok számára, akiket a társadalom elvetett és továbbra is elvet. Ez a mi hirdetésünk, a mi küldetésünk középpontja, hangsúlyozta a pápa, majd rámutatott, hogy ebben a városban a római nagy birodalom fővárosában az elvetett kő egy új remény zászlójává vált, Isten országának reményévé, amint azt a boldog mondások erőre jelzik, és amint a Magnifikát énekli. A hatalom logikáját megfordítva Krisztusban a kitaszítottak visszanyerik méltóságukat, és Isten országa kiválasztottjainak érzik magukat. Atyám házában sok hely van, ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.
1: Perché dove sono io, siate anche voi.
0: Idézte a pápa János evangéliumának szavait. A Szent Atya rámutatott, hogy az ember a mai napig ezért válik az emberek által elvetett, Isten által kiválasztott kővé. Amikor életünkkel és szavainkkal szembeszállunk azokkal a tervekkel, amelyek elnyomják a gyengéket, nem tisztelik minden ember méltóságát, a konfliktusokat arra használják, hogy kiválasztják a legerősebbeket, miközben elhanyagolják azokat, akik nem maradnak. És aki elbukik, azt a történelem hulladékának tekintik. Jézus fegyvertelen és lefegyverző prófétaként járt közöttünk, és amikor elvetették, nem változtatott a stílusán.
1: Non ha cambiato stile.
0: Leó pápa ezután az új főpásztorokhoz fordult. Mától kezdve ennek az egyháznak a segédpüspökei lesztek, amelynek gondozását ajándékba kaptam. Arra kérte őket, hogy bíboros helynökével együtt segítsenek neki abban, hogy a jó pásztor tükörképe legyen a római nép számára, és hogy irányítsa Isten egész földön szétszólódott szent népének szeretetét. A Szent Atya arra buzdította az új segédpüspököket, hogy keressék fel e város elvetett köveit, és hirdessék nekik, hogy Krisztusban, a mi szeglet kövünkben mindenki aktív részese lehet az egyház szent épületének és az emberek közötti testvériségnek. Leó pápa utalt elődje, Ferenc pápa evangélium.

0: Gaudium kezdeti apostoli buzdításának felhívására. Tábori kórház egyház, legyünk utcai pásztorok, hordozzuk szívünkben a materiális és egzisztenciális perifériákat. Papként ők is elfogadtak ezt a felhívást a plébániai közösségeikkel együtt. Most kezdődő új hivatásoknak is ugyanaz a lényege. Senki sem gondolhatja magáról, hogy Isten elvetette, és ők lesznek ennek az evangélium középpontjában álló jó hírnek a hírnökei.
1: E voi sarete araldi di questa bella notizia che è al centro del Vangelo.
0: Működjön bennük a prófétai lélek. Ne kényelmesedjenek el a helyzetükből fakadható kiváltságok miatt, ne kövessék a világi logikát, hanem legyenek Krisztus tanúi, aki nem azért jött, hogy szolgálják, hanem hogy ő maga szolgáljon. Proféták lesznek szolgálatukban, ha a béke és az egység emberei lesznek, ha a kegyelem és az irgalom szánaival összekötik a római egyházmegye tágas és népes területeit, ha összehangolják a különbözőségeket, ha befogadnak, meghallgatnak és megbocsátanak. Ne várják, hogy megkeressék őket, hanem legyenek mindig elérhetőek.
1: Non fatevi cercare, fatevi trovare.
0: Gondoskodjanak arról, hogy a papok, a diákonusok, a szerzetesnők és szerzetesek, valamint az apostoli munkában résztvevő világi hívők soha ne érezzék magukat egyedül. Segítsenek nekik újjáéleszteni a reményt a különböző szolgálataikban és abban, hogy ugyanazon küldetés részeseinek érezzék magukat. Fáradhatatlanul emlékeztessék az embereket és a közösségeket az evangélium szépségére. Róma szegényei, a zarándokok és a világ minden tájára ideérkező látogatók találják meg a város lakóiban, intézményeiben és lelkipásztoraiban azt az anyai gondoskodást, amely az egyház valódi arca, mondta homiliája végén Leó pápa, majd azért fohászkodott, hogy a római nép üdvössége a Salus Populi Romani bizalmunk anyja.
1: Madre della nostra fiducia, ci guidi. E ci custodisca sempre lungo il cammino.
0: Vedessen és őrizzen minket mindig utunkon. Az atyaházában mindenki számára van hely. Leó pápa Regina Czőli imádsága. A feltámadt Krisztus egy mindenki számára elérhető új világot készített elő, amelyben a befogadás megszünteti a kirekesztést, a bőség nem jár együtt az egyenlőtlenséggel. Istenben mindenki végre önmaga lehet. Isten misztériumában mindenkinek végtelen az értéke, tanított a 14. Leó pápa vasárnap délben a Regina Czőli elimádkozása előtt mondott beszédében. Ha úgy szeretjük egymást, ahogy Jézus szeretett minket, és ennek a tudatosságát egymásnak ajándékozzuk, akkor elővételezzük a mennyországot a földön, feltárva mindenkinek, hogy a mi sorsunk a testvériség és a béke, hangsúlyozta katekézisében a Szentatya. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok! Köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket Leó pápa húsvét 5. vasárnapján délben a vatikáni apostoli palotában levő dolgozó szobája ablakából. A húsvéti időszakban
2: nel tempo pasquale, come la chiesa nascente,
0: akárcsak mint a születendő egyház, visszatérünk Jézus szavaihoz, amelyek teljes jelentésüket szenvedése, halála és feltámadása fényében tárják fel. Kezdte beszédét a Szentatya. Jézus halál előtt mondott utolsó beszédéhez, búcsú beszédéhez fűzve tanítását. Mindaz, ami korábban elkerülte a tanítmányok figyelmét, vagy nyugtalanította őket, most újra felidéződik az emlékezetben, melegséggel tölti el a szíveket és reményt ad. A vasárnapi evangéliumi szakaszban, amely a mester és a tanítmányai között az utolsó vacsorán elhangzott párbeszédét idézi fel, egy olyan ígéretet hallunk, amely már ekkor beavat minket feltámadásának misztériumába. Fejtette ki a pápa, idézve Jézust, aki ezt mondja: ha aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök,
2: quando sarò andato e vi avrò preparato un posto,
0: és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott tegyetek, ahol én vagyok. Az apostolok így fedezik fel, hogy Istenben mindenki számára van hely. A pápa emlékeztetett rá, hogy a tanítványok közül ketten már megtapasztalták ezt a Jézussal való első találkozásuk óta. Amikor a Jordán folyónál Jézus észrevette, hogy követik, meghívta őket, hogy aznap délután szálljanak meg ő nála. Most is, halála előtt Jézus egy otthonról beszél, ezúttal egy nagyon nagy házról. Ez az ő atya és a mi atyánk háza.
2: È la casa del padre suo e padre nostro.
0: A mindenki számára van hely. A fiú úgy mutatja be magát, mint a szolgát, aki előkészíti a szobákat, hogy érkezésekor minden fivér és nővér készen találja a sajátját, és úgy érezze, hogy mindig várták, és végre megtalálták. A régi világban, amelyben még mindig járjuk az utunkat, a figyelmet az exkluzív helyek, a kevesek számára elérhető élmények vonzák, valamint az a kiváltság, hogy olyan helyekre léphetünk be, ahová senki más nem juthat be. Ezzel szemben az új világban, ahová feltámadott vezet minket, a legértékesebb dolgok mindenki számára elérhetőek. De ettől még nem veszítik el vonz erejüket, éppen ellenkezőleg. Ami mindenki számára nyitva áll, az most örömet ad, mutatott rá Leó pápa, felsorolva a régi és új világ közötti ellentéteket. A hála veszi át a versengés helyét, a befogadás eltörli a kirekesztést, a bőség már nem jár együtt az egyenlőtlenséggel. Főleg pedig senkit nem kevernek össze valaki mással, senki nem vészel. A halál azzal fenyeget, hogy kitörli a nevet és az emléket, de Istenben végre mindenki önmaga lehet. Valójában ez az a hely, amelyet egész életünkben keresünk, néha mindenre készek vagyunk, csak hogy egy kis figyelmet és elismerést kapjunk.
2: Abbiate fede.
0: Higgyetek az Istenben, mondja nekünk Jézus, íme a titok. Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek. Éppen ez a hit szabadítja meg szívünket a birtoklás és a megszerzés iránti vágyaktól, attól a téves elképzeléstől, hogy csak egy ilyen tekintélyes pozíció után hajszolva érünk valamit. Mindenkinek már is végtelen értéke van Isten misztériumában, amely az igazi valóság. Azzal, hogy úgy szeretjük egymást, ahogy Jézus szeretett minket, ennek a tudatosságát ajándékozzuk egymásnak. Ez az új parancsolat, így elővételezzük a mennyországot a földön, feltárva mindenkinek, hogy a mi sorsunk a testvériség és a béke. A szeretetben ugyanis a testvérek sokassága között mindenki felfedezi, hogy egyedülálló. Tanította a pápa, majd beszéde végén azért fohászkodott Szűz Máriához, az egyház anyjához, hogy minden keresztény közösség legyen nyitott és figyelmes otthon mindenki számára.
2: Regina Celi Leitare, Alleluia!
0: Imádkozom az egyházi közösségét és a világ békéért, Leó pápa felhívásai és köszöntései. A vasárnap déli Regina Celi elimádkozása után Leó pápa kiemelte a rózsafüzér közös imádkozásának fontosságát, különösen a Szűz Máriának szentelt májusi hónapban. A sajtószabadság világnapján megemlékezett azokról az újságírókról és riporterekről, akik a háborúk, az erőszak miatt életüket vesztették, valamint megköszönte a MÉTER gyermekvédelmi egyesület 30 éves tevékenységét. 14. Leó pápa mindenek előtt arról szólt, hogy a most kezdődött májusi hónapban az egész egyházban megújul az öröm, hogy Mária, mi édesanyánk nevében találkoztatunk, különösen, amikor együtt imádkozzuk a rózsafüzért. Újra átéljük azoknak a napoknak a tapasztalatát Jézus mennybe menetele is pünkös között, amikor a tanítmányok a cenákulumban gyűltek egybe, hogy fohászkodjanak a Szentlélekért. Közöttük volt a boldogságos Szűz Mária, és szíve őrizte a tüzet, amely mindannyiuk imáját éltette, mondta a pápa, majd a hívekre bízta szándékait, különösen az egyházban való közösség és a világ békéje érdekében. A Szentatya emlékeztetett rá, hogy május 3-a a sajtószabadság világnapja, amelyet az UNESCO támogat.
2: Celebra la giornata mondiale della libertà di stampa.
0: Megállapította, hogy sajnos ezt a jogot gyakran megsértik, néha szemmel láthatóan, néha rejtve. arra buzdított, hogy emlékezzünk a háborúk és az erőszak áldozatává vált újságírókra és riporterekre. Leó pápa ezután szeretettel köszöntötte a római híveket és a számos országból érkezett zarándokokat, kiemelve madridi, granadai, minneapolisi, malajziai csoportokat, valamint a Rómában élő perui híveket, a Virgen de Chapi de El Arequipa. A Chapi szűzanya a perúiak védőszentjének ünnepe alkalmából. Üdvözölte a Métér Gyermekvédelmi Egyesületet, amely 30 éve elkötelezette munkálkodik a kiskorúak védelme érdekében, közve a visszaélések súlyos társadalmi problémája ellen, bevonva az egyházi és polgári közösséget az áldozatok megsegítésére és megelőzésére nevelve. A pápa köszönetét fejezte ki szolgálatukért, majd az itáliai csoportok üdvözlése után mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter teret megtöltő lelkes nemzetközi hívőseregtől. Leó pápa hétfői apostoli tevékenysége. A Szentatya május 4-én hétfőn délelőtt az apostoli palotában egymás követően kiagatáson fogadta Luis Antonio Tagle bíborost, az evangelizációért felelős dikasztérium proprefektusát, Ignacio Cefalia érseket, Belarus apostoli nunciusát, a Dél-amerikai Szerzetesek Szövetsége elnökségének hat tagját, Halla Tomás Dóttir asszonyt, Izland elnökét, Carlo Monticellit, az Európai Tanács Fejlesztési Bankjának kormányzóját, a Venezuelai Püspöki Konferencia elnökségének tagjait, még végül délben a Kelemen teremben találkozott a Catholic Charities Network, a katolikus jótékonysági hálózat küldöttségének 50 tagjával, akikhez beszédet intézett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntjük kedves hallgatóinkat az Erdélyi Mária Rádió Csíksomi stúdiójából. Kérjük, hogy tartsanak velünk és imádkozzunk együtt közösen a reggeli imákban.
1: Reggeli imánkat a Szent Háromságos Egyisten megszólításával és megvallásával kezdjük. Az Atyam, a Fiúm és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata,
2: hozzád száll fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
0: Töltsen szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
1: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassa mindazt a jót, amit belé plántáltál.
1: Szavaim szelítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldáshozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
0: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
1: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
0: Istenem,
2: hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a téveigőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siette szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
2: Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Krisztus ma újra felkínálja számodra az ő békéjét. Olyan minden értelmet meghaladó békességet tud adni, amit semmi el nem vehet tőled. Ami akkor is megmarad, amikor igazából semmi okot sem lenne arra, hogy örvendezzél. Ez nem azt jelenti, hogy nem látod a valóságot, hanem azt, hogy nem a valóság félelmetes oldala határoz meg. Tudod, mi kell ahhoz, hogy ez a tied lehessen? Mindenekelőtt nyitott szív. És persze el kell hinned, hogy ő képes erre. Hogy ez nem helyzetfüggő. Nem attól függ, hogy éppen mi történik veled és körülötted. A világ békéje addig tart, amíg minden jól működik. Krisztus békéje azonban akkor is megmarad, amikor megrendül a világ körülötted. Ez a békesség nagy mértékben függ a te döntéseidtől is. Attól, hogy kinek adsz nagyobb teret a szívedben. A félelemnek, vagy Krisztus jelenlétének. Kész vagy-e újra és újra visszatérni az Úrhoz? Újra és újra átadni neki mindazt, ami nyugtalanít? Szent Pál ezt így fogalmazta meg a Filippi beliekhez intézett levelében. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé. Hálaadástokkal együtt. Mennyire tudsz békés maradni egy nehéz élethelyzetben? Rá tudod, rámered bízni a gondjaidat? Elhiszed, hogy ő mindent kézben tart, és nála van megoldás a te problémáidra is. Így imádkozhatsz. Uram, te látod a szívem nyugtalanságát, a gondolataim szétszórtságát és a félelmeimet. Most eléd hozom mindazt, amit nem tudok megoldani, és amit nem tudok irányítani. Kérlek, add meg nekem azt a békét, amely nem a körülményektől függ, hanem belőled fakad, és minden értelmet meghalad. Amen.

Isten harmadnapra feltámasztotta Jézust a halálból, s ő több napon át megjelent azoknak, akik vele jöttek fel Galileából Jeruzsálembe. Ezek most tanúskodnak mellette a nép előtt. Így mi örömhírt hirdetünk nektek. Az Isten az atyáknak tett ígéretet, nekünk az ő utódaiknak teljesítette, amikor feltámasztotta Jézust. Ez van a második zsoltárunk.

0: Újongva kérjük Krisztus Urunkat, aki hatalmával újra felépítette testének lerontott templomát. Urunk, add meg nekünk feltámadásod gyümölcseit. Megváltó Krisztusunk, te meghoztad az egész világnak az üdvösséget, és feltámadásod hírével megörvendeztetted az asszonyokat és az apostolokat. Tégy minket tanúiddá.
1: Urunk, add meg nekünk feltámadásod gyümölcseit.
0: Te megígérted a feltámadást, amellyel új életre keltesz mindnyájunkat. Tégy minket evangéliumot hírnökeivé.
1: Urunk, add meg nekünk feltámadásod gyümölcseit.
0: Te ismételten megjelentél apostolaidnak, és szent lelkedet lehelted rájuk. Újítsd meg bennünk a teremtő lelket.
1: Urunk, add meg nekünk feltámadásod gyümölcseit.
0: Te megígérted tanítványaidnak,

Istenünk, Te Krisztus feltámadásával visszaszerezted nekünk az örök életet. Add népednek, hogy erős hittel, teljes reménységgel és kételkedés nélkül

parancsát, aminek beteljesülését megígérted, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

az élet szeretete. Légy olyan, mint az ablak, amelyen keresztül Isten szeretete fényt visz a világba. Az ablak ne legyen homályos, se piszkos, különben megakadályozza Isten ragyogását a világban. Rólunk, keresztényekről, a mi életünkről kell a világnak megismernie Krisztust, mondta Edith Stein.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép jó reggelt kívánok a kedves csíksomlyói kollégák nevében is, mikrofonnál Ferencemesét hallják. Gyönyörű, szép kedd reggelen, amikor, hát itt legalábbis Kolozsváron, az égen nincs felhő, minden kék, én azt hiszem, hogy a mi napunk is jól, illetve jobban indulhat, mint amúgy szokott, és remélem, hogy velünk tartanak az elkövetkező időszakban is. Együtt ébredünk ma is a Mária Rádióval egészen 8 óráig, melynek keretében hallhatnak híreket, eseményeket, napszentjét, majd valami kis kedvességgel is megajándékozom önöket, zenés köszöntőnk is lesz, úgyhogy csupa jó dolog vár önökre, kedves hallgatók. 8 órakor pedig Vajda Hunyadról közvetítünk majd a mai reggelen szent misét. Hívom és várom a kedves hallgatókat, hogy tartsanak velünk ezen a reggelen, és töltsük úgy, hogy ez valóban a Jóistent szolgálja. Maradjanak velünk!

0: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja.
1: Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja.
0: Könyörögjünk. Úristen, ki egyszülött fiad, ami Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál. Add kérünk, hogy Szent Anyja a boldogságos Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömét elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te áron.

0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgált és nyájat gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére, és közbenjárás által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Isten fia, adj sok fiatal szívébe készséget, hogy elfogadják hívásodat, legyőzzék a félelmet, ami érthető egy fönntartás nélküli elkötelezettség előtt. Ismételd meg nekik azt az erős és meggyőző hívást, ami Pétert arra késztette, hogy így válaszoljon. A te szavadra kivetem a hálót. A te kegyelmed legyen számunkra láng, amely megvilágít és fölmelenget. Erős szikla, amely megtart és biztonságot nyújt. A bizalomnak és a mindig új lelkesedésnek a forrása. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. május 5-én a kolozsári stúdió mikrofonjánál Ferenc Emese köszönti Önöket, a pontos idő 7 óra 5 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. A Gyulafehérvári Főegyház megyében a mai nap folyamán a Verebesi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Új toronyóra került az Ajnádi templom toronyra. Május első szombatján különleges ünnepi eseményre készült a Csík-Ajnádi Egyházközség. Egy új toronyóra bemutatására és megáldására került sor. A négy számlap, négy család, Szőgyőr Ignác és Mária, gyermekeik Lóránd, Árpád, Zoltán és családjaik ajándéka, akik 17-en népviseletbe öltözve adták át a közösségnek az óralapokat, hálából a Jóisten minden kegyelméért, melyet a családban és a közösségben megtapasztaltak. Az ünnepi eseményen köszöntőbeszédet mondott a közösség nevében Bogos Róbert, a felajánló család nevében Szőgyőr Lóránd, verset mondott Szőgyőr Kinga, énekzenei szolgálatot Szőgyőr Árpád vezette, a toronyóra szerkezetét, működését a készítője, Hanga Zsolt, óramester, a kecskeméti Hanga Kft. Tulajdonosa mutatta be. A toronyórát Tankó Szilveszter prébános áldotta meg. Édesanyák hete Csíkszeredában. Csütörtökig zajlik a 15. Édesanyák hete program sorozat Csíkszeredában. A Csíki Anyák Egyesülete által szervezett eseményre családias hangulatú programpontokkal várnak minden érdeklődőt. Ma délelőtt 10 órától anyás-babás találkozót, kávézással egybekötött beszélgetést szerveznek az Egyesület 15 évéről, 11-től sétára invitálnak a Milleniumi Templomkert anyaságszobrához, ahol megemlékeznek a megfogant és túlkorán eltávozott kisbabákról és vagy elveszített édesanyákról. Délután 5 órától ringató foglalkozás lesz Gombos Tíme a nagycsaládos édesanya vezetésével, 6 órától pedig Horogra akasztva címmel tart előadást a kütyük világáról, lehetőségeiről Fekete István, a Nőileg magazin digitális család nevű sorozatának szerzője. A délelőtti programokat a kettős.eu-i és kávézóban, a délutániakat pedig a Hargita megyei Kulturális Központ könyvtár termében tartják. Könyvbemutatók Nagyváradon. Ma délután 5 órakor könyvbemutatóval egybekötött rendkívüli tárlatvezetésre várják az érdeklődőket a Püspöki Palotába. A könyv címe Nagyvárad város érdekes és izgalmas története, szerzői pedig Kormányos László és Vince Zsolt. A könyvbemutatót követően a Nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Liceum egyházturisztika szakos diákjai mutatják be a Püspöki Palota első emeleti kiállító tereit. Pénteken délután 5 órakor a Püspöki Palota dísztermében mutatják be a Lovak Király sorozat utolsó kötetét, melynek címe Szent László országa. A Szent László kutatás legújabb eredményeit bemutató kötet magyar, román, szlovák és horvát kutatók önzetlen baráti együttműködésének gyümölcse, amely bizonyítja, hogy közös történelmi örökségünk feltárása és megőrzése határokon átívelő feladat. Szent Antal nagy kilenced Szárhegyen. Ma délután 6 órától kezdődő szentmise keretében folytatódik a Szent Antal nagy kilenced a Szárhegyi Ferences templomban, nem feledkezve meg arról, hogy erre az évre a Ferences templomokhoz kötődően a hívek részére 14. Leó pápa teljes búcsú elnyerésének a lehetőségét adományozta. Mivel ebben az évben ünnepeljük Assisi Szent Ferenc húsvétjának 800. évfordulóját, éppen ezért az idei Szent Antal nagy kilenced elmélkedéseinek témái is ehhez kötődnek. A negyedik kett témája gyermeki tisztelettel, testvéri szeretettel.

Egyedülálló szülők párbeszéde. A Filotea Klub szervezésében megküzdés és támogatás egyedülálló szülők párbeszéde címmel kerül sor kerekasztal beszélgetésre május 13-án délután 6 órától Marosvásárhelyen a Posta utca 2-es szám alatt. Az eszmecsere középpontjában az egyedülálló szülők mindennapi kihívásai, megküzdési stratégiái és a közösségi támogatás lehetőségei állnak. Meghívottak dr. Kovács Réka Rózália pszichológus, valamint Szabó Piroska és Orbán Csenge édesanyák. Történelmi séta a nagyváradi püspöki palotában. Szombaton délután 4 órától rendhagyó tárlatvezetésre kerül sor a püspöki palotában, ahol a rezidencia használat történetének erednek nyomában, a Piano Nobile falképeinek tavalyi nagy sikerű bemutatása után. A résztvevők bejárhatják a látogatók számára ritkán megnyitott tereket, levéltári kutatások nyomán rekonstruálják a belső terek funkcióinak változását az elmúlt 250 évben, az építtető Patacsics Ádám püspök óta regnáló egyházfők szándéka szerint. Ahol létezik korabeli fotó vagy egyéb képi ábrázolás, azokkal is megismerkedhetnek az érdeklődők.

Most pedig néhány szóban az időjárásról. Gyorsan váltunk az ilyenkor szokásosnál jóvabb hidegebb időről az annál melegebbre. Az ország egyes részein, főként az északnyugati és északi régiókban akár 8-10 fokkal is magasabb értékek lehetnek a megszokottnál, tették közé az Országos Meteorológiai Szolgálat szakemberei. A felmelegedés a következő napokban is folytatódik, a legmagasabb hőmérsékletek az ország nyugati és északnyugati részein várhatók. Ma az idő az északhoz képest melegébb válik, a déli Kárpátok térségében időszakosan felhőség és gyenge, rövid ideig tartó eső is lehet, máshol többnyire derült lesz. A szél gyenge, mérsékelt, az éjszakai minimumok 0 és 15 fok között alakulnak, a nappali csúcsértékek 17-27 fok között várhatók. Helyenként köd is kialakulhat. Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Nagybányán 6 fokot, Szatmárnémetiben 5-öt, Zilahon 9-et, Dézsen 3-at, Besztercén 5-öt, Maroshévízen 1-et, a Bucsinon 6-ot, Gyergyóalfaluban 2-t, Csíkszeredában 0 fokot, Kézdivásárhelyen 4-et, a Fogarason 4-et, Brassóban 5-öt, Sepsiszentgyörgyön szintén 5-öt, Aradon 8-at, Temesváron 8-at, Déván 5-öt, Máramaros-szigeten 6-ot, de lehet, hogy ezt már mondtam, Kolozsváron 7 fokot, Tordán 12-t, Gyulafehérváron 7-et, Nagysármáson pedig 9-et. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

Hírek után, kedves hallgatók, folytassuk a nap eseményeivel. Ma 2026. május 5-e van. 117 éve született Radnóti Miklós költő tanár, a modern magyar líra kiemelkedő képviselője. 279 éve született II. Lipót magyar király, egyidejűleg német, római császár és cseh király. 208 éve született Karl Marx, német gondolkodó, közgazdász, újságíró. 205 éve Szent Ilona szigetén számüzetésben hunyt el Bonaparte Napóleon francia tábornok, hadvezér, francia császár.

91 éve született Fülöp Zsigmond, Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész, 90 éve született Lázár Ervin, író, újságíró, a négyszögletű kerekerdő írója többek között.

84 éve született Bújtor István színész, rendező és vitorlás versenyző Bud Spencer magyar hangja. 83 éve született Papkincse Semese, csíkszeredai irodalomtörténész, író, tanár, az erdélyi magyar közélet jeles alakja. Ez 22 éve hunyt el Jókai Mór író, mesemondó, újságíró, szerkesztő. 114 éve kezdődött az 5. újkori nyári olimpia Stockholmban. Egy éve hunyt el Fedák Sári színésznő, operett primadonna, akit hamarosan hallhatnak egy kis meglepetés gyanánt. 65 éve hunyt el Máté Olga fényképész, fotóművész. 29 éve hunyt el Kibédi Ervin színművész, Jászai Mari Díjas érdemes művész.

Most pedig így az események végén, amint mondtam, ugyebár 71 éve hunyt el Fedák Sári színésznő, most egy rövid részletet hallhatnak a Mámi című filmből. Bizonyára ismerik a kedves hallgatók, nagyon régi film, én nagyon-nagyon és kifejezetten szeretem, és ugye Fedák Sári a főszereplője. Hallgassák, nagy szeretettel!

három napja, nem bírok a szívemmel, ha alig

0: a két könnyel. Szemem.
1: Halkan, fiúk, nagyon csendesen, nagy érzéssel.

Most valami vidámat, fiúk!

0: vagy annyi virág, ha megbukkad a világ, jó kedvem van mégis. Nagy bennem az akarat, ha kicsítem magamat, hát rám nevet az ég is. Mert hiába öreg asszony, nem vén asszony, azt ráka csinult a legényre. Akinek ez derogál, ide nézni nem muszáj, bámuljon az égre. Mert hiába öreg asszony, nem vén asszony, azt ráka csinult a legényre. Akinek ez derogál, ide nézni nem muszáj, bámuljon az égre. Gyere ide, Gazsi! Akkor is pirom, ha meglát, megködri a bajuszát, és egy nagyot sercent.
1: Kelmed olyan fiatal, a 20 éves Katival is felvenné a versenyt.
0: Én már bizony, hogy se töli, egy haszagot, úgy keverem a rántást. Ha lesz 50 unokám, vegye igazán, de hajnali a csándást.
1: Én már bizony, hogyha töri, hogyha szakad, úgy keverem a rántást. Ha lesz 50 unokám, vegye igazán, de hajnali.
2: Fedák Sári színésznőre, operett primadonnára emlékeztünk ezekben a percekben, aki 71 éve született, és az imént a Mámi című filmből hallhattak egy rövidke kis részletet. Most megyünk tovább a nap szentjével, utána pedig jövök vissza egy kicsit a nap témájával, majd zenés köszöntővel várom önöket, maradjanak velünk!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustárnok közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Hildesheimi Szent Gotthárd püspök. Gotthárd 960-ban született Niederaltaich melletti Reichersdorfban. Apja Ratmund az egykor jómódú kolostor szolgái közé tartozott. A kolostor a magyarokkal való hadakozás következtében szegényedett el, s ekkor már csak néhány kanonok lakott benne. Gotthárd korán kapott tudományos és teológiai képzést a kolostori iskolában. A salzburgi Frigyes érsek magához vette a fiút, és biztosította számára a tovább tanulás lehetőségét. Salzburgból visszatérve Gotthárd 990-ben kolostorba vonult. 993-ban pappá szentelték, majd 996-ban a kolostor apátja lett. Vezetése alatt a kolostor épületeket alapjuktól kezdve átépítették. Az emberek okos és határozott vezetőnek tartották. Gotthárd alkalmasnak mutatkozott arra, hogy a reformokat más kolostorokban is bevezesse. Gotthárdtól távol állt, hogy nagy egyházi méltóságra törekedjék, az aszketikus szerzetesi életmódot saját ösztönzésére és mély belső hajlamától késztetve választotta, és csak engedelmességből állt be a reform szolgálatába. 1022. december 2-án püspökké szentelték. Életmódjában alig változott valami. Jól lehet, Gotthárd Hildesheim püspökeként egyben birodalmi fejedelem is volt, s eleget kellett tennie világi kötelezettségeinek is. A fejedelmi gyűlésektől lehetőleg távol tartotta magát. Politikai tevékenységeiről is alig lehetett hallani. Rendszeresen prédikált, elment a szegények és betegek házaiba, hogy ápolja és támogassa őket, és minden elképzelhető módon a segítségükre sietett. Rezidenciájában személyesen fogadott minden kérelmezőt, meggyóntatta a töredelmes bűnbánókat, gyakorlati érzékétől vezetve azonban sohasem felejtette el, hogy földi szükségleteikről is gondoskodjék, hogy megőrizze őket a bűnbe való visszaeséstől. A város falain kívül kórházat és zarándokházat emelt Szent Bertalan tiszteletére, amely sok betegnek nyújtott menedéket és ellátást, az átutazó zarándokoknak pedig ruhát és ételt adott. Hildesheim püspökségének számos temploma köszönheti létrejöttét Gotthárd püspöknek. 30 templomot építetett. Életének utolsó éveiben gyakran vonult vissza, hogy teljesen a szemlélődésnek és az imádságnak éljen, mely ifjúságától fogva eszményként lebegett előtte, amelytől azonban olyan messzire eltávolította Isten hívása. 1038-ban május 5-én halt meg. Gotthárd tisztelete rövidesen átlépte püspöksége határait, eljutott egészen Svéd és Finnországig, a délszláv területekre és Svájcba is. Róla kapta nevét a Szent Gotthárd hágó. A harmadik Béla király 1183-ban az ő oltalma alá helyezte a mai Szent Gotthárdon alapított ciszterci kolostort.

Ma reggel ebben a csekély rövidke időben egy Bruno Ferrero történetet hoztam, és ezt szeretném a kedves hallgatóknak átadni, vigyék magukkal a tanulságát, gondolatát. Mai történetünk címe Úgy, mint a sót. Volt egyszer egy király. Bölcs Henrik volt a neve. Három lánya, Alba, Bettina és Carlott névre hallgattak. Mindegyiket szerette, de titokban Carlottának kedvezett. Tudta, hogy csak egy lehet közülük a trónörökös, azért hivatta mindegyiket és megkérdezte tőlük. Kedves leányaim, hogyan szerettek engem? A legidősebb válaszolt. Atyám, úgy szeretlek, mint nappal a fényt, úgy, mint a napot, ami életet ad a növényeknek. Te vagy az életem fénye. A király meg volt elégedve, és Albát jobbjára ültette, majd hívta a másodikat. Bettina kijelentette. Atyám, szeretlek, mint a világ legnagyobb kincsét. Bölcsességet többet ér minden aranynál. Életem kincse vagy. Jóleső érzés töltött el a királyt a vallomás hallatán, Bettinát bal oldalára ültette. Hivatta Carlottát is. És te, drága kicsikém, hogyan szeretsz? A lány ránézett, erősen beletekintett szemébe is így felelt. Atyám, úgy szeretlek, mint a konyhasót. Király megrémülve szólt. Mit mondtál? Úgy szeretlek, mint a konyhasót. A király dühe végtelenül tombolt. Te szerencsétlen, hogyan mondhatsz nekem ilyent, amikor mindig a szemem fénye voltál? Tűnj el szemeim elől. Elűzlek itthonról, és megfoszlak az örökségtől. Szegény Carlott elment hazúról, és az országból, és keservesen sírt. Munkát talált a szomszéd király konyhájában. Mivel ügyes, szorgalmas és szép volt, hamarosan ő lett a főszakácsnő a palotában. Hírül adták, hogy vendégségbe érkezik Bölcs Henrik. Mindenki tudta, hogy nagyon szomorú is magára maradt. Három leánya volt. Az egyik megszökött egy zenésszel, a másik Ausztráliában kengurukat tenyészt, a harmadikat pedig elzavarta otthonról. Carlott azonnal megismerte apját, odaállt a tűzhely elé, és finom dolgokat készített. Só helyett mindenbe cukrot tett. Az ebéd orfintorgással végződött. Miután megkóstolták a különböző ételeket, a szószoros értelmében mindent a szalvétába köptek. A király dühében hivatta a szakácsnőt. Carlott határozottan, de bájosan így szólt. A múltban atyám elűzött a háztól, mert azt állítottam, úgy szeretem, mint a konyhasót, amely ízt ad az ételnek. Így tettem most is, és a kellemetlen emlékű só helyett cukrot tettem az ételbe. Henri király fölállt, és könnyes szemmel engesztelte ki leányát. A bölcsesség sója szól belőled, leányom. Bocsáss meg, és fogadd el a koronát. Nagy ünnepet csaptak, mindenki sírt. A krónikások feljegyzése szerint a könycseppek is só ízűek voltak. Kedves hallgatók, én nem szeretnék semmit hozzáfűzni ehhez a történethez, hanem azt kérem önöktől, hogy mindenki a maga számára és életére vonatkoztatva vigye el ennek a történetnek a tanulságát. Most meghallgatunk egy szép dalt, utána pedig lehet köszönteni a szeretteiket, névnaposokat, születésnaposokat, mindazokat, akiket ma ünnepelnek.

0: zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.
1: Ahogy már mondtam, kedves hallgatók, zenés köszöntőnk veszi kezdetét, melynek keretében felköszönhetik ismerőseiket, szeretteiket, barátaikat, mindazokat, akik ma névnapot, születésnapot, házassági évfordulót vagy bármilyen más jeles eseményt ülnek. 0259 420 555, valamint 0359 420 555 az élő adás telefonszáma. Ma május 5-e van. Az Iréneket, a Györgyiket és a Gotthárdokat lehet köszönteni, ugyanakkor nagyon szeretettel köszöntjük Székely Dénes papbácsit,

0: meg egyáltalán az ő kedves személyét, a Jóisten éltesse önt is, kedves Marika néni, és mindenkit, aki ma ünnepel. Halló, halló!
1: Arra rádió?
0: Igen.
1: Ungosni Szara unokatestvéremet, Rácz Juliánát szeretném köszönteni. Kívánva neki egy szép napot, és magának emese, magának is egy szép napot, és Isten áldása kísérje minden lépését, hogy minél több műsort tudjon bemutatni.
0: Köszönjük szépen, áldott szép napot kívánunk mára önnek.

Kedves hallgatók, biztatom önöket, hogy köszöntsék most a szeretteiket, hiszen üresek a vonalak, be lehet jutni, és még van egy kis időnk, hogyha valakit szeretnének, akarnának köszönteni.

0: Haló, haló.
1: Titessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy-nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm őket. Ő jó Isten tartja meg áldásos munkájukért, és köszöntöm Kicsen Márton untás véremet, özvegybitus ondás négyérényéd nap alkalmával. A jó Isten értesse, adjon egészséget, csendes öregkort. Köszöntjük négy testvére, családjainkkal együtt. Isten értessen érénk. És köszöntöm a szomszédasszonyomot, János Irénkét, anyatársamot, özvegy Székely is Johanné Irénkét, hogy Isten őket is értesse sokáig, adjon egészséget, békességet családjukkal együtt, és köszöntöm a családomot, unokáimot, dédunokámat, szomszédjaimot, a sok betegeket, a jó Isten adjon segítő kegyelmet, gondozóknak is, türelmet. Köszöntök mindenkit, négy testvéremet. A jó Isten értesse sokáig mindenkinek adjon további szép napot, egészséget, Isten tisztelet, kétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Áldott szép napot kívánunk.

0: Halló, halló!
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelen!
1: Szeretném köszönteni három gyermekemet, 9 unokámat. Jó Isten éltesse őket sokáig családjukkal együtt, békességbe, szeretetbe, családi körükbe. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. A Jó Isten áldja meg önöket is. Jó egészséget!
0: Köszönjük szépen mi is a hívását, viszont kívánjuk!

Üresek a vonalak, ezért egy dallal lezárom a mai zenés köszöntőt, utána pedig visszajövök egy rövid műsor ismertetővel, illetve a nap gondolatával. Maradjanak velünk!

mai ébresztő műsorunk végén pedig hadd jöjjek egy rövid műsorismertetővel. Hamarosan igézőt hallhatnak, majd 8 órakor Vajdahunyadról közvetítünk szentmisét, melyet a hét plébániája követ. 9 órakor ima szándékaikat fogadjuk, majd a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk, illetve a lórettói litániát elvégezzük. 10 órától Jelenünk és jövőnk című műsorunkkal várjuk Önöket, majd 11 órától Hitünk és életünk a 4 magyar nyelvű Mária Rádió közös katekézisét hallhatják. 11 óra 40 perctől Útigazság élet címmel várja Önöket Vánkos Alex atya, majd ezt követi délben a Mennek királyné asszonya, illetve a napközi imaóra, majd a Déli magazin, melynek a végén egy újabb műsorismertetőt hallhatnak. Ma délután 6 órakor Csíksomjóról közvetítjük a Szent Antal nagy kilenced következő részét. Tartsanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Krisztusban, kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, a Szent Antal nagy kilenced harmadik kegyén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Mai szentmisénket elhunyt Török Mihály és Rozáliáért, valamint Jenei Zoltán testvéreinkért ajánljuk fel engesztelésük. Megemlékezzünk a mai szentmisében ugyanakkor elhunyt főpásztorunkról, dr. Jakab Antal megyés püspökünkről, aki tiszteletre méltó Mártonáron után vette át az egyházmegye kormányzását, és eléggé zivataros időkben kormányozta azt. Gyónom,
1: a mindenható Istennek, és neked testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenhol szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

Istenünk, te Krisztus föltámadásával visszaszerezted nekünk az örök életet. Add népednek, hogy erős hittel, teljes reménységgel, és kétkedés nélkül várjuk mindannak megvalósulását, aminek beteljesülését megígérte. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te

Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál és Barnabás Lisztrába hirdette a Krisztusról szóló tanítást, utánok jött néhány zsidó,

Pisidiai Antiohiából és Ikoniumból. Ezek úgy fellázították a népet, hogy a lisztraiak megkövezték Pált, majd abban a hitben, hogy meghalt, a városon kívülre vonszolták. De mikor a tanítványok köréje gyűltek, fölkelt és bement a városban. Másnap Barnabással együtt útra kelt Derbébe. Ebben a városban is hirdették az evangéliumot, és sok tanítványt toboroztak. Ezután visszafordultak Lisztrába, Ikóniumba és Antiohiába. Erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bennünket az Isten országába. Az egyes egyház

Tartották őket, akinek hívei lettek. Pizidián keresztül haladva Pamfiliába jutottak, miután pedig Pergében hirdették,

0: ahonnan egykor elindultak Isten rendeléséből a rájuk bízott munka teljesítésére. Megérkezésük után összehívták az egyházat, és elbeszélték, mi mindent tett az Isten általuk, és hogyan tárta fel a pogányok előtt a hit kapuját. Ezután jó ideig a tanítványok körében tartózkodtak. Ez az Isten ígéje.
1: Isten legyen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És veletek.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szól tanítványaihoz. Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az atyához megyek, mert az atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma, hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, úgy cselekszem, amint az atya meghagyta nekem. Ezek az evangéliumi hí.
1: Áldunk néked, Krisztus!
0: A Szent Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban, kedves testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók, az imént elhangzott evangéliumi rész az utolsó vacsorán elmondott beszédének, az Úr Jézusnak a befejező része. Krisztus azzal készíti elő apostolait a szenvedés órájára, hogy békét ígér nekik, a saját békéjét. Mert Krisztus tudta, és tudjuk mi is, nem csak a Szentírásból, hanem a történelemből, tapasztalatból, hogy a béke a rend nyugalma. Jézus tudja, hogy az atyától kapott küldetését fejezi be, a nagy csütörtöki beszédről mondom ezt, és ezt a küldetést pecsételi meg majd a nagypénteki kereszthalál. S a nagypénteki kereszthalál a mi megváltásunkon túl az atya megdicsőülését fogja jelenteni, és a sátán végső kudarcát. És ezért nincsenek Jézusnak aggodalmai, hanem mindent a maga helyére tud tenni. És ha a tanítványok mindezt megértenék, akkor a hitük nem rendülne meg. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, a gonoszság az a hatalom, amellyel kereszthalála által az Úr Jézus szembeszállt, és a gonosz léleknek nem volt hatalma Jézus fölött, és hogyha az Úr Jézust követjük, akkor fölöttünk sem lesz hatalma. Kereszthalálának vállalásával Krisztus azt hirdette a világnak, hogy szereti az atyát, és megteszi az ő akaratát. És ebben rejlik Krisztus győzelme a gonoszság fölött. Említettem a bevezető gondolatban, hogy ma van dr. Jakab Antal halálának az évfordulója. Róla emlékezzünk meg, aki nagyon vészes időszakban vezette egyházmegyénket, tiszteletre méltó Márton Áron halála után. Egy olyan időszakban vette át az egyházmegye kormányzását, amikor bizony a gonosz volt hatalma. Érdekes, hogy az egyik tanteremben, a szemináriumban, Gyulafehérváron, ott van a falon a címere, püspöknek a címere, és sokszor előadások alatt, vagy amikor ott tartózkodtam a tanteremben, ránéztem a címerre, amelynek a mottoja Dominus meus et Deus meus. Ez volt a püspöknek a jelmondata, én Uram, én Istenem. Szent Tamás apostolnak a hitvallása ez, aki a föltámadt Krisztusban felfedezte az erőt. És ez lenne a mi feladatunk is, kedves testvérek. Felfedezni Krisztusban az erőt. Felfedezni azt, hogy Krisztus második eljövetelének a várakozása bizony értelemmel bír, van értelme annak, hogy várjunk Krisztus második eljövetelére. De nem nagy dicsőséges tettként kell erre várakoznunk, és nem csupán a dicsőség fényében és a pozitív dolgok felvállalásában kell erre a krisztusi második eljövetelre felkészülnünk, hanem ugyanúgy, ahogy Páduai Szent Antal is tette, elsősorban a próbatételek felvállalásával. Azt mondja Szent Ágoston, hogy életünk ebben a zarándoklásban nem lehetséges próbatételek nélkül. Mert előrehaladásunk csak próbatételeken keresztül valósul meg, és senki sem ismerheti meg önmagát sem, ha csak azelőtt nem volt próbára téve. Senki sem koronázható meg, mondja Szent Ágoston, ha nem győzött, és senki nem győzhet, ha nem küzdött. És senki nem küzdhet, ha életének nincs célja. Tehát, aki szorongó szívvel kiállt a föld széléről, az soha nincs elhagyatva. És ezt bizonyította életében Páduai Szent Antal, aki mindig lelkesített, mindig bátorított, ott, ahol és amikor kellett, az Úr segítségével és hatalmával csodát tett, és ezt bizonyította 13 esztendős egyház kormányzásával dr. Jakab Antal is, aki bátorított, aki helytállt, kiállt, aki amikor kellett, szigorú volt, de amikor nyájának és papjainak szüksége volt rá, akkor gondoskodó atya volt. Azt mondja továbbá Szent Ágoston, nem vagyunk elhagyatva, hiszen minket, akik az ő titokzatos testét alkotjuk, az ő akarata szerint azt akarta, hogy mi is oda jussunk, ahová a fő már előre ment. A békességről is beszélt az Úr az apostolainak a mai evangéliumban. És Krisztus békéje abból származott, hogy ő tudta, hogy ő kicsoda, tudta, hogy Isten fia, tudta, hogy ő a megváltó, és tudta, hogy mi a feladata. És az én életemben is akkor lesz békesség, és akkor van békesség, ha tudom, hogy ki vagyok, ha tudom, hogy milyen értékek alapján élem az életemet, ha az Isten igéjét felfedezem az egyház közvetítése által, ha rádöbbenek arra, és úgy is viselkedem, hogy tényleg Isten teremtménye vagyok. Akkor lesz bennem békesség, ha megtalálom magamban az erőt, hogy ha kell, akkor tudjak változtatni az életemet. Akkor lesz bennem békesség, hogyha megtalálom magamban a méltóságát annak, hogy Isten megváltott gyermeke vagyok. Hogy tudatosítom magamban, hogy Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett engem, hogy ő tőle származom, ő hív, hogy visszatérjek hozzá, és vele együtt éljek az örök boldogságban. Visszatérjek hozzá. Térjek vissza, függetlenül az elbotlásaimtól, függetlenül a bűneimtől, függetlenül a gyengeségeimtől, függetlenül a kicsinységemtől. Az Úr tudja, hogy megvannak a botlásaim, hogy sokszor csak saját tetteimre, saját magamra, saját személyemre koncentrálok. És ezért is folyton nyomasztanak a gondok. De minden egyes szentmise, minden egyes imádság alkalom arra, hogy akarjunk hasonlóvá válni az Úrhoz. Látni elsőként azt, hogy ki vagyok, és hagyni, hogy az Úr működjön bennem. Mert ez hozza meg a békét. Imádkozzunk a mai szentmisében a béke kegyelméért. Imádkozzunk azért, hogy békesség legyen bennünk és körülöttünk. És köszönjük meg Istennek azt az időt, amit ránk szán, és velünk van. Még akkor is, hogyha sokszor vonzanak a világ dolgai, mert másképp nem élhetünk, hiszen a világban élünk, de próbáljunk meg úgy élni, hogy az Úr jelenléte érezhető legyen életünkben. Hiszen benne van a mi reményünk, mert mindannyian bátran a magunk csendességében kimondhatjuk, bármi is történjék, azért az Istent szeretjük. Még akkor is, hogyha nem értjük igazán, mit jelent az, hogy szeretni, még akkor is, hogyha néha nem úgy szeretünk akár embertársainkat, akár saját magunkat, mert ez is előfordul, ahogy kellene, de azért az Urat szeretjük. Ugyanúgy, mint Szent Tamás apostol, aki így vall: én Uram, én Istenem. Ez legyen a mi életfeladatunk is, megvallani életünkkel, cselekedeteinkkel, minden lélegzetvételünkkel, hogy az Úr a mi Istenünk. Amen.

0: Imádkozzunk testvérek Krisztushoz, aki a saját békéjét adja nekünk.
1: Segíts minden felszentelt papot, hogy bizalommal szolgálják hivatásukat, amit kézrátétellel nyertek el.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Segítsd a hithirdetőket, hogy eredményesen terjesszék az Úr igéjét.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy ne csüggedjenek azok, akiket hitük miatt üldöznek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Engedd el hontjaikat veled élni az Atyánál.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk és Istenünk, te végtelen hatalmaddal nyilatkoztatod ki magad, segíts mindazokat, akikért imádkozunk, Krisztus a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjál el a szolgáltatok az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindnyájunk és az egész szentszentek házjavára.
0: Kérünk, Istenünk, fogadd el ezeket az adományokat újongó egyházattól, amelynek most ilyen nagy örömet okoztál. Add, hogy egykor az örök boldogságot is élvezze Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a teremtetben.
0: Emeljük föl szívünket.
2: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert odaadta érettünk életét, a régi áldozatok helyett kereszthalála lett a tökéletes áldozat, és üdvösségünkért felajánlva neked önmagát, ő lett a főpap, az oltár, és az áldozati bárány. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre. A nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adott.

A vacsora után ugyan így kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyét, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amiben hisz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kejhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesül. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely érsekünkkel, László segédpüspökével, György és József püspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt Mihály, Rozália, Zoltán testvéreinkről, valamint Jakab Antal püspökről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, páduai Szent Antallal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: ha Krisztussal föltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól egy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondom, és meggyógyul az életem.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, tekints jóságosan a népedre, és akiket örök életre szóló

Terhessünk, nevesd meg mindenható Isten a szükségben hozzád kiáltó népedet, hanem nevednek dicsőségért és Páduai Szent Antal érdemeiért, siess ki engesztelődve a szorongattatottak megsegítésére,

0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeink között tisztelhessük, tanítása és példája
1: világító jelen legyen
0: mindannyiunk számára.

Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk a Vajdahunyadi Nagyboldogasszony plébánia templomból, melyet Korom Imre plébános mutatott be. A kántori szolgálatot Berendei Gábriel látta el. A mikrofonnál Bartók Csabát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit Székelyudvarhelyről, a stúdió mikrofonjánál Geréb Anikó technikai munkatársam Józsa Ferenc. Ajánljuk fel a mi imáinkat hálából, köszönetképpen a mindenható Jóistennek a kapott kegyelmekért, a lehetőségért, hogy együtt lehetünk, együtt imádkozhatunk. Ajánljuk föl Szent Atyánkért, püspökeinkért, papjainkért, diakónusainkért, a papnövendékekért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, hivatásokért, a házasságra készülő fiatalokért, az első áldozókért, a bérmálkozókért és a már megbérmáltakért. Ajánljuk föl a betegekért, a betegápolókért, a beteggondozókért, orvosainkért, és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, az úton lévőkért, és egyéni szándékainkért, és ezt megoszhatják velünk, ha hívnak bennünket a vonalas telefonok egyikén, ami 0259 420 555, vagy 0359 420 555, megírhatják nekünk szöveges üzenetben a 0758 420 555-ös számra, vagy az internet címünkre a www.mariaradio.ro, és ezen belül az ima szándék rubrikára kattintva küldhetik el megfogalmazott kéréseiket. Köszöntöm az első betelefonálót, haló!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Ezt a rózsafüzet felelem a papbácsi kért, magunkért, és a magunkért is, a férjemért is, és felajánlom a háborúnak szüneheségét, és a papbácsikét, hogy imádkozzunk együtt, és maguknak is.

0: írja nekünk Emese Csíkszeredából. Ezt a rózsafűzért felajánlom szüleimért, édesanyám. 21 éve, édesapám 5 éve, hogy itt hagyott. Nyugodjanak békében, Isten fizesse. Imádkozzunk az ők lelkük üdvükért is, és telefonálót köszöntök, haló. Kedves hallgatót kérjük, hogy hívjon vissza, de előtte kapcsolja ki a rádiókészüléket, hogy tudjunk kapcsolatba kerülni, és ezt kívánom minden betelefonálni szándékozónak. Üzenetekkel folytatom, én is csatlakozok, evel a mai rózsafűzérrel, ami elhangzik a rádióban. Megemlékezek Bokonescu Margit lelkéről, akit a Jóisten 5. éve, hogy magához szólított, és ott nyugszik a kontomáci temetőben, és az irgalmas Isten könyörüljön meg lelkén. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes, emlékezik a testvére, Valéria, és a Biliobok család Gyimesből. Egy állandó hallgató volt velünk, és köszöntöm az élőben lévő a kedves betelefonálót, haló.
1: Hát a rózsafűzért és a mai szegénységet felszeretném ajánlani testi lelki gyógyulásomért, a hozzám tartó összes halottak lelke üdvéért, bűneim bocsánatáért, türelemért és családom egészségéért. Önökért és önökkel imádkozott kicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Köszönjük, hogy együtt imádkozunk a mai nap és felajánlva az ön szándékaiért is. Imádkozzunk a csíkszentléleki szennyes született Karacsi Margit lelki üdvéért, akit ma 10 órától helyeznek örök nyugalomra a helyi temetőbe. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott. Köszöntöm a betelefonálót, haló.
2: Haló, igen.
0: Élőben tetszik lenni.
2: Kicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
2: A mai rózsafűzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmeké, családom egészségé, békességé, szeretetté, unokáim gyógyulásuké, halottaim lelkük üdvéjét, a világ békéjét, három nagyon fontos szándéka. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Tartsunk együtt az imában. Ezt a rózsafűzért felajánlom az úton lévőkért, az utazókért, a vezetőkért. Akár szárazföldön, légtérben vagy vízen utaznak, a Jóisten adjon nekik szerencsés megérkezést. Ezt a rózsafűzért és az összes imát felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és szüleim gyógyulásáért, Lajos Svájcból. Köszöntöm az élőben lévő hallgatónkat. Haló.
3: Kicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűzét nekem Márkóza fél szeretném ajánlani. Hálabló kapott kegyelmekét a boldogságos szűzanyának és a mennyei atyának. Továbbá kérem a szűzanyótolmát az ő közben járása, a gyermekem gyógyulásait, az ő egészségét, az ő munkahelyét, az ő kollégáiét, feletteseiét, a tanügybe dolgozókét, a gyermekekét, a családunk békéjét, a világ békéjét, a gonosz távozásait a családunkból, testi-lelki gyógyulásunkért, a hitünk megerősödését, az élő hit kegyelméért, elhunyt szüleim, hozzátartozom lelki üdvét, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, több fontos szándékért és az igazságügyben dolgozókért, a családom egészségét, a Jóisten áldását kérem mindannyiunk életére, és természet és önökét, a Mária Rádió nagy közösségéért. Isten fizess, hogy meghallgattak, bejutottam, Jézusom, bízom benne, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy velünk tart. Együtt imádkozhatunk, az Úr hallgassa meg kéréseit, vagyon választ. Ezt a rózsafűzért, egészségért, békességért, fiam munkahelyi sikeréért, unokáim, jó tanulásukért, férjem örök nyugalmáért ajánlom fel. Köszönöm, egy mindennapos hallgató. A rózsafűzért felajánlom testi-lelki nyugalmamért, gyógyulásomért, köszönöm. A rózsafűzért fel szeretném ajánlani László megtéréséért, a gonosz távozásáért a családból. Jézusom, bízom benned. Élőben van egy kedves hallgatónk. hallgató.

0: Álló, dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mind örökkel meg.
0: A mai nap rózsafűzérei szentmiseit önökkel imádkozva felajánlom a Jóistennek és a Boldogságos Szűz Máriának, megköszönve nekik azt a sok kegyelmet, amivel elhalmaznak, és kérve továbbra is az áldásaikot és segítségüket. Imádkozom a gyermekeim egészségükért, hitük megerősödéséért, szerencséjükért, a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, munkaközösségéért, hallgatóiért és minden beteg ember gyógyulásáért, valamint az elhunyt szeretteim lelki üdvükért. Jézusom, bízom benned, egy áldott szép napot kívánok önöknek, Gyergyóból egy mindennapi hallgató vagyok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt minden szándékért, önért. Ezt a rózsafűzért felajánlom a kapott kegyelmekért, családomért, békességért, egészségért, továbbtanulás lehetőségéért, az utam megtalálásáért. Ezt a rózsafűzért felajánlom kedves önkéntesünkért, Anna néniért, a mielőbbi felgyógyulásáért, a Jóisten áldását kérve életére, mindennapjaira, és ott, ahol van, mindig tudjon evangelizálni és hirdetni az Isten jóságát. Ezt a rózsafűzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért. A héten elhangzó rózsafűzért és szentmiséket szeretném felajánlani hálából az egész életembe kapott kegyelmekért, önökkel imádkozva Csíkszeredából, Regina. Köszöntöm a betelefonálónkat. Haló? Haló?
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké úgy legyen.
2: Én ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani a gyermekeimét, az unokáimét, magamét, az egészségét, a bűnbocsánatáért, a gonosz távozásáért, a közös halottaimért, és a Mária közbejáratát kérem, a békességét a családba, egész héti olvasót, kicsit ajánlom fel, és önökkel imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy velünk imádkozik. Adjon az Úr békét szíveinkbe, családjainkba, és így, hogy tetszik mondani, az egész világnak. Felajánlom a rózsafűzért magam és családom betegeinek gyógyulásáért, elhunyt szeretteink lelki üdvéért, lelki békénkért, segítő kegyelemért, békességért a családokban és a világban, Isten akaratából való megnyugvásért, és egy fontos szándékért, Isten fizesse, egy édesanyja kéri az imát, és imádkozik velünk. Ezt a rózsafűzért felajánlom a három fiamért és családjaikért, férjemért, magamért, drága szűzanyám, légy velünk. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából minden kapott kegyelemért, családomért, testvéreimért, Éváért, Margitért, Emeséért és azok családjaikért, az ők mindennap kapott kegyelmeiért, a küzdelmeikért. Uram, segíts, légy irgalmas, bízom benned. Felajánlom ezt a rózsafűzért édesanyám gyógyulásáért. Felajánlom ezt a rózsafűzért hálából a kapott kegyelmekért, a világ békéjéért, családom egészségéért és anyagi gondjaink megoldásáért. A borzonti Baritz Gergely gyógyulásáért ajánljuk fel minden elhangzó szent misét, rózsafűzért vízva Jóisten kegyelmében, szeretetében, hogy még sokáig lehessen egyházközségünk sok oldalú aktív tagja. Imáinkat ajánljuk a családra, kitartást, Isten bőséges áldását kívánva mindazok, akik ismerik és szeretik. Felajánlom a rózsafűzért hálából a kapott kegyelmekért, testi-lelki gyógyulásért, gyermekeimért, a Szentlélek vezetéséért, a helyes útra, Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgató. Ezt a rózsafűzért felajánlom a Freskepán munka közösségéért, Piroskának az egészségéért, lelki erőért, Enikőért, azaz Rózsikáért, az ő családjáért, testi, lelki egészségért és békéért. Felajánlom a rózsafűzért hálából a kapott kegyelmekért, testi-lelki gyógyulásért, gyermekeimért, a Szentlélek vezesse a helyes útra. Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgató. Ezt a rózsafűzért felajánlom családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért. Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgató. Hidegségről köszöntök egy betelefonálót. Halló, Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt és minden Mária Rádió hallgatót. Ott csatlakozom én is a elhangzott imakérésekhez, imaszándékokhoz, bízva a közös ima erejébe a mai imákat, rózsafűzéreket, szemmiségőket fel szeretném ajánlni hálából a kapott sok-sok kegyelemért, családom minden tagjának egészségéért, hitünk megerősödéséért, szemtanttal közbenjárását kérve elveszett dolgok megtalálásáért, nagyon-nagyon fontos szándékokért hálásan köszönöm, hogy meghallgattak, önökkel és önökért is imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy együtt tarthatunk az imában. Késve ne annál nagyobb szeretettel felajánlom ezt a rózsafűzért az élő és elhunyt anyukákért, nagymamákért és a kománékért, akik kománémért, aki beteg, kézdialmás volt, a volt kántor. A komája. Hálából ajánlom fel ezt az összes imád szentmisét Szűzanyának, ugyanakkor kérem, drága Jóisten, hogy vigyázzon a lányomra, legyen egészséges és rendelje mellé egy hűséges párt, aki szereti, megbecsüli. Rózsafűzért önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért, csíksomói segítő Szűz Mária takarja be védőpalástjával, és a közös halottaimat adjon a Jóisten örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki. Ezt a rózsafűzért felajánlom a jó akaratú emberekért és a gonosz távozásáért, Isten fizesse. Köszöntöm a betelefonálót. Halló!
4: Halló! Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: A rózsafűzésre szeretném ajánlni a lányom gyógyulásáért, aki jelenleg a kórházban van. A jó Isten gyógyítsa meg, adja vissza az egészségét. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Ezt a rózsafűzért a hosszú úton vannak gyermekek, gyermekeim szerencsés megérkezéséért és hazatéréséért, a betegekért, a beteg papukért, Mária Rádió dolgozóiért, bűnösök megtéréséért, halottainknak örök nyugalmáért, és a hozzám tartozókért, Isten fizesse, Mária őrizze. A mai elhangzó imákat felajánlom a Szűzanya szándékára, Erika testi-lelki gyógyulásáért, a gyermekekért, szüleimért, testvéreimért. Köszönöm. Köszöntök egy betelefonálót, halló, Mária Rádió. Megszakadt, és ezennel el is köszönök. Itt lezárjuk az ima szándékok fogadását, de együtt tudunk imádkozni mindazon szándékokért is, amik hangosan nem mondódtak ki. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan imádkozzuk a rózsafűzért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imádkozzuk együtt a dicsőséges rózsafűzért, felajánlva minden elhangzott és el nem hangzott szándékért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
2: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, áldott és áldott a személyhöznek gyümölcse, Jézusnak, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott szűz,
1: a mennyben megkoronázott
2: szűz,
1: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Vígy hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Rózsafüzér királynője,
2: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
2: könyörögj érettünk.
1: Csíksomlyói segítő szűz,
2: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynője,
2: könyörögj érettünk.
1: Istenünk,
2: te Áron püspököt
1: arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája,
2: világító jel legyen
1: mindannyiunk számára. Amen.
2: Imádkozzuk együtt a Lorettói litániát, felajánlva a szűzanya szeplőtelen szívének magunkat. Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmaz nekünk!
2: Szent Lélek Úr Isten,
1: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmaz nekünk!
2: Szentséges Szűz Mária,
1: könyörög érettünk!
2: Istennek Szent Anyja,
1: könyörög érettünk!
2: Szüzeknek Szent Szüze,
1: könyörög érettünk!
2: Krisztus Szent Anyja,
1: könyörög érettünk!
2: Egyházunk Anyja,
1: könyörög érettünk!
2: Isten, isteni kegyelem anyja,
1: könyörög érettünk.
2: Tisztaságos anya,
1: könyörög érettünk.
2: Szeplőtelen szűz anya,
1: könyörög érettünk.
2: Sérelem nélkül való anya,
1: könyörög érettünk.
2: Szűzvirág szent anya,
1: könyörög érettünk.
2: Szeretetre méltó anya,
1: könyörög érettünk.
2: Csodálatos anya,
1: könyörög érettünk.
2: Jó tanács anya,
1: könyörög érettünk.
2: Teremtőnk anyja,
1: könyörög érettünk.
2: Üdvözítőnk anyja,
1: könyörög érettünk.
2: Nagy okosságú szűz,
1: könyörög érettünk.
2: Tisztelendő szűz,
1: könyörög érettünk.
2: Dicsérendő szűz,
1: könyörög érettünk.
2: Nagyhatalmú szűz,
1: könyörög érettünk.
2: Irgalmas szűz,
1: könyörög érettünk.
2: hűséges szűz.
0: Könyörög érettünk.
2: Igazság tükre.
0: Könyörög érettünk.
2: Bölcsesség széke.
0: Könyörög érettünk.
2: Örömünk oka.
0: Könyörög érettünk.
2: Lelki edény.
0: Könyörög érettünk.
2: Tiszteletes edény.
0: Könyörög érettünk.
2: Ájtatosságnak jeles edénye.
0: Könyörög érettünk.
2: Titkos értelmű rózsa.
0: Könyörög érettünk.
2: Dávid király tornya.
0: Könyörög érettünk.
2: Elefánt csont torony.
0: Könyörög érettünk.
2: Mária aranyház.
0: Könyörög érettünk.
2: Friednek szent szekrénye.
0: Könyörög érettünk.
2: Mennyország ajtaja.
0: Könyörög érettünk.
2: Hajnali csillag.
0: Könyörög érettünk.
2: Betegek gyógyítója.
0: Könyörög érettünk.
2: Bűnösök menedéke.
0: Könyörög érettünk.
2: Szomorúak vigasztalója.
0: Könyörög érettünk.
2: Keresztények segítsége.
0: Könyörög érettünk.
2: Angyalok királynéja.
0: Könyörög érettünk.
2: Pátriárkák királynéja.
0: Könyörög érettünk.
2: Proféták királynéja.
0: Könyörög érettünk.
2: Apostolok királynéja.
0: Könyörög érettünk.
2: Vértanúk királynéja.
0: Könyörög érettünk.
2: Hitvallók királynéja.
0: Könyörög érettünk.
2: Szüzek királynéja.
0: Könyörög érettünk.
2: Minden szentek királynéja.
0: Könyörög érettünk.
2: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné.
0: Könyörög érettünk.
2: Mennyekben felvett királyné.
0: Könyörög érettünk.
2: Szentolvasó királynéja.
0: Könyörög érettünk.
2: Béke királynéja.
0: Könyörög érettünk.
2: Magyarok nagyasszonya.
0: Könyörög érettünk.
2: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmez nekünk, Uram.
2: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket, Uram.
2: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk, Uram.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, add, Uram, hogy mi, a te szolgáid, folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja,
0: könyörgésünket meg ne vess szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engesztel meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
2: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.
2: Köszönjük meg a mindenható Istennek, hogy újra lehetőséget adott, hogy találkozzunk vele az imában, találkozzunk egymással, hogy együtt imádkozhattunk. Én megköszönöm Hadnagy Kati önkéntes társamnak, hogy eljött, és együtt imádkozhattuk, vihettük az önök és a mi szándékainkat a Szűzanya és az Úr Jézus színe elé, és együtt imádkozhattunk ma reggel is. Ha tehetik, akkor maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Mária Rádiót, imádkozzunk együtt egymásért. Én elköszönök a Székelyudvarhelyi stúdióból, a mikrofonnál Gerib Anikót, technikai munkatársamat, József Ferencet hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket a Jelenünk és Jövünk című információs műsorban. Kovács Katalin kolléganőm nevében is szeretettel köszöntök mindenkit, de nem is szaporítom a szót, hisz a kedves promóciós kollégáim már várnak rám, és kapcsolom is Szilágyi László munkatársunkat. Nagy szeretettel dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és örömmel számolok be az elmúlt hét aktivitásairól. Az elmúlt héten hétfőn tartottunk egy úgymond informális önkéntes találkozót itt Nagyváradon. Ugye rendes önkéntes találkozó olyankor van, mikor megjelenik a következő újság, de itt Nagyváradon, mivel a stúdió zárva van, ezért az önkéntesek, a hallgatók hiányérzetét csökkentjük, így, hogy havonta tartunk találkozót, és tényleg egy nagyon jó hangulatos találkozó volt. Úgy éreztem magam, mintha én lennék a recepciós. Ott jöttek a támogatói könyvekkel, az adományokkal, stb. Beszélgettünk. Örültem, hogy velem is, egymással is nagyon örültek, hogy találkozhattak. De ez az, hogy nem tudunk bemenni most a stúdióba, de azért a kapcsolatot, ezt a családot, ezt a szeretett közösséget semmiképpen nem akarjuk elveszíteni, úgyhogy nagyon jó volt a találkozó. Összesen 757 lej adományt vettem át. Aztán a hét folyamán még Vasilkovics Anna nagyváros

0: az újvárosi önkéntesünktől átvettem 1208 lej adományt, és akkor a hétvégén útnak indultam Aradon, a Gáj negyedben Adamcsek Izabella önkéntesünktől vettem át 260 lejt, majd Újszentesre mentem a mobil stúdiót elhozni onnan, hiszen azelőtt onnan volt a közvetítés, plébános atyával találkoztam az újszentesi hallgatók, illetve a plébániai közösség részéről 2540 lejt vettem át, nagyon szépen köszönjük. Végül pedig Vajdahunyadon voltam vasárnap, ott a szentmise végén beszéltem egy kicsit a rádióról, ki volt téve az asztalra, ilyen különböző Mária rádiós tárgyak, termékek, volt alkalmam beszélgetni hallgatókkal, nagyon örültek, hogy ismét van közvetítés onnan, hiszen ezen a héten onnan és a szomszédos egyházközségből, Csernakeresztúrról vannak a héten a közvetítések. Összesen 949 lej adomány gyűlt ott vasárnap, és az ottani önkéntesünktől, Lőrinc Magdolnától 3500 lejt vettem át, amit még korábbi időszakban gyűjtött a vajdahunyadi hallgatóktól. Hát körülbelül ez történt az elmúlt héten, és annyit még elmondanék, hogy ezen a hétvégén, vasárnap reggel 9 órától Csernakeresztúron leszek az ottani szentmisén. Oda is viszünk különböző Mária rádiós tárgyakat, termékeket, és örömmel elbeszélgetünk majd a szentmise után a kedves hallgatókkal. Azért beszélek többes számban, mert magammal viszem Szűcs Tímea kolléganőmet, aki a Szatmár Németi stúdiót vezeti, és már beharangoztam most, hiszen voltam Csernakeresztúron most vasárnap a 9 órás szentmisén, és mondtam nekik, hogy a hangot, a nevet most akkor össze tudják majd társítani az arccal is, úgyhogy, és örültek is Csernakeresztúron. Ennek utána pedig összeszedjük a mobil stúdiót, és visszük át Dévára, mert jövő héten az egyik helyszín, ahonnan közvetítés lesz, az a dévai Páduai Szent Antal plébánia templom, és ott is ez a terv, hogy viszünk Mária rádiós tárgyakat, aztán a szentmise után majd beszerelkezünk a jövő heti közvetítéshez is, tehát a dévai hallgatókkal is szeretettel elbeszélgetünk, Timi és én is örömmel. Ennyi, amit mondani tudtam, köszönöm a nekem szánt időt.
1: Köszönjük mi is, kedves Sziszi, további jó szolgálatot, jó munkát. Kedves Mária rádió hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, és Csíksomjóra kapcsolunk, maradjanak velünk.

0: Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mári Rádió hallgatókat, és ahogyan mondottam, a Csíksomlyói stúdióba repülünk át. Szeretettel köszöntöm kedves kollégámat, Lórit, Isten hozott.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, és Tibor, atya téged is.
0: Tiéd a szó, kedves Lóri.
1: Hála jó Istennek, első szombatot ülhettünk az elmúlt hétvégén itt Csíksomlyon, és nagyon sokan meglátogatták a csíksomlyói stúdiónkat. Gellért elmondása szerint, hiszen én személyesen sajnos nem lehettem itt, hiszen hála jó Istennek, egy igen rangos eseményen vehettem részt, mégpedig főtisztelendő Berszán Lajos papácsinak a gyémánt miséjét közvetíthettem Gyímes Felsőlokról, így Gellért fogadta mindazokat, akik betértek ide a csíksomlyói stúdióba. Háláson köszönjük hallgatóinknak, azok, akik eljöttek ide Csíksomlyóra és itt hagyták adományukat. Köszönjük önkénteseinknek, akik szintén betértek a csíksomlyói stúdióba, összegyűjtve az általuk lehetőleg összegyűjthető adományukat a Mária Rádió további fenntartására, és külön köszönjük azoknak, akik a csíksomlyói kegytemplom belsejébe helyezik el ilyenkor az adományaikat, és nem csak ilyenkor, hiszen mindig elérhető a Mária Rádió belseje a csíksomlyói kegytemplomban. Ezúton is köszönjük a ferences atyáknak is, hogy ilyen formában is lehetőség van hallgatóinknak a Mária Rádió támogatására. És bele is kezdenék az adományuk beolvasásába, hiszen hál' Istennek szép számban van beolvasni valom. Baló Margit önkéntesünk Csíkszeredából április hónapra jutotta el, illetve március-április hónapra jutotta el állandó támogatóktól az által összegyűjtött adományokat. Állandó támogatóktól 310 lej, ezen felül külön adomány még 150 lej érkezett, ez így összesen 460 lej. Köszönjük szépen! Csibi Árpád ditrói önkéntesünk is itt járt a stúdióban, és behozta az által összegyűjtött adományokat, amely 760 lejt jelent, imádságos szeretettel írja a papíron. Köszönjük szépen Árpád a szolgálatot. Pénzes Éva önkéntesünk is meglátogatott a csíksomlyói stúdiót, Bereckből érkezett az ő segítő társával, április-május hónapokra gyűjtött adományokat 22 személytől mindkét hónapban, 300 illetve 270 lejt, ez így összesen 570 lej, külön adományként pedig még érkezett 30 lej, tehát így jön ki a 600 lej. Hálásan köszönjük Éva néninek is, és az ő segítőtársának is a munkát, a szolgálatot. Csiki Katalin kápolnási önkéntesünk március-április hónapokra gyűjtött több személy részéről adományokat, 260 lejt, köszönjük szépen ezúton is. Lőrinc Ibolya, szintén kápolnás falusi önkéntesünk, március, április, május és június hónapokra is gyűjtött már adományokat, 1760 lejt, ezen felül pedig a Mariaton céljaira is érkezett 70 lej adomány, háláson köszönjük mindenkinek az adományát. A Madéfalvi állandó támogatók részéről február, március és április hónapokra gyűjtöttek adományokat állandó támogatóktól. Lehár Dolga önkéntesünk által összegyűjtött adományok állandó támogatóktól 615 lej, ezen felül pedig külön adományként 230 lej érkezett, ez így összesen 845 lej. Hálásan köszönjük nekük is a támogatást. A következő papíros a kezemben. Ezután küldjük október, november és december hónapokra a tagsági díjakat, mégpedig Csíkszentmártonból Bodó Zsófia önkéntesünk által összegyűjtött adományok. Összesen 805 lej érkezett, hálásan köszönjük neki is a szolgálatot és az adományokat is. Lövétéről érkezett a következő papír, illetve vehettem át az önkéntes találkozó alkalmával Szentegyházán. Március és április hónapokra gyűjtött adományokat Orbán Magdolna önkéntesünk. A következőképpen tevődik össze, állandó támogatóktól március április hónapra 510 lej, külön adományok 760 lej, ezen felül pedig április hónapra is az állandó támogatóktól 510 lej, külön adományként pedig 30 lej érkezett, tehát ez így összesen 1300 lej. Isten fizesse mindenkinek az adományait, a Hőisten éltesse nagyon sokáig a Mária Rádiót és a nagy családját, írja sok szeretettel Orbán Magdolna önkéntesünk, hálásan köszönjük. Első negyedévre gyűjtöttek adományukat Csíkvacsárcsiból, több személy részéről érkezett ez az adomány, melyet Kósaká Magdolna és Tamás Rózália gyűjtöttek össze. Kedves önkénteseinknek köszönjük az által összegyűjtött adományokat. Összesen 505 lej adomány érkezett. Isten fizesse! Tovább menve, a tagsági díjak és adományok Csíkmadarasról érkezett. Petres Mária, Fazakas Panni és Molnár Rózália önkénteseknek a gyűjtése révén 680 lej. Isten fizesse mindhármajuknak a szolgálatot. Dániel Emesem, a Csíkszentmárton csekefalvi önkéntesünk több személy részéről gyűjtött adományokat március hónapra állandó támogatóktól 110 lej adomány érkezett. Köszönjük szépen! Csíkszeredából Nagy Mária önkéntesünk által összegyűjtött adományok állandó támogatóktól 210 lej adomány érkezett. Köszönjük szépen, Isten fizesse! Gyergyó Újfaluból érkezett a következő papír. A templom perseiben 255 lej adomány volt elhelyezve. Barabás Matild önkéntesünk gyűjtése a felszegi részről 760 lej, míg Kozma Marika önkéntesünk gyűjtéséből 325 lej érkezett. Ez így összesen 1340 lej. Hálásan köszönjük mindenkinek az adományát. Csíkdelnéről az első negyed év, azaz január, február és március hónapokra gyűjtött adományokat Benő Magdolna önkéntesünk több személy részéről 1410 lej adomány érkezett. Hálás szívvel köszönöm meg minden kedves adakozónak és támogatónak a jó indulatukat és kedvességüket mindenkinek, ha Isten azzal fizesse vissza, amire a legnagyobb szükségük van rá, írja sok szeretettel Benő Magdolna önkéntesünk Csíkdelnéről. Érdekességképpen elmondanám hallgatóinknak, hogy a következő megjelenő magazinunkban majd az ő önkéntes bemutatkozóját fogják olvasni, úgyhogy lapozzák szeretettel azt is. Madéfalváról több személy részéről érkezett adomány, összesen 380 lej. Hálásan köszönjük mindannyiuknak a támogatást. Többek között Ferenc Piroska Rózsa Füzér Társulata 195 lejjel támogatja az Erdély Mária Rádiót ebből az összegből. Köszönjük szépen! Adományok a Mária Rádió részére Szentegyházáról Lőrinc Mártonné Manci néni önkéntes gyűjtéséből 310 lej adomány érkezett. A Jóisten fizesse meg mindenkinek adományát százszorosan, sok szeretettel Manci Szentegyházáról. A következő Márton Rózália önkéntesünk Szentkeresztbányáról gyűjtött adományokat állandó támogatóktól 320 lej, külön adományként pedig 180 lej érkezett. Ez így összesen 500 lej. Hálásan köszönjük neki is a szolgálatot és hallgatóinknak az adományokat. De igen, nagy szeretettel köszönjük mindazoknak, akik a csíkszeredai Szent József kápolnába helyezik el az adományukat, az oda kihelyezett perselyünkbe, ahonnan beérkezett az adomány, összesen 1185 lej érkezett. Ezúton is hálásan köszönjük mindenkinek az adományát, és köszönjük azt, hogy ott lehet a Mária Rádiónak a perselye, Isten fizesse. A Szentegyházáról Fórika Irén önkéntesünk gyűjtéséből tagsági díjak állandó támogatóktól február és március hónapokra 655 lej, ezen felül külön adományok 17 személy részéről érkezett 885 lej, ez így összesen 1540 lej. Hálásan köszönjük ezúton is. És ha már a Szentegyházi önkéntes találkozónál tartunk, akkor Péter Mária önkéntesünktől is átvehettem az által összegyűjtött adományokat, állandó támogatóktól 470 lej, külön adományként pedig 325 lej, illetve 330 lej adomány érkezett, ez így összesen 800 lej. Hálásan köszönjük neki is a szolgálatot, és Szentegyházi hallgatóinknak is az adományokat. Jakab András gyűjtéséből nyárát szeredából a kegytárboltban adták be, 100 lej adomány érkezett, köszönjük szépen, megkaptuk, Isten fizesse. Névtelen adományként 400 lej adomány érkezett, köszönjük szépen. Balka Zseta Gertrúd ojtúzi önkéntesünk a Szent Fábián és Sebestyén templomba kihelyezett persejből 251 lej adományt vehetett át. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik kihasználják ezt a lehetőséget is, és a templomba is elhelyezik adományaikat. Csíkszent Imréről Vízi Katalin önkéntesünk gyűjtéséből 500 lej adomány érkezett. Hálásan köszönjük. Özvegy Márkó Katalin önkéntesünk gyűjtéséből 200 lej adomány. Isten fizesse. Balázs Anna néni gyűjtéséből 100 lej adomány érkezett a Mária Rádió további fenntartására, köszönjük szépen. Hidegségről a Bántpataki Sarlós Boldogasszony templomból, a Mária Rádiós persejből hozták be az oda összegyűlt adományokat. 1101 lej adomány gyűlt, hálásan köszönjük a hidegségi hallgatóinknak is az adományokat. Jánosi Rózália Vármezőről, Maros megyéből gyűjtött adományokat több személy részéről 420 lej adományt gyűjtött, Isten fizesse. Első szombat alkalmával hallgatóink már megszokhatták, hogy mindig betérnek hozzánk a tóriai zarándokok, akik több busszal szoktak érkezni ide a Mária köszöntőre, és a buszon gyűjtenek a Mária Rádió további fenntartására. Ez alkalommal 300 lej adomány gyűjt össze. Hálásan köszönjük mindenkinek az adományát és a kezdeményezést is. A Miklós Mária önkéntesünk Madarasról jutatta el az által összegyűjtött adományokat több személy részéről, 280 lej adomány érkezett, hálásan köszönjük. Gyergyó Alfaluból Vizoli Magdolna Rózsafűzér társulatától 200 lej adomány érkezett a Mária Rádió további fenntartására, hálásan köszönjük. Gyímes Felső Lokliba városi részről január-február-március hónapokra az állandó támogatóktól 291 lej adományt gyűjtött össze kedves önkéntesünk, Tankó Veronika, hálásan köszönjük neki is a szolgálatot és az adományokat is. És ha első szombat, akkor a székely vécke, illetve székely szállási adományok is érkeztek. A székely szállási adományokat Rózsa Margit önkéntesünknek köszönjük, aki ezeket összegyűjtötte. 370 lej adományt hoztak be, és a székely-véckei adományok azok 655 lej, melyet Kovács Enikő és Farkas István gyűjtöttek össze. Ezúton is köszönjük Istvánnak, hogy minden első szombat alkalmával ellátogat ide hozzánk a csíksomlyói stúdióba, és elhozza ezeket az adományokat, Isten fizesse. Gombos Timea, csíkcsicsói önkéntesünk állandó támogatóktól gyűjtött több személy részéről adományokat, összesen 300 lejt, ezúton is hálásan köszönjük neki is a szolgálatot. Tagsági díjak április hónapra Csíkszeredából Lajos Aranka önkéntesünk gyűjtéséből 135 lej adomány érkezett a Mária Rádió további fenntartására. Hálásan köszönjük. Tovább menve, Ivácson Magdolna önkéntesünk innen Csíksomjóról, a Székútjáról gyűjtött több személy részéről adományokat, összesen 155 lej adományt hozott be, hálásan köszönjük. Csíkbánfalvi tagsági díjak január, február és március hónapokra 780 lej, ezen felül külön adományként 660 lej adomány érkezett, ez így összesen 1440 lej, Hálásan köszönjük György Mónikának és az ő segítőtársának, hogy ez alkalommal is összegyűjtötték az adományokat, és eljutották hozzánk. További jó egészséget kívánunk neki, és a tegnapi nap ünnepelte a névnapját, úgyhogy nagyon boldog névnapot is egyben, Isten fizesse. Botrózsika Zsika társulata Szentegyházáról 240 lejjel támogatja az Erdély Mária Rádiót, hálásan köszönjük. Csíkmenaságról, alszegi részről január és február, március, április hónapokra érkezett adomány, összesen 1350 lej, melyet önkéntesünk özvegy Dénes Julianna gyűjtött össze. Köszönjük mindazoknak, akik támogatják az Erdély Mária Rádiót ilyen formában is. Isten fizesse a szolgálatot is. Április 20-án a kegytemplom perselyéből a ferences atyák behozták az oda összegyűlt adományokat, amely 1223 lej adomány volt ebbe a perselyébe elhelyezve. Hálásan köszönjük, és a mai reggelen is behozták a hétvégén összegyűlt adományokat, amelyet még jelenleg is számol az önkéntesünk, úgyhogy arról majd a következő alkalommal fogunk tudni beszámolni. Hálásan köszönjük ezúton is. Balázs Teréz társulata Szentegyházáról juttatta el az adományokat, 230 lej adomány érkezett, ezúton is hálásan köszönjük nekük is. Alsó Csernátonból Kész Mária önkéntesünk járt itt első szombat alkalmával, és behozta az által összegyűjtött adományokat, összesen 220 lej adomány érkezett, hálásan köszönjük. Lemhényben a Túró Impex üzletnek a perselyéből 251 lej adományt kaptunk, hálásan köszönjük ezúton is. Gyergyó Ditróból Deák Mária önkéntesünk járt első szombat alkalmával a Csíksomi stúdiónkban, aki 350 lej adományt gyűjtött össze és hozta be, hálásan köszönjük ez alkalomból is. Csibi Józefa önkéntesünk is itt járt, szintén Ditróból, és az ő által összegyűjtött adományok az 570 lej, ezúton is hálásan köszönjük neki is a szolgálatot. A Klára szereli üzletéből, Szárhegyről, Gyergyó Szárhegyről, az üzleti perselyből 252 lej adomány volt elhelyezve. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik ezeket a lehetőségeket is kihasználják a Mária Rádió további támogatására. A Jóisten tartsa meg mindannyiukat, és reméljük, hogy Sepsztyengyörgy vonzás körzetében hallgató önkénteseink és hallgatóinkkal lesz lehetőségünk találkozni ezen a szombaton, 9-én, délután 3 órától a Sepsztyengyörgyi stúdióban együtt ünnepelni. Nagyon szeretettel várunk oda is mindenkit, és azt hiszem nem is maradt más hátra, mint hogy megköszönjem hallgatóink megtisztelő figyelmét, köszönjük adományaikat, köszönjük mindazt az imát, amit a Mária Rádió munkatársaiért és önkénteseiért elmondanak. Nagy szükségünk van rá, a Isten fizesse meg mindenkinek abban, amiben a legnagyobb szükségük van rá. Búcsúzom a Csíksomi stúdióból, további áldott szép napot kívánva. A mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, nagyon szépen köszönjük, kedves Lóri, neked. Munkádat, szolgálatodat köszönjük minden kedves adakozónak, hallgatónak, mindenkinek, aki a háttérben akár imával is segíti a Mária Rádió működését, fejlődését. Isten áldását kérem további életedre, szolgálatodra. Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt percekben Fülöp Lóránt promóciós munkatársunkat hallották, és egy rövid dal után folytatok egy pár információval a műsorunkat. Maradjanak velünk!

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mári Rádió hallgatókat. Nagyváradi stúdióból a jelenítésében információs műsort hallják, kedves hallgatók. Egy nagy, szép eseményre, ünnepre hívom meg a kedves hallgatóinkat szombaton, ahogy mondotta már a kollégám Lóránt is, május 9-én délután 3 órától a Sepsiszentgyörgyi Szent József plébánia templomban ünnepeljük a Sepsiszentgyörgyi stúdió születésnapját, de egyben az Erdélyi Mária Rádió 20 éves születésnapját is a Gyulafehér, a nagyváradi stúdió munkatársai közül is nagyon sokan veszünk részt ezen, és természetesen a többi körzeti stúdiókból is érkeznek a munkatársak. Várjuk a kedves hallgatóinkat, önkénteseinket, akár Kézdivásárhely és környékéről, a Sepsiszentgyörgy és környékéről a hallgatóinkat, találkozzunk, ünnepeljünk együtt. 3 órától kezdődik egy szép szentmisével, amelynek keretén belül a dalosági díjjal is oklevéllel megdíjazzuk mindazon önkénteseinket, akik kezdettől fogva részt vesznek az Erdélyi Mária Rádió életében, és utána pedig egy szép álló fogadásra hívjuk meg a kedves jelenlévőket a Szent József plébánián, ahol találkozhatnak velünk, mi is találkozhatunk a kedves önkénteseinkkel, hallgatóinkkal, adakozóinkkal. Várjuk nagy-nagy szeretettel, tehát szombaton délután 3 órától a Sepsiszentgyörgyi Szent József plébánián, majd utána az állófogadásra a Szent József plébánia udvarán, igen, a Szent József templomban 3 órától kezdjük, tehát szombaton délután 3 órától a Sepsiszentgyörgyi Szent József templomban. A másik, amit még információként el szeretnénk mondani a kedves hallgatóknak, hogy szintén a csíksomlyói búcsún ott leszünk, amelyet élőben fogunk közvetíteni, és ott a stúdióban várjuk majd a kedves hallgatóinkat, adakozóinkat, ahol szintén találkozhatunk és megoszhatjuk egymással az élményeinket. És ami még a májusi hónaphoz tartozik információ, az, hogy május 28 és 31-e között tartjuk a Világcsalád által előírt kötelező mariatont, amelyet majd amelynek a részleteiről majd később fogjuk tájékoztatni a kedves hallgatóinkat, hogy kik számára fogunk gyűjteni. Terveink alapján a megszokott stúdióknak fogunk gyűjteni, és pedig a délvidéki és a felvidéki Mária Rádió fennmaradásáért, hisz ők nagyon nehéz helyzetben vannak. De erről majd a részletekről, ennek a témával kapcsolatosan majd a következő műsorunkban fogunk beszélni. Tehát még egyszer elmondanám, május 28 és 31-e között lesz majd a kötelező Világcsalád által előírt mariaton. Körülbelül egyelőre ennyi információt szerettem volna elmondani a kedves hallgatóknak. Köszönjük szépen, hogy hallgatnak bennünket, hogy támogatnak bennünket, hogy vannak nekünk és imádkoznak a háttérben. Imádkozzunk együtt egymásért. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Szombaton találkozunk a Sepsiszentgyörgyi stúdió születésnapján a Sepsiszentgyörgyi és környékbeli önkénteseinkkel, hallgatóinkkal, és ugyanúgy a Kézdivásárhelyi önkénteseinket, hallgatóinkat is nagy-nagy szeretettel várjuk, amennyiben tehetik, szervezzék meg autókkal, autóbusszal. Ugyanakkor bárhonnan, akik szeretnének jönni, ugyanúgy a csíki körzetből, vagy a gyergyói körzetből, udvarhelyi körzetből, bárhonnan, akik szeretnének ezen részt venni, hogy együtt ünnepeljünk, szeretettel várjuk.
Válom, következő kedden is jelenik és jövünk című műsorban Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Szeretettel köszöntöm a négy Mária Rádió magyar hallgatóit, és egy rövid katéhézést mondanék, majd rá is lehet kérdezni. Most küszöbön van az áldozó csütörtök, vagyis Jézus mennybe menetele. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy kis magyarázatot, meg egy katehézist adni arról, hogy mit jelent ez nekünk. Ugye mindannyian tudjuk, hogy Jézus föltámadása után 40 napig megjelent különböző alkalmakkor apostoloknak, az asszonyoknak, az emmausi tanítványoknak, meg másoknak is, és a 40. napon kivezette őket az olajfák hegyére, és ott Pál apostol tanúsága szerint több mint 500-an voltak már, akik komolyan vették Jézus föltámadását, hittek benne, eljöttek, és ott Jézus elbúcsúzott tőlük, majd megáldotta őket, fölemelkedett, és egy fényes felhő eltakarta. Mi ezt általában úgy mondjuk, hogy fölment a mennybe. Na most ennek a mi mondásunknak van több problémája, mint általában mindennek, ami érinti az örök valóságot, a mi földi mulandó valóságunkból. Amikor föltámadást mondunk, nekünk ugyanaz a szavunk van, de mondjuk Lázárra is azt mondjuk, hogy föltámad, meg Jézusra is azt mondjuk, hogy feltámad, bár ez a kettő, ez egy napon szinte nem említhető, mert Lázárnak csak a földi élete folytatódott, óriási a csoda, hogy 4 napja vagy több napja halottat egy szavával, Jézus isteni erejével szavával föltámaszt, de teljesen más az, hogy Jézust a lélek vagy az atya az örök valóságra támasztotta föl. Jézus az egyszerűen eltűnt a sírból, s

megtapasztalható isteni valósággal. Azt mondjuk, hogy Jézus fölment a mennybe. Igazából nem ment el sehova. Nem, ez a kifejezés csak azt jelenti, hogy eltűnt végleg a mi evilági, földi téridő és mulandóság valóságából. Ez jelenti a fényes felhő, ami eltakarta, mint egy függöny. De Jézus utolsó aranyos szavai voltak, amit mindegyikünk vegyen a szívére, lelkére, hogy ime én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Tehát nem azt mondta, hogy Isten áldjon titeket, én most már elmentem. És ez fontos, hogy ezt így megírjuk, hogy mi, amikor imádkozunk, meg dicsőítünk, meg minden, de nem valahova a világűrbe küldjük az üzeneteket, mert elment, ott van, nem ott van, itt van. Itt van Atya is, ő is, Szentlélek is, mindenütt, mindig. A mennybe menetel tulajdonképpen azt jelenti, hogy Jézus kiáradt erre a világra úgy, ahogy az Atya mindenütt van, meg a lélek, most Jézus is emberi dicsőült, meg dicsőült valóságával is, mindig, mindenütt. Ha belegondolunk, ezért lehetséges az, hogy az oltári szentségben egy időben, az egész földkerekségen, mindig, minden helyen, minden szentmisén, minden tabernákulumban, mindig szentségimádáskor, minden alkalommal ott van. Nincs helyhez kötve, nincs időhöz kötve. Amikor a mennybe menetelre gondolunk, nekünk keresztényeknek, igazán hívőknek azt kell átélni, hogy Jézus velem van, bennem van. Ahogy mondta, aki hisz benne, aki megtartja tanítását, azt ő is az Atya szeretni fogja. Hozzátok jövünk, lakást veszünk nálatok, János apostol 14. fejezet, 15-16. fejezetében beszél ezekről, a visszajövök hozzátok, Atyám házában sok lakjával, stb. Ezt is úgy kell érteni, hogy velem van, itt van, és minden. Ugye mi idősebbek, én elég idősebb vagyok, hogy tanultuk a hittan elején, hány Isten van, egy Isten van. Hány személy van, egy három személy, Atya, Fiú, Szentlélek. Hol van Isten? A mennyben, földön és minden helyen. No, hát ez az igazság, amit megtanultunk, most legyen a szívünk, lelkünk igazsága, hogy velem van. És mindig velem van. Akkor is, amikor dicsőítem és imádkozom, akkor is, amikor ellustálkodom a feladatomat, akkor is, amikor az érzékiség meg minden, hogy Pál apostol mondja a rómaiakhoz itt levélben, ugye ott a fejezet körül, hogy akarom a jót, de a testemben más törvényt érzek, és én szerencsétlen teszem azt, amit nem akarok, kiszabadít meg ettől a bűnös testtől, és akkor mondja ezt a nagy igazságot. Hála Istennek, Jézus Krisztus, aki az életét adta értem, föltámadt és él. Tehát ezt kell megélnünk csütörtökön, meg egyáltalán az életünkben, hogy Jézus itt van, mindig, és mindig velem van, és ez a mi reménységünk. Mi nem valahol menetelünk, mint a hegyre mászók, a hegyen sziklát mászva minden, és akkor Jézus valahol ott van a csúcson, és ha elérjük, akkor oda fogunk menni. Nem. Nem, Jézus itt van velünk. Jézus velünk megy az ösvényen. Jézus erőt ad nekünk, bátorítást, tanításával vezet. Most nem csak úgy a tanításával, hogy elmondta egyszer a tanítását 2000 évvel ezelőtt, és olvasd és kész. Nem.

hanem mindig itt van, most tanít, most sugall minket a Szentlélek által pontosan azt, amire nekem ma van szükségem ebben a helyzetben, ebben a szituációban, akár arra, hogy hálát adjak, dicsőítsek, akár arra, hogy vigyázzak, akár arra, hogy visszatérjek, mint az elveszett bárány. A vállán ez azt jelenti a kegyelemmel, most visz engem vissza, itt van, nem csak ad egy ilyen küldeményt, hogy használd föl ezt a kegyelmet, hanem ő fölkarol engem, és kell, hogy halljam a hangját, kell, hogy kivezessen engem, mint ahogy a jó pásztor vasárnapon értettük, kivezessen engem, és jó legelőt adjon, és az örök élet forrásához vezessen most itt engem. Úgyhogy én úgy értem, és talán meg tudom értetni ezt a nagy titkot. Jézus mennybe ment el, azt jelenti, hogy Jézus egyszerűen kiáradtott az egész világra. Valahogy olyan hasonlatot tudok mondani, bár minden hasonlat, meg minden példa az sántít néha mind a két lábára, mindegy, hogy olyan, mint egy rádió vagy tévé adás, vagy mondjuk az internet, amely szétárad, most nem az egész világ, nincs ilyen óriás adó, de az interneten igen, és mindenütt ott van teljesen, nem egy szelet programot lehet fogni itt nálunk, egy szeletet Magyarországon, stb., hanem az egészet. Hogy valahol így, nincs időhöz, térhez kötve, és ez nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy így értsük Jézus mennybe menetellét, hogy ő ezzel sokkal közelebb került hozzánk, mint a 40 nap jelenéseiben. A jelenésekben itt vagy, ott vagy, amott ő még tapasztaltál, még adta, hogy még tapasztalják az ő jelenlétét, az ő sebeit, az ő föltámadt valóságát, a békét, ami árad belőle, reménységet, stb. De most ezt mindenütt megadja, lelki tapasztalással, megéléssel, és itt nagyon fontos, hogy mi is próbáljunk erre a valóságra ráhangolódni, rányílni. Itt látom azt, hogy nagyon fontos a kötött ima. Nagyon fontos az, amit megtanultunk gyermekkorunkban. Bár nagyon sokszor úgy elmondjuk a mi atyánkot, mint egy trallalát, meg az üdvözlégy Máriát, hogy nyugodtan mondhatnánk valami egyebet is, de azok nagyon fontosak, óriási gondolatok vannak, az egész ima életünket meghatározó gondolatok. De mi papok a sollosmát mondjuk, hívek közül sokan rózsafűzét, minden imádságot, mind fontos, nagyon jó. De nagyon fontos az, amit sokan manapság elhanyagolnak, rohanós életben vagyunk, hogy tudjunk elcsendesedni, mégpedig meghatározott ideig, mert akkor tudjuk lelki értelemben meghallani, megtapasztalni, hogy valóban Jézus nem messze van, hanem itt, hogy az Atya itt van vele, és a lélek most kiárad, és lelkesít, és nagyon komoly lelki élményt, lelki erőt, lelki vigasztalást tudunk kapni. Tehát itt nagyon fontos, hogy mi próbáljunk csatlakozni lélekben ahhoz a túlvilági, ez sem messze van, de másképp létező valósághoz, amiben Jézus elment. Itt van az elcsendesedésünk, hogy csendben várok. Egy jezsuita szerzetes, egyszer papi lelki gyakorlaton kérdeztem tőle, hogy
Hát én elmérkedgetik, de olyan sokszor elmegy a gondolatom, meg a minden, hogy nem, minden. Azt mondta, hogy az nem baj. Ilyenek vagyunk mi emberek. De ha fél óra, akkor fél óra. Olyan, mint ha kimegyek a vasútállomásra. És ha ott vagyok, várok, lehet, hogy mindenfelé elmegy a gondolatom. Az is lehet, hogy elbúbiskolok, elalszok. De ha a vonat jön, akkor főszállok és megyek. Ha elmegyek az állomásról, akkor nem jön a vonat a számomra. Hogy valahol így van Isten, Jézus is közelségét akkor adja, amikor ő jónak látja. Egy sugallatot is akkor ad, amikor ő fontosnak látja. És olyan formában, olyan lelki hangulatomban szól hozzám, nem én határozom meg. Én csak nyitott vagyok. Én csak kinyitottam az ajtótaknak, aki kopogtat. És ha kitartok, akkor ő szól. Szól és megérezteti azt, hogy jelen van. Itt, ha ezt kihagyjuk, ha hiányzik belőlünk az, hogy íme én veletek vagyok minden nap a világ végéit, és hogy mindig és tényleg és itt van, akkor tulajdonképpen ilyen elméleti keresztények leszünk, akik megtanultunk egy sor igazságot, megtanultunk viselkedni a templomba, megértettünk bizonyos szertartások menetét, és kész. De akkor ebből igazából nekünk nagyon kevés konkrét hasznunk van. Itt fontos, hogy úgy éljük ezt át, hogy igazi kapaszkodónk legyen, igazi lelki erőnk, igazi élményünk, hogy ki tudjuk mondani azt néha Tamással, hogy én Uram, én Istenem. Ne csak egy ilyen tudati hitvallással, hanem átérezve. Ehhez el kell csendesülni. Ehhez nekünk találkozni kell azzal az élménnyel, hogy a fényes felhő eltakarda, de veletek vagyok minden nap a világ végéig. És csak így ebben a lelkületben, hangulatban tudjuk a Szent Lelket is befogadni. Akinek ez a tapasztalat nem működik, ahogy Mária Magdolna rabbi, te vagy, ó, nem a kertész, vagy Szent Tamás, ugye, vagy a két apostol, a kenyér, tanítvány, most van kenyértörösben, fölismerték, már nem is kellett, hogy lássák, fölismerték, bennük volt, és futottak vissza Jeruzsálembe mondani valójukot. Ezért nagyon-nagyon fontos ebben a mai zűros világban, a rohanós világban, semmire se érünk rá, stb., hogy tudjunk tudatosan időt szakítani annak, hogy az olajfák egyén való élményét az apostoloknak mi is megírjuk. Veletek vagyok minden nap a világ végéig, hogy ez nagyon kemény valóságot jelent, és ne higgyük, hogy ez egy döntés, elhatározva, hogy na, most már én így nézek. 10 nap kellett az apostoloknak, hogy annyira befogadják ezt, annyira átéljék ezt a valóságot, hogy képesek legyenek a Szent Lelket befogadni. Ez nem egy olyan, hogy most rájuk sütött a naphoz, kész, most már süt a nap, meg barnul a bőröm, meg melegen van. Ez nem így működik. Mikor kimentek, elkezdtek, ugye, pünköstkor Jézusról beszélni mindent, megjegyzi a Szentírás, hogy egyesek azt mondták, hogy ezek kora reggel beitt a kérdés borból, gyerünk tovább. Nyilván nem egy-két ember volt, mert meg se jegyezték volna, egy bizonyos rész a tömegnek elment. Ők nem voltak készek befogadni a konkrét valóságot. Egy hatalmas tömeg, 3000-et írott, az meg befogadta, lelkesedett, megkeresztelkedett, rátették az apostolok kezüket, és a lélek sugallatát megütik, lelkesedtek, minden, alig tudtak valamit, egy keveset, ha hallgatták Jézus tanítását, vagy valamit, de a lélek éltette őket.
testvérek, én azt hiszem, hogy nekünk ne a tudás a baj. Mi mindig oktatunk, elmondjuk, tudjuk, bérmálkozás előtt hittanvizsga van, első áldozás előtt is kikérdezzük a kis nevolókat, mindent, de nagyon kellene törekednünk arra, hogy átéljük, hogy Jézus itt van, hogy Jézus kiáradt, hogy Jézus most eltölt minket, hogy Jézus most reménységet jelent, és hogy ebben a reménységben várjuk az ő második eljövetelét. Ebben a tudatban, ebben a mi lelki élményben próbáljuk megélni a kereszténységünket. Úgy gondolom, hogy ez a mennybe menettel eseménye, annak jó átélése az egész vallásos életünket nagyon mélyen és nagyon-nagyon átéléssel tudja befolyásolni. Úgy gondolom, hogy erre nagyon kell törekednünk napjainkban, mert még a mások felé közvetített hitünk, meg tanúságtételünk, minden szinte semmit nem jelent. A vitánk, a bizonygatásunk, a minden tele van a világ. Igaz, hamis, meg féligaz, meg milyen tanításokkal. Már lassan a teológiai tanult ember se nagyon tudja elbírálni mindig, hogy ebben mi a hazug, meg mi az igaz, mennyire igaz, lexikonba kellene utána nézni, nem hat már. De ha van egy béke bennünk, egy öröm, egy reménység, ami nem törünk ki akkor, amikor valami történik velünk, mert Jézus velünk van. Ha nem védjük az igazunkat, mert nem engedik, mert megbántottak, mert minden, nem, hanem azt mondjuk, hát Jézust is megbántották, velünk van, megbocsájtok, stb. Nyugodt maradok, akkor nagy tanúságot teszünk arról, hogy íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig, akkor nagy tanúságot tudunk tenni arról, hogy mi hordunk magunkban egy igazi értéket, kincset, olyat, ami másnak nincs. Mindegy, manapság azt kell mondani, hogy mindegy, megvan a körülbelül minden, de akinek nincs ez a mély hite, ez a jelenlétben való hite, az tulajdonképpen nem viszi ezt a keresztény értéket. Nincs benne az a lelkesedés, amivel az egyház pünköstkor elindult, amivel az apostolok az olajfák hegyéről lementek. Nagyon kellene ezt magunkban munkálni, foglalkozni ezzel, nem engedni. Ebbe növekedni, érlelődni lehet. Nem elég tulajdonképpen nagy élmény sem. Azt hiszem, hogy napjainkban nagyon sok az utóbbi másfél század vagy több már nagyon sok például Mária zarándokhely, nyílt jelenések, stb. Ahol nem az igazából az alapkérdés, hogy most az, aki ott látott valamit, az igaz látomás volt, igaz jelenés, vagy nem igaz jelenés, nem ez a kérdés, az igazsága minden ilyen zarándokhelynek. Az, hogy milyen sokan megélik ezt a jelenlétet, élményt, vallásos élményt kapnak, lelkesedést és sugallatot, minden ilyen búcsújáró hely, ez az ajándéka, ez az éltető hit, amely nekünk
sokat tud adni mindenkinek, amit nem csak ott lehet megélni, hanem amit magunkkal tudunk vinni. Onnan Mária által Jézushoz jutunk. Mária kegyhelyen, Mária közvetítésével megélhetünk egy ilyen nagyon mély élményt. Mindegy, búcsújáró helyek sok van belőle, kisebbek, nagyobbak, minden, de ezzel kell onnan hazatérni, nem csak a kisebb-nagyobb ajándékokkal, amit vettünk, hogy mindenkinek kell egy valamit, amit eltesz a vitrínbe, nem, hanem hogy mi azzal mentünk haza onnan, hogy megéltem, hogy Jézus itt van, hogy ez igaz, hogy én ezt hiszem haza, és ebből élek. Ez tulajdonképpen azt hiszem Máriának egy nagy ajándéka ennek a mi modern világunknak, hogy ez nem csak egy ilyen játék a vallásosságban, de egy nagyon alapvető szükséglet, tényleg a világ szinte minden részén valahol megvan. És azt hiszem, még azt merem mondani, minden egyes szentmisénknek ez az értéke, ez az élete. Nem programra megyünk, nem egy vallási programon kell részt venni. És eszembe jut, hogy az én gyerekkoromban kötelező volt május 1-én fölvonulni, azt már rossz szemmel nézték, aki nem vonult föl, hogy a majál is föl, kirándulás után a fölvonulás, minden, de azt hiszem, hogy sok mindent lehetne a világban emlégetni, a bautzenünk, stb. Nem egy programon kell

0: személy szerint üzen valamit Jézus most az ő erejével, az ő lelkével, a bibliai tanításból, a hozzáfűzött magyarázatból, hogy ott én nekem most élőben üzen. Most nem van túl sok időnk van, de én merem állítani, hogy ez az én nagy tapasztalatom. Oda kerültem az egyik plébániára, 43 évig voltam. Azt kérték, hogy minden nap mondjak egy-két szót a bibliai részekről, amit felolvastunk. Én azzal a naív fiatal papi gondolattam, mert nagyon jó, két évenként ismétlődik az egész evangélium minden évben, szóval egy évben elmondom, aztán csak ismételem. Állítom, hogy 43-22-3-szor felolvastam ezeket, és minden nap mást üzent. Minden nap megértem, hogy most a mostani életem, a mostani gondomhoz, a mostani feladatomhoz szól. Tehát ez az egyik. Vasárnap szól és szól. És még azt is hozzáadom, nem biztos, hogy mindig tudatosodik, hogy nem mond mise után, meg tudom mondani, hogy most nekem ezt mondta, de ott van benned. És egy adott életszituációban a tudatalattiból kipattan, hogy így kell viselkedni, mert ott mondták, mert ott olvastam, mert Jézus ezt mondta. A másik, a misének az áldozati része. Mi most éljük meg azt, mintha a Kálvárián lettünk volna. Most teszem oda Jézus keresztjéhez felajánláskor az hálámat, a gondomat, a küzdelmeimet, a mindent, és a szeretteimet, minden. Ugye azt mondjuk, hogy a föld termése, és az emberi munka gyümölcs, ez nem a pék, hanem mi, akik oda tesszük a mi emberi munkánkat, küzdelmünket, minden. És a bornál szintén szőlőtő termés, az emberi munka gyümölcse, ahogy a borász préselte a szőlőt, az élet présel engem, és én oda teszem ezt, és oda ajándékozom Istennek, ettől lesz értékes élő áldozat, ahogy mondjuk a mise további szövegen, élő áldozattá. És ez szentelődik meg. Jézus teste és vére lesz ott jelen a kenyér és bor színében, de ugyanakkor fölemel engem Isten az örök valóságban. Mindazt, amit tettem, minden, ott van Jézus, az élő, veletek vagyok minden nap, és ez lesz az, hogy én a mennyei atyában, az örök életben, mennyben gazdagodom, ott kigyűjtsetek kincset, és meg kell élni a szent áldozásban, az itt lévő élő Jézussal egyesülünk, ő ölel meg minket, mi lábaihoz borulunk, és én Uram, én Istenem, mondjuk Tamással. Ha így élünk a mennybe menetelt, hogy nagyon nem csak ésszel, hanem szívvel, lélekkel megéljük, hogy nem ment el Jézus. Veletek vagyok minden nap a világ végéig. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszöntöm a négy Mária rádió hallgatóit, és ha valakinek kifogása, kérdése, ellenvetése van ezzel, amit elmondtam, kérdéseket tehet föl. Köszönöm.
1: Mondom is a lehetőségeket. Most így a minden négy magyar nyelvű Mária rádióhoz szól. Viber üzenetként lehet írni a plusz 381-63-59-84-58-as számra, tehát ez egy Viber vagy Viber, kinek hogy jobban tetszik. De megmondom a saját számainkat is, a hívószámunk az, ugye itt a plusz 381-et elég kell tenni, 24-69-22-59-es, ez a telefonszámunk, az élőtelefon, és SMS üzenetet is lehet a plusz 381-63-59-84-58-as számra. Ez ugyanaz, mint a Viber üzenet száma. Várjuk tehát a kérdéseket és a hozzászólásokat.

A kedves hallgatókhoz szólok, elmondom még egyszer az elérhetőségeket, hogyha valaki szeretne kérdezni Józsi atyától az elhangzott témával kapcsolatban, megteheti az élő vonalunk, ugye ez külföldieknek mondom, plusz 381, ami elé kell írni, 2469-2259-es, az a telefonszámunk, Viber és SMS üzenet írásra is van lehetőség, plusz 381, 63-59-84-58-as. Ez ugyanaz a szám SMS-re is, és Viber üzenetre is. Úgyhogy Józsi atya várja a kérdéseket, esetleg a hozzászólásokat, amíg valaki szeretné ezt a témát egy kicsit jobban megközelíteni, jobban befogadni. Addig hallgassunk egy kis zenét.

0: nem érkezett SMS és hívás sem, így hát akkor megkérném Józsi atyát, hogy még ebbe a megmaradt két percbe csak egy nagyon röviden lezárja a mai hittanóránkat.
1: Hát ami lényege volt, amikor mondtam, hogy nekünk kell időt szakítani arra az elcsendesedésre, hogy mi is megéljük azokat a valóságokat lélekben, ekkor lesz nekünk jelen lévő, ha megéljük az élményt, azt a lelki közelségét Jézusnak, és egy örömet, egy békét, egy reménységet kapunk belőle. Tehát nem még tanulni kell ezt, mint egy leckét, hanem törekedni arra, hogy ezt átéljük. És ne bántson minket az, ha ez nem egy egyből, ha néha elveszítjük ezt az élményt, sokat kell küszködni. Gondoljunk arra, hogy Tamás mennyire küzdött, mire még tapasztalta, stb. Tehát kitartás, Jézus itt van, vezet minket. Köszönöm.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Lelki élet és hitmélyítés. Giossano Leonard atya műsora következik.

0: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus. A mikrofonnál Alex atya, nem Leo atya. Volt egy kis csúsztatásunk. Tehát út, igazság és élet műsorunk van most. És itt vagyunk együtt Tibor atyával. Üdvözlek, Tibor atya.
1: Én is köszöntelek, nagyon szeretettel, kedves Alex atya. Maradt még egy pár...
0: Igen, maradt 20 percünk erre a műsorra. Nem baj, 20 perc alatt is lehetnek nagyon-nagyon jó kérdések. 0259-420-555, 0359-420-555. Kérjük a hallgatókat, tegyék fel kérdéseiket. Használj ki, van itt élőben két pap. Illetve SMS-ben is lehet írni. SMS-ben nagyon jó kérdések szoktak jönni. 0758-420-555, 0758-420-555. Várjuk a hallgatóknak a kérdéseit, lehet kérdezni bármiről, amit a hitünket illeti, bármiről, ami az imánkkal kapcsolatos, és bármiről, ami az erkölcs, hit, ima, erkölcs, vagy egyház történelem, és próbálunk rá válaszolni. 0259-420-555, 0359-420-555, SMS-ben pedig 0758-420-555. Bátran tegyék fel kérdéseiket.
1: Közben nézem, hogy jönnek-e üzenetek. Még nem érkezett üzenet. Hát szerintem akkor... indítsunk el egy témát, bármiről, hogy gondolod, most jön a pünkösd, akkor egy picit beszéljünk a Szentlélekről.
0: Oké.
1: Szerinted mi a Szentlélek? Te, mint pap, te hogy éled meg ezt a harmadik isteni szemét?
0: Nehéz kérdés, de ez olyan, mint a szeretet. A szeretetről nem jó sokat beszélni, ugye tudjuk. Ha sokat beszélünk a szeretetről, akkor az olyan, hogy szöveg. A szeretetet meg kell élni, ugye? Na, így vagyunk a Szentlélekkel is. Szent Háromság harmadik személye. Ugye az atyáról van egy fogalmunk, elképzelésünk, az atya. A fiúról még több, Jézus. De a Szentlélektől nincs olyan sok képünk, elképzelésünk. És ez jó, hogy így van. Ezt Isten így akarta. A Szentlélek, az a harmadik személy, ez annyira nem mutatkozik meg, de mindenhol tevékeny van, mindenhol ott van. Ez, amit a levegő, nem látjuk, nem, nincsen szaga, nincs képe, de hogyha nincs levegő, ugye, azt hamar észrevesszük. Na ugyanúgy, hogyha nincs meg a Szentlélek az életünkben, akkor az bizony meglátszik, hogy hiányzik valami az életünkben. Mikor kérünk, bármit is kérünk az Istentől, jó dolgokat kérünk, vagy kérünk olyan dolgokat, ami egyelőre nekünk ez nem jó, vagy nem a legjobbak. Legyenek jó dolgok, vagy kevésbé jó dolgok, a Jóisten mindig a Szentlélek adja először. Merre van a legnagyobb szükségünk. Mert Isten nem csak valamit akar adni nekünk, hanem a legjobbat, és az nem egy valami, hanem egy valaki, saját magát adja, a Szentléleket. Erre van a legnagyobb szükségünk, a Szentlélekre. 0259-420-555 vagy 0359-420-555. SMS-ben is lehet kérdezni, 0758-420-555. Bátran tegyék fel kérdéseket. Tibor atya, akkor most te mondd el, Szentlélek.
1: Igen, így ahogy mondtad, nagyon nehéz erről beszélni, ugyanakkor nagyon sok katolikus hívő embertől messze is áll. Én úgy képzelem el a Szentlélek, mint egy detektívet, aki állandóan ott van mögöttem, és igazgat, irányít, figyeli, hogy mit csinálok. Tulajdonképpen ez az ő feladata, hogy gondoskodik a világról, az emberekről, és eláraszt az ő szeretetével. De nagyon sok gyümölcse van, a Szentlélek gyümölcse, Szentlélek ajándéka, azok közül is, hogyha egyet is legalább az ember próbál tökéletesen betartani, akkor azt jelenti, hogy jó úton halad. Igen, amíg a kedves hallgatók kérdeznek, vagy hívnak, nézzük is meg, hát ha valaki telefonál közben, nem még, addig felteszünk egy Szentlélekről szóló éneket. A Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk, Bohan Ergésztől fogadják nagy-nagy szeretettel.

0: Egy kérdés jött SMS-ben. Kérdi a hallgató, ha vásárolta Medjugorjéban Charbel olajat, annak is megvan a gyógyító hatása? Charbel olaj, gondolom Charbel atyára, Szent Charbelről van szó. Ez egy libanoni szent, egy nagy szent volt, Charbel atya. Charbel olaj Medjugorjéból, vagy Medjugorjéból, vagy bárhonnan, hát az az olaj, még akkor is, hogyha meg van szentelve, tehát ezek szentelmények. Tehát a szentelmények, igen, megvannak az értéke, de nem lehet a szentelményeket mágikus erőt tulajdonítani nekik, tehát nem lehet egy mérlegre tenni a szentségekkel, illetve lehet mérlegre tenni, de mindig a szentségek azok a súlyosak. Gyógyítás? Hát nekünk van két szentség, ugye ismerjük azt, hogy a betegek kenete, régen mondták, hogy utolsó kenet, nem igaz, nem utolsó kenet, hanem bármelyik súlyosan beteg embernek jár a beteg kenetje. De nem csak a súlyos betegségekre van nekünk szentségünk, a kisebb betegségekre is. Az oltári szentség, azt mondja a katekizmus, az oltári szentség. Igen, mikor megy a papa a betegekhez, első pénteken azt mondja, hogy legyen az Uram ennek a betegnek lelki és testi gyógyulására. Tehát az oltári szentség az a szentség, ami nem csak a lelket, hanem a testet is, mert ugye mi Krisztus testét és vérét és lelkét vesszük magunkhoz, teljes Krisztus ott van, és ez gyógyítja a lelkünket, a kicsi bűnöket lemossa, azokat, amiket nem kell meggyógyni, a kicsi bűnöket lemossa, és a testünknek is enyhülést ad. Én ezt tapasztalom meg Medjugorjéban is, mikor elmenyek, ott mindig Krisztus a központ. Ez nem lehet másképpen, mert a szűzanya mindig az ő szent fiához vezet el minket. 0259 420 555 0359 420 555. Bátran tegyék fel kérdéseket, vagy SMS-ben 0758 420 555. Egy újabb kérdés jön. Ha úgy adja a sors, hogy valaki egy olyan személlyel alakít ki egy pár kapcsolatot, aki messze áll a hitről, és persze szereti azt a szemét, de mindig akadályba ütközik, és az ima nem segít, mit tehetünk? Ha úgy adja a sors, én mondanám, a sors nem adja úgy, hogy az ember dönt, hogy valakivel egy életprojekt, tehát hogy valakivel házasodik. Az egyház megengedi, hogy olyan személyekkel is valaki házasodjon, férhez menjen, aki nem hívő. Gondoljunk csak Szent Ritának az életére. Tehát a legfőbb tényező nem az, hogy jó, persze, jó lenne, katolikus lenne hívő, de a legfőbb tényező, hogy szeressen. Hogyha a másik szeret, az már elegendő hozzá férhez menni, vagy feleségül venni. Természetesen, hogy tartanunk kell a hitünket, és a párkapcsolat idején ezt a másiknak jól tudomásul kell vennie, hogy bizony én egy hívő, katolikus vagyok, templomba járok, a kötelességem a gyerekeket katolikus hitben nevelni, és a másik még akkor is, hogy nem hisz, de hogyha szereti, akkor lehet vele előre menni.
1: Igen, itt talán kijavítanám azt a kérdésben, azt a részt, hogy az ima nem segít, hát ilyen nincs, hogy az ima nem segít. Az ima az nem vész a porba, hanem kitartóan ezért az ügyért, ha imádkozunk, akkor előbb-utóbb az ima teljesedni fog, tehát ilyen nincs, hogy nem segít. Tovább kell imádkozni, és ahogy mondottad, Alex atya, ha valaki valakit szeret, akkor az el kellene, ha igazán szereti, akkor el kellene fogadja, hogy igen, Isten is ott kell legyen közöttük, mert oda folytatódik a kérdés. Hogy lehet felvilágosítani, hogy hiányzik az Isten közülünk, és szükségünk van Istenre? Egyszerűen nem kell felvilágosítani, hanem úgy kell éljem én a hétköznapjaimat, hogy ő valóban érezze azt, hogy bennem Isten dolgozik. Tehát, hogyha állandóan csak vádaskodunk, meg veszekszünk, akkor ott Isten nincsen. Tehát imádkoznom kell, és úgy éljem a hétköznapjaimat, hogy valóban a másik megérezze rajtam azt, hogy bennem Isten lakozik, bennem Isten akar dolgozni, és általam Isten akar eredményt elérni. Tehát továbbra is én biztatom a kedves hölgyet, vagy igen, gondolom, hogy hölgyről van szó, hogy továbbra is imádkozzon. Mi is imádkozunk a kapcsolatért, és valóban meg kell élni úgy Istennek a szeretetét a hétköznapjainkban, hogy a másik az új szentirítséggel legyen, hogy na, én úgy akarok élni, mint te.
0: 0259 420 555 vagy 0359 420 555, illetve SMS 0758 420 555. Én is hozzá szeretnék tenni arra, hogy persze, hogy az ima mindig segít. Most nem csak ennek a hallgatónak mondom, aki kérdezte, hanem mindenkinek. Isten minden imát meghallgat, minden imád. De amit mondtam először, hogy Isten úgy, a saját módjára válaszol, mindig a szent lelket küldi el. És bármit kérünk, persze, hogy ebben a kérdésben benne van az, hogy az ima, hogy hát úgy akarná a hallgató, hogy segítsen, hogy a másik megtérjen. De mikor mi imádkozunk, Isten először annak adja meg a kegyelmet, aki kéri, mert az kell, minkkel először megtérünk jobban Istenhez. Mit jelent megtérni, hogy legyünk szentek? Két lehetőségünk van, vagy szentek leszünk itt a földön, vagy szentek leszünk a tisztító tűzben, mert csak a szentek jutnak be a mennyországba. És az ima az mindig segít, és Isten mindig a szent lelket küldi el.
1: Kedves hallgatók, még egy pár percünk maradt, nézzük meg, nem-e valaki telefonál közben. Nem, sajnos. Tehát még egyszer elmondanánk a telefonszámunkat.
0: 0259 420 555 0359 420 555 vagy SMS 0758 420 555. Még van idő egy kérdésre, akinek van bátorsága, bátran tegye fel, vagy hangban, vagy szövegben.
1: Igen, tehát még 2-3 percük van a kedves hallgatóknak, akár hívhatnak is, az alatt talán van is egy.
0: Mindörökké, ámen, már tessék, halljuk.
2: Én nem vagyok magyar, szóval én román vagyok, és mégis mondjuk magyarról beszélek, itt van.
0: Méghozzá elég jól.
3: Jól.
0: Tessék, bátran.
2: Nem ez a lényeg.
3: Bátorítsuk.
2: Az a lényeg, hogy nekem is a párom magyar, viszont azt érzem, hogy amikor krízis helyzetben voltunk, akkor az egyház nem igazán állt a sárát, és persze azokhoz az atyákhoz mentem, ahol akihez tartoztunk, és nagyon-nagyon csalódott vagyok, és úgy érzem, az én meglátásom, hogy az egyházban sokkal intenzívebben kéne foglalkozni a házassággal, a házas párokkal, és nem csak az időseknek, csak a gyerekeket készíteni, az elcsárdozás, meg a térvelás, hanem pont, mert ott van a legnagyobb teher, ott van a legnagyobb kihívás, ott van a legnagyobb vizsga, tétel, hogyha úgy veszük. Szóval, hogy nekem ez a, nem csak februárban, és nem csak egyszer egy évben, hanem legyen egy folyamatos támogató közeg, azaz házaspárok, ahol a nőkkel esetleg, a férfiakkal, de addig, ameddig, hogy mondjam, addig, ameddig megismerkednek, és csapatot alkotnak. Szóval nekem az egyházban sajnos, és most a pandémia után ez leginkább érinti és érződik azt, hogy nagyon sok hívő elfordul, mert igazából nem találja meg, és pont a fiatalokat veszítjük el, és a következő nemzedék az
0: elvilágosodik, igen.
2: Mert hogy látják a szülők közt, és hogyha az egyik pont az érintett, aki leginkább, és most elérzékenyülök, a leginkább teherhordozó és megoldást kereső.
0: Nagyon szépen köszönjük a hozzájárulását. Válaszolok, próbálok válaszolni a rádióban, jó? Hát én egy az egyben egyet értek ezzel, hogy az egyház sokkal többet kell foglalkozni a házasságokról. Én ezt, tehát, hogy ki lenne nyomtatva, és alá is írnám, tehát nyugodtan, tehát sokkal, de sokkal többet kell foglalkozni. Hogyha foglalkozunk a házaspárokkal, akkor lesznek gyerekek, lesznek hívő családok, lesznek hivatások, nem csak a papi hivatásokra gondolok, hanem minden hivatásra, házasság, szerzetesi, van élet. Tehát ebben egy az egyben egyet értek, hogy sokkal, de sokkal többet kell foglalkozzunk. Utána a hallgató beszélt, hogy ki van ábrándulva. Hát én azt mondanám, hogy amit Szent Ágoston mondott, hogy a, hogy az egyház az egyszerre szent és bűnös. Azért szent, mert benne van az élő Krisztus, és azért bűnös, mert mink vagyunk. Hát gyarlók vagyunk, de mikor kritikát mondunk, én úgy mondanám, hogy valami konstruktív kritikát, hogy nem elég azt mondani, ki vagyok ábrándulva, hanem egy olyan kritikát mondani diplomatikusan, hogy ezt és ezt tapasztaltam nevek nélkül, és szerintem ez is ez lenne a megoldás. De köszönjük szépen az észrevételét. Elérkeztünk a műsorunk végére. Köszönjük a hallgatóknak. Búcsúzik önöktől Alex atya.
1: És Tibor atya.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, erdészeltel megszólaltak a harangok, imára hívnak bennünket, kulcsoljuk imára kezeinket, és imádkozzunk együtt közösen a mennyek királyné asszonya imában, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mennyek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert kit méhedben hordozni, méltó voltál, alleluja, amint megmondotta vala, feltámadott, alleluja, imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja. Örülj és örvendez, szűz Mária, alleluja.
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja.
0: Könyörögjünk, Úristen, ki szent fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy szent anyja a boldogságos szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerjük, Krisztus, ami Úrunk által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Esengő szolgánk, jöjjetek, táljátok fel ma szívetek, nyissátok dalra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok!
1: Délóra bús emléke ez, örök bírót ítélnek el, kihez nem férhet földi vád, rágyarló nép halált kiált.
0: Minket szívbéli hálaköt, vétkünk miatt is féljük őt, s ha bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kér imánk.
1: Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát, s a szent lelket ki egy velük, háromságban egy istenünk.

0: Pontosan megtartsuk tanításodat.
1: Adj jó iránt útjaimnak, hogy mindig akaratodat kövessem.
0: Akkor sosem vallok szégyent, ha minden parancsodat szemem előtt tartom.
1: Azért adok hálát neked tiszta szívből, mert igaz végzéseidre megtanítasz.
0: Amit elrendeltél, azt megtartom. Csak te ne hagyjál soha engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Meddig lesz még, Uram, hogy nem törődöl velem? Meddig, hogy elfordított tőlem arcodat?
1: Meddig rejtsem gondjaimat lelkembe, fájdalmamat szívemben naphosszat? Meddig kevékedik még rajtam ellenségem?
0: Nézd rám és hallgass meg, én Uram, Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom.
1: Ne mondhassa ellenségem, legyőztem. Sanyargot én se újjongjanak, hogy ingadozom.
0: Mert én hűségedben bízom, hadd dörvengjen szívem, hogy megszabadítasz. Énekelek majd neked, Uram, mert gondomat viseled.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Azoktalan így gondolkodik magában, nincs Isten, megromlottak, utálatos dolgokat művelnek. Aki jót cselekedne, senki sincs olyan.
0: Az Úr a mennyből letekint az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent.
1: Mind rossz útra tértek, megromlottak mind. Nincs, aki jót tenne, nincs egyetlen egy sem.
0: Hát nem térnek észre a gonosztevők, akik mind kenyeret pusztítják népemet?
1: Nem fohászkodnak az Úrhoz, de fognak még reszketvén reszketni. Mert az Úr az igazak mellett áll.
0: A védtelen ember szándékát ti megzavarnátok. Ám az Úr lesz annak menedéke.
1: Bárcsak jönne már üdvösség Sionból Izraelnek, ha egyszer az Úr jóra fordítja népe sorsát. Újjong majd Jákob és örül Izrael.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Alleluja, alleluja, alleluja.
0: A keresség most titeket is megment, hiszen az nem a testszennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelki ismeretet Jézus Krisztus feltámadása által, aki az Isten jobbján foglalja helyet.
1: Az Úr láttára, alleluja.
0: Öröm töltötte el a tanítványokat, alleluja.
1: Könyörögjünk, Istenünk, te Krisztus feltámadásával visszaszerezted nekünk az örök életet. Add népednek, hogy erős hittel, teljes reménységgel és kételkedés nélkül várjuk mindannak megvalósulását, aminek beteljesülését megígérted. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála.
1: Megköszönjük kedves hallgatóinknak, hogy együtt közösen imádkoztuk a Mennyek királyné asszonyát és a Zsolozsmából a napközi imaórát. Ha tehetik, továbbra is hallgassanak bennünket, hiszen nem sokára kezdődik a Déli Magazin.

tervek, barátok, élmények mind-mind változnak. De rá kellett jönnöm, hogy csak egyedül a te szereteted nem változik soha. Szeretnék neked elmondani valamit.

0: 2026. május 5-én kedden köszöntjük hallgatóinkat nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről, Csíksomjóról, akik már az elkövetkezendő egy órában önökkel lesznek.
1: Vízi Katalin
0: és Fülöp Lóránd. A Déli Magazin témája 2026. május 5-én kedden. Hamarosan híreket és időjárás jelentést hallhatnak kedves hallgatóink. Ezt követően a nap örömhíre következik, amelyhez Korom Imre vajdahunyadi plébános fűz majd gondolatokat. Déli magazinunk második részében majd Ferenc Emese kolozsvári kolléganőnk könyvajánlóval jelentkezik. Tartalmas időtöltésre, együtt gondolkodásra hívjuk kedves hallgatóinkat, amennyiben tehetik, tartsanak velünk. További kellemes rádiózást!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. május 5-én köszöntjük Önöket a Csíksomlyói stúdiónkból, a pontos idő 12 óra és 15 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat.
1: Máltai zarándoklat Lourdesban.
0: Lourdesban a 68. máltai zarándoklatot tartják, a világ minden tájáról érkezett 7600 zarándok között. A romániai máltai szeretetszolgálat 31 fős küldöttsége is részt vesz. A zarándoklaton idén is részt vesz a Gyulafehérvári Főegyház megye kísérletében, képviseletében Keresztes Olivér Sepsi Bükszádi és Takó István Sepsi Szentgyörgyi plébános, Veres Stelian máltai lovag, a szervezet országos lelkivezetője, jelen van ugyanakkor Tisler Ferenc máltai lovag, a romániai máltai szeretetszolgálat főtitkára, Fari Palkó Ilona máltai lovag Nagyenyedről, Gróf Kálnoki Tibor, a máltai lovagrend szövetségének romániai elnöke, valamint Roberto Musnecs, a szuverén máltai lovagrend romániai nagykövete. Először vesz részt Lourdes zarándoklaton a Kovács Gergely gyulafehérvári érsek. A ma záródó zarándoklaton a máltai lovagok, dámák és a szeretetszolgálat önkéntesei, orvosok, ápolók, beteg embereket kísérnek el a kegyhelyre.

0: Ecce homo, Lego kockákból.
1: A nagyváradi római katolikus püspöki palota földszintjén lesz megtekinthető május 1-e és 24-e között Munkácsi Mihály Ecce homo című festményének monumentális 2,5 méter magas és 4 méter széles 155 000 Lego kockából álló másolata. Az alkotás a Festum Baradinum rendezvénysorozat ideje alatt lesz látogatható Centrum Patik látogatóközpont programjának megfelelően. Kórus hangverseny Marosvásárhelyen.
0: Hangok világa, kalandozás a Kórus irodalomban címmel tartanak kórus hangversenyt ma este 7 órától a Marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes karát Albert Zsuzsa Katalin vezényli, szólót énekel Alexandra Kolcseriu Dandu, szoprán zongorán Móricz Miklós, nagybőgön Kostyák Márton, ütőhangszereken Gombóc Avar kísér. Tortoma önképzőkör.
1: A Baróti Gyulai Líbiusz városi könyvtár olvasótermében ma este 7 órától Kalandozások Dubajban több mint egy utazás címmel Egyedemőke tanárnő tart vetített képes úti és élménybeszámolót. Házigazda Demeter Zoltán, művelődés szervező könyvtáros. Családi futás.
0: Mert futni bizony jó. Ezt az életérzést szeretné megosztani mindenkivel szerdán a KSE napok keretében a Zöld Nap Egyesület és a Kézdivásárhelyi Sportiroda, melyek idén is családi futásra hívják a mozogni vágyókat a Sinkovi stadionhoz. A szerdai rendezvény este 6:30 kezdődik, benevezhetnek szülők, gyermekek, testvérek, házastársak, legkevesebb 2 személy egy családból. Külön díjban részesül az a család, amely a legnagyobb létszámmal képviselteti magát, valamint amelynek tagjai a legtöbb kört futják. Bővebben a zöldnap.info oldalon. Előadás Székelykeresztúron.
1: Székelykeresztúr városi polgármesteri hivatala szeretettel hív minden érdeklődőt Albert Orsolya a Nő tetőtől talpig élet című előadására, melyre csütörtökön délután 6 órától kerül sor a Székelykeresztúri Közösségi Házban. Jegyek elővételben a Városi Könyvtárban vásárolhatók, 25 lei értékben. Könyvbemutató Gelencén.
0: Május 13-án délután 6 órától a Gelencei Művelődési Házban mutatják be Kalányos Otto, Ha te pap leszel, én pápa című könyvét. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Előadás Szovátán.
1: Pénteken este 7 órától a Szovátai Domokos Kázmér Művelődési Házban mutatják be a Bekecs Tát Színház Lizolette és Május című prózai előadását. A felnőtt jegy 40 lejbe, a diák és a nyugdíjas jegy 30 lejbe kerül. Előzetes jegyfoglalás a 0762-254-729-es telefonszámon lehetséges. Az előadást a 16 év feletti nézőknek ajánlják. Erdélyi gyermekre vágyok lelki gyakorlata Kolozsváron.
0: Második alkalommal kerül megrendezésre Kolozsváron, a Manréza Lelkiségi Központban a gyermekre vágyok lelki gyakorlata július 24-e és 26-a között. Szeretettel hívják és várják azon párok jelentkezését, akiknek még nincs gyermeke, valamint legalább 1 éve hordozzák a nehezített fogantatás keresztjét. A lelki gyakorlaton nem csak lelki vigaszt, hanem szakmai tanácsokat is igyekeznek nyújtani több elismert szakember bevonásával. További részleteket az erdélyi gyermekre vágyok @gmail.com e-mail címen keresztül lehet kapni.

0: Híreink végén néhány szóban az időjárásról.
1: Ma az idő az évszakhoz képest meleggé válik. A déli Kárpátok térségében időszakosan felhős ég és gyenge, rövid ideig tartó eső is lehet, máshol többnyire derült lesz. A szél gyenge mérsékelt. Az éjszakai minimumok 0 és 15 fok között alakulnak. A nappali csúcsértékek 17-27 fok között várhatók. Helyenként köd is kialakulhat. Holnap az ország nagy részén továbbra is az átlagosnál melegebb idő várható. Napközben és az éjszaka első felében a nyugati, északi, középső régiókban és a hegyekben változóan felhős lesz az ég, elszórtan gyenge záporokkal, máshol többnyire derült idő valószínű.
0: Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Aradon 24 fokot mutat a hőmérő, Baróton és Brassóban egyaránt 19 fok van, 21 fokot mérnek Besztercén és Désen. Csíkszeredában 20 fok a pontos adat, Déván 22, Dicsőszentmártonban 19 fok, Arason 21. Gyergyóalfaluban 19 fokot mértek Gyulafehérváron és Kolozsváron egyaránt 22-t, Kézdivásárhelyén 18 fok van. Máramaros szigeten 21 fokot mutat a hőmérő, akárcsak Nagysármáson 20 fok van, Marosévízen, Marosvásárhelyen egyaránt 22 fokot mutat a hőmérő, Nagybányán és Nagyszebenben. Nagyváradon, Zilahon és Szatmárnémetiben 24 fok van, Resicabányán 23, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen egyaránt 19. 22 fokot mutat a hőmérő Temesváron, még végezetül Tordán 21 fok van ma délben 12 órakor.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk.
0: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És
0: Evangélium Szent János könyvéből. Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szól tanítványaihoz. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az atyához megyek, mert az atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogyha majd bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma, hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, úgy cselekszem, amint az atya meghagyta nekem. Ezek az evangéliumi igéi. A Szent Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban, kedves testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók, az imént elhangzott evangéliumi rész az utolsó vacsorán elmondott beszédének, az Úr Jézusnak a befejező része. Krisztus azzal készíti elő apostolait a szenvedés órájára, hogy békét ígér nekik, a saját békéjét. Mert Krisztus tudta, és tudjuk mi is, nem csak a Szentírásból, hanem a történelemből, tapasztalatból, hogy a béke a rend nyugalma. Jézus tudja, hogy az atyától kapott küldetését fejezi be, a nagycsütörtöki beszédről mondom ezt, és ezt a küldetést pecsételi meg majd a nagypénteki kereszthalál. S a nagypénteki kereszthalál a mi megváltásunkon túl az atya megdicsőülését fogja jelenteni, és a sátán végső kudarcát. És ezért nincsenek Jézusnak aggodalmai, hanem mindent a maga helyére tud tenni. És ha a tanítványok mindezt megértenék, akkor a hitük nem rendülne meg. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, a gonoszság az a hatalom, amellyel kereszthalála által az Úr Jézus szembeszállt, és a gonosz léleknek nem volt hatalma Jézus fölött, és hogyha az Úr Jézust követjük, akkor fölöttünk sem lesz hatalma. Kereszthalálának vállalásával Krisztus azt hirdette a világnak, hogy szereti az atyát, és megteszi az ő akaratát. És ebben rejlik Krisztus győzelme a gonoszság fölött. Említettem a bevezető gondolatban, hogy ma van dr. Jakab Antal halálának az évfordulója. Róla emlékezzünk meg, aki nagyon vészes időszakban vezette egyházmegyénket, tiszteletre méltó Márton Áron halála után. Egy olyan időszakban vette át az egyházmegye kormányzását, amikor bizony a gonosz volt hatalma. Érdekes, hogy az egyik tanteremben, a szemináriumban, Gyulafehérváron, ott van a falon a címere, püspöknek a címere, és sokszor előadások alatt, vagy amikor ott tartózkodtam a tanteremben, ránéztem a címerre, amelynek a mottoja Dominus Meus et Deus Meus. Ez volt a püspöknek a jelmondata. Én Uram, én Istenem. Szent Tamás apostolnak a hitvallása ez, aki a föltámadt Krisztusban felfedezte az erőt. És ez lenne a mi feladatunk is, kedves testvérek. Felfedezni Krisztusban az erőt. Felfedezni azt, hogy Krisztus második eljövetelének a várakozása bizony értelemmel bír, van értelme annak, hogy várjunk Krisztus második eljövetelére. De nem nagy dicsőséges tettként kell erre várakoznunk, és nem csupán a dicsőség fényében és a pozitív dolgok felvállalásában kell erre a krisztusi második eljövetelre felkészülnünk, hanem ugyanúgy, ahogy Páduai Szent Antal is tette, elsősorban a próbatételek felvállalásával. Azt mondja Szent Ágoston, hogy életünk ebben a zarándoklásban nem lehetséges próbatételek nélkül. Mert előrehaladásunk csak próbatételeken keresztül valósul meg, és senki sem ismerheti meg önmagát sem, ha csak azelőtt nem volt próbára téve. Senki sem koron meg, mondja Szent Ágoston, ha nem győzött, és senki nem győzhet, ha nem küzdött. És senki nem küzdhet, ha életének nincs célja. Tehát, aki szorongó szívvel kiállt a föld széléről, az soha nincs elhagyatva. És ezt bizonyította életében Páduai Szent Antal, aki mindig lelkesített, mindig bátorított, ott, ahol és amikor kellett, az Úr segítségével és hatalmával csodát tett, és ezt bizonyította 13 esztendős egyház kormányzásával dr. Jakab Antal is, aki bátorított, aki helytállt, kiállt, aki amikor kellett, szigorú volt, de amikor nyájának és papjainak szüksége volt rá, akkor gondoskodó atya volt. Azt mondja továbbá Szent Ágoston, nem vagyunk elhagyatva, hiszen minket, akik az ő titokzatos testét alkotjuk, az ő akarata szerint azt akarta, hogy mi is oda jussunk, ahová a fő már előre ment. A békességről is beszélt az Úr az apostolainak a mai evangéliumban. És Krisztus békéje abból származott, hogy ő tudta, hogy ő kicsoda, tudta, hogy Isten fia, tudta, hogy ő a megváltó, és tudta, hogy mi a feladat. És az én életemben is akkor lesz békesség, és akkor van békesség, ha tudom, hogy ki vagyok, ha tudom, hogy milyen értékek alapján élem az életemet, ha az Isten igéjét felfedezem az egyház közvetítése által, ha rádöbbenek arra, és úgy is viselkedem, hogy tényleg Isten teremtménye vagyok, akkor lesz bennem békesség, ha megtalálom magamban az erőt, hogyha kell, akkor tudjak változtatni az életemet. Akkor lesz bennem békesség, hogyha megtalálom magamban a méltóságát annak, hogy Isten megváltott gyermeke vagyok. Hogy tudatosítom magamban, hogy Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett engem, hogy ő tőle származom, ő hív, hogy visszatérjek hozzá, és vele együtt éljek az örök boldogságban. Visszatérjek hozzá. Térjek vissza, függetlenül az elbotlásaimtól, függetlenül a bűneimtől, függetlenül a gyengeségeimtől, függetlenül a kicsinységemtől. Az Úr tudja, hogy megvannak a botlásaim, hogy sokszor csak saját tetteimre, saját magamra, saját személyemre koncentrálok. És ezért is folyton nyomasztanak a gondok. De minden egyes szentmise, minden egyes imádság alkalom arra, hogy akarjunk hasonlóvá válni az Úrhoz. Látni elsőként azt, hogy ki vagyok, és hagyni, hogy az Úr működjön bennem. Mert ez hozza meg a békét. Imádkozzunk a mai szentmisében a béke kegyelméért. Imádkozzunk azért, hogy békesség legyen bennünk és körülött. És köszönjük meg Istennek azt az időt, amit ránk szán és velünk van. Még akkor is, hogyha sokszor vonzanak a világ dolgai, mert másképp nem élhetünk, hiszen a világban élünk, de próbáljunk meg úgy élni, hogy az Úr jelenléte érezhető legyen életünkben. Hiszen benne van a mi reményünk, mert mindannyian bátran a magunk csendességében kimondhatjuk, bármi is történjék, azért az Istent szeretjük. Még akkor is, hogyha nem értjük igazán, mit jelent az, hogy szeretni, még akkor is, hogyha néha nem úgy szeretünk, akár embertársainkat, akár saját magunkat, mert ez is előfordul, ahogy kellene, de azért az Urat szeretjük, ugyanúgy, mint Szent Tamás apostol, aki így vall: én Uram, én Istenem. Ez legyen a mi életfeladatunk is, megvallani életünkkel, cselekedeteinkkel, minden lélegzetvételünkkel, hogy az Úr a mi Istenünk.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Naperem hírét hallhatták Korom Imre Vajdahunyadi plébánostól. Köszönjük szépen!

0: Daily Magazin a Mária Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mai Déli Magazinunk keretében a mikrofonnál Ferenc Emessét hallják. Egy könyvet hoztam ajánlóként az önök számára, és ha tegyek egy zárójelet, tudom, hogy egy hónappal ezelőtt azt ígértem, hogy Melissa de Costa az Ég minden kékje című könyvét fogom ismertetni, azonban szombaton lelőttük a poént, hát abból a szempontból is, hogy a könyvről beszélgettünk a napindító keretében, így annak az ajánlóját már megelőlegeztem. De hoztam egy olyan könyvet mára, ami hát az én életemre hatással volt, de amivel kapcsolatban egy picit a szerzőre is szeretnék emlékezni. Edith Éva Éger a Balerina című könyvéről van szó, és azért is mondom, hogy emlékezni, mert múlt héten 98 éves korában hunyt el, és hát biztosan a kedves hallgatók ismerik a Döntés meg az Ajándék című könyvét, a Döntést biztosan, hiszen rengetegen olvasták világszerte, és olyanoknak adott erőt, akiknek az élete már nagyon mélyen volt, zátonyra futott, mert annyira hiteles, hogy egyszerűen nem lehet letenni. Tehát ma a Balerina című könyvét fogom a kedves hallgatóknak ajánlani és ismertetni. Edith Éva Éger a Döntés és az Ajándék című nagy sikerű kötetek világhírű szerzője. Ebben a könyvben az újrakezdés egyszerre felemelő és embert próbáló útját ábrázolja egy kamaszlány életében. Edithet a legsebezhetőbb életkorban taszítják a történelem poklába, de szüntelen bizakodása, felelősség tudata, nem utolsó sorban pedig a szerelembe és a szeretetbe vetett hite megnyitja előtte a túlélés kapuját. Története mindannyiunknak erőt adhat, mert arra tanít, hogy az élhető jövő lehetősége még a legreménytelenebb helyzetekben is megcsillanhat. Az élet folytatása inkább tehernek, mint ajándéknak tűnik, egészen addig, amíg Edith fel nem ismeri, hogy mindig van választása. A múltat nem tudja megváltoztatni, de eldöntheti, miként akar élni, újra szeretni. A második világháború idején a 16 éves Edith, a tehetséges balettnövendék bekerül a kassai elit leánygimnáziumba és egy olimpiára esélyes torna csapatba. Ráköszönt a szerelem is, megismeri Eriket, a mélyérzésű, művelt és sportos fiút, akihez azonnal vonzódni kezd. Edith lassan tisztában jön saját értékeivel, nőiségével, érzelmeivel, éli a kamaszlányok egyszerre csodálatos és szorongást keltő mindennapjait, míg nem, a gyűlölet mindent megváltoztat. Egy éjjel két katona elhurcolja őt és a családját. Egyikük sem sejti, hogy útjuk egészen Auschwitzig vezet, és hogy Edith hosszú éveken át tartó napi 5-6 órás edzései, kitartása és balettehetsége az életét menti meg. Vajon mind múlik, hogy kikerül az életre ítéltek közé és ki a halálsorra? Van-e döntési lehetőségünk akkor, amikor a tét maga túlélés? És mit tegyünk, ha túléljük, de körülöttünk minden és mindenki elpusztul. Erről is szól a könyv, kedves hallgatók, ami egyébként magyar fordításban 2024-ben jött ki. Nézzük meg egy picit, hogy hogyan is épül fel maga a könyv. Hát azt azért érdemes tudni, hogy 225 oldalas és 13 fejezetet tartalmaz. Egy előszót is, meg egy epilógust nyilván. Ilyen alcímeket olvashatunk. A kicsi, képzeletben biztonságos, szerelem és háború, nagy kérdés, amit a fejedbe raksz, táncolni a pokolban, kék tetemek, cigánykerék, halállépcső, egy fűszálat választani, felszabadítom, támadom, mászba az ablakon át, a döntés, hagy ott egy követ. A könyv egy memoár egyébként, a szerző hosszú évek alatt szerzett élményeinek emlékeiből született. Nézzük, mit ír a szerző maga. Nekünk, olvasóknak. Kedves olvasó, közel 80 éve írom ezt a könyvet. Amikor 16 évesen személyesen éltem át a holokauszt borzalmait, amikor láttam felnőni a gyermekeimet, majd az unokáimat és a dédunokáimat, amikor gimnazistákat tanítottam, és a trauma kezelésére szakosodott pszichológus vált belőlem, amikor a sok kedves kliensemmel és a világ meg annyi táján engem hallgató közönséggel teremtettem kapcsolatot, lélekben már akkor is neked írtam. Alig vártam, hogy megosszam veled, milyen módszerek segítettek túlélni az elképzelhetetlent. Alig vártam, hogy megtudd, az ember gonoszságra való hajlamának története, egyben a remény iránti makacs vágyakozásának története is. Felelősséget érzek, hogy megosszam a történetemet, hogy elmondjam az igazságot mindarról, ami történt, hogy soha többé ne felejtsük el, és átadjam a remény örökségét, az életörömöt, hogy a szüleim és több millió ember halála ne legyen hiába való. Életben szeretném tartani az élet diadalát és ünnepélyét. Úgy érzem, most jött el a pillanat, hogy elbeszéljem a múltat. Magda nővérem valamivel több mint egy éve meghalt, pár héttel a 100. születésnapja után. Rájöttem, ha most nem írom meg, amit szeretnék, talán nem lesz több alkalmam. Úgyhogy a saját halandóságom is ösztönöz. De a te életed is. Látom, milyen nagy kihívásokkal, milyen nyugtalanító jelenségekkel szembesülsz a mai világban, fegyveres erőszak, internetes zaklatás, klímaváltozás, pandémia, másfelől ott van a szorongás, depresszió, pánikbetegség és az öngyilkosság megdöbbentően magas aránya. 96 évemet, amit ezen a bolygón töltöttem, a közel egy évszázad alatt felgyűlt tapasztalatokat és az átélt gyógyulást oly módon szeretném a javadra fordítani, hogy tartom benned a lelket és támogatlak. Hogy érzelmi és lelki mintát kínálok ahhoz, hogyan békélj meg az életben elkerülhetetlenül rád találó fájdalmakkal, küzdelmekkel. Kifejezetten neked írtam ezt a könyvet, és szeretném átadni önmagad megvalósításának ezen a pontján. Amikor elfogadod az örökséged terhét, amikor elfogadod magad erősnek és hitelesnek, és eldöntöd, hogy úgy alakítod az életed, ahogy te magad a leginkább szeretnéd. Abban a reményben ajánlom tehát ezt a művet, hogy elolvasod, és úgy érzed majd nem vagy egyedül a furcsa feladattal. Azzal, hogy ember vagy. Bízom benne, hogy olvasás közben arra gondolsz majd, ha ő képes rá, én is képes leszek. Azért ajánlom ezt a könyvet, hogy te is túlléphess az áldozat szerepen, és eldönthesd, hogy áttáncolsz az életeden, bármilyen pokoliak is a körülmények. Neked adom a történetemet, hogy megerősítsen, hogy a béke nagykövete is a döntés ügynöke légy a saját életedben. Azért teszem le a kezedbe ezt a könyvet, hogy úgy élhess, amilyen igazából vagy. Értékesen és szabadon. Tiszta szívemből, Edi. Igen, egyébként, kedves hallgatók, 96 éves volt, amikor megírta ezt a könyvet, és ahogy mondtam, a múlt héten hunyt el, 98 éves korában, hát utolsó percig nagyon mozgékony, izgága emberke volt, és tényleg az utolsó lélegzetvételig azon volt, hogy másokon segítsen és másokat erősítse meg a történeteivel. Nézzük, mi áll az előszóban. Ha az egész életemet egyetlen pillanatba tudnám sűríteni, egyetlen állóképbe, ez volna. Három nő várakozik, sötét gyapjú kabátban, egymásba font karral, egy csupasz udvaron. Kimerültek. A cipőjük is poros. Egy hosszú sorban állnak. A három nő az anyám, Magda, nővérem és én. Ez az utolsó közös pillanatunk. De még nem vagyunk hajlandók foglalkozni vele. Vagy túlzottan kimerültünk már, hogy akár csak átgondoljuk, mi következik. Az elszakadás pillanata ez, az anya a lányaitól, az eddigi életünk mindattól, ami ezután jön. De mindez csak visszatekintve rajzolódik ki. Hátulról látunk magunkat, mintha én volnék a következő a sorban. Vajon miért anyám tarkóját mutatja nekem az emlékezet, és miért nem az arcát? Hosszú haja bonyolult fonatban feltűzve a feje tetejére. Magda világos barna, hullámos haja a válláig ér. Az én sötét hajamat egy sál takarja. Anyám áll középen, Magdával mindketten felé hajlunk. Képtelenség megállapítani, hogy mi tartjuk-e az anyánkat egyenesen, vagy az ő ereje az az oszlop, ami Magdát és engem támogat. Ez a kép a határvonal, ami után jelentős veszteségek értek az életben. 8 évtizede időről időre visszatérek ehhez a képhez, hármunkról. Úgy vizsgálom, mintha kellő tanulmányozással valami értékeset fedezhetnék fel benne. Mintha visszanyerhetném az életet, ami megelőzte ezt a pillanatot, az életet, ami megelőzte a vesztességet. Mintha létezne ilyesmi. Mintha visszatérhetnék ebbe az időbe, amikor a karjaink egymásba fonódtak, és mi ma mind egymáshoz tartozunk. Látom csapott vállunkat, a kabátunk aljára tapadt port, anyámat, a nővéremet, magamat. Fantasztikus könyv, kedves hallgatók, még egyszer, és utoljára, hiszen lassan a könyvajánlónk végéhez érünk, ajánlom önöknek elolvasásra, elég nagy betűvel van írva, úgyhogy aki nehezen lát, az is könnyen tudja olvasni. Nem könnyű, de ugyanakkor nem is nehéz olvasmány. Én azt mondom, egy húzamba el lehet olvasni, ha az ember kiül a szép időbe, egy padra, kezében ezzel a könyvvel, akkor hiszem, hogy értékes időt tud tölteni. Edith Éva Éger a Balerina című könyvét ismertettem ma a kedves hallgatóknak. Köszönöm, hogy velünk tartottak. További áldott szép napot és jó rádiózást kívánok önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, déli magazinunk végéhez közeledve engedjék meg néhány szóban ismertessem ma délutáni műsor kínálatunkat. Hamarosan 13 órától a szeretetlen rózsa fűzérét imádkozzuk, ezt követően ima a békért. 13 óra 30 perctől zenés köszöntővel jelentkezünk a Szatmár Németi stúdiónkból, majd családpercek lesznek hallhatóak Kertész Marika és Tibor szerkesztésében 14 órától. 14 óra 30 perctől olvasuk a Szentírás Tibor atyával, ezt követi a Medjugorje üzenet Vidikánlokodi tünde tolmácsolásában. 14 óra 40 perctől fogadjuk az önök imakéréseit, 15 órától pedig az Irgalmasság rózsa fűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől könnyíts a lelkeden, Karácsony Tibor atya várja majd önöket egy újabb résszel. 16 órától igéző lesz hallható, 16 óra 5 perctől hitünk és életünk, felnőtt katekézis Szederkényi Károly atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát ismétlésben hallhatják. 17 órától az Öröm útjára hívjuk hallgatóinkat, 18 órától pedig Szentmisét közvetítünk Csíksomjóról, a Pápai Kisbazilikából. A Szent Antal nagy kilenced negyedik kedjéhez érkeztünk. Majd ezt követően 19 óra 15 perctől Bibliai Nők nyomában címmel Szűcs Tíma és Tyukodi Beáta nővér közös műsorát hallhatják. 14 óra 40 perctől majd egy újabb tájékoztató műsor ismertetőt hallhatnak, akkor már az estére, késő estére vonatkozóan. Minden önkéntesünk és munkatársunk nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket, elbúcsúzom önöktől a Csíksomlyói stúdióból, Pál Gerdét nevében is áldott és tartalmas szép délutánt kívánva, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. A szeretett láng Rózsa Füzérének az imádkozására hívjuk most meg Önöket, amelyet ajánlunk fel elsősorban a békéért, de imádkozzunk a munkatársakért, a Mária Rádióért, minden önkéntesért, hallgatóért, támogatóért. Hozzuk a Jóisten elé ezeket a kéréseket, és imádkozzunk közösen.
1: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária a legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltunk, öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet, mi áhítattal.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned,
1: mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned,
1: mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeret

0: Ved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.

0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
0: Segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja.
0: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Szent Lélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik, az Atyával egységben Isten, mindörökkön, örökké.
0: Amen. Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
0: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szétott szeretett lángjával gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt egy szívvel lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő percekben imádkozzunk a békéért, kérve mindenható Atyánkat, hogy nyissa fel szívünket, nyissa meg elménket, és hallgassa meg kéréseinket, hogy valóban a béke eszközei legyünk ebben a világban, családunk, embertársaink, barátaink számára. Kérjük a mennyei Atyát.
2: Szent Ferenc imája a békéért. Uram, tégy engem békéd eszközévé. Add, hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet uralkodik. Hogy kibékülést hozzak létre ott, ahol egymásra neheztelnek. Hogy egységet teremtsek ott, ahol széthúzás van. Hogy igazságot hirdessek ott, ahol tévedés uralkodik. Hogy hitet ültessek a kételkedés helyébe. Hogy reményt ébresszek ott, ahol kétségbeesés ütött tanyát. Hogy fénygyújtsak ott, ahol sötétség uralkodik. Hogy örömöt fakasszak ott, ahol szomorúság nehezedik a lélekre. Isteni Mester, add, hogy másokat vigasztaljak, és ne csak magam számára keressek vigasztalást. Hogy másokat megértsek, és ne csak magam számára keressek megértést. Hogy több szeretetet adjak másoknak, mint amennyit magam számára várok. Hiszen amikor adunk, akkor kapunk csak igazán. Amikor elfelejtjük magunkat, akkor találunk igazán magunkra. Amikor megbocsátunk, akkor nyerünk igazán bocsánatot. És amikor meghalunk, akkor támadunk örök életre. Amen.

0: Hallgassuk meg nagy szeretettel Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 9. verset, amely így szól: boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak fogják hívni majd őket. Terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé, melyben imádkozunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Béke királya, a te országod igazságosság és béke, add, hogy törekedjünk a békességre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Imádkozzunk azokért a népekért, akik most harcban állnak egymással, hogy a háborúskodás megszüntetésével békében éljenek egymással.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Töltsd el szereteteddel és békéddel minden ember szívét, hogy megírt és uralkodjék az egész világon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz, Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmad segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. A zenés köszöntő veszi kezdetét, melyben lehetőségük van arra, hogy a szeretteiket és az ismerőseiket felköszöntsék, hiszen önök tudhatják azt, kik is a mai napnak az ünnepeltjei, kik azok, akik fontos évfordulót ünnepelnek, akár házassági évfordulót, vagy születésnapot, és azt is megtehetik, hogy valakinek csupán csak egy szép napot kívánnak, ezzel okozva nekik örömöt. A mai napon a Gotthárd, az Irén és a Györgyi nevűek ünneplik a névnapjukat. Ezután kívánunk nekik nagyon-nagyon boldog névnapot. Tegnap Flórián és Mónika névnap volt, őket is lehet még köszönteni. Várom a hívásaikat, várom az üzeneteiket 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758 420 555 az SMS szám. Ide írhatják meg az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, köszöntsék szeretteiket, ismerőseiket. Elmondanám azt az öt dalt is, amely a mai listánkon szerepel. Az első helyen van a Gável testvérektől a Bízom benned, a második a Magyar Kontinentál Singertől a Szentlélek jöjj, a harmadik a Fiatalok zenekartól Mária mondta, úgy legyen, a negyedik Sia Jenőtől a Magnifikát, és az ötödik helyen egy szép Ave Maria van. Ezek közül választhatnak, küldhetik szeretteiknek, ismerőseiknek, vagy szép napot kívánhatnak valakinek egy szép dallal.

0: Már is itt van egy telefonáló. Haló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretettel köszönjük Öntényát. Ugye vasárnap van néno. A Jóisten áldását kérem életére. Előséget, békességet, szeretetét. A munkájába kitartást, és sokáig hallgassuk még a kedves hangját. És tiszta pucán köszöntöm unoköcsémet, tegnap volt születésnapja, Győrpán László. Előséget, békességet, szeretetet kívánok neki, testvéreivel együtt. Fiának pedig azokat a társakot, akik Beato, Eriko, Katiko, ezeknek ismerem a hangjukat, a nevüket, ők is nagyon szeretettel köszöntünk. És már nem az összes dolgozói, önkénkeseit, adakozóit, hallgatóit, idősököt, betegeket, ifjúságot, szabvászikot, mindenkit nagyon szeretettel köszöntünk. Névnaposokat, születésnaposokat, és egy áldott két napot kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jó Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten éltesse a kedves köszöntötteit, én is köszönöm szépen a köszöntést.

Üresek a vonalak és üres a postaláda is. Következzék akkor a mai köszöntünknek az első dala, a Gável testvérektől a Bízom benned. Hallgassák szeretettel!

Továbbra is nagy szeretettel várom a kedves hívásaikat és az üzeneteiket, hogy felköszöntsék a szeretteiket és felköszöntsék az ismerőseiket. Önök tudják azt, hogy kik a mai napnak az ünnepeltjei, kik azok, akik fontos évfordulót, születésnapot vagy névnapot ünnepelnek. Mi várjuk a hívásaikat és várom az üzeneteiket. Használják ki a lehetőséget, hogy most be tudnak jutni a műsorba. Érkezett üzenetünk, szeretném köszönteni édesanyámat, Ír Mihály falván Gábor Ilonát, aki holnap tölti be a 80. születésnapját. Adjon a Jóisten még nagyon sok boldog születésnapot neki egészségben, örömökben. Lánya Erika, bármelyik szép daldal köszöntöm. Köszönöm szépen. Isten éltesse a kedves köszöntöttet, előre is nagyon boldog születésnapot kívánunk.

nincsenek telefonálók, és nincsen beérkezett üzenet sem, ezért akkor következik most egy újabb dal a fiatalok zenekartól, a Mária mondta, hallgassák szeretettel.

0: Továbbra is várom a hívásaikat és az üzeneteiket, hogy felköszöntsék a szeretteiket, és köszöntsék az ismerőseiket. Önök tudhatják, kik ünnepelnek, van is egy telefonáló. Halló, Mária Rádió. Köszöntjük szeretettel.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel.
1: Sok szeretettel köszöntöm. Timika, ugye a stúdióban?
0: Igen, köszöntöm.
1: Igen. Én szeretném köszönteni a Gizellákot holnap után, Gizella, és azért hívom önt most ebben az időpontba, hogy nagyon szeretem ezt a műsort, és önnel szeretek jó kívánságokat közvetítetni. És van egy Janka barátnőm, aki születésnapot ül holnap 6-án, és őt is sok szeretettel köszöntöm, jó egészséget és szeretetet kívánok neki is továbbra is. Gizellákot is Isten éltesse, sok Gizella van, és mindenkit a világon, aki szeretettel van felém, és én is szeretek mindenkit. És szeretném egy szép László Attila éneket, ha lehetséges. Köszönöm szépen, Isten áldott, én kell is a stúdióba.
0: Köszönjük, hogy telefonált. Isten éltesse a kedves köszöntőteit, köszönöm én is a szép szavakat. Most nincsen László Attila a listánkon, de akkor majd a délután folyamán fogok tenni tőle is egy dalt, és küldöm majd nagy-nagy szeretettel.

0: Újabb hallgatót köszönthetek. Halló, Mária Rádió.
1: Halló.
0: Köszöntjük. Halló. Szeretettel. Hallgatjuk a köszönt. Köszöntöm.
1: Halló.
0: Hallgatjuk.
1: Igen. Köszöntelek, Timike. Kapcsolatban szeretném köszönteni Hága Gizela nénit, és ugyancsak a lányát Gizelát. Névnapjuk alkalmából kívánok nagyon sok egészséget, örömet, boldogságot a kis családjuk körében, és a Jóisten sokáig éltesse őket, és az öregkor elviseléséhez türelmet Gizela néninek. Köszönöm, hogy bejutottam, további szép napot kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindröki amen, köszönjük, hogy telefonált, Isten éltesse a kedves köszöntőjeit, köszönöm én is a szép szavait.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké,
1: amen. Én Imesbe, az országban szeretném köszönteni Imre Irénkét, az időskorához kérek neki sok szeretetet, a családjával együtt, még sokszor érje meg az Irén négy napot. Köszöntik egy Patkiből egy néni. Még szeretném köszönteni azokat az irényeket, a betegtársaimot, akik irényévre hallgatnak, és nem köszönti soha senki. Az időseket különösen, hogy irényévre hallgatnak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Isten fizesse, hogy meghallgattok.
0: Mindörökké, amen. Isten éltesse a kedves köszöntötteit. Áldott szép délutánt kívánunk önnek is.

0: Haló, Mária Rádió? Haló, köszöntjük szeretettel!
1: Haló!
0: Köszöntjük! Mindörökké, amen!
1: Közelgő néznapi alkalmával szeretném köszönteni Lakatos Gizellát, a Jóisten méltása sokáig kívánom neki, hogy gyógyuljon meg minél hamarabb. Még szeretném köszönteni anyósom, bocsánat, nem köszöntöm. Timikét köszöntöm, neki is most volt neve napja, nem rég, a Jóisten éltesse sokáig. Köszönöm szépen, Timiká, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjemben köszönöm szépen a köszöntését, és a Jóisten éltesse a kedves köszöntötteit is.

Lassan közeledünk a műsorunknak a végéhez, a Jóisten éltessen mindenkit, aki a mai napon ünnepel, akár születésnapot, akár névnapot, vagy fontos évfordulót, Jóisten áldását és szeretetét kérem minden ünnepeltre, és bíztatom önöket arra, hogy továbbra is tartsanak a Mária Rádióval, töltsük együtt ezt a mai szép délutánt is.

rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóid. Kertész Marika vagyok, a családpásztor evangelizációs szolgálat munkatársam. A Családpercek című rádióműsor egy újabb kiadását hallhatják az elkövetkező fél órában. Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeltük. Az anyaságról sokszor idealizált képek élnek bennünk. Szeretet, gondoskodás, öröm. Talán ezek a fogalmak, amelyek leggyakrabban eszünkbe jutnak ennek kapcsán. És ez igaz is, de csak részben. Mert az anyaság valójában sokkal több ennél. Sokszor küzdelem, fáradtság, bizonytalanság, és időnként csendes, kimondatlan kérdések. Vajon jól csinálom? Elég jó édesanya vagyok? Mai beszélgetésünkben nem a tökéletes anyaságról lesz szó, hanem a valóságról. Arról az útról, ahol az ember megtapasztalja a saját határait, és közben lassan megtanulja rábízni a gyermekeit a gondviselő Istenre. Tartsanak velünk, és hallgassuk meg együtt, hogyan formálja Isten az anyai szívet, sokszor éppen a nehézségeken, a kihívásokon keresztül. Köszöntöm mai meghívottamat, Tankó Ágnest Székelyudvarhelyről. Isten hozott ebbe a műsorban. Többen vannak, akik már ismernek, hiszen az elmúlt években sokszor hallgathattak téged, hiszen a Szent Mónika nyomában című műsor szerkesztője voltál. Azok kedvéért azonban, akik még nem ismernek, kérlek, hogy mutatkozz be, mondj néhány dolgot magadról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm a meghívást, Marika, nektek. Én, amint mondhatom, Ágnes vagyok még mindig, 2 szép gyermeknek az édesanyja, a lányom Eszter, ő 37 éves lesz idén, a fiam pedig 32. Mindkettő már felnőtt, saját családjukban élik az életüket. Van 3 unokám, a lányomnál van egy 7 éves Villő, egy 4 éves Zsolna, és a fiamnál pedig van egy majdnem 2 éves Kendénk. Úgyhogy az anyaság különböző szakaszain így már túl vagyok.
0: Sőt, nem csak az anyaság különböző szakaszain, hanem már a nagymamaságnak az örömeit és a kihívásait is tapasztalod és éled.
1: Így van, nagyon vagány dolog.
0: Milyen elképzeléseid voltak az anyaságról, akkor, amikor még csak készültél erre? És most így, sok évtized után mi az, ami a valóságban esetleg teljesen más lett, és mi az, ami megvalósult?
1: Én 20 évesen szültem a lányomat, tehát mondhatnám azt is, hogy együtt nőttünk fel, ki a maga helyén, ugyanis nekem csak az volt minden vágyam, hogy amikor a férjemmel összekötöttük az életünket, szentségi házasságunk elkezdődött, akkor minél hamarabb édesanyja lehessek. És azon kívül, hogy mint minden édesanyja minden szépet, minden gyönyörű dolgot elképzeltem, azt ugye a Jóisten meg is adta. Tehát egészséges, gyönyörű, szép kislányt adott, ajándékozott nekünk, viszont a babakocsi

0: gyerek, úgyhogy teljesen más lett. Tehát, de ugyanúgy a nevelésben is, hogy Jóisten megmutatta azokat a gazdag fantáziadús helyzeteket, amiben az ember csak így visszatekintve belecsodálkozik, hogy például én reálbeállítottságú vagyok, a lányom nem az lett, a fiam reálbeállítottságú lett, de nem működnek annyira az idegen nyelvek. Tehát, hogy azok a képességek, amik nálunk esetleg jól működtek, vagy érdeklődési körök, vagy akár sport iránt, bármi iránt, minden más lett. De szerintem ez így volt helyi.
1: Mi volt az, ami segített ezt a másságot elfogadni? Gondolom, hogy ez alkalomattán nem volt annyira könnyű.
0: Hát rácsodálkoztam, tehát amikor úgy nevetve felismertük azt, hogy mondta a férjem, hogy hát nekem sem ment a matek. Tehát a matekből én nem voltam jó, de voltak más gyönyörű szép adottságai, és amikor úgy együtt nőttünk fel az élethelyzetünkhöz, akkor úgy megtanultuk ezt. Tehát így visszatekintve nem éltük meg ezt mi nehezen. Talán ami nehéz volt, hogy így szintén visszatekintve, hogy mi nem neveltük ilyen szép, tudatos Isten jelenlétre a gyerekeinket abban az időben. Tehát most annyira jó, és úgy csodálom a fiatalokat, ahogy ők már indulásból a jó Istennel kézen fogva indulnak a gyermeknevelésben. Tehát abban én még a kommunizmusról beszélek, tehát akkor nem volt ilyen tudatos Isten kapcsolatom, nekem se, a férjemnek, tehát jártunk templomban minden vasárnap, de nem úgy éltük meg, mint ahogy most rengeteg programnak köszönhetően lehetőség van arra, hogy egy tudatos Isten kapcsolatot bevinni a gyermeknevelésbe is. Ezt úgy azt nagyon sajnálom, hogy ez akkor nem adatott meg nekem.
1: Volt esetleg olyan időszak, amikor azt érezted, hogy nem vagy elég a gyermekeidnek, nem vagy elég jó édesanyám, nem tudod azt nyújtani számukra, amire szükségük van? És ha igen, akkor hogyan tudtál tovább lépni? Mi az, ami segített, hogy ebből kigyerem?
0: Igen, szerintem minden édesanyá életében ez előfordul. Nekem azzal volt szerencsém, hogy Eszterke született elsőnek, mert hogyha a fiam érkezik, és ő vezet be az anyaság rejtelmeibe, akkor volt is, amikor mondtam a férjemnek, hogy ezért nagyon hálás vagyok a Jóistennek, mert hanem én magam jelenteném fel magam a gyámhatóságon, hogy valamit nem jól csinálok. Tehát minden gyerek más. És anyaként én a fiam serdülőkorában éreztem azt, hogy valamit elszúrtunk, valami nem jól ment át. De hát itt van Eszter, aki 4,5 évvel nagyobb nála ugyanez működött, hogy mi történhetett. Itt nagyon érdekes, így fogalmaznék, kamaszkora volt, és túl korán kezdődött. Tehát amikor én csak néztem ki a fejemből, hogy 6-os és hamarosan, akkor már jól benne voltunk a kamaszkorban. És a szomorúság az, hogy addig nem tudtam Istenhez fordulni, amíg az összes kártyámat ki nem játszottam, amíg el nem fogytam teljesen munícióba, és akkor fordultam a Jóisten felé tehetetlenségemben, és pont ennek az időszaknak a gyümölcse a Szent Mónika nyomában. Mert akkor megtaláltam egy könyves tandon ezt a könyvet, ahol mit fellapozva megtaláltam ezt az imát, és úgy éreztem, hogy minden könyörgés az én problémáimat fogalmazza meg. Tehát, hogy visszatekintve a Jóistennek azóta célja a fiam kamaszkorával, hogy engem még közelebb vigyen önmagához, illetve más édesanyáknak is egy olyan eszközt tudjak a kezébe adni, ami segít megfogalmazni tehetetlenségében azokat a kéréseket a Jóistenhez, ami szükséges, hogy a gyermekük mellett tudjanak maradni.
1: Az az ige jutott eszembe, miközben beszéltél, hogy az Isten szerettüknek minden a javukat szolgáljon. Hát nem csak a te javadat szolgálta ez, ahogy el is mondtad, meg is fogalmaztad, hanem sokaknak a javát, más édesanyáknak a javát, növekedését is. Mi lett ennek a történetnek a folytatása? gondolom, hogy túl lett a kamaszkoron a fiatok, és

0: Említetted, hogy ma már felnőtt, hogyan alakult az életem?
1: Tehát ezeknek a hegyi beszédeimnek, mert így nevezünk, így nevetjük, mikor visszatekintünk erre az időszakra, nagyon-nagyon sokat beszélgettünk vele, nagyon sokszor megvallottuk tehetetlenségünket, stb. Egy olyan jó kommunikáció alakult ki folyamatában, mi nem a kommunikációért fogtunk neki, hanem az, hogy valahogy megértse, hogy milyen értékes ez az élet, és hogy milyen értékes az az értékrend, amit mi képviselünk. Azt tudni való, hogy nem történtek itt valami nagy dolgok, de kamaszkorában a fiamnak egyáltalán nem az volt a vonzó, amit mi képviseltünk. Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy valami nagyon nagy baj történhetett a mi életünkbe, csak a lányunkhoz viszonyítva sokkal nehezebb volt ez az időszak. És most, mikor felnőtt, egy olyan jó barátom lett ez az ember azáltal, hogy nagyon sok problémát meg kellett beszéljünk, ahogy kimondtuk egymásnak, ahogy a határainkat próbáltuk mindenki megjelölni, hogy meddig mehetünk el, ahogy kialakult egymás iránti tiszteletünk, de oda-vissza ez. Tehát, hogy a kontrollt mi is el kellett engedjük, amikor azt a kort elérte. Tehát a bizalmat újra kellett építeni, ugye már volt rá eset, hogy pár alkalommal eljátszotta. Tehát, hogy a Jóisten olyan szépen vezetett, hogy nekem nem lenne ma ilyen Isten kapcsolatom, hogyha a fiamnak nincs ilyen vagány serdülőkora, most így nevezzük így ezt.
0: Dicsőség Istennek az ő munkájáért és az ő bölcsességéért. Hát igen, az ő gondolatai nem a mi gondolataink, és az ő útjai nem a mi útjaink. Ez a történet nagyon szépen példázza ezt. Hogyan szoktál imádkozni a gyermekeidért? Egy picit, hogyha beszélnél erről. Bizonyára nem csak akkoriban hordoztad őket imában, hanem most is, hogy már felnőttek, és gondolom, hogy az unokákért is szoktál közben járni.
1: Pontosan. Tehát ez is volt az egyik oka annak, hogy 13 év után elköszöntem a Szent Mónika nyomában című műsorból, mert úgy éreztem, hogy egy más életszakaszt vett az életem, ahol inkább tudok Szent Annával azonosulni, mint a nagymamák védőszentjével, én úgy szoktam nevezni a Szűzanya édesanyját, hogy most az imáimban mindig azokat a kegyelmeket kérem a Jóistentől, amiket úgy érzek, hogy nekik szükségük van. És minden vágyam az, amit imába kérek a Jóistentől, hogy mutassa meg nekik az ő vágyát az ők életükbe. És szerintem, amit most megélek, a világ legszebb tisztelet megadása úgy a Jóistennek, mint a gyerekeimnek. És hogy most megtehetem azt, hogy azt mondom, Uram, annyira látod őket, látod, hogy milyen élethelyzetben vannak, mi érdekli őket, és mutasd meg, hogy te mit szeretnél nekik. És ez egészen más ima tárgy, más ima szándék, nevezzem így, mint amit akkor imádkoztam, amikor felelősséget éreztem az ők sorsukról. Tehát ez most egy ilyen, képzelem el, mint az öreg sas, amikor nézi repülni a gyönyörű felnőtt sas gyermekeit, de még mindig a szeme sarkából követi őket, de engedi őket repülni.
0: Bizonyára vannak olyan édesanyák, akik most hallgatnak bennünket, és talán reménytelenségben vannak a gyermekükkel vagy gyermekeikkel kapcsolatban, mert hogy lehet, hogy valamely gyermekük serdül, kamaszodik, és hát nehéz számukra ez az időszak. Tehetetlennek érzik magukat, nem tudják, hogy hogyan viszonyuljanak hozzájuk, hogyan legyenek jelen az életükben. Mit mondanál számukra?
1: Én nagyon sajnálom, hogy nekem akkor nem volt, aki a frakkomat megrázza egy kicsit is, és elmondja, hogy mi a fontos. Én úgy érzem így visszatekintve, hogy akkor éreztem magam rossz anyának, nem jól teszek dolgokat, akkor születtek meg a lelkembe a vajon, amikor nekem kellett munkálkodnom a saját Isten kapcsolatomban. Tehát abban a pillanatban, amikor kialakul az a háromszög, hogy a Jóisten, én és a gyermekem, tehát én a Jóisten irgalmas tekintetével nézek a gyermekemre, akkor az egy nagyon-nagyon szép, gyümölcsöző kapcsolatot biztosít. De amikor én zsigerből nevelem a gyerekemet anyaként, és akarom lenyomni a torkán, akár az Úr Jézust, akár az elveimet, akár az értékrendemet, az nem vezet sikerre. És én azt hiszem, hogy, és ez az, amit másképp csinálnék, ha még vissza lehetne az időt tekerni, hogy jobban odafigyelnék a példamutatásomra, arra, hogy engedjek teret a Jóistennek ebben a kapcsolatunkban.
0: Hogy lehet teret engedni a Jóistennek ebben a hármas kapcsolatban, amit felvázoltál? Hogy látod, mi a teendő, mit kell tegyen egy édesanya, hogy Isten teret kapjon, és szabadon tudjon munkálkodni, és ne az legyen, amit mondtál, hogy hát legyúrok valamit a gyermekem torkán, ráerőltetem, mindenképpen meg akarom győzni rólam.
1: Amit most így akár egy élethelyzetben velük kapcsolatosan megbeszélünk, akkor mindig azt nézem meg, hogy milyen érzések vannak benne, mit véd, vagy milyen sérült akkor, amikor valamit megoszt, vagy valami olyasmi történik. És ezt próbálom, ahogy én kérem a Jóistent, hogy az én életemre nézzen, ugyanúgy én próbálom az ő tekintetével nézni ezt. Mert én azt hiszem, hogy nincs olyan, hogy rossz szándék. Legtöbbször a szeretet jeligíje alatt ártunk a kapcsolatainkban, és én azt gondolom, hogy ha sikerül úgy nézni, ahogy a Jóisten néz rám, az ő tekintetével a helyzetre, akkor még ha nehéz is az igazat kimondani, mert éppen ütközik a két igazságunk, akkor helye van az ő igazának. Tehát ő érezhet úgy, és megpróbálom azt megérteni, ahogy ő érez. És elmondjuk azt, hogy én ezt másképp érzem, de helye van a te érzésednek. És akkor ez már egy egészen más felnőtt kommunikáció. Vagy ahogyan megpróbáljuk azt, hogy például tudom azt, hogy a mostani szerepem az ők életükben csak az, hogy megnyújtsam a kezüket azáltal, hogy én segítek, az én segítő kezem az ők kezük megnyújtása, illetve időt kapjanak arra, hogy a saját életükben legyen én idejük a kapcsolatukban, a házasságukban, és akkor ilyenkor az unokákat átvállalni. De nem én dominálom azt, és ezt a Jóisten olyan szépen mutatja, hogy amikor belenézek a fáradt szemébe a lányomnak, hogy nehéz lehet, és akkor úgy felajánlani azt, hogy akkor most tudok-e segíteni, de nem bemenni ajtóstól akár, vagy ne eldöntsem én, hogy én most úgy látom kicsim, hogy nektek pihenni kéne. Nem. Tehát, hogy a készenlétet, ahogy számíthatnak ránk, azt felkínálni nekik. Persze úgy, hogy ezt úgy tisztelettel mindkét irányban.
0: Köszönöm szépen neked ezt a beszélgetést, és hát azt kívánom, hogy továbbra is tudj figyelni a Jóistenre, és olyan szépen megfogalmaztad, hogy a szerető mennyei atyának az irgalmas szeretetével próbálsz nézni a gyermekeidre, és gondolom az unokáidra is. Tudd ezt továbbra is tenni az ő kegyelme által és a Szentlélek vezetése által, mert hiszem, hogy ennek nagyon jó gyümölcsei és áldásai lehetnek a családotok életében.
1: Atya Isten, hogy mindannyiunk családja életében ez legyen.
0: Hát erre csak azt tudom mondani, hogy amen, hiszen amen. Ez az Isten akarata mindannyiunk számára, hogy képviseljük szülőként, nagyszülőként az irgalmas, szerető, megbocsátó, gondviselő Istent.
1: És hogyha ez nem mindig sikerül, akkor erre tudjunk visszatekinteni, és hogy vállaljuk be. Tehát vállaljuk be azt is, hogy bocsánat, én úgy érzem, hogy itt átléptem a határodat, és gyere, beszéljük meg.
0: A kommunikáció az nagyon sok mindent áthidal, és hát ez az alázat, amiről beszélsz, vagy beszéltél az előbb, hogy igen, beismerni, hogy tévedtem, bocsánatot kérni, bocsánatot adni egymásnak. és hát így tudunk igazán hasonlókká válni a mennyei atyához.
1: Igen. Hát a bukdácsolásaink, ha a szándékunk jó, és felismerjük a botlásainkat, azok mindelőre visznek, és egy percig nem szeretném, hogy te vagy a kedves rádióhallgatók, úgy érezzék, hogy én tökéletes vagyok, nem, csak hogy ez a vágyam, erre törekszem, ezt próbálom tudatosítani, illetve amikor nem sikerül, akkor erre próbálok ránézni, bevállalni, önazonos lenni abban a dologban, mert nem vagyunk tökéletesek, és látunk másképp dolgokat.
0: Azt gondolom, hogy nem is kell tökéletesek legyünk. Elég az, hogyha elég jó édesanyák vagyunk, ha Isten félő, Istenre figyelő édesanyák vagyunk, és hogyha kapcsolatban vagyunk a tökéletes Istennel, és ő majd kiigazítja, vagy ha kell helyreigazítja azt, amit mi esetleg elrontottunk, vagy ami rosszul sikerült. Köszönöm szépen még egyszer, Ágnes, Isten áldása kísérje a további életedet, és kívánom, hogy sok örömöd legyen úgy a gyermekeidben, mint az unokáidban.
1: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk tartottak ebben a beszélgetésben. Lehet, hogy sok mindenben magukra ismertek. Lehet, hogy voltak olyan mondatok is, amelyek fájdalmasan ismerősek voltak, de olyanok is, amelyek reményt adtak. Egy dolog azonban biztos, úgy, ahogy az előbb is mondtuk, egyikünk sem lehet tökéletes szülő, és nem is kell annak lennünk. Amit Isten kér tőlünk, az nem a hibátlanság, hanem a hűség. Hogy újra és újra visszavigyük hozzá a gyermekeinket, akkor is, amikor értjük őket, és akkor is, amikor már nem. Lehet, hogy nem látjuk azonnal a gyümölcsöket. Lehet, hogy vannak időszakok, amikor úgy tűnik, hogy minden hiába való. De Isten csendben láthatatlanul is dolgozik, gyakran ott, ahol mi már feladtuk volna. Ezért soha ne adjuk fel a gyermekeinkért végzett közbeni járást, és ne adjuk fel a reményt. Mert amit Isten kezébe teszünk, az soha nem visz el. Bízzuk rá a mi gyermekeinket, unokáinkat, és kérjük, hogy formálja nem csak az ő életüket, hanem a mi szívünket is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót. Tovább megyünk Nehemiás könyvében, ott hagytuk abba egy gyönyörű imádság, gyönyörű hitvallás. Az egész nép hallja, egy nagy gyűlésen is arról beszélnek, hogy az atyáik Izrael népe a pusztában hogyan lett kemény szívű, kemény nyakú, hogyan feledkezett meg az Úrról, és így mondja, hogy nem emlékezett Istenére. Emlékszünk-e, hogy milyen helyzetben igaz ez a pusztai vándorlás során, hogy nem emlékezett Istenére Izrael népe? Milyen súlyos dolognak kellett bekövetkezni, hogy nem emlékezett Izrael népe az ő Istenére? És egyszerű hétköznapi szükségre gondolunk, ilyenkor nem volt ennivalójuk, nem volt vízük, de nem az volt, hogy várnak heteken át, és utána kiborulnak, és ez már nem igaz, hogy Isten elfeledkezett rólunk, hanem nincs, és azonnal kimondják, hogy akkor most hol van az Úr. Tehát kísértik az Istent. Erre utal ebben a könyvben a kijelentés, hogy a napi szükségekre nézve nem emlékezett Izrael népe az ő Istenére. Nehemiás, aki hiszi ezt, hogy emlékezzél meg én Istenem az én javamra, ez igaz a népre vonatkozóan is. Majd látni fogjuk az 5. fejezetben is, mikor elhangzik ez az imádsága. Előtte arról olvasunk, hogy ő még nagyon nagy vagyonról is kész volt lemondani azért, hogy jelezze, hogy a szegényeknek szükségük van támaszra, és a fejedelem társait is bátorítja, hogy figyeljetek, el kell engednünk az adósságot, mert különben rabszolgává lesz a népünk, akik eladósodtak nektek, nekem is talán, illetve a helytartói jogokat önmegtartóztató módon nem gyakorolja, pedig joga lett volna nem csak fizetést kapnia, hanem még anyagi támogatást is, hogy étkezzen. De nem csak ő, hanem bárki, akit ő étkeztetni akar. És olvasok, hogy ő nem várta el ezeket a jogokat, és mégis nagyon sokak iránt mutatott vendégszeretetet. Az étel és az ital dolgában Nehemiás tudta, hogy az Úr értékelésében, értékítéletében mit is jelent a bizalom, az Úrra való emlékezés. Az atyáink nem emlékeztek az Úrra, én annál inkább szeretnék most emlékezni és emlékeztetni, akár eztek, akár isztok, mondja Szent Pál apostol is, ugye mindent tegyetek Isten dicsőségére, az értik, az emlékezzél meg Istenem az én javamra. A vége felől megközelítve ezt a gondolatot, bátorító üzenetet, hogy az Úr értékítélete Jézusra nézve, Jézusban az övéi iránt. Tehát a motiváció az elején, a végén az értékítélet. És mindeközben zajlik a történet, zajlanak az események, imádkozva és dolgozva munkálkodik Nehemiás, a nép is meg a többiek azért, mert bíznak ebben az Úrban. Ha kell, akkor emlékeztet Nehemiás másokat, és akkor emlékeznek és elkezdenek bízni. Nem csak bízni, hanem remélni. Ha a múltra és a jövőre tekintettel is Isten ilyen, akkor a jelenben is van kiben bíznunk, mert az Úr megemlékezik rólunk. Számomra a legnehezebb kérdés a hívő életben, amikor az ellenséget kell szeretni. Nagyon nincsenek ellenségeim, egyébként akiket személyesebben is ismernénk így könnyű, de bennem ott van, hogyha nekem az ellenséget kellene szeretni, én csak azért tudnám, mert Jézus mondta, illetve a római levél 12. fejezetében ott van, hogy magatokért bosszút ne álljatok, hanem bízzátok az igazságosan ítélőre, hagyjátok rá. És Nehemiás ezt tette. Ezért volt az, hogy emlékezzél meg, Uram, és ott sorolt a név szerint is, hogy kik azok, akik az ellenségek, mert Istenre bízta közben. Így ez volt az egyik legszemélyesebb gondolat a szentírási témában. De mi az a dolog, amire nézve nehéz bíznod az Úrban? Ahol úgy érzed, hogy elfeledkezett rólad, elfelejtett, nem cselekszik az Úr, még mindig, vagy reménytelennek érzed az egészet. És olyan jó ezzel zárni az üzenet kifejtését, hogy mivel ez a bibliai könyv ezzel az igei kijelentéssel zárul, emlékezzél meg Istenem az én javamra. És igaz mindaz, amit az Úrról mondott, és ami az ő hitében is megvalósuló, ezért a jelenben, miközben a hívő életet mi is éljük, imádkozva és dolgozva áldásá léve sokak számára, akár a világi, akár az egyházi életben, miközben ezt tesszük, közben nekünk is ott van mégiscsak a jövő reménye. Emlékezzél meg Istenem az én javamra. És ez a bibliai könyv bezárult, befejeződött, és mutat a messiási ígéretre előre. Nehemiás könyve is mutat Jézusra. Közben is a végén mindenképpen ott van a remény.
Nekünk is reménység az Úr Jézus eljövetele. Csak nekünk már a beteljesedett ígéretek szempontjából még ennek az ígéretnek a beteljesedése. A múlt, a jövő és a jelen is Istenben bízó, aki megemlékezik az övéiről, és ez az Isten olyan valaki, akihez mi is mondhatjuk nagyon személyesen, emlékezzél meg Istenem az én javamra. És egyszer csak ebben a jelenben kitágul a jövő, a reménység, mindaz, amit az Isten lehet, hogy most még nem tesz, de mivel az emlékezés erre utal az ő részéről, hogyha ő gondol ránk, nem feledkezik meg rólunk, sőt, akkor ő cselekedni fog. De fog teljesedni mindaz, amit az Úr akar, hiszen ő nagy és rettenetes Isten. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, kicsi gyermekeim, szeretteim! Kiválasztottak vagytok, mert válaszoltatok, életté váltottátok útmutatásaimat, és mindenek felett szeretitek Istent. Ezért, kicsi gyermekek, teljes szívetekből imádkozzatok azért, hogy beteljesedjenek szavaim. Böjtöljetek, hozzatok áldozatot, szeressetek Isten iránti szeretetből, aki teremtett titeket, és kicsi gyermekek, legyetek az én kinyújtott kezem ebben a világban, amely nem ismerte meg a szeretet Istenét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. augusztus 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, majd az Irgalmasság rózsafűzérét fogjuk imádkozni mindannyiunk kéréseiért és szándékaiért, mindazokért, melyeket a mai napon is szeretnénk a Jóisten elé hozni, és ezekért közösen imádkozni. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, ajánlják fel imáikat valakiért, valamiért, amiért a mai napon is imádkozni szeretnének.

0: Van is egy telefonáló velünk. Halló, Mária Rádió.
1: Halló, halló.
0: Köszöntjük
1: a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzért és az összes imákot, rózsafűzéreket, szennyiséget fel szeretném ajánlani, megkérni a Jóistát. Áldja meg drága gyermekeimet a messze távolba. Adjon a Jóisten erőt, egészséget. Adjon nekem is, kérek, erőt, egészséget, hogy tudjam még viselni a mindennapi. Mária Rádió fennmaradásáért és minden jó indulatú emberét. Kicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen, köszönjük, hogy telefonált, a Jóisten hallgassa meg kéréseit, imádkozzunk együtt. Érkeztek üzeneteink. Drága Jézusom, bízom benned, segíts meg fiamat nehéz munkai helyzetében, hogy forduljon jóra az élete. Kérem Szent Antal megsegítő kegyelmét, egy édesanyja írja Csíkból. Rózsafüzét felszeretném ajánlani László megtéréséért. Jézusom, bízom benned. Gyermekeimért ez az élő hit kegyelmiért ajánlom az imát, egy édesanyja írja. Halló, Mária Rádió.
2: Halló,
0: Mária
2: Rádió.
0: Halló.
2: Halló.
0: Köszöntenném a kedves telefonáló, de megy a rádió készülék a háttérben, így nem fogjuk őt hallani, csak saját magamat hallom vissza. Hát arra kérem őt, hogy miután kikapcsolta a készüléket, akkor hívjon vissza minket. Addig is üzenetekkel folytatjuk ezt a rózsafűzért, egészségért, békességért, fia munkahelyi sikeréért, unokáim jó tanulásáért, férjem örök nyugalmáért ajánlom fel. Köszönöm szépen, áldott napot kívánok, írja egy kedves hallgató. Felajánlom a rózsafűzért, a magam és családom betegeinek a gyógyulásáért, elhunyt szeretteim lelke üdvéért, lelki békéért, segítő kegyelemért, békességért a családunkban, a világban, Isten akaratában való megnyugvásért, valamint fontos szándékokért, egy édesanyja írja az üzenetet. Ezt a rózsafűzért felajánlom egy nagyon fontos szándékért, Jézuson bízom benned, egészségét és a világ békéért, valamint minden betegért imádkozom, Zsuzsa írja Csíkszeredából. Halló, Mária Rádió!
3: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: Ezt a rózsafűzét felajánlom a családomért, a gyerekeimért, unokáimért, a drága jó férjem egészségéért, az én magam látásomért, hogy a Jóisten adja, hogy egy kicsit még lássak, gyógyítsa meg, és a hozzám tartozó

0: alkalmazottaiért is. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökjelben a Jóisten hallgassa meg kéréseit, imádkozzunk együtt. Minden elhangzó imád felajánlok minden ellenségemért, gúnyolóimért, a hazugokért, Uram, segíts meg minket, imádkozom Fábián Teréz lelke üdvéért is, nyugodjon békében. Ezt a rózsafűzért és az összes imád felajánlom test és lelki gyógyulásért, bűneink bocsánatáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért, Lajos írja Svájcból. Halló, Mária Rádió!
0: Halló, Mária Rádió!
1: Köszöntjük szeretettel!
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökjelmen!
0: Ezt az izgalmasság rózsafűzőjét felszeretném oda ajánlni Bivált bába, 2 éve, hogy elhúgyt a férjem, az ő lelke üdvéért, a tisztító tűzve szenvedő lelkekért, és a hozzám tartozó összehalottaiért. Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökjelben imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. Ezt a rózsafüzét felajánlom mindenkiért, azokért imádkozom, akikért imádkozva tartozom, áldásos időjárásért, a fiatalokért és férjem megtéréséért. Imád kérünk szerencsés utazásért, Jézusom, bízom benned. Felajánlom rózsafűzét a magam és a családom betegeinek a gyógyulásáért, elhunyt szeretteim lelke üdvéért, lelki békért, segítő kegyelemért, békességért a családban, a világban, Isten akaratában való megnyugvásért, fontos szándékokért, Attila gyógyulásáért, teljes felépüléséért, egy édesanya írja. Gyimesből én is felajánlom a mai rózsafűzért a szűzanyának és Szent József tiszteletére a szentmisét, és még ami elhangzik a rádióban, felajánlom a papokért, a kispapokért, és fontos szándékokért. Az érgalmaság rózsafűzőjét önökkel együtt imádkozva felajánlom egészségemért, hogy minden legyen rendben. Édes drága Jézusom, bízom benned, egy édesanya írja. Máté Terézke halálának 10. évfordulójára kérjük az imád gyermekei és édesanyja imádkoznak érte. Rózsafüzét felajánlom bűneink bocsánatáért, a Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóért, hallgatóiért, az unokáimért, drága jó szűzanya, vigyázzon rájuk, és imádkozom több fontos szándékért. Halló, Mária Rádió!
0: Dicsértessék a drágó Jézus Krisztus!
1: Mindörökjelmen!
0: Rózsafűzét, a szemmosét felajánlom, a bemondott imákét, és a Mária Rádió bemondójáért, és a legényú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, az én lábom gyógyulásáért, a lelkitesti gyógyulásomért, az egész halottaimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, az utcán lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a háború megszűnéséért. Dicsértessék az drága Jézus Krisztus!
1: Mindörökjelben imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg. Férjem és magam testi-lelki gyógyulásáért, egészségét kérem, a szűzanya segítő kegyelmét. Az egész heti rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom a halottaimért, 3 gyermekemért és a családjukért. Köszönöm. Halló, Mária Rádió. Halló. Köszöntjük szeretettel. Halló. Halló, halló. Nem szól bele a kedves telefonáló. Imádkozunk így kimondatlanul is az ő szándékaiért. Imbolya jó eredményeiért ajánlom fel ezt a rózsafűzért, Marika írja. Rózsafűzért felajánlom gyermekeimért, az üzanya takarja be védő palástjával segítő kegyelemért. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, a Jóisten segítsen ki belőle minket. Imádkozzunk együtt. Ezt a szentolvasót és minden mai imát fel szeretném ajánlani családom egészségért, fiam élete jobbra fordulásáért, a kicsi unokámért, hogy a szűzanya mindig takarja be védő palástjával. Isten fizesse, egy édesanya írta ezt az üzenetet.

0: A mai is heti rózsafűzéreket és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családunk egészségért, testi-lelki gyógyulásunkért, fontos szándékokért, drága elhunyt szeretteim lelke üdvéért, mielőbbi gyógyulásért, teljes felépülésért, jó orvosi eredményért, családi és a világ békéért, bűneink bocsánatáért, a Mária Rádió fennmaradásáért hálásan köszönöm mindenki imáját, további áldott békés szép napot kívánunk, Évike írja. Felelem a rózsafűzért hálából a kapott kegyelmekért, a világ békéért, családom egészségért, anyagi gondjaink megoldásáért, halottaim lelke üdvéért és fontos szándékokért. Az érgalmasság rózsafűzérét felajánlom a drága szüleimért, a férjemért, testvéremért, csógornőmért, anyósomékért, agyorom örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik, Terjész írja ezt Alfaluból. Halló, Mária Rádió.
1: Szépedjék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindre kiemben.
1: Halló. Dicsértessék az Úr
0: Hallgatjuk.
1: Jézus Krisztus. A rózsafűzérbe elhangzó imáimat szeretném felajánlani hálából az eddig a kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, hogy gyógyuljanak meg a lábaim, hogy tudjak járni, hogy ne szoruljak senkire. Mindazokért, akik őszinték és szeretettel viszonyulnak hozzám, és akik segítenek, Isten áldása legyen rajtuk. És felajánlom minden hozzám tartozó halott bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért, és az örök világosság fényeskedjen nékiek, nyugodjanak békében, valamint a világ békéért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelmen imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. A rózsafűzét felajánlom vejem és családja egészségért, egy nehéz munkahelyért, egy ügy sikeres megoldásáért. Felajánlom a rózsafűzért szentmiséket, akik tegnap segítettek rajtam úton, és hogy a betegségembe is segítettek, imádkozzunk együtt. Rózsafűzért és a szentmisét felajánlom drága édesanyám lelke üdvéért születésnapja alkalmából, aki nagyon hiányzik a családból, hiánya pótolhatatlan, valamint a család békéjét és egészségért imádkozom, lánya írta. Felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, Péter írja Szovátáról. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom a gyermekeimért, családi békéért, a halottaimért nyugodjanak békében. Köszönöm, Anna írja az üzenetet. Rózsafűzét felajánlom családom minden tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért. Jézusom, bízom benned, hidegségről írja egy hallgató. Az érgalmasság rózsafűzérét felajánlom a gyermekeimért, hálából minden kapott kegyelemért. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Ezt a rózsafűzét felajánlom magamnak is, a háború megszűnési, és a papbácsikért is, és az egész anyáknak, mert anyák napja volt ma, és rámok, és felajánlom ezt a misét, és maguknak is, és a férjem magamnak is, apa bácsiknak is, dicsértessék, imádkozunk együtt, dicsértessék fennnevet.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Imád szeretnék élni azokért, akikért nagyon sok jót tettem, és rosszal viszonozták, egyedül maradtam. Köszönöm, imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelmen.
3: Az irgalmasság rózsafűzérét. Szeretném ajánlani azokért a lelkekék, amelyiket kádnap haltak meg, és a Jóisten a kádnap szólította magához. S ha kontomalfi temetőben alussza a körök almikot. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önökkel imádkozok mindig.
0: Imádkozzunk együtt az ő lelkük üdvéért, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit.

0: Halló, Mária Rádió. Halló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel.
1: Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Ezt a drága szent rózsafűzést fel szeretném ajánlani. Nagybeteg férjemért, családomért, nagybeteg rokonaimért, nagybeteg jótevőimért, és minden jó emberért ezen a világon, a rosszakért pedig a jó Isten adja meg a kegyelmet nekik, a megtérés kegyelmét. Papi szerzetesi hivatásokért, valamint az ifjúságért, világbékéért, és a drága jó Isten a háború szüntesse meg. Önöknek kívánok egy áldott szép napot, sok szeretettel, Babi voltam Tasnádról, dicsértesék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, a jó Isten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt ezen szándékokért is, és minden szándékért, amely már nem tud elhangzani, hiszen lejárt az idő, amit az ima szándékokra tudtunk szánni. Meghívjuk most Önöket, imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűzérét, mindannyiunk kéréseiért és szándékaiért, tartsanak velünk!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas

0: adnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
0: bízom benned.
1: Szent Faustina nővér,
0: könyörög érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

Csárai Sándor, Ajándék. És mégis, ma is, így is, örökké mennyit ad az élet. Csendesen adja két kézzel a reggelt és a délutánt, az alkonyt és a csillagokat, a fák füllett illatát, a folyó zöld hullámát, egy emberi szempár vízfényét, a magányt és a lármát. Mennyit ad? Milyen gazdag vagyok minden napszakban, minden pillanatban? Ajándék ez. Csodálatos ajándék. A földig hajolok, úgy köszönöm meg.

Behúnyom a szememet. Ülök a szobám mélyén, a kedvenc karos székemben. Mellettem a kandallóban halkan serceg pattog a tűz, ahogy a lustán izzó fahasávokat egyre jobban bekebelezi. És ekkor hirtelen fülembe messzen a csengő hangja. Az ajtóból kiabálás: Uram, csomagja érkezett. Meglepetten érnek hozzám a szavak, hiszen tudtommal nem rendeltem semmit, és senki nem szokott nekem csomagot küldeni. A kíváncsiság pattintott ki a puha, bőr, jól eső melegéből, és kapkodva siettem az ajtó felé. A küszöbön túl fiatal fiú mosolya fogadott, kezében jól megtermett papírdoboz, halványbarna krepp papírba csomagolva, vászon zsineggel gondosan átkötve. A dobozon az én nevem, az én címem, tévedés nem lehet. Minden stimmel, csak a feladó hiányzik. És mire rá eszmélek, hogy megkérdezzem, a fiút már hiába kell, nem találom. Egyedül állok az ajtóban némán, a csomagnak súlya van. Sietve rakom le a kopottas dohányzóasztal üveglapjára, régi könyvek és új kacatok közé. Visszahuppanok a karos székbe, a kíváncsiság egész testemben zakatol, még módszeresen lefejtem a csomagolást. A krepp papír alatt vastag kartondoboz rejlik a tetején felirat, vastag fekete ákombálkon betűkkel: Ajándék. Ajándék? Ki küld nekem ajándékot ilyenkor? Közel s távol nincs semmilyen ünnepi alkalom. Ez csak valami tréfa lehet, gondolom magamban. Biztosan a szomszéd gyerekek balondoznak. Kíváncsiságom alább hagy, egy kedvűségé zsugorodik, kissé kelletlenül nyitom fel a nem várt ajándék dobozát. Újságpapír kalacsinok, gondosan, laponként gombócát gyürkölve. Szép kis meglepetés, hallom kisé bosszus hangomat, de legalább gyújtósnak jó lesz. A galacsinokat a kandalló mellé haigálom. Már egész tekintélyes. Halomban sorakoznak a szuszogó parázs mellett, mikor a doboz alján megcsillan valami. A kíváncsiság újra utat tör magának bennem, és gyorsan kikapkodom a maradék papír fecnit. Ez tényleg valami tréfa lesz. Lassú, esetlen mozdulatokkal a doboz aljára nyúlok, és kiveszem, ami benne rejlik. Vastag, ormótlan, ügyetlenül feketére mázolt képkeret. Benne vékonyka maszatos üveglap, az üveglap mögött fehér papíron, fekete tintával, s ugyanazzal az ákombákon kézírással a saját nevem áll. Meglepetten és értetlenül dőlök hátra a karosszékben, kezemben a képpel, mellettem a parázs némán pislog. A nevemet bámulom, az esetlen betűket, közben a csendes esti fényben megcsillan az üveglap, és benne arcom tükrét látom. Önmagamat nézem. Igen, ez én vagyok. A napok eseménytelenül múlnak egymás után, mióta furcsa ajándékom megérkezett. Eleinte zavar, szinte bánt a jelenléte. Legelső gondolatom a szemétkosárba dobná, de végül egy belső hang megkegyelmez neki, és mogorván a dohányzó asztalon hagyom. Itt fekszik most is, kelletlenül árván. Szabadulnék tőle, mégis újra és újra kezembe veszem, forgatom a fekete tinta foltjait, bámulom. Elmélyült vizsgálódásomból a hirtelen megcsörrenő telefon ráz fel. Sietős léptekkel a konyhába indulok. Felveszem a kagylót. Téves hívás. Bosszusan lépdelek vissza a szoba melegébe, ahol újabb meglepetés várakozik rám.
A földön üvegdarabok fekszenek. Ajándékom a dohányzó asztal mellett romokban hever. Felemelem a keretet, hogy összetudjam söpörni a maradványokat. Kirázom a fában bennragadt üvegszilánkokat. Majd tekintetem neve mákon-bákon betűire téved. Kezembe veszem a fehér papírlapot, hogy feléleszem vele a szunnyadó tüzet. Nyúlnék a kandalló felé, de ahogy a pislákoló fény megvilágítja a papírost, egy pillanatra megtorpanok. Megfordítom a lapot. Gyermeki csodálkozás ül ki arcomra, hiszen a hátoldalon egy levelet találok, amit nekem címeztek. Kedves gyermekem! Bizonyára meglepett ez az ajándék. Gondolom, valami értékesebbre, szebbre vágytál, egy modern műalkotásra, vagy egy idilli tájképre, esetleg egy klasszikus festmény reprodukciójára. Ehelyett egy ócskának tűnő, esetlen betűkkel összemázolt nevet kaptál, egy hangú fekete keretben. Tudom, az emberek mindig többre vágynak, élénk színekre, csillogásra, fényre, nagyságra, értékes holmikra, amiket büszkén birtokolhatnak. Tudod, mit akarnak leggyakrabban? Hatalmat, tudást, vagyont, kincseket, élményeket, érzéseket birtokolni. Utazni, a világ minden táját bejárni. Azt a sok-sok szépet, ami a föld kerekén van, látni, csodálni. Vágynak minden élvezetre, amit csak ember birtokolhat, és megszerezni mindent, ami boldoggá teheti őket. Sokszor álmodoznak egy olyan dologról, egy olyan valamiről, ami mindennél becsesebb kincs, ami csak az övék lehet. Egy olyan eszköz, amivel bármit elérhetnek. Hányszor hallom tőlük, bárcsak lenne egy varázspálcájuk, vagy varázsgömbjük, ami minden álmokat valóra váltja, ami minden nehézségüket megoldja. Ha tudnád, hányszor pohászkodnak Istenhez, mindenféle apró cseprőföldi ostobasággal. Pedig mindenük megvan, amire a boldogságokhoz szükségük lehet. Figyelj most egy picit rám! A legnagyobb ajándék, amit életedben kaptál, az te magad vagy. Lehet, nem tartod elég színesnek, értékesnek, csillogónak, de arra kérlek, nézz végig magadon, és lásd meg, hogy benned van minden, amire csak szükséged lehet. Tudsz alkotni, teremteni, újat és szépet létrehozni. Tudsz szeretni, a két kezeddel átölelni, a másik arcát megsimogatni, a könnyeket letörölni. A füleiddel képes vagy másokat meghallgatni, a hangoddal vigasztalni. Képes vagy más arcára mosolyt csalni, és magad is mosolyogni. Tudsz másokkal egy úton járni, párbeszédet fenntartani, jobbodat nyújtva békét teremteni. Egyedi vagy. Nincs senki hozzád hasonló. Magokat vetettem a szívedbe, amiket gondozok, öntözök és gyomlálok, még ha néha fáj is. Arra vágyom, hogy a magok kikeljenek, növekedésnek induljanak és termést hozzanak. Így épül Isten országa. Higgy nekem, te vagy önmagad számára a legnagyobb ajándék. Elvetettem benned minden magot. Arra hívtalak, hogy fedezd fel magadban hajtásaimat. Ápold és segítsd őket a növekedésben. Minden talentumodat azért kaptad, hogy azokkal növekedj, fejlődj és építs velük egy országot. Gyermekem vagy, én akartam, hogy legyél, hogy pont ilyen legyél. Én adtam kezedbe a legfontosabbat. Azt, ami elvezet téged hozzám. Önmagadat.

Hunyosi Ervin, Ajándék. Szemed ragyogását, mosolyod varázsát, szíved szeretetét, lelked hőmelegét küldd el a világnak. Az árva szíveknek, kik egyedül járnak, kik híján szeretetnek önmagukba zárva, egy másik világba vágynak, menekülnek és a nyomorba merülnek. Minden szépet és jót messzire kerülnek. Szíved melegével, hitednek tüzével éleszt fel lelküket. Mondd el azt, hogy lehet egy szebb világban élni, s a holnapoktól többé soha nem kell félni. Csak bízni és várni, várni a csodára. Akaszt fel a szíved a karácsonyfára, azokért dobogjon, s gyertya is lobogkor fáznak, éheznek és áznak, kihűlt lelkük reszket, és a szeretetnek halovány morzsája sincs lelkükbe zárva. Legalább a tiéd legyen most kitárva. Szíved egy darabját add hát mindenkinek. Aki szeret téged, ezért illeti meg, és aki hisz benne, hogy ez a szeretet egy szebb világot épít nekik, nekünk és neked.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

hiszen Isten nem a félénkség lelkét adta nekünk, hanem az erőjét, a szeretetét és a józanságét. Ez az ige azért kedves nekem, mert Jézus meggyógyított engem a rákbetegségből. Én mégis félénk voltam, nem mertem tanúságot tenni róla, de ő az igén keresztül megmutatta nekem, hogy merjek beszélni, ne legyek félénk, valljam meg a hitemet, tegyek róla tanúságot, mondjam el az embereknek, hogy Jézus szeretete hogyan gyógyított meg engem. Közbejáró imára várakoztam az oltár előtt, az oltári szentség pont előttem volt kitéve egy karnyújtásnyira, és azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne kinyújtani a kezemet és megérinteni, mert akkor biztos, hogy meggyógyulok. És akkor hallottam, azt mondja, hogy most én érintelek meg téged. És innentől már nem volt kérdés. Visszakaptam, vagy talán kaptam, mert nem is volt még ilyen élő hitem az életemben, mint most van. Azért megyek templomba, mert már nagyon várom, hogy mehessek. Odafigyelek minden szóra. Odafigyelek arra, már onnantól kezdve, hogy letérdelek, hogy hogyan térdelek le, hogy megérintsem a földet a térdemmel, hogy hogyan vetek keresztet, mert már az is egy ima, hogyha helyesen teszem ezeket. Bármilyen furcsán is hangzik, de köszönöm a betegségemet.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, a felnőtt katekézisünk kezdetén. Köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, és épp úgy az Apostol Televízió kedves nézőit, és az erdélyi, valamint a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. A hitvallásunk elemzésében a második isteni személyhez kötődnek most a gondolataink. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában. Ez a második fejezet ebben a témakörben, amelynek elemzését elkezdtük már az előző alkalommal a katekizmus 422-es pontjával. Ebből a tanításból megtudtuk azt, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvény alatt született, hogy azokat, akik a törvény alatt voltak, megváltsa, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. Ez a Galatákhoz írt levél 4. fejezetének a 4. és 5. verse. Jézus Krisztus evangéliuma tehát megkezdődik az ő eljövetelével, és közvetlenül Jézus az ő emberi szavaival isteni tanítást ad tovább nekünk. A 423-as pont bemutatta számunkra azt, hogy miként tagozódott bele az emberi világba az Isten fia, aki valóságosan emberré lett, és aki az emberi történelemnek szereplőjévé lett. Mondhatnánk természetesen nem elfogultsággal, hanem a krisztusi hitben azt, hogy a világtörténelem középpontja az ő eljövetele, még akkor is, hogyha az előző évtizedekben nem szívesen mondták ki az idő számítási kategóriáknál azt, hogy Krisztus előtti történelem, vagy Krisztus utáni évszámokról beszélünk, mert csak annyit mondtak, hogy az időszámításunk előtt, meg az időszámításunk szerint. Tehát ma is van, aki kevésbé szereti kimondani ezt a tényt, hogy mindez egyébként, hogy mi az időszámításunk középpontja, ami ráadásul, mint jól tudjuk, hogy egyházi számításból ered a mostani évszám is. Hát a középpont, kiinduló pont maga az Úr Jézus Krisztus, és ezt akkor is állítjuk, amikor tudjuk, hogy voltak történeti pontatlanságok, és esetleg egy-két, sőt akár 7 év különbség is lehet abban az évszámban, amit most írunk és jegyzünk, ahhoz képest, hogy mikor született az Úr Jézus, de az a tény, hogy ő a történelem középpontja, ez nem vitatható. Felsorolja a katekizmus azokat a történelmi szereplőket, akik nem kerültek be a hitvallásunkba. Jól tudjuk, és ebből egy szólás is keletkezett, szólásmondás, hogy úgy kerülök valamibe, mint Pilátus a krédóba, hogyha valahova váratlan helyzetbe kerülök, és nem is számítottam rá, hogy szerepem lesz valamilyen eseményben, de Pilátus bekerült a krédóba. Ugyanakkor nagy Heródes király a krédóba nem került be, de azért jól tudjuk, hogy Heródes és Augustus császár is azért az evangéliumokban szerepelnek, tehát az evangéliumok is történeti feljegyzések egyúttal, de hát elsősorban Isten szavát jelentik számunkra, de mégis történeti hitelességük azok vitathatatlanak.

0: Mi hisszük és valljuk, hogy a názereti Jézus, aki nagy Heródes király és Augustus császár idejében Izrael egy leányától zsidóként Betlehemben született, foglalkozására nézve Ács, akit Tiberius császár uralkodása idején Poncius Pilátus helytartósága alatt Jeruzsálemben keresztre feszítve kivégeztek, ő tehát Isten emberré lett, örök fia. Istentől jött ki, ahogy János evangéliuma mondja, 13. fejezet, 3. verse. Az égből szállott alá, János 3.13, vagy a 6. fejezet, 33. verse. Jól tudjuk, hogy amikor az élet kenyeréről beszél Jézus, akkor is azt mondja, hogy én vagyok az égből alászállott élő kenyér. Testben jött el, és ezt oly szépen kifejezi Szent János apostol az evangéliumában, az ige testé lett, és sátrat vert köztünk. Ez az eredeti szöveg tartalma. És amikor elmondjuk az úrangyala imádságot, naponta háromszor, a három legfontosabb időpontban a harangszóra, a reggelire, a délire és az esti harangszóra, akkor minden úrangyala imában felidézve a Szent Lukács evangéliumának angyali üdvözlet jelenetét, és azt a párbeszédet is imaként ismételve, amely elhangzott Gábor angyal és a szűzanya között. Az ige testé lett, és közöttünk lakozik, vagy közöttünk vert sátrat, ezt azért így szoktuk emlegetni. Tehát erre kell gondolni, amit olyan szívhez szólóan írnak le egy kőbe vésett márvány táblára, Názáretben, az angyali üdvözlet bazilikájában, a jelenési barlangban, az oltárnak az előlapjára ez van fölírva, hogy verbum caro hic factum est. Ez csak ezen az egy helyen lehet így felírni, hogy ez a hic, ami azt jelenti, hogy itt testé lett. Azt azon a helyen lehet, ahol ez megtörtént, ez pedig Názáret, és hát a hagyomány szerint az a barlang lakás, amit most kápolnaként őriznek nagy becsben, amely fölé egy óriási bazilika épült, ez a hic factum est, itt lett testé az ige, a verbum, ez csak ott mondható el. De azt is látjuk tehát, hogy ezeknek ilyen kézzelfogható helyei is vannak, amiket az odaérkező zarándokok igyekeznek megérinteni. Én is fontosnak tartom az érintést. Az érintéssel mindig csinnyán kell bánni. Az se jó, hogyha nagyon sokat érintgetünk, vagy ebből valami rossz szokás alakul ki, hogy nekünk minden áron meg kell valakit érinteni, vagy szóval nem tapogatunk, meg fogdosunk másokat, de amikor érintünk, annak megvan a súlya, mert akkor valami közöm lesz hozzá, és a helyeknél is így van ez, hogy megérinteni azt a helyet, vagy megcsókolni, az valami különleges jele vagy kifejezése annak, hogy én hiszek abban, ami ott történt, ahogyan a Szentföldön ezeket a szent helyeket akár a csókkal megérintik, leborulva a földre, mint a betlehemi csillagnál, ott Betlehemben a születés templomában, vagy a Golgotán, ahol a szikla fölött meg lehet a földet érinteni, csókolni, ahol állt az Úr Jézus keresztje, vagy a Szent sírt belülről. Ezek nagyon fontos dolgok, mert így kerülünk fizikai, testi kapcsolatba ezekkel a szent dolgokkal és eseményekkel. És mindezzel mit jelzünk? Azt, hogy mi ezeknek a valóságában, történeti értékében hiszünk. És a valóság az hitbeli kérdés is, mert hisszük, amiről most beszélgetünk itt, és közösen gondolkodunk, hogy Jézus megtestesült, az Isten fia, és arra is gondolunk, hogy ezek a tapasztalat számára is megközelíthetőek, mert van olyan hely, ahol ez megtörtént, és mi azokat a helyeket felkereshetjük, és ehhez fűződnek az zarándoklatok, kiváltképpen Jézussal kapcsolatban a szentföldi zarándoklatok, amikor sajnos éppen nincsen, vagyis akkor, amikor hála Istennek nincsen háború, mint ahogy most sajnos van ott háború, és nem lehet oda menni. Az égből alászállott ige, mi mindannyian az ő teljességéből merítettünk kegyelmet kegyelemre halmozva, írja János evangélista, mert hiszen ő mindig hangsúlyt fektetett arra, hogy legyen bizonyítéka, tehát az ő jelenléte, a saját szemével látta Jézus megváltásának eseményeit, és a közelségével, a testi közelségével is ott volt, bár ő róla éppen nem írja magáról, nem írja le János az evangéliumában azt, hogy ő is érintette volna Jézust, de azt, hogy a szeretett tanítvány odahajol Mesterhez, vagyis ez az odahajlás és a közelséget akarja kifejezni, és azt, hogy ő a lelkében, hitében is nagyon közel állt a Mesterhez. De azt mondjuk nem írja le, hogy ő is megérintette, mint Tamás, aki Jézus feltámadt testét, csepphelyét akarta érinteni. De ott volt, saját szemével látta Jézus kereszt halálát, és ott volt az üres sírnál, a feltámadás helyszínén, tehát kereste ő is. Elsősorban ő kereste a bizonyítékokat, és meg is kapta, és tovább is adta. Térjünk át a 424-es pontra. Hát ez egy fontos szám a gyerekkoromból. Épp a minap voltam egy ilyen közlekedési múzeumszerű helyen, amelynek udvarán állt egy régi gőzmozdony, amit én gyerekkoromban nagyon sokat láttam, és ilyen vonaton sokat utaztam, amelynek az első száma, ez egy nagyon híres gőzmozdony, a 424-es. Ez volt a rendszáma, és aztán jött még egy többi három szám, de amikor még mozdonyvezető is lettem volna a papság előtt, de ez csak a gyerekkori elképzelésem volt az élet dolgairól, meg hát az ember játékvonatokat is kapott, vagy azzal lehetett játszanom, de aztán mégis az előre haladásnak és mások vezetésének egy sajátosabb módját kaptam hivatásul a papságomban, de minden esetre most ez eszembe jutott egy kis kitérőként a katekizmus 424-es pontjánál. De mi van ide írva? A Szentlélek kegyelmétől indítva, és az Atya vonzásának hatására hisszük és valljuk Jézusról, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, ahogy olvassuk ezt, Máté evangélium a 16.16-ban, ennek a Szent Péter által megvallott hitnek a sziklájára építette Krisztus az ő egyházát. És erről megemlékezik aztán egy nagyon híres pápa is, mint Szent Péter utóda, Nagy Szent Leó pápa. Természetesen tudjuk azt, hogy Jézus kiválasztotta Pétert, és ő adta neki, Simon, János fia, te Péter vagy, kőszikla. Tehát ő adta neki ezt a sajátos nevet, és a küldetést. Őt választotta ki mindannak tudatában, hogy gyenge lesz, hogy szégyelni fogja őt, hogy még egy kis szolgáló leány előtt is letagadja, hogy Jézushoz tartozik. Ott a főpap udvarán megtagadta a barátságot, és ez a gyenge ember, akiről Mindezek előtt elmondta Jézus, hogy hát hőskodsz, te azt mondod, hogy még az életemet adom, érted? Hát nem, hogy nem adod értem az életedet, még akkor nem adta Péter, de még háromszor is megtagadsz, mire a kakas megszólal. Aztán természetesen eljött az a tanúságtevő esemény és pillanat, amikor Péter is a mesterhez hasonlóan keresztfán, de fejjel lefelé életét adta a mesterért, és az egyház szikla szilárdságát saját vértanúságával is megalapozta. Nyilvánvalóan az evangélisták, amikor ezt leírják, ez nem egy helyi tudósítás, hogy ott álltak volna a videokamerával, vagy a magnóval, vagy okostelefonnal, hogy felvegyék ezeket a mondatokat. Tehát nem volt ott tudósító, amikor Péter ezt kijelentette, de nyilvánvalóan az evangélisták szerkesztői munkája, amely természetesen a Szentlélek működése nyomán alakult, és a Szentlélek vezetésével működött ez a szerkesztői munka, akkor Péternek, mint a főapostolnak, mint az apostoli testület képviselőjének a szájába adták ezt a hitvallást, ami mindannyiunknak hitvallása, az Apostol TV-nek a hitvallása is ezzel kapcsolatos, amit aztán ennek nyomán Pál apostol is megfogalmaz a Filippiekhez írt levele Krisztus himnuszában, ami egyszerűen úgy hangzik, hogy Jézus Krisztus az Úr. De miért ő az Úr? Azért, mert ő a Krisztus, ő az élő Isten fia. És egyedül az Isten lehet csak Úr az életünkben. Erről ne feledkezzünk el, mert hiszen így leszünk mi hitelesen Krisztus követői. Látjuk tehát, hogy ebben a fontos számban, mint a 424-es, ebben ott rejlik ez a hitvallás, ebben a tanításban, ami számunkra is meghatározó. Szent Pál az efezusi levelének a harmadik fejezete 8-as versében kifejezi azt a küldetést, amit ő gyakorol, hirdetni Krisztus felfoghatatlan gazdagságát. Ez az apostoloknak a feladata. És így érkeztünk el a 425-ös ponthoz. A keresztény hit átadása elsősorban Jézus Krisztus üzenete, hogy az emberek eljussanak a belévetett hitre. Az első tanítványok kezdettől fogva égtek a vágytól, hogy hirdessék Krisztust. Így olvassuk ezt az apostolok cselekedeteinek könyvében, a 4. fejezet 20. versében. Ezt sokat idézzük, ezt a mondatot, mert mindannyiunk tanúságtételének az alapja ez az apostoli buzgóság, amely így hangzik: mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. Ezt ebben az elsődleges értelemben csak az apostolok mondhatták el, vagy akik Jézus korában éltek. Mi az átvett, az áthagyományozott hitet kaptuk, de arról épp úgy kell bizonyságot tennünk, mint azoknak, akik szemtanúi voltak, és tapasztalói voltak Jézus küldetésének. Az apostolok látták, hogy mit tett Jézus, és látták életét, csodáit. Ahhoz előbb mondtam, hogy csak János látta a keresztre feszítés kínjait és a kereszthalál pillanatát, mikor Jézus kilehelte lelkét, és a szent asszonyok a szűzanyával az élen, ők voltak ott a kereszt közelében. De Jézus elhurcolását és aztán elítéltetését nyilván minden apostol láthatta, hallotta, majd pedig találkoztak a feltámadottal. Hát leginkább ez a találkozás adja meg azt a fontos küldetéstudatot és erőt, hogy az apostolok bizonyságot tettek Jézusról, arról, amit láttak és hallottak. És minden idők embereit meghívják, hogy lépjenek be a Krisztussal való közösségük örömébe. Hallgassuk most meg Szent János apostol első levelének első fejezetéből az első négy verset. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és amit kezünkkel tapintottunk az élet igéjéről, és az élet megjelent, és láttuk, és tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, mely az Atya színe előtt volt, és megjelent nekünk. Amit láttunk és hallottunk, hirdetjük nektek is, hogy ti is közösségben legyetek velünk. A mi közösségünk pedig az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal van, és ezeket megírjuk nektek, hogy a mi örömünk teljes legyen. Milyen szívhez szólóak János apostolnak a szavai, aki leginkább mondhatta el magáról, hogy ő látott, hallott, tapasztalt, és ezt a tényszerű és a tapasztalati világban is érzékelhető igazságot adja tovább. És természetesen mindazt, ami ennek a hátterében van, az élet igéjéről, hiszen kiről akar itt beszélni? Arról a valakiről, az élet igéjéről, aki megjelent köztünk, aki az örök életet hozza el, és mely az Atya színe előtt volt, és megjelent nekünk. Tehát Isten belső világának feltárulkozása az ige hirdetés tartalma. Mert hiszen Jézus az Atyáról beszélt, azt mondta el, amit ott látott és hallott az Atyánál, az ő isteni világában, ez a megtestesülés történelmi pillanata előtti örök isteni léte Jézusnak, az örök igének, aki öröktől fogva létezik. A hitvallásban is erről beszélünk. Csak volt egy tévtanító a IV. Században, Árius, aki azt mondta, hogy Istennek a legtökéletesebb teremtménye volt Jézus, de ő nem volt Isten. Ővele szemben aztán Szent Atanász püspök, aki még diákonusként részt vett a 325-ös niceai zsinaton, fölvette a harcot és védelmezte azt, hogy Jézus Krisztus az valóságos Isten. Mi is így imádkozzuk ezt a hitvallásban, és nyilván erről majd még lesz szó, de most elővételezem ezt a gondolatot, hogy Isten az Istentől, világosságtól valóságos Isten, a valóságos Istentől. Így tekintünk Jézusra, aki született, de nem teremtmény. Ezt a niceai zsinat, meg aztán a konstantinápolyi zsinat ezekkel a szép megvilágításokkal megerősíti, Jézus Krisztus nem teremtmény. Vannak félre érthető, vagy egyesek szerint úgy, mint például Árius félre magyarázott szövegei a Bibliának, amikor az örök bölcsességről olvasunk, aki ott volt, és mindenek előtt teremtette őt az Úr. Hát ezek kényes teológiai kérdések, amelyekbe most még nem bocsátkozunk bele, ha majd a katekizmus feltárja előttünk ezeknek a rejtelmeit, akkor majd részletezzük. De azt a hitvallást, amit mi minden vasárnap elimádkozunk, azt azért jó, hogyha egyes elemeiben is ismerjük, hogy mennyire fontos, és ezt alá kell húznunk, egy jó piros tintával, vagy piros, vagy sorkiemelő tollal, hogy Jézus született, de nem teremtmény. Mert így beszél róla már János apostol is, hogy az örök életet hozza el, az Atya színe előtt volt, és ez az az örök élet, amely megjelent nekünk Krisztusban, és ezt hirdetjük nektek, mondja az apostol. És mi közösségben vagyunk az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal, és ez az apostolok öröme, mert hiszen még akkor is boldogok voltak, ha megverték, megbotozták őket Jézusért, hogy szenvedhetnek érte, majd pedig aztán az életüket is odaadták az Úr Jézusért. Tehát ezt az örömet osztják meg az igével, az ige hirdetéssel az apostolok, mert hirdetnünk kell Krisztus felfoghatatlan gazdagságát. Amikor ismeretekkel bővítjük a tudásunkat, azért a lelkiismeretünket is egy kicsit meg kell vizsgálnunk, hogy vajon megvan-e bennünk is ez az öröm. A tanítás, az egyház tanítása, amely a Bibliára és a Szent Hagyományra épül, a lelkiismeretünket is formálja, és ezért kell föltennünk ezt a kérdést magunkban, hogy vajon ez az apostoli öröm átjár-e bennünket is, vajon örülünk-e annak, hogy mi hiszünk, és hogy ezt a hitet tovább adhatjuk. Akarjuk-e azt, hogy mások is részeseivé legyenek? Amikor én diákkoromban is egy szép zenét élveztem, volt egy lemezjátszom Pannonhalmán, amit úgy általában úgy külön hallgattam a zenét, egy elvonulva valamelyik teremben, de igyekeztem jó hangosra föltekerni, hogy más is hallja. Mert amit szeretünk, és nekem tetszik, azt szeretném megosztani másokkal, hogy tessék másnak is, lelje örömét más is abban, amiben én örömömet lelem. Hát ilyen sok minden van az élet területén, de a legfontosabb, ami örömünk, az örömhír, amit igyekszünk továbbadni, hogy másoknak is meglegyen ez az öröme. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést, a közös gondolkodást. Elérkeztünk a felnőtt katekézisunk műsoridejének a végéhez a mai alkalommal. A következő találkozásig is a Jóisten áldását kérem mindnyájatokra, a jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol Televízió kedves nézőire, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Hétfői adásunk tartalmából... Keressétek fel a város elvetett köveit. Leó pápa római egyházmegye új segédpüspökeihez. Az atyaházában mindenki számára van hely. A Szent Atya Regina Czőli imádsága. Imádkozom az egyházi közösségért és a világ békéért. Leó pápa felhívásai és köszöntései. A Szent Atya hétfői apostoli tevékenysége. Keressétek fel a város elvetett köveit. Leó pápa homíliája a római egyházmegye új segédpüspökeihez. Május 2-án szombaton délután 14. Leó pápa a lateráni keresztelő Szent János főszékes egyházban felszentelte a római egyházmegye 4 új segédpüspökét. Hirdessék az elvetett köveknek, hogy Krisztusban a szeglett kőben mindenki aktív részese lehet az egyház szent épületének és az emberek közötti testvériségnek, hangzott a pápa buzdítása. Legyenek a béke és az egység emberei, a kegyelem és az irgalom szálaiból fűzzék össze a római egyházmegye területét, ne várják, hogy megkeressék őket, hanem legyenek mindig elérhetőek. Így lesz prófétai a szolgálatuk, amelynek része a befogadás, a meghallgatás és a megbocsátás. Szorosan kapcsolódva Krisztushoz, szilárd és befogadó otthonná válunk.
1: Stringendoci a Cristo, diventiamo una casa solida e accogliente.
0: Ez az az öröm, amelyet főként a húsvéti időszakban élünk át, és különösen ma, amikor a római egyházmegye 4 új segédpüspökének szentelését ünnepeljük, kezdte homíliáját Leó pápa. Ennek az egyháznak különleges hivatása van az egyetemességre és a szeretetre. A feltámadt és élő Krisztussal való sajátos kapcsolatának köszönhetően, aki az élő kövekből álló lelki épület, azaz Isten szent népének alapja. Krisztushoz közeledni tehát azt jelenti, hogy egymáshoz közeledünk és együtt növekedünk az egységben. Ez az a misztérium, amely magába von bennünket, és átalakítja belülről a várost is. A pápa a város dinamizmusának szolgálatában, amelyet Péter és Pál apostolok hoztak el Rómába, most püspökké szenteli Andrea Carlevale, Stefanus Parapani, Marco Valenti és Alessandro Zenobi atyákat. Ez a nép ünnepe, mert ők ebből a népből és abból a papságból származnak, amely szeretettel gondoskodik róluk, mondta szentbeszédében Leó pápa. A római egyházmegye közössége
1: La nostra comunità diocesana
0: ma a Szentlélek hívásában gyűlik össze, hogy az új püspökök teljesen Krisztus evangéliumának szolgálatában legyenek felszentelve. Ő az elvetett kő, akit Isten választott ki és szeglett kővé tett, idézett a pápa Péter apostol első leveléből. Jézust, a messiást nem csupán azért utasították el, mert nem ismerték el Isten fiaként, hanem azért is, mert magára vette a teremtményi állapotot, amelyet Istenhez méltatlannak tartottak. Az irgalmas szeretet útjához hűen Jézus elment a kitaszított juhokhoz, leült velük egy asztalhoz, és lefegyverezte azokat a kezeket és szíveket, amelyek meg akarták kövezni őket. A pápa utalt az evangéliumi szakaszra, a fiú megmutatta az atya arcát, benne teljesednek be az ő művei.
1: In lui si compiono le sue opere.
0: A római egyház az elvetett kő, a messiási hirdetés középpontja azok számára, akiket a társadalom elvetett és továbbra is elvet. Ez a mi hirdetésünk, a mi küldetésünk középpontja, hangsúlyozta a pápa, majd rámutatott, hogy ebben a városban a római nagy birodalom főváros az elvetett kő egy új remény zászlójává vált, Isten országának reményévé, amint azt a boldog mondások előrejelzik, és amint a Magnifikát énekli. A hatalom logikáját megfordítva Krisztusban a kitaszítottak visszanyerik méltóságukat, és Isten országa kiválasztottjainak érzik magukat. Atyám házában sok hely van, ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.
1: Perché dove sono io, siate anche voi.
0: Idézte a pápa János evangéliumának szavait. A Szentatya rámutatott, hogy az ember a mai napig ezért válik az emberek által elvetett, Isten által kiválasztott kővé. Amikor életünkkel és szavainkkal szembeszállunk azokkal a tervekkel, amelyek elnyomják a gyengéket, nem tisztelik minden ember méltóságát, a konfliktusokat arra használják, hogy kiválasszák a legerősebbeket, miközben elhanyagolják azokat, akik nem maradnak. És aki elbukik, azt a történelem hulladékának tekintik. Jézus fegyvertelen és lefegyverző prófétaként járt közöttünk, és amikor elvetették, nem változtatott a stílusán.
1: Non ha cambiato stile.
0: Leó pápa ezután az új főpásztorokhoz fordult. Mától kezdve ennek az egyháznak a segédpüspökei lesztek, amelynek gondozását ajándékba kaptam. Arra kérte őket, hogy bíboros helynökével együtt segítsenek neki abban, hogy a jó pásztor tükörképe legyen a római nép számára, és hogy irányítsa Isten egész földön szétszóródott szent népének szeretetét. A Szentatya arra buzdította az új segédpüspököket, hogy keressék fel e város elvetett köveit, és hirdessék nekik, hogy Krisztusban, a mi szeglet kövünkben mindenki aktív részese lehet az egyház szent épületének és az emberek közötti testvériségnek. Leó pápa utalt elődje Ferenc pápa Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításának felhívására. Tábori kórház egyház, legyünk utcai pásztorok, hordozzuk szívünkben a materiális és egzisztenciális perifériákat. Papként ők is elfogadtak ezt a felhívást a plébániai közösségeikkel együtt. Most kezdődő új hivatásoknak is ugyanaz a lényege. Senki sem gondolhatja magáról, hogy Isten elvetette, és ők lesznek ennek az evangélium középpontjában álló jó hírnek a hírnökei.
1: E voi sarete araldi di questa bella notizia che è al centro del Vangelo.
0: Működjön bennük a prófétai lélek. Ne kényelmesedjenek el a helyzetükből fakadható kiváltságok miatt, ne kövessék a világi logikát, hanem legyenek Krisztus tanúi, aki nem azért jött, hogy szolgálják, hanem hogy ő maga szolgáljon. Proféták lesznek szolgálatukban, ha a béke és az egység emberei lesznek, ha a kegyelem és az irgalom szánaival összekötik a római egyházmegye tágas és népes területeit, ha összehangolják a különbözőségeket, ha befogadnak, meghallgatnak és megbocsátanak. Ne várják, hogy megkeressék őket, hanem legyenek mindig elérhetőek.
1: Non fatevi cercare, fatevi trovare.
0: Gondoskodjanak arról, hogy a papok, a diákonusok, a szerzetesnők és szerzetesek, valamint az apostoli munkában résztvevő világi hívők soha ne érezzék magukat egyedül. Segítsenek nekik újjáéleszteni a reményt a különböző szolgálataikban és abban, hogy ugyanazon küldetés részeseinek érezzék magukat. Fáradhatatlanul emlékeztessék az embereket és a közösségeket az evangélium szépségére. Róma szegényei, a zarándokok és a világ minden tájára ideérkező látogatók találják meg a város lakóiban, intézményeiben és lelkipásztoraiban azt az anyai gondoskodást, amely az egyház valódi arca, mondta homiliája végén Leó pápa, majd azért fohászkodott, hogy a római nép üdvössége a Salus Populi Romani bizalmunk anyja.
1: Madre della nostra fiducia, ci guidi. E ci custodisca sempre lungo il cammino.
0: Vedessen és őrizzen minket mindig utunkon. Az atyaházában mindenki számára van hely. Leó pápa Regina Czőli imádsága. A feltámadt Krisztus egy mindenki számára elérhető új világot készített elő, amelyben a befogadás megszünteti a kirekesztést, a bőség nem jár együtt az egyenlőtlenséggel. Istenben mindenki végre önmaga lehet. Isten misztériumában mindenkinek végtelen az értéke, tanított a 14. Leó pápa vasárnap délben a Regina Czőri elimádkozása előtt mondott beszédében. Ha úgy szeretjük egymást, ahogy Jézus szeretett minket, és ennek a tudatosságát egymásnak ajándékozzuk, akkor elővételezzük a mennyországot a földön, feltárva mindenkinek, hogy a mi sorsunk a testvériség és a béke, hangsúlyozta katekézisében a Szent Atya. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok! Köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket Leó pápa húsvét 5. vasárnapján délben a vatikáni apostoli palotában levő dolgozó szobája ablakából. A húsvéti időszakban
1: nel tempo pasquale, come la chiesa nascente,
0: akárcsak, mint a születendő egyház, visszatérünk Jézus szavaihoz, amelyek teljes jelentésüket szenvedése, halála és feltámadása fényében tárják fel. Kezdte beszédét a Szent Atya. Jézus halál előtt mondott utolsó beszédéhez, búcsú beszédéhez fűzve tanítását. Mindaz, ami korábban elkerülte a tanítmányok figyelmét, vagy nyugtalanította őket, most újra felidéződik az emlékezetben, melegséggel tölti el a szíveket, és reményt ad. A vasárnapi evangéliumi szakaszban, amely a mester és a tanítmányai között az utolsó vacsorán elhangzott párbeszédét idézi fel, egy olyan ígéretet hallunk, amely már ekkor beavat minket feltámadásának misztériumába, fejtette ki a pápa, idézve Jézust, aki ezt mondja: ha aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök,
1: quando sarò andato e vi avrò preparato un posto,
0: és magammal visztek titeket, hogy ti is ott tegyetek, ahol én vagyok. Az apostolok így fedezik fel, hogy Istenben mindenki számára van hely. A pápa emlékeztetett rá, hogy a tanítványok közül ketten már megtapasztalták ezt a Jézussal való első találkozásuk óta. Amikor a Jordán folyónál Jézus észrevette, hogy követik, meghívta őket, hogy aznap délután szálljanak meg ő nála. Most is, halála előtt Jézus egy otthonról beszél, ezúttal egy nagyon nagy házról. Ez az ő atya és a mi atyánk háza.
1: E la casa del padre suo e padre nostro.
0: A mindenki számára van hely. A fiú úgy mutatja be magát, mint a szolgát, aki előkészíti a szobákat, hogy érkezésekor minden fivér és nővér készen találja a sajátját, és úgy érezze, hogy mindig várták, és végre megtalálták. A régi világban, amelyben még mindig járjuk az utunkat, a figyelmet az exkluzív helyek, a kevesek számára elérhető élmények vonzák, valamint az a kiváltság, hogy olyan helyekre léphetünk be, ahová senki más nem juthat be. Ezzel szemben az új világban, ahová feltámadott vezet minket, a legértékesebb dolgok mindenki számára elérhetőek. De ettől még nem veszítik el vonz erejüket. Éppen ellenkezőleg, ami mindenki számára nyitva áll, az most örömet ad, mutatott rá Leó pápa, felsorolva régi és új világ közötti ellentéteket. A hála veszi át a versengés helyét, a befogadás eltörli a kirekesztést, a bőség már nem jár együtt az egyenlőtlenséggel. Főleg pedig senkit nem kevernek össze valaki mással, senki nem vészel. A halál azzal fenyeget, hogy kitörli a nevet és az emléket, de Istenben végre mindenki önmaga lehet. Valójában ez az a hely, amelyet egész életünkben keresünk, néha mindenre készek vagyunk, csak hogy egy kis figyelmet és elismerést kapjunk.
1: Abbiate fede.
0: Higgyetek az Istenben, mondja nekünk Jézus, íme a titok. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Éppen ez a hit szabadítja meg szívünket a birtoklás és a megszerzés iránti vágyaktól, attól a téves elképzeléstől, hogy csak egy ilyen tekintélyes pozíció után hajszolva érünk valamit. Mindenkinek már is végtelen értéke van Isten misztériumában, amely az igazi valóság. Azzal, hogy úgy szeretjük egymást, ahogy Jézus szeretett minket, ennek a tudatosságát ajándékozzuk egymásnak. Ez az új parancsolat, így elővételezzük a mennyországot a földön, feltárva mindenkinek, hogy a mi sorsunk a testvériség és a béke. A szeretetben ugyanis a testvérek sokassága között mindenki felfedezi, hogy egyedülálló. Tanította a pápa, majd beszéde végén azért fohászkodott Szűz Máriához, az egyház anyjához, hogy minden keresztény közösség legyen nyitott és figyelmes otthon mindenki számára.
1: Regina Caeli Laetare, alleluia!
0: Imádkozom az egyházi közösségét és a világ békéért, Leó pápa felhívásai és köszöntései. A vasárnap déli Regina Caeli elimádkozása után Leó pápa kiemelte a rózsafüzér közös imádkozásának fontosságát, különösen a Szűz Máriának szentelt májusi hónapban. A sajtószabadság világnapján megemlékezett azokról az újságírókról és riporterekről, akik a háborúk, az erőszak miatt életüket vesztették, valamint megköszönte a Mater Gyermekvédelmi Egyesület 30 éves tevékenységét. 14. Leó pápa mindenek előtt arról szólt, hogy a most kezdődött májusi hónapban az egész egyházban megújul az öröm, hogy Mária, mi édesanyánk nevében találkoztatunk, különösen, amikor együtt imádkozzuk a rózsafüzért. Újra átéljük azoknak a napoknak a tapasztalatát Jézus mennybe menetele és pünkös között, amikor a tanítmányok a cenákulumban ültek egybe, hogy fohászkodjanak a Szentlélekért. Közöttük volt a boldogságos Szűz Mária, és szíve őrizte a tüzet, amely mindannyiuk imáját éltette, mondta a pápa, majd a hívekre bízta szándékait, különösen az egyházban való közösség és a világ békéje érdekében. A Szentatya emlékeztetett rá, hogy május 3-a a sajtószabadság világnapja, amelyet az UNESCO támogat.
1: Celebra la giornata mondiale della libertà di stampa.
0: Megállapította, hogy sajnos ezt a jogot gyakran megsértik, néha szemmel láthatóan, néha rejtve. Arra buzdított, hogy emlékezzünk a háborúk és az erőszak áldozatává vált újságírókra és riporterekre. Leó pápa ezután szeretettel köszöntötte a római híveket és a számos országból érkezett zarándokokat, kiemelve madridi, granadai, minneapolisi, malajziai csoportokat, valamint a Rómában élő perui híveket, a Virgen de Chapide y Arequipa. A Csápi szűzanya a perúiak védőszentjének ünnepe alkalmából. Üdvözölte a Métér Gyermekvédelmi Egyesületet, amely 30 éve elkötelezette munkálkodik a kiskorúak védelme érdekében, közve a visszaélések súlyos társadalmi problémája ellen, bevonva az egyházi és polgári közösséget az áldozatok megsegítésére és megelőzésére nevelve. A pápa köszönetét fejezte ki szolgálatukért, majd az itáliai csoportok üdvözlése után mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter teret megtöltő lelkes nemzetközi hívőseregtől. Leó pápa hétfői apostoli tevékenysége. A Szentatya május 4-én hétfőn délelőtt az apostoli palotában egymás követően kiagatáson fogadta Luis Antonio Tagle bíborost, az evangelizációért felelős dikasztérium proprefektusát, Ignazio Cefalia érseket, Belarus apostoli nunciusát, a Dél-amerikai Szerzetesek Szövetsége elnökségének hat tagját, Halla Tomás Dóttir asszonyt, izland elnökét, Carlo Monticellit, az Európai Tanács Fejlesztési Bankjának kormányzóját, a Venezuelai Püspöki Konferencia elnökségének tagjait, még végül délben a Kelemen teremben találkozott a Catholic Charities Network, a katolikus jótékonysági hálózat küldöttségének 50 tagjával, akikhez beszédet intézett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Engedd, Urunk, hogy dicsőséges feltámadásod és megjelenéseid útját végigjárva felismerhessük, hogy számunkra jelenléted a legfontosabb. Kérünk, segíts megtapasztalnunk a veled való találkozások igaz örömét. Életünk útján kegyelmed ösztönözzön a mélyebb imádságra és a szeretetben megélt közösség megvalósítására. Amen.

0: Első állomás Jézus feltámadt halottaiból. Méltó a bárány, akit megöltek.
1: Hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Kora hajnalban az asszonyok fogták a gondosan elkülő

rájuk, és így szóltak hozzájuk. Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt. Az emberfiának a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de harmadnap feltámad. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: Második állomás. A tanítványok látják az üres sírban hagyott lepleket. Méltó a bárány, akit megöltek.
1: Hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Mária Magdolna hét első napján még sötétben ment ki ahhoz a szikla barlanghoz, ahová Jézust temették. Ő vitt hírt a látottakról. Elvitték az urat a sírból, s nem tudni, hová tették. Péter és János együtt indultak, hogy megbizonyosodjanak arról, amit az asszony mondott. Mindketten futottak. Nem volt ebben a futásban versengés, csak belső türelmetlenségük kifejezése. János ért oda elsőnek. Éppen csak belépett a sírba, lába látta a gyolcsot, de nem lépett be. Nem sokkal később Péter is odaért. Ő belépett a sírba, és helyére, és alaposan körülnézett. Most már János is követte. Látta és hitt, írja róla a Szentírás. Üdvözlégy Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Aki föltámasztotta Jézust a halálból,
1: ami

0: harmadik állomás, a feltámadt Jézus megjelenik Mária Magdolnának. Méltó a bárányok itt megöltek.
1: Hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Mária Magdolna a sír előtt áll, és sír kétségbeesésében. Valaki elvihette az urat, de ki, miért és hová tette? Egyszer csak a sír

Bobban két fehér ruhás angyalt lát. Asszony, miért sírsz? Kérdezik. Mária olyan természetességgel válaszol, mintha nem is érzékelné, hogy angyalokkal társalog. Már fordul is hátra. Nem mulog nyugtalansággal. Ekkor meglát valakit, aki megszólítja, és ugyanazt kérdezi. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Magdolna azt hiszi, a kertész. Az. Tőle szeretné hát visszakapni a holttestet, hogy magával vihesse. De a hajnali párában burkolózó alak nem a sírok gondnoka, hanem Jézus, aki nevén szólítja Máriát. Ez az egyetlen kiejtett szó elég ahhoz, hogy az asszony felismerje. Ki áll előtte? Tédre borul bizonyosságában, és így szól. Mester, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Aki föltámasztotta

0: Negyedik állomás. A feltámadt Jézus megjelenik édesanyjának. Méltó a bárány, akit megöltek.
1: Hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Máriát igen nemes feladatra választottak Isten, hiszen ő lett megváltónknak az édesanyja. Mária egész élete egy Istennek kimondott nagy igen. És ez komoly feladat, hiszen kiválasztottságával elsősorban nem kiváltságokkal ruházta fel őt Isten, hanem komoly próbatételekkel. Ezek közül is a legfájdalmasabb volt, amikor haldokló fia keresztje alatt állt. Egy édesanyának a legnagyobb fájdalmat a gyermeke elvesztése jelenti. Ezt Mária csak úgy tudta elfogadni és túlélni, hogy még haldokló fiának a keresztje alatt is két kézzel kapaszkodott a szerető és gondviselő Istenbe. Isten nem okoz feleslegesen fájdalmat senkinek sem, és ha hittel fogadjuk azt, akkor üdvösségünkre válik. Isten bőségesen megjutalmaz bennünket hitünkért és kitartásunkért, már itt a földön is, így Mária is, már itt a földön találkozhatott feltámadt fiával. Üdvözl légy, Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Aki föltámasztotta Jézust,

0: A 5. állomás. A feltámadt Jézus megjelenik az Emmauszi tanítványoknak. Méltó a bárány, akit megöltek.
1: Hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: 2 tanítvány, aki nem tartózkodott a 12 közé, a Jeruzsálemből 10 kilométerre fekvő Emmaus városába indult. Természetesen az elmúlt napok mindenkit felkavaró eseményeiről beszélgettek. Ahogy így tanakodtak, egyszer csak maga Jézus csatlakozott hozzájuk. De szemük képtelen volt felismerni őt. Útitársuk azt szerette volna tudni, miről beszélgetnek. A tanítványok szomorúan megálltak. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Ezt követően elmesélték neki a názáreti Jézus történetét. Jézus erre az írások magyarázatába fogott, és Mózestől kezdve az összes prófétánál bebizonyította neki, hogy a messiásnak ezeket mind el kellett szenvednie, hogy bemehessen dicsőségébe. Erasmushoz értve nem engedték tovább neki menni a furcsa idegent. Esteledett, a nap is lemenőben volt már. Jézus betért a házba. Velük maradt és asztalhoz ültek. Kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Ekkor hirtelen lehult a fátyol a szemükről, és felismerték őt. De Jézus eltűnt a szemük elől. Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Aki föltámasztotta Jézust a halálból,

0: Hatodik állomás. A feltámadt Jézus megjelenik a 11 apostolnak. Méltó a bárány, akit megöltek.
1: Hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: A tanítványok az Emmausból érkező társaik beszámolóját hallgatták, majd maguk is elmesélték élményeiket. Az Úr valóban feltámadt. Hirtelen megjelent közöttük Jézus, és így szólt hozzájuk. Békesség nektek. Én vagyok, ne féljetek. A tanítványok szívében ott élt a vád a zsidó vezetők iránt, akik a megszálló rómaiak kezére adták mesterüket. Jézus kivégzése után attól retteghettek, hogy ők is hasonló sorsra jutnak. Valóban szükségük volt hát arra a békességre, amit Jézus adhatott nekik. Csak a teljes valójukban betöltő békesség vehette át a félelem helyét. Mégis megzavarodtak. És ilyetükben azt hitték, szellemet látnak, de Jézus, mint hogy sokszor most is tudta, mi van a szívükben, mit gondolnak magukban, ezért újra biztosította őket. Én vagyok. Megmutatta nekik kezét és lábát, majd megkérte őket, tapogassák meg, és ha szemünknek nem is, de a kezüknek, tapintásuknak higgyenek. Üdvözlégy Mária!

Hetedik állomás, a feltámadt Jézus hatalmat ad tanítványainak a bűnök bocsánatára. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az első ijjettség és zavarodottság után a tanítványokat boldog öröm tölti el. A mester újra közöttük van. Igazán talán fel sem fogják még a feltámadás tényét. A lényeg, hogy újra együtt lehetnek vele. Hallhatják hangját, láthatják őt, beszélhetnek vele. Jézus megmutatja nekik kezét és oldalát, majd megismétli. Békesség nektek! És a még mindig örömmel ámuló emberekre rögtön új feladatot bíz. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. A feltámadt emberfia rájuk lehel, és így folytatja. Vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad. A tanítványok még nem értik ezt. Ők csak egyszerű halászok, nem a tanult papság tagjai. Egyet tudnak csak, a köztük lévő Jézus meg fogja mutatni, mit kell tenniük. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Aki feltámasztotta Jézust a halálból, a mi

0: Nyolcadik állomás. A feltámadt Jézus megjelenik Tamásnak. Méltó a bárány, akit megöltek.
1: Hogy jövő legyen a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Tamás nincs a többi apostollal, amikor Jézus megjelenik nekik. Amikor a többiek lelkesen mesélik, hogy látták a feltámadt urat, beszéltek vele, megérintették őt, Tamás kételkedik. Ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére és oldalába, nem teszem a kezem, nem hiszem. Nyolc nap múlva a tanítványok újra együtt vannak. Most Tamás is ott van közülük. Az ajtó zárva, Jézus mégis megjelenik nekik. Belép, megáll középen, és már szokásos szóval köszönti őket. Békesség nektek. Majd egyenesen Tamáshoz fordult, hiszen az Úr előtt a szív rejtett gondolata is nyilvánvaló. Megkéri őt, nyújtsa oda az ujját, és nézze meg az átszegett kezét. Tapintsa meg a dárdával átszúrt oldalát. Szerezzen bizonyságot kétségei eloszlatására. Hogy Tamás megtette-e, amit mestere kért tőle, nem tudjuk. Egy biztos, hogy így kiáltott fel, én Uram, én Istenem. Jézus szelíd szava azonban már nem csak Tamáshoz, hozzánk is szólt. Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem láttak, mégis hisznek. Üdvözlégy, Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Aki föltámasztotta Jézust a halálból.
2: Amen.

0: 9. állomás, a feltámadt Jézus megjelenik az apostoloknak Tibériás tavánál. Méltó a bárány, akit megöltek.
1: Hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Együtt volt 7 tanítvány, köztük Simon Péter és János. Beszélgettek, gondolkodtak. Merre, hogyan tovább? Jézus nincs már minden nap velük, nem az útmutatást, célt. Ami közöttük élt, minden sokkal egyszerűbb volt. Elkísérték útjaim, hallgatták tanítását, szinte mindig vele voltak. Hirtelen olyan céltalanná vált minden. A döntő szót Péter mondta ki, megyek halászni. A többiek csatlakoztak hozzá. Hosszú idő után újra bárkába szálltak, de aznap éjjel nem fogtak semmit. A viradat még a vizen találta őket. A parton egy alak állt, ennivalót kért tőlük, majd azt tanácsolta, vesejtek ki a hálót a hajó jobb oldalán, ott majd találnak halat. A tömérdek hal választ adott ki nem mondott kérdésükre. János, a szeretett tanítvány ismerte fel elsőnek. Az Úr az. Péter azonnal a vízbe ugrott, és úszni kezdett a part felé. A többiek követték a bárkával és a teli hálóval. Amikor a partra értek, ízó parasat láttak rajta alatt, mellette kenyeret, Jézus megkérte őket, hozzanak abból is a halból, amit most fogtak. Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Aki föltámasztotta Jézust a halálból,

0: tizedik állomás, a feltámadt Jézus átadja a hőhatalmat Péternek. Méltó a bárány, akit megöltek.
1: Hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: A lassan kihűlő parázs mellett ült Jézus, a hét tanítvánnyal. Gondolataik az újabb csodán jártak. 153 halon, a sértetlen hálón, a lehetetlenen. Jézus Péterhez fordul, és háromszor is megkérd. Simon, János fia, szeretsz-e engem? Péter pedig kínosabban érzi magát. Miért kell bizonygatnia? Miért nem hiszi el neki a mester elsőre? Harmadik válasza már szomorúan, megtörten hangzik. Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus harmadszor is megismétli a Péternek szóló küldetést. Legeltesd juhaimat. Így lett egy egyszerű halászból egyházunk egyik alapkövé. Üdvözlégy Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és

0: tünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Aki föltámasztotta Jézust a halálból,
0: a mi halandó testünket is életre kelti egykor,

0: 11. állomás. A föltámadt Jézus megjelenik egyszerre több mint 500 tanítványnak. Méltó a bárány, akit megöltek.
1: Hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Amikor szentmisén veszünk részt, Jézus köztünk van az oltári szentségben. Van, hogy egyszerre több százan is részt veszünk a szentmisén. Vajon tudunk-e úgy figyelni minden szentmisén Jézusra, mint ahogy ezt egykor a tanítványok tették? Becsüljünk meg minden találkozást, hiszen a kenyér és bor színében megjelenő és köztünk levő Jézus Isten egyik legszebb ajándéka, amelyben részesít minket. Adjuk át mi is önmagunkat úgy Jézusnak, ahogy ő is átadja magát nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
1: jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Aki föltámasztotta Jézus,

0: Ja.
1: 12. állomás. A feltámadt Jézus a világba küldi tanítványait. Méltó a bárány, akit megöltek.
0: Hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
1: Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Jézus többek között ezekkel a szavakkal küldte tanítványait a világba. Mi keresztényeknek valljuk magunkat, és ezért hitünknek is ennek megfelelően kell alakulnia. Jézus minket is küld, hogy hirdessük az ő országát. Hitünk szilárd alapjára kell építenünk életünket, mert csak így lehetünk hitelesek az emberek előtt. Igyekeznünk kell Isten kegyelméből egyre krisztusibbá válnunk, hogy az ő eszközeivel tudjunk küzdeni. Üdvözlégy Mária!
0: Kegyelemmel!

0: 13. állomás. A feltámadt Jézus felmegy a mennybe. Méltó a bárány, akit megöltek.
1: Hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Húsvét után 40 napig Jézus sokféleképpen bebizonyította, hogy él. Megjelent a tanítványoknak, beszélt nekik Isten országáról. Együtt evett velük. Megparancsolta, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, várjanak az Atya ígéretére, hiszen néhány nap múlva a Szentlélekkel fognak megkeresztelkedni. Mikor a Szentlélek leszáll rátok, erőben részesültök. Úgyhogy tanúságot tesztek majd rólam egészen a föld végső határáig. Amikor ezeket mondta, felemelkedett, és felhőt akarta előtt a többiek szeme elől. Egyszerre két fehér ruhás alak termett mellettük, és így szóltak. Galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt szemekkel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek látára mennybe tért. Mi atyánk, aki a mennybe

0: 14. állomás, a föltámadt Krisztus elküldi a Szent Lelket. Méltó a bárány, akit megöltek.
1: Hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Amikor elérkezett a húsvéttól számított 50. nap, mindannyian együtt voltak abban az emeleti teremben, ahol a hagyomány szerint az utolsó vacsorát fogyasztották. Hirtelen zugás támadt, heves szélvészhez hasonló, mely betöltötte az egész házat. Majd tüzes lángnyelvek jelentek meg, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek Szentlélekkel, és különböző nyelveken kezdtek beszélni. Ebben az időben rengetegen tartózkodtak Jeruzsálemben. Istenfélő férfiak mindenféle nemzetből, hiszen ekkor ünnepelték az aratási ünnepet, mely idővel a Sinai hegyen történt törvényhozás emlékévé vált. Amikor a zugás támadt, megzavarodott tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. A tanítványok mindannyian galileaiak voltak. A különböző anyanyelvű emberek mégis valamennyien értették az apostolokat, akik Isten nagy tetteit hirdették nekik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert feltámadásod által megváltottad a világot. Alleluja! Elhengerült a kő. Alleluja! A sírbolt ajtajából. Alleluja! Alleluja! Fia, rájuk lehel, és így folytatja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer. Akinek megtartjátok, az bűnben marad. A tanítványok még nem értik ezt. Ők csak egyszerű halászok, nem a tanult papság tagjai. Egyet tudnak csak. A köztük lévő Jézus meg fogja mutatni, mit kell tenniük. Üdvözlő!

0: az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében, amen. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a Csíksomlyói kegytemplomba kapcsolunk, ahonnan a Szent Antal nagy 94. Szent Miséjét közvetítjük, melyet Forró Csaba Roland, csíkszentdomokosi segédlelkész mutat be. Énekel a Csíksomlyói kegytemplom kórusa Bíró János kántor karnagy vezetésével. Tartsanak velünk, ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
2: kedves testvérek, ahogy az elmúlt hetekben, ezen a napon is arra hívlak benneteket, hogy csatlakozzunk a Szent Atyához. Imádkozzunk ő érette is, imádkozzunk a békért, mindazokért, akik a háború kegyetlenségeiben szenvednek. Kérjük a mindenható Istent, hallgassa meg imádságainkat, és adjon békét a háborúktól megsebzett világnak. Szent misénk elején bánjuk meg bűneinket, hogy alkalmassá váljunk a szent misztériumok megünneplésére.

Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál és Barnabás Lisztrában hirdette a Krisztusról szóló tanítást, utánuk jött néhány zsidó Pizidai Antiókiából és Ikoniumból. Ezek úgy fellázították a népet, hogy a lisztraiak megkövezték Pált, majd abban a hitben, hogy meghalt, a városon kívülre vonszolták. De mikor a tanítványok köré gyűltek, fölkelt és bement a városba. Másnap Barnabással együtt útra kelt Derbébe. Ebben a városban is hirdették az evangéliumot, és sok tanítványt toboroztak. Ezután visszafordultak Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába. Erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába. Az egyes egyházak élére kézrátétellel előjárókat rendeltek, és végül imádkozva és böjtölve az Úr oltalmába ajánlották őket, akinek hívei lettek. Pizidián keresztül haladva Pamfíliába jutottak, majd pedig Pergében hirdették az Úr igéjét, lementek Attáliába, innét azután visszahajóztak a szíriai Antiókiába, ahonnan egykor elindultak Isten rendeléséből, a rájuk bízott munka teljesítésére. Megérkezésük után összehívták az egyházat, és elbeszélték, mi mindent tett az Isten általuk, és hogyan tárta fel a pogányok előtt a hit kapuját. Ezután jó ideig a tanítványok körében tartózkodtak. Ez az Isten igéje.

Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma, hogy azonban

0: Főtisztelendő paptestvéreim, tisztelendő diakónus testvérek, tisztelendő ferences atyák, Krisztusban szeretett kedves jó testvérek! Nagy kilencedünk során eddig a keresztség szentségének három nagy ajándékát vizsgáltuk meg. Első alkalommal azt láttuk, hogy ez a szentség alap, amelynek valósága nem az érzéseinktől függ, hanem Isten hűségétől. Második alkalommal azt próbáltuk megérteni, hogyan válaszol Isten az ősbűnre. Előttünk jár és keres bennünket. Harmadik alkalommal hitünk mélységébe merültünk bele, hogy ez nem szubjektív vélemény, hanem az egyház hitébe való belépés, amelyet minden nap újra meg kell élni, és hogy ez az örök élet bizonyosságára vezet el bennünket. Ma mindezeknek a gyökerét keressük meg. Egyházunk katekizmusának a meghatározása, az alap, amelyre építjük egész nagy kilencedünket, ezt minden alkalommal felolvasom, hogyha más nem is, ezt biztos megjegyezzük. A Szent Keresztség az egész keresztény élet alapja, a lelki élet ajtaja és kapu a többi szentségekhez. A keresztség által megszabadulunk a bűntől, és mint Isten fiai születtünk újjá. Krisztus tagjai leszünk, betestesülünk az egyházban, és részeseivé válunk az egyház küldetésének. Mint Isten fiai, vagyis mint Isten gyermekei születtünk újjá. Ez következik. Keresztségünk legszebb ajándéka. Nincs ennél szebb. Isten gyermeki életünk pünköstkor kezdődött el. Amikor az Isten nem szűkösen, hanem túláradó bőséggel ajándékozta nekünk a Szent Lelket, aki Isten legbensőbb életébe emel be bennünket. Ezért a keresztény hit nem egy bizonyos tanítással való értelmi és érzelmi azonosulás, hanem élet, amely túlmutat e földi létnek a keretein. Beemeli az embert egy olyan mélységes kapcsolatban, amely a mi életünk, személyünk előtt egy teljesen új dimenziót nyit meg. A hit tehát nem egy tanítással való azonosulás, mert amikor valaki keresztényé válik, nem egy eszméhez csatlakozik, remélem. Mi nem eszmékhez akarunk csatlakozni, nem ideológiát keresünk a kereszténység mögött, hanem mi egy személyhez jövünk. Nem elvek rendszerét fogadjuk el, hanem valakit fogadunk be. Jézus nem azt mondja tanítványainak, tanuljatok meg mindent, amit mondtam. Azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Az igazság nála nem tétel, amelyet el kell fogadni, hanem személy, akit be kell fogadni. És ez minden téves értelmezés gyökerénél ott van. Sokan a kereszténységet tantételeknek vagy szokásoknak értelmezik, holott a lényege az élő kapcsolat az Istennel. Az a lényege, hogy a Szentlélek, a Szentkeresztség által beemel minket Krisztusnak az Isten fiúságában, és Isten gyermekei leszünk. Az egyházunk minden egyes gyakorlata abban segít bennünket, hogy ez a kapcsolat megmaradjon, és ez a kapcsolat, amely kialakult a keresztségben, amikor még értelmünk tudatánál sem voltunk, ez élő maradjon, élő legyen. Pünkösd az a pillanat, amikor ez a kapcsolat életformává vált. Az apostolok 3 évig jártak Jézussal, hallották a szavait, látták a csodáit, megtanulták a tanításait, de még nem volt ez elég, hogy ők elinduljanak és missziósok legyenek. Jézus maga mondja, jó nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló, a Szentlélek nem jön el hozzátok. Pünkösd előtt Jézust kívülről ismerték. Pünkösd után Krisztust belülről ismerjük, és bennünk él. A Szentlélek nem Jézusra emlékeztet, hanem beemel bennünket Krisztusba. Új létmódba iktatódunk be, ezt tanítja egyházunk. Fölvétettünk Jézus Krisztus Isten fiúságában, a Szentlélek az isteni természet részessévé tett minket. És ez az új létünknek a gyökere, ez egy gyökér. De konkrét tettekben hoz gyümölcsöt. Tehát nem csak arról van szó, hogy sok jót tegyünk, hanem hogy mindez a jó ennek a bennünk lévő új életnek legyen a termése, a megnyilatkozása. Sokan azt gondolják, először jól kell viselkedni, és akkor majd Isten elfogad bennünket. Kedves jó testvérek, ez egy pogány mentalitás. Még akkor is, ha meg vagyunk keresztelve. A keresztség logikája ennek a fordítottját tanítja nekünk. Először Isten fogad el, Isten befogad bennünket, felemel a keresztségben Jézus Krisztus Isten fiúságába. Fiúk lettünk a fiúban, és majd ebből a kapcsolatunkból növekszik, és jön minden jó. Nem a jó cselekedetek teszik az embert Isten gyermekévé, hanem Isten gyermeke az, aki a jó cselekedeteket megteszi. És ezért egyedülálló kereszténységünk. Innen látszik, hogy ez Istennek a logikája, és nem emberek találták ki. Minden más vallásnak az a lényeg, hogy először az ember kell tegyen. Az ember kell adjon. És ezért már többször mondtam, hogy csodálatos a gyermekkeresztség, mert egy kicsi, öntudatlan gyermek még semmit nem tud tenni, semmit nem tud hinni, semmit nem tud bizonyítani, és Isten már elfogadta. És ebből nő ki minden jó. Ez az egész erkölcsi életünknek az alapja. Aki ezt megfordítja, az előbb-utóbb kimerül, mert összeszorított fogak lesznek, hogy ezt meg kell tegyem. Mert az, aki érdemből akar élni, az elfárad. Mert a kegyelem ingyenességéből kell mi éljünk. Istennek az ajándékaiból. Nekünk nem a földön járó Jézus nyomába kell szegődnünk, mint a tanítványoknak. Nem a kereszt halálban kell felismernünk, hogy ő valóban Isten fia, mint ahogy a római százados ezt felismerte. Nem is a feltámadásban kell őt Úrnak és Istenünknek vallanunk, mint Szent Tamás apostol. Számunkra minden pünkösd elkezdődött a Szentlélek kiáradásával a keresztségben, amikor Krisztus élete betöltött bennünket, s a hit által egyre jobban kibontakozik ez az élet bennünk. Tiszteletre méltó Áron püspökünk írja a következőket ezzel kapcsolatban. Van az emberben valami olyan érték, amit Isten annyira becsül, hogy vele ezt a legbensőbb kapcsolatot örök tervei szerint öröktől fogva akarta. Nem azért jött a földre, nem azért vette fel az emberi természetet, nem azért lett valóságos ember elsősorban, hogy az embert a bűntől megszabadítsam, nem csak azért jött el, mert az ember bűnbe esett és megváltásra szorult, hanem azért, hogy az embert a megtestesüléssel legszemélyesebb életkörébe bekapcsolja. Isten mindig is keresi az embert. Miért? A válasz egyszerű, sőt, lehet már banális. De hogyha komolyan vesszük, elgondolkodunk rajta, és forgatjuk a szívünkben, ahogy a szűzanya Jézus Krisztus szavait, akkor ez a válasz megrendítő. Az ember meg kell rendüljön, mert Isten szereti az embert. Banális válasz. Egyszerűnek tűnik. De Isten nem mint a művét szereti, nem mint az alattvalóját szereti, nem mint a teremtményét szereti, hanem mint gyermekét szereti. Ez a legmerészebb kijelentés, kedves jó testvérek, amelyet valaha bármilyen vallás, bármilyen hívő ember megfogalmazhatott. Isten gyermekeként szereti az embert. A világ összes nagy vallása az ember küzdelméről szól felfele. A kereszténység Isten leereszkedő szeretetéről szól hozzánk. Teljesen egyedi. Nem mi találtuk meg Istent, nem mi vagyunk ilyen kiváltságosak, hanem ő keresett meg bennünket, és a keresztségben ő tett magáivé bennünket. Gondoljuk végig, mit jelent ez az ember méltóságára nézve. A mai világ sokféle mértékkel mér le bennünket, a mi értékünket. Leméri a teljesítményünkkel, a sikerességünkkel, az egészségünkkel, a szépségünkkel, a vagyonunkkal, és lehet tovább sorolni. És ezek a mértékek mérnek valamit, de egyik sem mér eleget. Mert az ember méltósága nem abban áll, amit teljesít, hanem abban áll, hogy kié vagyok. És ha Istené, akkor méltósága végtelen és elvonhatatlan. Nem lehet elvenni, függetlenül attól, hogy mit tett, mit mulasztott és mivé lett. A betegség nem veszi el. Az öregség nem veszi el. A demencia, a mozgásképtelenség, az értelmi fogyatékosság nem veszi el az embernek a méltóságát, mert ez végtelen és elvehetetlen. A bűn sem veszi el, legfeljebb elhomályosítja. És ezért van az, hogy Jézus újra és újra arról beszél, hogy nem húzhatjuk ki a konkolyt, nehogy kihúzzuk a búzát. Hogy aki az utolsó órában érkezik, ugyanazt a fizetséget kapja, mint aki az elsőben. Mert Áron püspök szép idézete felhívja figyelmünket, milyen becsesek vagyunk az Isten szemében. És ezért olyan erős a Szent Jónás, mert nem visszaszerzünk valamit, amit elvesztettünk, hanem hazaérünk oda, ahová mindig is tartoztunk, az Atya házába, Isten gyermeki méltóságunkba. Ezért fontos értenünk, különösen akkor, amikor idős, beteg vagy erőtlen embereket látogatunk, találkozunk velük, hogy amikor önmagunkban érezzük erőtlenségünket, haszontalanságunkat, értelmetlenségét az életünknek, mindig térjünk vissza a keresztséghez, mint alaphoz és gyökérhez, mert ebben Isten gyermekei születtünk újjá. A világ azt súgja, aki nem teljesít, az nem számít. Isten azt mondja, te számítasz, mert az övé vagy. Nem azért, mert teljesítettél, hanem azért, mert a keresztségben beleírta a nevedet a tenyerébe, és azt nem törli le soha onnan. Sőt, lehetünk nagyon lírikusak, vasszegekkel van oda belevésve mindegyikünknek a neve. Számos keresztény éli az életét úgy, hogy Jézust kívülről próbálja követni. Mint egy példaképet, mint egy celebet, akinek a nyomában jár, de tőle külön. És meg is értem, kedves testvérek, mert ahol nincsenek szentségek, amelyek által mindig újra és újra direkt forrásból merítjük az élő vizet, nem marad más, csak az utánzás. Nekünk katolikusoknak hatalmas ajándék a hét szentség. S mégis sokszor megelégszünk a minimummal. Amikor a fáradtság, a bűn, a közöny, a világzaja lassan betömi azokat a csatornákat, amelyeken át Isten élete belénk árad. És régi szép szokás szerint, amikor csak úgy szoktuk, húsvéti időben és karácsony előtt, a róráték alatt elmegyünk, meggyónunk, évente kétszer-háromszor áldozunk, és ez számunkra elég. Szentségek nem vallási kötelezettségek, amelyeket le kell tudni. A szentségek azok a konkrét pillanatok, amelyben Isten, aki láthatatlan, aki megfoghatatlan, aki végtelen, belép az ember látható, tapintható és véges világában. Nem tudom, ezt így hallottuk-e még, és ezen így gondolkodtunk-e el, hogy Isten, aki láthatatlan, megfoghatatlan és végtelen, belép a mi látható, tapintható és véges világunkban. Vízben, olajban, kenyérben, borban, szavakban, kézrátételben. Isten belép. És ezért van minden szentségnek nem csak formája, hanem anyaga. Mert nem csak lélek vagyunk, hanem test is. És Isten így szeretne belépni, nem csak a lelkünket táplálni, hanem a testünket is. A keresztség egyszer megismételhetetlenül és visszavonhatatlanul ülteti el bennünk az isteni élet magvait. De a magot öntözni kell, Székelyföldön ezt nem kell magyarázni. Ezt a magot táplálni kell, gondozni kell, meg kell nyesni néha, amikor már vannak vadhajtások, fel kell kapálni és lazítani a földet, amikor a gyom körül öleli, és erre valók a szentségek. Legfőképpen pedig az oltári szentség. Ez nem szimbólum. Nem a közösségnek a kifejezése, nem is egy szép emlékünnep, noha ezeket mind tartalmazza. De a lényeg, amit el kell fogadnunk, Krisztus valóságosan jelen van. Teste, vére, lelke, istensége az oltári szentségben. Isten belép az emberbe, és az ember ezáltal az Istenbe. Pontosan úgy, ahogy Jézus ígérte, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ez a legbensőbb egység. Semmilyen emberi kapcsolat ilyen mély egységet nem tud létrehozni. Ezért életünk egyik legnagyobb eseménye az első áldozásunk. Nincs ennél nagyobb esemény. Mert utána szinte minden szentséghez hozzá van kötve az eukarisztia. Amikor házasság szentségét ünnepeljük, a szentmisén szent áldozáshoz járulunk. A bérmálás szentségekor szent áldozáshoz járulunk. Minden, szinte minden egyes szentséghez, vagy éppen papszenteléskor alapvető dolog, hogy szent áldozáshoz járulunk és ünnepeljük a szentmisét. Hozzá van kapcsolva szinte minden szentséghez az eukarisztia. Mert a legbensőbb egység, amelyre az ember képes, több mint a szerelem, több mint a barátság, több mint egy közös élmény ebben a szentségben van, mert Isten hozzám jön valóságosan. És testvérek, higgyétek el, hogy enélkül nem lehet élni. A keresztény ember vasárnapról vasárnapra él. És az ókori keresztények ezt tudták. Amikor keresztény üldözés volt, és megtiltották azt, hogy vasárnap összegyűjjenek és szentmisét ünnepeljenek, a keresztények ezt mégis megtették, a mi nagy őseink, a szentjeink, a vértanúink. És amikor megkérdezték tőlük, hát miért gyűltök össze, nem tudjátok, ki is végezhetnek benneteket ezért, figyelem, azt mondták, sine dominico non possumus, vasárnap nélkül nem tudunk élni. Vagyis eukarisztia nélkül nem tudunk élni. Inkább végezzetek ki, öljetek meg, mert enélkül úgy sincs értelme az életünknek. Ha nem találkozunk Jézussal hétről hétre, szentmiséről szentmisére, mint egy tiszta lélegzetvétellen, akkor nincs értelme élni. És ez nagyon fontos. Kedves jó testvérek, amikor azt hirdetjük mi, papok, hogy vasárnapról vasárnapra, ünnepnapról ünnepnapra el kell jönni szentmisére. Ez nem egy vallási előírás. Nem is azért van, mert mi unatkozunk, és valakinek csak el kell mondani ezt a beszédet, amivel készültünk egész héten. Soha senki nem kérdőjelezi meg azt, hogy levegőt kell venni, pedig kell venni, hogy éljünk. Enni kell, és inni kell. Mindenhol ez a kell, kell, kell. Amikor a testünkről van szó, akkor ez a kell, ez jól van. Amikor a lelkünkről, akkor már kezdünk egy kicsit ingadozni, hogy hát, ez a pap olyan, s az a templom olyan, s hideg van, s büdös van, s nem tudom mi, nem tetszik, aki mellém ül, ott a szomszédasszony pedig mekkora pletykás, mindig kapunk valamit, de soha nem mondjuk, hogy ó, hát én nem eszem meg ezt a kenyeret, hát már két napos, kicsit száraz is, mert ha éhes vagyok, akkor ennem kell. Na így vagyunk a templommal is, és a szentmisével is. Ez a kell nem egy egyházi kötelezettség, hanem lelkednek a lélegzetvétele, lelkednek az itala, és lelkednek az étele. A bűnbánat szentsége az a kapu, amelyen át hazatérünk, mint ahogy említettem, valahányszor elvesztettük az utat. Sokan mondják, hogy nem járok gyónni, mert én Istennel közvetlenül megbeszélem, megvallom neki a bűneimet. Magyarul lelkiismeret vizsgálatot tartottál. Csak a lelkiismeret vizsgálatból még nem lesz feloldozás. Mert a gyónásban valami olyan történik, ami az egyedi imában soha. A pap szavai által meghallod Istennek a szavát. Én feloldozlak téged bűneidtől. Ez az én. Az átváltoztatáskor nem azt mondom, hogy vegyétek és egyétek, ez Krisztus testem. Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Én feloldozlak. Krisztus énje a papban. Nem a papnak az énje, hanem amelyik pap alázatos hátralép és engedi, hogy Krisztus álljon előtte, és Krisztus énjéből táplálkozik minden egyes nap. Én feloldozlak téged, Istennek a szava. És ezt neked mondják. És miért kell pap legyen? Azért, hogy üzenet legyen számodra, az irgalmasságot Isten egy másik emberen keresztül akarja közvetíteni. És éppen ezért, amikor te kilépsz a gyóntatószékből, az ő irgalmasságát rajtad keresztül ugyanúgy akarja közvetíteni. Vagyis az irgalmasság testi és lelki cselekedeteire nevel rá minden egyes szentgyónás, amikor a pap által gyakorolja Isten az ő irgalmas szeretetét. Ezért kell papnak gyónni. Aztán ott van a betegek kenete, amit ugye tévesen utolsó kenetnek hívunk. Az a szentség, amellyel Isten a legsebezhetőbb pillanatban szól és megérint. Még ekkor is itt vagyok veled. Még ekkor is megerősítlek, és lehet, hogy testi szenvedésed elviselhetetlen, de a lelki erősség ott van ebben a szentségben. A házasság szentsége az a hely, ahol két ember Isten örök hűségét teszi közöttünk láthatóvá. Minél szebb egy házasság, minél is inkább Istenre alapozik, és úgy éli a mindennapjait az a házaspár, annál szemben tündököl az, hogy Isten hogy szereti az ő egyházát. És végül ugye a papság szentsége, amelyen át Krisztus máig szavakat mond, és kezeket nyújt ki, látható módon emberi ajkak és emberi kezek által, mert ő így akar belépni az életünkben, egymáson keresztül. Tehetni, megjelenhetne. Villámokat szórhatna a tabernákulum. Annyian lennénk, mi el se férnénk. Félelemből, rettegésből, de Isten nem akar így közeledni hozzánk, egymáson keresztül, ezért hív meg bennünket. Olyan férfiakat, akik neki szentelik az életüket. A szentségek találkozási pontok, ahol a véges és végtelen érintkezik. És ha mindez igaz és igaz, mi hisszük és valljuk, akkor egy kérdés marad. Élünk-e belőle? Az Isten gyermeki életünk nem egy rang, amelyet a polcon tartunk, és néha leveszünk, mint bunkós botok, akkor ezzel fenyegetőzhetünk. Élő kapcsolat az Istennel. Valódi közösséget feltételez vele. Az életszentség, amelyre mindnyájan meghívottak vagyunk, nem rendkívüli hősök számára van. A mindennapi ember mindennapi életében megélt Isten gyermeki élet a szentévállásnak az útja. Vagyis megélem azt, aki vagyok, mindenestül. Ti vagytok a föld sója, a világ világossága. A só nem tesz semmi más, csak ízt ad. Ízesít. A fény se tesz semmi más, ez a gyertyafény, mint világít. Megélik a saját lényegüket. És ezáltal szolgálják az Istent. A mi lényegünk az, hogy Isten gyermekei vagyunk, és ezt minden nap meg kell éljük. Kedves testvéreim, a keresztségben, mint Isten gyermekei születtünk újjá. Ez a legmerészebb és legszeretetteljesebb döntése az Istennek, amelyet az embernek adhat. Ő bevonja az embert abba a szeretet áramlásba, amely az Atya és a Fiú között öröktől fogva folyik. A szentségek ennek a behívásnak a pontjai, az állomásai. Minden szentségben Isten azt mondja, még mindig akarlak. Kedves jó testvérek, a keresztség szentsége által Isten fiai lettünk a Fiúban. Beemelődtünk Krisztus Isten gyermekségében, és ez előrevetíti a jövő heti témánkat. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a szívünkben, aki ezt kiáltja, abban, azaz Atyam. Jövő héten a mi atyánkat vizsgáljuk meg, mint Isten gyermekeinek az imádságát. Amen. Imádkozzunk Krisztushoz, aki békéjét adja nekünk.
1: Segíts minden felszentelt papot, hogy bizalommal szolgálják hivatásukat, amit kézrátétellel nyertek el. Segíts a hithirdetőket, hogy eredményesen terjesszék az Úr igéjét. Add, hogy ne csüggedjenek azok, akiket hittük miatt üldöznek. Bocsásd be elhunyt testvéreinket a boldogság honnába.
0: Urunk és Istenünk, te végtelen hatalmaddal nyilatkoztatott ki magad. Segíts mindazokat, akikért imádkozunk Krisztus, ami Urunk által.

Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Nevének dicséretére és dicsőségére, mint mindannyiunk és az egész Szent Egyházat. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el ezeket az adományokat újjongó egyházattól, amelynek most ilyen nagy örömet okoztál. Add, hogy egykor

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent. És néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörtem, majd tanítványainak adta is, így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek is, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségim. Ez a vér értetek is sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvességünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, páduai Szent Antallal, Szent Ferenc atyánkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukba bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget, erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Gergely püspökünket, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, von magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
0: Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból. Fogadd be jóságosan országodba, a reményünk szerint dicsőségedben velük együtt, mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Amen.

Jézus példázata az alázat erejére hívta fel a figyelmünket. Aki magát felmagasztalja, megaláztatik, aki magát felmagasztalja, megalázza, felmagasztaltatik. Az igazi nagyság nem a saját érdekek előtérben helyezésén rejlik, hanem abban, hogy életünket Isten szeretetének és mások szolgálatának szenteljük. Szent Antal példája megmutatja, hogy az alázat nem önleértékelés jelent, hanem annak felismerését, hogy tehetségeinket és képességeinket nem magunkért, hanem Isten dicsőségére és mások javára kapjuk. Mennyei Atyánk, ki a szeretet teljességében élsz, és aki alázatos szívvel jöttél közénk, hogy megmutasd nekünk a szolgálat útját, kérünk, formálj bennünket alázatossá és készségessé a szolgálatra. Segíts, hogy minden nap életünket a te dicsőségedre és embertársaink javára áldozzuk, ahelyett, hogy magunkat keresnénk. Taníts meg minket, hogy a valódi nagyság nem a rangban, hanem a szeretetben és a szolgálatban rejlik. Mint ahogyan te is szolgáltál, úgy mi is szeretettel forduljunk mások felé, hogy megélhessük hivatásunkat és megtaláljuk valódi életünket benned. Kérünk, Urunk, hogy alázatunk mindig a te akaratodra figyeljen, és bármi történik, a szívedre hallgassunk, hogy szeretetben növekedjünk, és az örök élet felé haladjunk. Amen.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a Csíksomlyói Kegytemplomból, a Szent Antal nagy kilencedünk negyedik szentmiséjét, melyet Fóró Csaba Roland, csíkszentdomokosi segédlelkész mutatott be. Énekelt a Csíksomlyói Kegytemplomnak a kórusa, Bíró János kántor karnagy vezetésével. Köszönjük, hogy velünk tartottak, hogy együtt lehetünk ebben a legszentebb áldozatban. Bíztatom Önöket arra, hogy maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.

0: Bibliai nők nyomában.
1: Vajon mit üzenhetnek ma nekünk a Biblia asszonyai?
0: Erre keressük a választ Tyukodi Beáta nővérrel.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Szatmári stúdióból, a Bibliai Nők Nyomában című műsorunkban. Ezen az alkalommal is ketten vagyunk Timivel, úgyhogy a kiválasztott témánkkal kapcsolatosan kicsit beszélgetni fogunk. Néhány gondolatot is hoztunk ilyen impulzusként, és reméljük, hogy nem csak minket fognak inspirálni ezek a gondolatok, hanem a kedves hallgatókat is, és talán eszükbe jutnak majd olyan helyzetek, történetek, tapasztalatok, amiken önök is keresztül mentek, vagy ajándékba kaptak, úgyhogy örülünk, hogy velünk vannak, és én indításnak egy idézetet hoztam. A katolikus írónő Constanza Miriano írja: a nő feladata, hogy felébressze a szép és a jó iránti szomjat az emberek szívében, hogy elfogadja az új élet csodálatos ajándékát, és az örök élet felé vezesse a rábízottakat. Mikor először olvastam ezt az idézetet, akkor az volt bennem, hogy hát egy mondatban valójában a leglényegesebb pontokat az írónő úgy felsorolja a nőnek a feladatai közül, vagy amiért teremtve vagyunk, milyen feladatunk van a világban, de valójában minden nő hordoz magában egy történetet. Van, aki várakozik, van, aki menekül, van, aki hallgat, van, aki harcol, van, aki újra próbál remélni, de hogy valójában ezeket mindig megtapasztalhatjuk az életünk során. Ugyanezeket megtapasztalták a Biblia asszonyai is, mert az ő történeteikben időnként azért magunkra ismerünk. És hogy ezek a bibliai nők nem mellékszereplők, nem névtelen alakok a háttérben, hanem olyan sorsok, amelyek ma is megszólíthatnak bennünket. Voltak köztük özvegyek, anyák, medőasszonyok, idegenek, kitaszítottak, voltak szolgák, királynők, és a nevük fennmaradt a Szentírás lapjain. Sok olyan nővel találkozunk, akiket a világ talán jelentéktelennek tartott, mégis az Isten meglátta őket. Meghallotta a hangjukat, a sírásukat, a kéréseiket, és talán ez a legfontosabb üzenet ma is, hogy nincs jelentéktelen élet. Isten nem tökéletes emberekkel írt történelmet, hanem valóságos emberekkel. Timi, neked így ezzel kapcsolatban esetleg mi az, ami úgy ma fontossá vált, vagy amivel úgy te is tudsz azonosulni, vagy ami úgy közel áll hozzád?
1: Ugye sok nőt ismerhetünk meg a Bibliából, és tényleg különböző élethelyzetekből jöttek, különböző élethelyzeteket éltek. És így gondolkozva egy-egy történeten, ami úgy közelebb áll hozzám, én mindig szeretem úgy elgondolkozni azon, hogy én mit is tettem volna abban a helyzetben, vagy én hogyan tudnám átélni annak a nőnek a sorsát, annak a nőnek az életét. És ha így hasonlítgatni kéne magamat valamelyik nő alakhoz a Bibliából, akiket ismerünk, akkor talán hát Máriát érezném a legközelebbinek magamhoz, aki ugye igen tudott mondani arra, hogy az Isten fiát hordja a szíve alatt. És mindig az jut eszembe ilyenkor, mekkora csoda ez, hogy egy kicsi lény a nőben fejlődhet ki. Tehát, hogy az Isten mekkora csodát teremtett meg azzal, hogy bennem fejlődhet ki egy másik emberi lény. És én hordozhatom 9 hónapon keresztül, és ugye egy kis embert tarthatunk a kezünkbe. És az élet legpompásabb csodája, amit úgy gondolom, hogy minden édesanyának érdemes átélnie, hogy milyen az, amikor 9 hónapon keresztül hordozhatja a gyermekét a szíve alatt. És persze nem mindig könnyű helyzet, de aki megélte, az mindig azt mondta, hogy egy csodálatos dolog életet adni egy icipici lénynek, akit a Jóisten ránk bízott, akit a Jóisten nekünk adott. Vagy akár, ha egy másik szemét kéne említsek, a szegény asszony jut az eszembe, aki az utolsó 2 fillérét ugye bedobja a templom persejébe, és ugye Jézus is azt mondja erre, hogy sokkal többet ér az a 2 fillér, mint amit a gazdag ember adott. És erről pedig az jutott eszembe, hogy én nagyon szeretek, ha tudok, segíteni másokon, és mindig azt tapasztalom, hogy én egy picit adok, akár egy szegény embernek, akár egy beteg gyermek részére, hogy tudok adni az én vagyonomból, vagy akár egy jó cél megsegítésére, ugye a Mária Rádió is adományokból él. Én azt tapasztaltam meg, hogy visszakaptam a többszörösét, de soha nem éreztem azt, hogy nekem az a akármilyen összeg hiány lenne, hanem azt éreztem, hogy ezt én szeretetből adtam, és a Jóisten ezért engem megjutalmazott. És hát itt említhetnék még nagyon sok példát, de talán az jön le nekem ebből az egészből, amit itt elmondtál, hogy tényleg sokan vagyunk, sokfélék vagyunk, de úgy érzem, hogy ezeknek a bibliai nőknek is egy volt a céljuk, a Jóistennek a szolgálata. Mert ugye akármilyen élethelyzetből is jöttek, mégis a végcél az volt, hogy Istenhez fordultak, és valahogy őt akarták talán inkább jobban szeretni, és megmutatni azt, hogy a becsület az többet ér mindennél.
0: Ez így nagyon tényleg mély dolog az, hogy ez a kiválasztottságot emelted ki. Nagyon jó volt így hallgatni ezt a két példát, ugye Mária, aki hordozta az Isten fiát, és a szegény asszony, akinek ugye még a nevét sem említi a Szentírás, mégis ott maradt, úgymond a személye, vagy a tette, és hogy ez mennyire fontos, hogy Isten előtt mi úgy ott vagyunk, fontosak vagyunk, a magunk kicsiségével, törékenységével, egyszerűségével, és hogy valójában minden női élet, női sors, az nagyon egyedi. Talán, ha visszagondolunk, akkor a mi életünkben is voltak olyan nők, akár a családunkban, akár az életünk során, ahogy felnövekedtünk, akiknek talán így a személye, a szavai úgy hatottak ránk, és akik talán úgy megnyugtattak, akik biztonságot adtak. Ha így visszagondolsz, Timo, akkor a te életedben voltak-e ilyen személyek, akik ezt a közelséget, ezt a biztonságot, ezt a biztatást megadták?
1: Ugye talán én úgy gondolom, hogy az első és legfontosabb személy mindenkinek az életében az az édesanyja, aki az óvó kezével védte és nevelgette őt. De ugye én Budapesten jártam gimnáziumba, és egy bentlakásban éltem látássérült gyerekek között, és ott például volt két nevelőnő is, akiket nagyon szerettem, mert éreztem azt, hogy ők mindig megvédenek és vigyáznak ránk, és hogy igen, persze, hogy nekik ez a feladatuk, de mégis olyan közeli és bensőséges kapcsolat alakult ki, ami arra tanított meg, hogy megbízhatunk bennük is, hogy bármit elmondhatunk nekik, mert ők meghallgatnak, és ők mindig ott vannak mellettünk. És ők nagyon sokat jelentettek nekem, de akár, hogyha az egyetemi éveimre gondolok, akkor sok olyan barátnőm volt, akivel sok mindent meg tudtam beszélni, és valahogy ilyen nagyon mély kapcsolatok alakultak ki, és meg tudtuk egymást védeni, vagy tudtuk egymást támogatni, és mindig fontosak voltak számomra ezek a kapcsolatok, amikor úgy el tudtuk egymást fogadni olyannak, amilyennek mi vagyunk, és nem feltétlenül akartuk azt, hogy hát de neked most nem így kell viselkedned, hanem másképpen. Tehát én nagyon szerettem ezeket a mély kapcsolatokat, amikor éreztem azt, hogy bármit is mondok el az illető személynek, az biztos, hogy kettőnk között marad, és nem fogom visszahallani egy harmadik szemétől. És úgy gondolom, hogy kellenek ezek a mély bizalmi kapcsolatok, amellett, hogy ugye ott van az édesanyánk, akinek bármit elmondhatunk, de szerintem kellenek olyan kapcsolatok is, amikor egy olyan barátnő van a közeledben, egy olyan ismerős, akivel le tudsz ülni őszintén beszélgetni, és tudod azt, hogy amit ti ott megbeszéltek, az biztos, hogy kettőtök között van, és próbáltok egymáson segíteni. Tehát vannak ilyen nők az életemben, és örülök neki, hogy tényleg tudunk olyan bensőséges kapcsolatban lenni, ami segíthet abban, hogy hát a mindennapokat talán jobban át tudjuk élni.
0: Ezekben a helyzetekben talán egy nő jobban érzi a másiknak a helyzetét, vagy a másiknak a nehézségét, a keresését. Valójában igen, azt mondjuk, hogy ugye hasonló lelkek vagyunk akkor is, ha le talán más temperamentumúak, más élethelyzetből jöttünk, vagy körülményekből jöttünk, de hogy mégis ez a női léleknek a rokonsága, ez úgy ott van, hogy talán többször is vagyunk úgy, hogy valakivel lehet, hogy először találkozunk, csak néhány szót váltunk, de hogy valójában megérezzük azt, hogy úgy egymásra találtunk, vagy egymásra vagyunk hangolódva, és hogy nem kell hozzá sok idő, meg nagy ismerettség, mert van, amikor ez úgy adatik. Ez sokszor jó megérezni, és jó, ha ilyen tapasztalataink vannak, mert ezek nagyon sokat alakíthatnak, erősíthetnek, és segíthetnek, hogy tovább léphessünk. Én is most így gondolkoztam azon, hogy nekem így gyerekként a nagymamám volt az, aki nagyon így közel állt. Lehet azért is, mert talán idősként neki volt úgy több ideje, hogy rám figyelni, velem foglalkozni, vagy türelmesnek lenni. Emlékszem, hogy az mindig sokat jelentett, hogy neki volt ideje mesét olvasni, volt ideje beszélgetni, esetleg, hogyha nem olyan gyors tempóba haladtam a tanulással, akkor általában úgy mindig ő szólalt meg, hogy akkor úgy legyünk hozzá türelmesebbek a családba, nem mehet egyből gyorsan az olvasás, vagy ilyen folyékonyan. Ez úgy megmaradt, hogy lehet, hogy sok ilyen megszólalása, vagy útbaigazítására már nem emlékszem, de az, amikor így azt éreztem, hogy egyfajta biztonságot ad, épp a szavaival, vagy a jelenlétével, az úgy most is így bennem van. Úgyhogy rá nagyon-nagyon szívesen emlékszem, és igen, nekem is persze az édesanyám, tehát tőle nagyon sokat tanultam, bármit meg lehetett vele beszélni, felnőttként is, tehát nem csak fiatalként, és így nagyon-nagyon hálás voltam, hogy amikor időnként ismerősökkel beszéltünk, vagy kamaszként, ugye amikor pont az van, hogy hát a kamaszok nem biztos, hogy pont a szüleikkel beszélik meg a dolgokat, vagy ilyen elég kirívók, vagy értetetlenek vagyunk, és hogy néha a szülőknek az agyára megyünk azokkal a kérdésekkel, meg viselkedéssel, ami pont akkor van kamaszkorban, de hogy akkor is így mindig megtaláltuk a hangot. Mindig csodálkoztam, hogy ugye a társaim közül, amikor így panaszkodtak, hogy jaj, hát nekik milyen nehéz otthon, és hogy nem tudnak szót érteni, vagy úgy nem érték meg őket, akkor úgy mindig csodálkoztam, hogy hú, hát én nagyon hálás lehetek, mert hogy valahogy én ezt a megértést, vagy ezt a mellettem állást úgy akkor is így mindig tapasztaltam. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez is nagyon ilyen erősen bennem maradt, és hogy úgy magammal vittem. Jók ezek az élmények, vagy jó akár ezekre visszagondolni, és hálásnak lenni. Így akár a májusi hónapban is, amikor többször is gondolunk az anyákra, és akit te is említettél, ugye ebben a hónapban Máriára, aki mindannyiunk édesanyja. És hoztam egy, hát valójában második János Pál pápának a gondolatai, és az a címe, hogy Levél a nőknek, és itt a nőknek ír, nagyon szép gondolatokat hoz, és nem csak az anyáknak, hanem minden életállapotban lévő nőnek, aki a jelenlétével gazdagíthatja a világot. Akkor Timivel itt felolvasnánk, és egy kicsit még erről beszélgetnénk a mai műsorban.
1: Hála neked, nő, aki édesanya vagy, aki egyedül állóan örömteli és fájdalmas tapasztalattal anya öllé leszel az ember számára, aki a világra jövő gyermek számára Isten mosolyává leszel, aki első lépéseit irányítod, gondját viseled, míg felnő, és olyan pontot jelentesz további életútján, ahova mindig visszatérhet.
0: Hála neked, nő, aki feleség vagy, aki sorsodat visszavonhatatlanul egy férfiéhoz kapcsolod. Önmagatok kölcsönös elajándékozásában szolgálva a közösséget és az életet.
1: Hála neked, nő, aki leány és nővér vagy, aki érzékenységeddel, intuitív adottságoddal, önzetlenségeddel, álhatatosságoddal gazdagítod a szűkebb családot, s általa a társadalom egész életét.
0: Hála neked, dolgozó nő, aki a szociális, gazdasági, kulturális, művészeti és politikai élet minden területén jelen vagy. Azért, hogy nélkülözhetetlen módon hozzájárulsz az értelmet és az érzelmet összekapcsoló kultúra fölépítéséhez, az életnek, a misztériumra mindig fogékony értelmezéséhez, az emberibb gazdasági és politikai struktúrák létrehozásához.
1: Hála neked, nő, aki szerzetes nő vagy, aki Krisztus, a megtestesült ige édesanyjának, minden nők között a legnagyobbnak példája szerint engedékenyen és hűséggel nyílsz meg az isteni szeretet számára, így segítve az egyházat és az egész emberiséget, hogy élete Istennek adott jegyesi válasz legyen, mely csodálatos módon fejezi ki azt a közösséget, melyet ő teremtményeivel meg akar valósítani.
0: Hála neked, nő, azért, hogy nő vagy. Női mi voltodban gyökerező érzékenységeddel gazdagítod a világ megértését, és hozzájárulsz az emberi kapcsolatok teljes igazságához. Te egy nagyon mély írás, és egy nagyon reményteli vagy biztató. Azt hiszem, hogy ahogy így olvastuk, úgy az volt bennem, hogy ilyen tartást ad, és hogy egy ilyen biztatás, hogy fontosak vagyunk, hogy van feladatunk az életben, a világban, és hogy milyen jó, hogy ezzel a női érzékenységgel áldott meg minket az Isten, és hogy mennyi sok minden van bennünk. Így ha körbenézünk, akkor egy-egy ilyen vonást talán a környezetünkben is fel tudunk ismerni, a környezetünkben élő nőkben.
1: Ahogyan te is mondtad, nagyon mély gondolatai vannak ennek a versnek, és talán a nőnek minden oldalát kiemeli. A nőt, mint édesanya, aki ugye fájdalmak között hozza világra a gyermekét, és ez tűri, és szó nélkül elviseli ezeket a fájdalmakat azért, hogy egy új életet adhasson, amit ugye Istentől kapott. A nő, aki feleség, és ott van a férje mellett, és ugye háztartást vezet, és mindent megtesz annak érdekében, hogy harmonikus életet élhessen. A nő, aki ugye helytáll a munkában is, és ezáltal is próbálja az életet ugye fenntartani, vagy akár nagyon szépen leélni, a nő, aki az Isten szolgálatának szenteli az életét, és a Jóistennek a jegyeseként éli le, és így próbál példát mutatni a környezetének, és akár melyikeket említhetnénk, mindegyiknek megvan az értéke, mindegyiknek megvan a küldetése. Akár valaki azt vállalja, hogy családos feleségként, édesanyaként szeretné leélni az életét, vagy akár aki szerzetes nőként éli le az életét, és ezáltal szolgálja a közösséget. Ugye olyan nőket is ismerünk, akik lehet, hogy magányosan élik le az életüket, de mégis tesznek valamit a közösségnek az érdekében, annak az érdekében, hogy valami jót tudjanak tenni a világba, és talán az utolsó mondat az, ami engem nagyon megfokoz, hogy hála neked, nő, azért, mert nő vagy, mert nőnek teremtett minket a Jóisten, mert ő azért választott ki minket, mert tudta, hogy képesek vagyunk bármilyen fájdalom elviselésére és bármire, amire ő kiválasztott minket, amit ő szán nekünk ebben az életben, hogy nőként mutassuk meg, hogy igenis nekünk is lehet szavunk, és mi is tudunk példát mutatni.
0: Benne még az is volt, amikor olvastuk ezeket a sorokat, hogy valójában nőnek lenni, ez egy utat is jelent, és hogy nem csak azt, hogy megszülettünk, hanem hogy valójában úton vagyunk, és hogy ezen az úton mindig vannak újabb és újabb tapasztalatok, és megerősítések, ebben így kibontakozhatunk, láthatjuk mások példáját, és hogy ezek is erősíthetnek minket. De lassan a műsorunknak a végéhez érünk, úgyhogy még talán egy kérdésre van, vagy egy lezáró üzenetre van időnk, és hogyha egy ilyen utolsó gondolatot kellene megosztani, és a hallgatók figyelmébe esetleg ajánlani, útravalónak adni, akkor te mire hívnád fel a hallgatók figyelmét, Timi, mai műsorunknak a végén?
1: Amikor beszélgettünk arról, hogy szeretnénk elindítani egy ilyen műsort, ahol ugye a nőkről és a női szerepekről szeretnénk beszélgetni, akkor ugye elgondolkodtam azon, hogy hát mi is a mi szerepünk a mindennapokban. Én ezt az üzenetet szeretném adni a kedves hallgatóknak, hogy gondolkozzanak el a mai napon vagy a hét folyamán azon, hogy mi is az én szerepem a mindennapokban. Miért teremtett engem nőnek a Jóisten, és mit akar ezzel nekem megmutatni, vagy mit akar ezzel nekem tanítani, hogy milyen feladataim is lehetnek az életben, amellyel meg tudom mutatni azt, hogy a nőként hely tudok állni bármilyen helyzetben.
0: Én is ehhez kapcsolódnék, ehhez a gondolathoz, és talán még azt tenném hozzá, hogy a mai estén, amikor visszatekintek a napomra, akkor mi volt az az egy dolog, ami hálával tört el, azért, mert esetleg adhattam valamit magamból a környezetemnek, egy embernek, akivel találkoztam, és hogy ezzel, amit neki adtam a mai napon, örömet szereztem, vagy egy kicsit abban segíthettem, hogy jobb lehetett az élete, vagy jobb lehetett a napja. Úgyhogy ezekkel a gondolatokkal szeretnénk elköszönni a kedves hallgatóktól, szép estét kívánva, és várunk mindenkit majd két hét múlva a legközelebbi műsorunkban. Búcsúzunk a Szatmári stúdióból.
1: Szűcs Timea
0: és Gyugodi Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, az est további részében a következő műsorokkal várjuk Önöket. Nem sokára Zsolozs Mesti dicséretét fogjuk imádkozni. 19 óra 58 perctől minden napunk ajándék Istentől. 20 órától a lélek ajándékai György Balázs atyával. 20 óra 30 perctől Provita Hominis, dr. Kovács Zita műsora. 21 órától kiáltás, ima a nemzetért. 21 óra 15 perctől a béke rózsa főzérét imádkozzuk, 21 óra 23 perctől ima a hivatásokért, 21 óra 25 perctől az élet dolgai, Karácsony Tibor és Ferenc MSM műsora, 22 órától a Zsolozs Ma kompletóriumát imádkozzuk, 22 óra 10 perctől Jézus cselekszik, tanúságtételek Budapestről, 22 óra 40 perctől az Zarándok élete, Olasz Béla műsora. 23 órától angyalok citeráján Zalder Éva Máriával, 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió legfrissebb műsorát hallhatják. Holnap reggel 8 órától lesz majd a Szent Mise Vajdahunyadról. További áldott szép estét kívánok mindenkinek, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Örök királyunk, szent urunk, Atyával trónoló Fiú, Ádám ősünket egy szabad alkotta, mint képmásodat.
1: S midőn az ördög, földiek ős ellensége megcsúfolt, szűz által testi életet vállaltál értünk, földi sort.
0: Velünk, hogy lakva testben is, Istennel minket egybekös, s kerességben bocsánatot megváltásképpen adj nekünk.
1: Kereszthalált az emberek üdvéért haltál kegyesen, és ontottad szent véredet üdvünknek váltságdíjaként.
0: Fel is támadtál, glóriát készített néked, szent atyát, hogy sírból felkelünk mi is, hívő megvallja tiszta szív.
1: Maradj örökre, Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, oszd meg dicsőséged velünk.
0: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, atyának, léleknek veled, most is örökre tisztelet. Amen. Eljött Istenünk országa, és fölkentjének királysága. Alleluja. Hallgasson meg téged az óra gyötrelem napján. Jákob Istenének neve oltalmazzon.
1: Ő küldjen neked segítséget szentélyéből. Oltalmazzon Sionból téged.
0: Emlékezzék minden áldozatodra. Égő áldozataidat vegye szívesen.
1: Töltse be szíved vágyait, és váltsa valóra minden tervedet.
0: Hadd örvendezzünk győzelmednek, Istenünk nevében hadd lengessünk zászlót. Teljesítse az Úr minden kérésedet.
1: Most már látom, az Úr győzelmet adott fölkentjének, égi szentélyéből őt meghallgatta. Szabadító jobbjának erejével.
0: Ezek harci szekereikben, azok meg lovaikban bíznak. Mi ellenben, Urunk, Istenünk nevét hívjuk segítségül.
1: Ők meginognak és elesnek. Mi pedig fölkelünk és állva maradunk.
0: Urunk, tartsd meg a királyt, és hallgass meg, amikor hozzád kiáltunk.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Eljött Istenünk országa, és fölkentének királysága. Alleluja.
1: Átvetted a főhatalmat, és uralkodol. Alleluja. Urunk, hatalmadnak örvend a király, és újjongva újjong segítséged miatt.
0: Szíve vágyát betöltötted, nem tagadtad meg ajka óhaját.
1: Kitüntetted boldogító áldásoddal. Színarany koronát tettél a fejére.
0: Életet kért tőled, és te megadtad neki. A napok hosszú sorát mindörökké.
1: Oltalmad alatt nagy az ő dicsősége. Méltóságot és díszt árasztasz reá.
0: Áldását teszed őt mindörökre. Örömmel töltöd el színed előtt.
1: Mivel a király az Úrra hagyatkozik, a felséges irgalma nem hagyja inogni.
0: Kelj föl, Urunk, hatalmaddal! Mi pedig éneklünk, zsoltárt zengünk nagy tetteidről.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Átvetted a főhatalmat, és uralkodol. Alleluja. Neked szolgáljon minden teremtményed, mert csak szóltál, és azok lettek. Alleluja. Méltó vagy, Urunk Istenünk, hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tied legyen,
1: mert a mindenséget te alkottad. Akaratod hívott létre, és teremtett mindent.
0: Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet, és feltört pecsétjeit.
1: Mert megöltek, de megváltottál minket Istennek véred árán. Minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből.
0: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, és uralkodni fogunk a földön.
1: Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság és a bölcsesség. Az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Neked szolgáljon minden teremtményed, mert csak szóltál, és azok lettek. Alleluja.
1: Menjetek az Úrhoz, az élő kőhöz, amelyet bár az emberek elvetettek, az Isten kiválasztott és megbecsült, és mint élő kövek épüljetek fölé, lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által.
0: Az Úr láttára, alleluja, alleluja.
1: Az Úr láttára, alleluja, alleluja.
0: Öröm töltött el a tanítványokat.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Az Úr láttára, alleluja, alleluja.
0: Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy az Atyához megyek. Alleluja. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széje szórta.
1: Hatalmasokat előzött trónjukról. Kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti. A gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt. Megemlékezett irgalmáról.
0: Melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy az Atyához megyek. Alleluja. Krisztus a föld mélyében nyugodva, a dicsőség új fényébe öltözött, szólítsuk őt hangos örömmel. Dicsőség királya, hallgass meg minket!
1: Kérünk, Urunk, hogy a püspökök, papok, szerpapok buzgón végezzék szolgálatukat, és minden jóra kész népet vezessenek hozzád.
0: Dicsőség királya, hallgass meg minket! Esedezzünk, Urunk, azokért, akik egyházadban a tanítás szolgálatát végzik, hogy tiszta szívvel keressék igazságodat. Dicsőség királya, hallgass meg minket!
1: Kérünk, Urunk, hogy egyházad hívei a hitükért jó harcot harcoljanak, és életük végén elnyerjék országod jutalmát.
0: Dicsőség királya, hallgass meg minket! Te a keresztvára szegezted adós levelünket, és haláloddal eltörölted azt. Oldd fel bilincseinket, és szabadíts meg a sötétségtől.
2: Dicsőség királya, hallgass meg minket!
1: Te leszálltál a holtak országába, és megnyitottad annak kapuit. elhunyt testvéreinket bocsásd be országodba.
2: Dicsőség királya, hallgass meg minket! Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Mindenható örök Isten, te megadtad boldog Seffer János püspöknek, hogy mindhaláli küzdjön az igazságért, és így az egyház iránti hűség és engedelmesség példaképe legyen. Add, hogy odaadását követni tudjuk, és a mennyei hazában örök otthonra leljünk, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
3: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

az élet szeretete. Légy olyan, mint az ablak, amelyen keresztül Isten szeretete fényt visz a világba. Az ablak ne legyen homályos, se piszkos, különben megakadályozza Isten ragyogását a világban. Rólunk, keresztényekről, a mi életünkről kell a világnak megismernie Krisztust, mondta Edith Stein.

A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretetek, köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Kedves hallgatók, most itt a Mária Rádióban a Lélek Ajándékai című műsort hallják. Ez a műsor Isten csodálatos ajándékairól szól, amit a ma egyházának ad. Mennyi Atya, az Úr Jézus, Szentlélek, szizanya nagy szerepet vállal ezekbe. Szóval csak csodálni, ámulni, bámulni lehet, hogy hogyan működik Isten a mai világban. És hát, kedves Mária Rádió hallgatók, ezt szeretném mondani, hogy a minap, Jóisten csak úgy elejénbe tett, ilyen sokszor művel egy csodálatos dolgot, az édesanyák imái közösséget. Magyar Kurír, magyar internetes újságban olvastam a lelkiségi mozgalmak témában ezt a címet, a Szent Szűz oltalmában édesanyák imái közösség. Hát én elárulom és szégyellem mondom el, hogy én nem tudtam erről. 2011 óta van ott egy ilyen közösség, ez egy nagy-nagy nemzetközi közösség, mindjárt szó lesz részletesen is róluk. És ebben a cikkben bemutatkoznak, hogy mit is csinálnak ők Veszprémben. És hát kedves már rádió hallgatók, egyszer még én beszéltem a Szent Mónika közösségről, sőt, szórólapokat is adtam, aki óhajtotta, de hát akkora buzdítást ad mennyiatyánk az édesanyáknak, hogy kezdenek imádkozni a gyermekeikért. Tehát ez a mozgalom, édesanyák imái közösség, 1995. novemberében indult Angliában, tehát nem is olyan régi, 95. 30 éve, és két édesanyja indított el. Megvan a két hölgy, sógornőkük, és úgy érezték, hogy az Úr vezeti őket, hogy elindítsák az anyák imáját, és különösképpen imádkozzanak a gyermekeikért. Úgy érezték, hogy minden fájdalmukat és a gyermekeikért érzett aggodalmukat ő előtte kell megosztaniuk, és bízni kell szájukban, kéretek is adnak nektek. És egy kedves Mária Rádió hallgatók, ahogy ezt a hírt megnéztem, hogy kezdtem szétnézni a világban, és hát ha lehetne, hogy egyszerre öt dologról beszéljek, akkor olyan szép dolgok vannak a kezemben, tehát ez Angliában indult el, 130 ország világon jelen van, rengeteg, mindjárt még néhány adatot is fogok emlegetni. Tehát az édesanyák sok helyen a világban érzik a Jóisten buzdítását, hogy imádkozzanak a gyermekeikért. Annyi baj, gond éri a gyermekeket manapság, kezdenek imádkozni. Hát Brazíliában elindult egy másik mozgalom, anyák gyermekeikért imádkozó mozgalom, majd ez is sorra kerül. Ez Brazíliában indult el. Sokan vannak, ugye Brazília portugálul beszél, és ők létrehozták ezt a mozgalmat, először a portugál vidékeken, ahol ezt a nyelvet használják az emberek, és hú, de csodálatos ez a mozgalom is, és a Szent Mónika keresztény anyák mozgalma is jelen van Magyarországon, ez Spanyolországban indult el, egyszerre mindenről nem tudok beszélni, de szeretnék egyszerre mindenről, mert hát ezek csodálatos dolgok, és akkora buzdítás van benne, hogy hát az édesanyák érezzenek rá arra, hogy kezdenek imádkozni a gyermekeikét. És nem nagy dolog, egyszerű, nagyon ezekben a mozgalmakban egyik másikra kitérünk. Visszatérünk az édesanyák imái közösséghez, ők azt mondják, hogy kéretek és adatik nektek. Ezen ígéret által megértetek, hogy az Úr csak arra vár, hogy elvegye a fájdalmat, megáldja és meggyógyítsa őket, gyermekeiket, amikor hittel hozzáfordulnak. Évek során számos csodálatos válasz

édesapák imái mozgalmat, ők így jellemzik magukat, hogy kik vagyunk, az imádság emberei. Moritz Williams 2000-ben útraindította az édesapák imáit. Olyan különös az ő indulásuk, részt vett 250 férfi társával egy hétvégis lelki gyakorlaton, ahol megtapasztalta, milyen ereje van annak, ha a férfiak együtt imádkoznak és dicsőítik Istent. Figyeljük, együtt imádkoznak. Az imádságuk ereje olyan megindító volt, hogy éreztem a Szentlélek jelenlétét. Ez vezérelt az édesapák imái művének elindításához. Moritz egy csodálatos családapa volt, aki mindig nyitott volt arra, hogy az Úr vezesse. Egész életében követte ezt a parancsolatot. Szeresd Istenedet mindenek felőtt, és fele barátod önmagadat. A felesége, Szándra és a nővére, akik elindították az édesanyák imái közösségét, persze ösztönzőleg hatottak rá. Az édesapák imái mozgalom is elindult, tehát ebben a nagy mozgalomban van egy egész csodálatos szerveződés, az édesanyák imái, az édesapák imái és a hit gyermekei. Az édesapák imáival kapcsolatban csak azt szeretném mondani, hogy itt rengeteg beszámoló, hát ezek hatalmas mozgalmak, és olyan csodálatos honlapjuk van, hogy hú, ámulva-bámulva olvastam, és csodálkoztam, és hálálkodtam Istennek. És azt mondja ez az elindító, hogy mi imádkozni kezdtünk a gyermekeinkért, és azt vettem észre, hogy az apák megváltoztak lelkileg. Na jó, hát erről majd fogunk bőven beszélni még, térünk vissza a mozgalomhoz, és persze ennek van még egy harmadik részlete, a hit gyermekei. És a tegnap, ahogy készültem erre a műsorra, és ott kutakodtam és keresgéltem, hát láttam, hogy ezekkel fel lehet venni a kapcsolatot a magyarországi közössége, és akkor írtam a koordinátornak, egy kedves hölgynek, és ő válaszolt is, és olyan szép kis filmet küldött az alapító nőről, hogy én szívesen elküldöm bárkinek, angol beszéde van, magyar hangja is, úgyhogy az édesanyák imái közösségről szeretnék néhány szót szólni, tehát mondom, itt egyszerre öt gyönyörű valóság van a kezemben, tehát egyszerre csak egyről lehet beszélni, most sorra kerül, különösképpen májusban, a szűzanya hónapja, a szűzanya oltalmában édesanyák imádkoznak. Azt mondja ez az alapítónő, hogy az anyák imáit 1990. novemberében indítottuk el Angliában, és gyorsan elterjedt az egész világon több mint 130 országban. Ebből látszik, hogy Isten milyen csodálatosan működik az édesanyák között, 130 országban. Ma már több ezer csoport működik világszerte, két nagymama, most már Veronika és olyan Szándra úgy érezték, az Úr vezeti őket, hogy indítsák el. Úgy érezték, hogy minden fájdalmukat oda kell tegyék Isten elé. Na hát, gondolom már mindenki nagyon kíváncsi hallgatja, hogy ez hogy működik. Azt mondják, hogy ők ketten kezdték el. Tehát kettő, legalább két édesanyja kezdjen el imádkozni. Persze azt mondta ez a Jána, aki felén a kapcsolatot felvettem, hogy ők segítenek, ha valakik szeretnék ezt a mozgalmat élni, segít mindenne, van egy gyönyörű imafűzetük magyarul, és azt kérdeztem tőlük, hogy a levélben, hogy tudnak-e arról, hogy itt Romániában vannak-e édesanyák imái mozgalom tagok? És azt mondták, úgy tudják, hogy nincsen, a román sincs, a magyar részleg sincs. De hogyha szeretnék, akkor segítenek minket, tehát kedves már rádi hallgatók, ide legalább két édesanya kell, elkezd imádkozni, ilyen szép az indulás. Azt mondja, hogy mikor összejön, 2-3, maximum 8 kellene egy csoportba, utána többen vannak, akkor osztódnak, csak 8 lett, mert nagyon érdekesen van felépítve. Aztán minden találkozón, ezt lehet templomba, családba, akárhol, kápolnába végezni, használunk egy imafűzetet, ami a mi imafűzetünk. Egy kis asztal köré gyűlünk, amelyre a következőket helyezzük, egy keresztet, amely emlékeztet minket arra, hogy Jézus a mi megváltunk. Egy gyertyát, hogy emlékeztessen minket arra, hogy ő a világ világossága. Egy szentírás Bibliát, amely emlékeztet minket arra, hogy ő az élőige. Egy kis kosára keresztőben, amelyben gyermekeink nevét egyenként kis papírkorongokra írva helyezzük, annak jelképeként, hogy Jézus gondjaira bízzuk őket. Csodálatos így.
És hát

Ott lehet látni a honlapjukon a imafűzetet, csodálatos szép imák vannak, és megvan, hogy hogy kell ezt művelni. Ezt az imafűzetet 40 nyelvre fordították már le. Gondoljunk bele, engem az csodálkoztat el, hogy ennyi idő alatt akkora világmozgalom lett belőle, hogy 130 országban vannak imádkozó édesanyák. 40 nyelvre lefordították, és élnek vele. Hát ámulni-bámulni tudok, mert rengeteg szép dolgot láttam a honlapjukon. Tehát ők így határozták meg magukat, az édesanyák imái egy nemzetközi katolikus ima mozgalom, amely 2-8 fős kis csoportokba hozza össze az édesanyákat, a nagymamákat és a lelkianyákat. Céljuk, hogy gyermekeikért és a világ ifjúságáért imádkozni, lelki támogatást nyújtva egymásnak gyakran a Szent Szűz oltalmába ajánlják családjukat. Közösségről röviden, a cél a gyermekeikért való közbenjáró imádság bizalmas légkörben. Itt röviden van megfogalmazva, de hát rengeteg szép dolgot részleteznek. Működés világszerte működő mozgalom ez, Magyarországon is kiterjedt hálózattal működik már. Halljunk oda, milyen különös Magyarországon is kiterjedt hálózattal. Ilyenkor úgy szégyellem is magamot, én beszélek meg mindenki nevében, hogy itt még nem terjedtem, miről szól. Halljuk, hogy gyermekek mit művelnek, bántják, csúnyán beszélnek, egymást gonoszul kihasználják, szóval mi minden rossz van, és azt mondják itt az édesanyák, hogy mi mindent meg lehet az ima erejével oldani. Tehát Magyarországon már kiterjedt hálózaton. Lehet csatlakozni. Minden nő számára nyitott, aki imádkozni szeretne gyermekeért. Tehát elsősorban édesanyákról van szó, akik érzik, hogy felelősek gyermekeikért, testi, lelki, szellemi életükért, és hát ezért szeretnének valamit tenni. Tehát lehet kapcsolódni ezekhez, a csoportok létre lehet hozni, megvan, hogy hogy, mint. Ebben tudunk segíteni. Ide csak kell jelentkezni legalább két édesanyja, akik hetente egyszer összejönnek imádkozni. És persze megvan, most mindent részletesen itt nem mondok el. A csoportok találkozó általában kötött imákra, énekekre és a szentírás olvasásra épülnek, biztosítva a titoktartást és az egymásért való imádkozást. Mert ott ugye hallottuk, hogy a gyermekeik nevét egy ilyen papírkorongra ráteszi, és beleteszik oda a kiskossárkába, ott van Krisztus szent jelenlétébe. Úgyhogy, hú, kedves Mária rádió hallgatók, rengeteg szép dolog van a berkeikben. Most én kicsit át szeretnék térni az édesapák imáira, tehát hallottuk, hogy létrehozta Veronika, és a fiú testvére, Móricz, indított el 5 év múlva, mert ráérzett arra, hogy az édesapák is kell tegyenek valamit. És 2011-ben indult el a Nemzetközi Koordinációs Csoport, tehát ő még egyszer 95-ben elindult az édesanyák imája, és 2000-ben az édesapák imája, és aztán egy nagy szervezet körülötte, és még a hídgyermeke, és még van egy koordinációs csoport, szóval sok-sok minden van. Aztán sajnos Móricz 2013-ban meghalt, jóisten hazaszólította az égi hazában, és a férfiak elmondják, hogy hogy látják a jövőképet. Az édesapák imái karizmája szerint, ha egészen átadjuk magunkat Istennek, akkor tud az ő ereje a maga teljességében megnyilvánulni. Kedves már rádió hallgatók, akik hallgatják az én műsoraimat, és hallották ezekről a csodálatos mozgalmakról szóló beszámolókat, én mindig mondom, persze én csak idézem, hát látom, hogy olyan zajlik, hogy minden mozgalom általában úgy indul, hogy Isten valakit megérint, vagy egy szemét, vagy néhány szemét, egy csoportot. De az, ami az első lépés az ő részükről Isten felé, hogy teljesen adják oda magukat Istennek. Engedjék, hogy ő működjön. Na itt is figyeljük meg, hogy miért aztán részletesen beszélnek, hogy ezt milyen szépen művelik. Tehát az édesapák imája karizmája szerint, karizma ez egy isteni ajándék, tehát itt az édesapák elkezdtek imádkozni gyermekeikért. Ha egészen átadjuk magunkat Istennek, akkor tud az ő ereje a maga teljességében megnyilvánulni. Ezt úgy lehet megvalósítani, hogy minden nap imádkozunk családunkért és más édesapákért, kérve az Urat, hogy segítsen nekik
levetni álarcaikat, erősnek maradni a hitükben, és ellenállni a kísértésének. Sok férfi társunk felhagyott a rendszeres imádsággal, amikor az életünk túlterhelt, könnyen elszalasztjuk az imádságot későbbre vagy másnapra hagyjuk. Pedig pont amikor nagyon elfoglaltak vagyunk, akkor van szükségünk még több imádságra. Hogyan is először imádkozunk? Sokkal több mindent véghez tudunk vinni. Milyen szép ez a gondolat is, kedves már rádió hallgatók. Gondolom, hogy férfiak is hallgatják a műsort, nem csak a kedves hölgyek, de itt a édesanyák imái közösségről beszélek, az édesapák imájáról, és hallottuk, hogy van a hit gyermekei, arról majd később fogok beszélni, hogy ez mit jelent. E tekintetben mondják, egy édesapák imái imacsoport tagjának lenni megerősít az Isten iránti örömteli engedelmességben. Mert a ketten vagy három összegyűlnek az innenben, ott vagyok köztük, mondja Jézus. Ha tehát mi édesapák a világ különböző országaiban, mondják ők, minden nap imádkozunk, akkor igazán áldottak leszünk, és imáinkon keresztül a világ meg fog változni. Hú, kedves Máriádi hallgatók, ezek a kifejezések annyira találóak, és tömörek, és kifejezőek, hogy érezzük, hogy mekkora hit van mögötte, hogy mondta Móric. Ha tehát mi édesapák a világ különböző országaiban minden nap imádkozunk, és hallottuk, 130 ország vannak jelen, akkor igazán áldottak leszünk, és imáinkon keresztül a világ meg fog változni. Az édesapák imái fizika és lelki értelembe vett édesapáknak is szól, minden keresztény felekezet előtt nyitva áll. Mit csinálunk? Ezek nagyon rövid meghatározások, összefoglalások, majd aztán máskor részletezünk. Elkötelezzük magunkat a rendszeres imádság mellett. Rendszeresen összegyűlünk, által hetente egyszer, 2-8 főig terjedő csoportokban, valakinek az otthonában, egy templomban, egy plébány közösségi helyiségben, vagy bárhol, hogy imádkozzunk a csoportba járó és valamennyi édesapádért és családtagjaikért. Ezeken az alkalmakon szükségünk van az édesapák imái ivanfüzetre. Hát írtam a magyarországi férfi koordinátornak is, remélem ő is fog válaszolni, mert kínálják, hogy szívesen küldenek ilyen imádságfüzetet, úgyhogy édesapáknak is milyen szép, hogy elindulna ez a csodálatos valóság. Egy asztalra keresztel, ahogy az előbb említettem, szentírással, gyertyával és egy kis kosárral készülünk, a kosárba papírkorongok, írva azokat a neveit helyezzük, akiket imádkozni kívánunk. Az imádság alatt követjük az imafüzet imáit, dicsérjük az Urat, olvassuk a Szentírást, de engedünk időt a spontán, kötetlen imára és tapasztalataink, gondjaink, testvérekkel van megosztása is. Ugyanakkor igyekszünk visszatartani azt a természetes vágyunkat, hogy tanácsokat osztogassunk. Itt eleve vannak ilyen szabályok, hogy nincsen tanácsadás. Nem kell magyarázni, hogy ide figyelj, te így, nem. Tanácsadás nincs. És inkább az Úrra bízzuk ezeket a gondokat, találkozásaink baráti légkörben zajlanak, nyitottaink arra, hogy újabb édesapák csatlakozzanak hozzánk. Azzal a tudattal nem szükségszerű, hogy azonos felekezetűek legyenek, és lehetnek olyanok is, akiknek kevés tapasztalatuk van egy kis közösségben folytatott imával. És mindazt, amit imában hittel kértek, megkapjátok, mondta az Úr Jézus. Aztán egy másik szentírási rész is buzdítja őket, ha bennem maradtok, és az én igéim ti bennetek maradnak. Kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok. Hát kedves Mária rádió hallgatók, olyan csodálatos mindez. És hát itt buzdítanak minden édesapát, hogy imádkozzon az édesapák imai imafűzetet. Tehát hetente egyszer találkoznak, és utána az édesapák otthon naponta imádkoznak. Hú, kedves Mária rádió hallgatók, ennek a központja aztán Hollandiába kerül, mert van egy alapítás. Tehát ahogy növekedik a szervezet, úgy csodálatosan fejlődik ez a része is. Aztán az édesapák mindennapi imájának a vége, ez áld meg az édesanyák imáit, ugye a testvérközösség, az édesapák imáit és a hit gyermekeit,
hogy őket továbbra is a Szentlélek vezesse. Hát, kedves Máriádi hallgatók, csodálatos mindez. És akkor van egy magyarországi koordinátor is, számos ország vannak csoportjaik, és több ország vannak koordinátorok. Magyarországon is több városban vannak már ima csoportok. Magyarországi koordinátorunkkal az alábbi lehetőséggel lehet felvenni a kapcsolatot. És hát, kedves Máriádi hallgatók, csodálatos ez, és gondolom, hogy nagyon sok édesapa, édesanya érzi, hogy mennyire szükség van a mai világban imádkozzanak a gyermekeikért. Át szeretnék ugrani egy másik valóságra, emlegettem, hogy egy másik mozgalom, hogy Brazíliában indult, ez is egy csodálatos valóság, ez is egy katolikus Mária mozgalom, a La Salette Szűzanyai Szent Mónika végnöksége alatt indult el a mozgalom. Angela Abdo alapított egy nő Brazíliában, aki válaszolt egy felhívásra, hogy üljenek össze és imádkoznak más anyákkal, és azóta a világ szerte virágzik ez. Azt elterjedt ez is az egész világon, olyan szép a történetünk, az látszik, ahogy a Jóisten ezeket a csoportokat igazgatja. Először említettem, hogy ez Brazíliában indult, Brazílián portugálul beszél, és először a portugál nyelvterületen, de utána átkerült Ausztráliába, és ott persze már az angol nyelvet használták. Tehát 2023-ban Brazíliában közel 50 ezer nő gyűlt össze, persze hatalmas nagy ország, ez kicsi számnak tűnik, de hallgassuk csak tovább, ez 23-ban volt. Jelenleg főleg a portugál közösségével működik, lenyűgöző követő táborra rendelkezel, belérte több mint 3000 csoportjukon Brazíliában, az azt jelenti 300 ezer tag csak Brazíliában. Aztán, ahogy említettem, átkerültek Ausztráliába, és egy nő a mozgalom, mert érzik az édesanyák, hogy a mai világban imádkozniuk kell, és ilyen szebbnél szebb történetek vannak előtte, úgyhogy szívesen mindenkinek elmondom, és mondom, hogy mi minden történik a köreikben, és amikor már mondom, hogy ilyen nagy lesz egy mozgalom, akkor hát ezt meg kell szervezni, és akkor visszatérnék még egy picit az ötödikre, a Szent Mónika keresztény anyái, ez Spanyolországba indult el, imádkoznak azért, hogy a katolikus hit életben maradjon saját gyermekeikben, mások életében. Így buzdítsák egymást, hogy a gyermekeik szilárdan hitben maradjanak, és hogy ezt majd ők tovább tudják adni mindazoknak, akik a környezetükben élnek, akikkel hatással lehetnek. Aj, de szép, ez is jelen van Magyarországon, ez a két mozgalom jelen van Magyarországon, és hát csodálatos, hogy a világban terjednek, és hogy miket művelnek, találkoznak, egymást buzdítják. Szóval, kedves Máriádi hallgatók, ezek a mozgalmak azt érzékeltetik, hogy mennyiatyánk csodálatosan működik a világban. Csak észre kell vennünk, ezekbe bele kell kapcsolódnunk, mert az édesanyák imái óriás erővel hatnak a gyermekeikre, és akkor én azért fohászkodok, hogy a hallgatók közül nagyon sok édesanyának érintse meg most a szívét a mennyiatya, és érezzen rá arra, hogy kezdjen tevékenykedni ebben a mozgalomban. Tehát, kedves Máriádi hallgatók, lehet kapcsolatot keresni velem, és én szívesen adok egy-két szép eligazítást. Kedves Máriádi hallgatók, köszönöm, hogy meghallgattak. Jóisten nagyon szeret minket, szereti a gyermekeinket, tegyünk értük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel és hálával köszönti Kovázita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit. A Pro Vita Hominis, az emberi élet védelmét műsor 801. adásával. Köszönöm szépen a köszöntéseket és a visszajelzéseket, örömet és biztosítást is jelentenek egyben. Megerősítést ugyanakkor, jól lehet támogatást a jóban való kitartás mellett olykor valakiknek közvetítő szerepben is. Nem tudjuk, mikor, kit, hogyan érint, vagy folyásol be egy-egy mondat vagy gondolat az elhangzott műsorokból. Köszönet és hála, és dicsőség az Úrnak mindenért. A mai műsorban Magdaléna Klecsinska cikkét adom közrem a tisztasággal kapcsolatosan, mely nagyon-nagyon szépen van fölépítve három nagy szempont szerint, és ezek a következők. A tisztaság dimenziói megéri-e megtartani, és hogyan használjuk ki a várakozási időt. Tehát mindegyiknek sok több alpontja van, és nagyon-nagyon értelmesen, világosan közvetíti a mondani valóját magának a cikknek. Ha bajnok akarsz lenni, egy sokat mondó cikk címez egyébként, és ezt a bajnokságot ugye egy kicsit a sporttal hasonlítja össze. Ez a cikk a Maradjatok meg szeretetemben magazin 14. számában jelent, és így kezdődik: tisztaságról csak a szeretettel összefüggésben beszélhetünk. Ha szeretem a másik embert, és csak a legjobbat akarom neki, akkor könnyen megértem, és elismerem ennek a hozzáállásnak a fontosságát. A tiszta ember képes uralni önmagát és a testét. Örömteli és nyitottan fogadja Isten működését az életében. A tisztaságnak több dimenziója van. Beszélhetünk róla az Istennel, önmagunkkal és a másik emberrel való kapcsolat szempontjából. És lebontva a következőképpen. Az Istennel való kapcsolat szempontjából a tisztaság az Isten jelenlétében és szeretetében való szüntelen megmaradás. A legegyszerűbben így lehetne mondani: a tisztaság barátság Jézussal. Kedves, szép megfogalmazás. Ebben a barátságban találkozom Istennel, határtalanul bízom benne, és tanulom, hogyan viselkedjek önmagammal és a fele barátommal úgy, hogy ne sértsem ezt a barátságot. Aki tiszta, az közel van Istenhez, és könnyen érzékeli Isten rávonatkozó terveit. A másik dimenzió az önmagammal való kapcsolat szempontjából a tisztaság felelősség a gondolatokért, a szavakért és a cselekedetekért. A tisztaság a testi vágyak és az érzelmi reakciók uralásának a képessége. A tisztátalanság következménye az önzés elmélyülése, ami aztán önkielégítéshez, erotomániához, agresszióhoz és egyéb rosszhoz is vezethet. A harmadik dimenzió a szeretett emberrel való kapcsolat szempontjából a tisztaság azt jelenti, hogy a másikat
nem a szexuális vonz erejéért, vagy az anyagi helyzetéért szeretem, hanem azért, aki ő, a jó tulajdonságaival és a hibáival együtt. Tisztán szeretni annyit jelent, mint jót kívánni a szeretett személynek. A tiszta házastársi szeretet az alábbi négy tulajdonsággal rendelkezik. Emberi, vagyis tiszteli a másik testi és lelki méltóságát, egységes, vagyis magába foglalja az élet valamennyi aspektusát, a másikat önmagáért szeretem, és nem az általa nyerhető előnyökért, hűséges és kizárólagos, egy emberrel élek az életünk végéig, és termékeny, nyitott a gyermekek elfogadására, akik megerősítik és megkoronázzák a szülők egymás iránti szeretetét. A negyedik dimenzió a többi emberrel való kapcsolat szempontjából. A tisztaság egy áttetsző és nemes magatartás. Tudatosítom, hogy a személy sokkal több, mint az élvezet, amit általa elérhetek. A tisztátalan ember úgy áll hozzá a másikhoz, mint a tárgyakhoz, és kihasználja őket a saját önző vágyai kielégítésére. A tisztaság az emberi kapcsolatokban a bizalom és a tartós barátságok kiépítésének képességében nyilvánul meg. A tisztaság tehát egy tágabb fogalom, mint a szüzesség vagy a szexuális önmegtartóztatás. A tisztaság az egész embert érinti, felemeli az értékét az élet minden területén. A tiszta szívű ember örömteli, őszinte és nyitott, tisztában van a saját értékével, és tiszteli a másik ember értékét. Ezzel szemben az, akinek nincs tiszta szíve, könnyedén hazudik, gondjai vannak a büszkeséggel, hamis elképzelése van a saját értékéről. Másokat nem tud tisztelni, és nem érzékeli a minden emberben ott rejlő értékeket. A szexuális tisztaság megőrzése az esküvő előtt és az esküvő után nehéz feladat, de bajnokká teszi az embereket a házas életben. A házasság előtt a tiszta magatartás a nemi együttléttől, illetve a bármiféle szexuális jellegű cselekedettől való tartózkodást jelenti. A szerelmesek közti testi közelségnek gyengétséget és gondoskodást kell kifejeznie, de nem szabad szexuális izgatottsághoz vezetnie. Ha ez mégis tervezetlenül bekövetkezik, nem szabad szittani, mert az az önkontroll elvesztéséhez vezethet. A fiatalok gyakran megkérdik, megengedett a csókolózás? Hol a határ, amit nem szabad átlépnünk? A válasz így hangzik. A szexuális tisztaság határa bizonyos mértékben mozgatható, és a szerelmesek aznapi állapotától függ. Ami ma a gyöngétség kifejezése, holnap
a nő vagy a férfi számára a szexuális izgatás formája lehet. Ezért fontos, hogy ismerjük magunkat és a testünk által adott jeleket. Ezáltal pedig elkerüljük a kétértelmű helyzeteket és az olyanokat, amelyekből már nem lehet visszafordulni. Így megtanulunk nyíltan beszélni egymással, őszintének lenni, és megbízni egymásban. A második alpcím: miért kell megtartani a szexuális tisztaságot? A házasság előtti szexuális tisztaság sok jó gyümölcsöt hoz. Az alábbi pontokban össze vannak gyűjtve a legfontosabb előnyök. 1. Időt és helyet biztosítunk arra, hogy előbb megismerjük a másik ember értékrendjét, jellemét és személyiségét. Testileg ugyanis minden férfi illik minden nőhöz, de lelkileg egyik férfi sem illik egyik nőhöz sem. Az egymáshoz alkalmazkodás időt, beszélgetéseket, őszintességet, nyitottságot, jellemformálást és becsületességet igényel. És mindezeket nehéz gyakorolni, ha a szexuális szükségletek és vágyak kielégítésére összpontosítunk. A kapcsolat tartósága szempontjából nem az a mérvadó, hogy érzünk-e érzéki vágyat, hanem az, hogy a szívünk összeillik-e. 2. Azzal, hogy megtartjuk a szexuális tisztaságot, megtanulunk hűnek lenni az elveinkhez és egymáshoz. Ha az esküvő előtt a szexuális tisztaság útja mellett döntöttünk, akkor a döntésünkhöz való hűség a jellemünk próbája lesz. Ha megtettünk minden tőlünk telhetőt, hogy hűségesek maradjunk az esküvő előtt, akkor megbízhatókká válunk, és meg lehet bennünk bízni az esküvő után is. 3. A szex csak pillanatnyi örömöt ad. Ha nem egy életre szóló kapcsolaton belül éljük meg, csak a szexuális ösztön kielégítésévé válik. Idővel a kéjérzet gyöngülni fog, és új élményekre lesz szükség. A szex nem garancia arra, hogy eltelünk szeretettel. A szeretettel való telítettség a két ember közt lelki, érzelmi és értelmi szinten létrejött kötelék gyümölcse. Egy ilyen kötelék kiépítéséhez idő kell, közös élmények, a tudat, hogy mindig számíthatok a másikra, beszélgetések, közösen átélt válságok, a gyöngétség kölcsönös kifejezése. A szexnek az ilyen köteléket kell megkoronáznia, kiegészítenie és kifejeznie. 4. Garanciánk van arra, hogy nem fogan meg gyermek. Így nem tesszük ki magunkat annak a kockázatnak, hogy csak azért házasodunk össze, mert gyermeket várunk. A gyermeknek joga van házasságban a szülői szeretetének gyümölcseként fogadni. Joga van arra, hogy akarják és várják őt. 5. Elkerüljük a nemi betegségeket. 6.
tartós barátságokat építünk. A barátod nem fog félni, ha a barátnője esetleg kettesben marad veled. 7. Megtanulunk határokat húzni, és nem lépni át őket. 8. Megtanuljuk legyőzni a kísértéseket. 9. Arra törekszünk, hogy a nász éjszakánk különleges esemény legyen, ne pedig csak egy újabb éjszaka. Lehetővé tesszük a másiknak a várakozás átélését. Ez megerősíti a kapcsolatot, és része a kapcsolat természetes fejlődésének. A döntésünk, hogy összeházasodunk, szabadságban ért be. A szabadság segít abban, hogy ne hozzunk hibás döntéseket, ha valami rosszat vennénk észre. 11. Reálisan csökken a válás kockázata. Nikolász Wolfinger felmérése, amelyet 2016-ban az Institute for Family Studies intézménynek végzett, bizonyítja, hogy azoknak a pároknak, akik egész az esküvőig megtartották a tisztaságot, csak az 5%-uk válik el. Ezzel szemben a válás kockázata 300%-kal növekszik, ha egy, és 500%-kal, ha kettő vagy több szexuális partnerünk volt az esküvő előtt. 12. Összhangban élünk a lelkiismeretünkkel és a hit normáival, és ez segít abban, hogy építsük a kapcsolatunkat Jézussal, aki az igazi szeretet forrása. A 3. alpont. Hogyan használjuk ki a várakozás idejét? A fiatalok gyakran tesznek fel egy másik kérdést is. Mit tegyünk, hogy kitartsunk a tisztaságban? És akkor itt fel van sorolva néhány tipp. 1. Sport. A testi aktivitás segít oldani a feszültséget, amivel nem tudunk megbirkózni. Elmehetünk együtt biciklizni, korcsolyázni, síelni, futni, vagy trambulinon ugrálni. Találhattok valami olyan testmozgást, amely mindkettőtöknek örömet szerez, és ez lesz a közös kefteléstetek. Ez lehet például tenisz, úszás és egyebek. 2. Kirándulás. Különféle helyek közös meglátogatása sok örömet és érdekes kihívást hoz magával. A kirándulások a hegyekbe, egy tóhoz, az erdőbe, vagy a hosszú séták teret nyújtanak a beszélgetésekre és egymás megismerésére. De egy nagyobb baráti csoporttal is elmehetünk kirándulni. 3. Önkénteskedés. Az önzetlen segítség megtanít arra, hogy empatikusak és jók legyünk, formálja a szívet és a lelket. Segíteni a sérülteket, időseket, fogvatartottakat, vagy a plébániára érkező gyermekeket, önkéntes tűzoltóként dolgozni, ez csak néhány a lehetőségek közül, melyeknek köszönhetően növekszik bennünk az együttérzés és a hála mindazért, amit kaptunk. Az önkénteskedés bizonyos fokú önmegtagadást kíván, ami nagyon fontos tulajdonság a boldog házasság felé vezető úton. 4. Megtervezett randevúk mindig, mikor randevúra mentek,
gondoljátok ki előre a tervet, hogy hogyan fogjátok együtt tölteni az időt. Ennek köszönhetően nem fogtok unatkozni. Mert ha nincs ötletetek, hogyan használjátok ki az időt, könnyen oda juthattok, hogy a szeretett személy karjaiban töltitek. 5. Elvek. Egyezzetek meg az elvekben, melyeket be akartok tartani a találkozóitokon. A legfontosabb elv így hangzik. Tartózkodjatok a biztonságos zónába, vagyis ne hozzatok létre olyan alkalmakat, melyek során könnyen elveszíthetitek az önkontrollt. Ne randevúzzatok akkor, amikor senki sincs otthon, ne aludjatok egy sátorban, ne találkozzatok azokon a napokon, mikor kísért titeket a gondolat, hogy átlépjétek a meghúzott határokat. 6. A beszélgetések. Igyekezzetek őszintén és nyíltan beszélni a jövőbeli terveitekről, a vágyaitokról és a gondjaitokról. A beszélgetések segítenek jobban megismerni és megérteni egymást. Beszéljetek arról, hogy mi nehéz számotokra a tisztaság megőrzésének útján, és keressetek közös taktikát, ami segít hűségesnek maradnotok az általatok választott elvekhez. 7. Motiváció. Ha valamelyiketeknek rosszabb napja van, segítsetek egymásnak. Újra idézzétek eszetekbe az elhatározásotok előnyeit. Beszélgessetek olyanokkal, akik kitartottak a tisztaság útján, és kérdezzétek meg tőlük, hogy bánják-e. Beszélhettek a kétségeitekről egy ismerős pappal vagy szerzetes nővérrel, és megkérdezhetitek tőlük, hogy mi motiválja őket a tisztaságban élni. 8. Imádság. A Jézussal való barátság erősíti bennünk annak érzetét, hogy van értelme az egésznek, és erőt ad ahhoz, hogy kitartsunk a tisztaság útján. A Szent Mise és a szentségimádás konkrét segítséget nyújtanak a kétség és a szomorúság pillanataiban. Segítenek, hogy meglássuk a távlatokat, és megerősítenek a jó elhatározásban. Minden nap beszélgessetek Jézussal. Beszéljetek neki magatokról. Építsetek ki vele kapcsolatot, ami majd jó döntéseitek alapja lesz. Minden bukás után menjetek el gyónni. Mindez segít, hogy elérjétek kitűzött célotokat. Ez a felsorolás nem teljes. Minden pár megtalálhatja a saját módszerét, ami segít nekik a várakozás idejét a lehető legjobban eltölteni. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent, van a Máté 5:8-ban. A szív tisztasága segít Isten közelében élnünk, és meglátni őt már itt a földön, az egyes emberekben és eseményekben. A tiszta szívű emberek örömteliek, boldogok, tudnak örülni a kis dolgoknak, tartós barátságokat építenek, hűségesek, becsületesek és nemesek. Megéri egy kis erőfeszítést tenni azért, hogy ilyen gyümölcsök teremjenek a mi életünkben is.
Ez nem lehetetlen. Kezdetnek határozzuk el, hogy megőrizzük a szexuális tisztaságot, és azután tartsuk is magunkat ehhez. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek egy nagyon szép májusi hónapot eltölteni, vigyázva a tisztaságra, és mindenkinek egy áldott új hetet, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szól tanítványaihoz. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az atyához megyek, mert az atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogyha majd bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma, hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, úgy cselekszem, amint az atya meghagyta nekem. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvéreim, a rabságban élő, békétlenségben szenvedő választott népéhez Izaiás próféta által így szól az Úr. Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz, aki békét hirdet, örömhírt hoz és kikiáltja a szabadulást. Az egymástól elszakadt Júdának és Izraelnek üzente az Úr, a béke szövetségét kötöm velük, és ez örök szövetség lesz. Megerősítem és megsokasítom őket, és felállítom közöttük szentélyemet örök időkre. És aztán elérkezett az idő, amikor az Isten fiában teljesítette ígéretét. Jézus búcsú beszédében hangzottak el az örömet jelentő szavai, amelyeket az imént hallott evangéliumban hallottunk. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Jézus megkülönböztette a világ békéjét az ő békéjétől. Azt a lelki kiegyensúlyozottságot, ahogyan ő az atyában, és az atya ő benne élt. Körülötte sűrűsödtek a vészfelhők, ő azonban nem veszítette el békéjét. Az atya végtelen szeretetét hagyta végrendeleteként apostolaira, ránk és e világra is. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Szent 23. János pápa nem sokkal a halál előtt jelentette meg körlevelét a békéről, amely így kezdődik. A békét a földön, melyet az összes emberek a világon minden időben hőn ohajtottak, nem lehet másképp megteremteni és megszilárdítani, mint csak az Istentől alapított rend szent megtartásával, írja a Szent Atya. Hiába eseng a világ béke után, ha elfordul az Istentől, drága jó testvérek. És sajnos ma ezt tapasztaljuk, ennek lehetünk a szem tanúi. Óhajtjuk a békét, de el van az emberiség fordulva Istentől. És tovább ezt írja a Szent Atya, egyáltalán nem lesz béke az emberek összességében, ha csak előbb nincs meg az egyes emberek lelkében a béke, ha csak tudnilik, ki nem őrzi meg magában azt a rendet, amelyet Isten megőrizni parancsolt nekünk. Milyen szép gondolatok! Béke önmagunkba, béke önmagunkkal, a rendet önmagunkban megőrizni, és utána békét körülöttünk teremteni. Krisztus ezt a lelki békét, és ebből kiinduló békét hagyta ránk. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondom, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek, hogy az atyához megyek, mert az atya nagyobb nálam. A tanítványoknak nekünk örülnünk kell, hogy a mester munkája küldetése után az atyához tart, aki nagyobb nála, hiszen emberi természete szerint Krisztus is teremtmény, de éppen az atya ajándékozza meg őt azzal a dicsőséggel, amelyben már megtestesülése előtt is része volt. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörtént volna, hogy majd, ha bekövetkezik, higgyetek. Rajtam a világnak nincs hatalma, de a világ így tudja meg, hogy szeretem az atyát, és végbeviszem mindazt, amivel az atya megbízott. Békét jelentsen Krisztusnak a tanítása, testvérek. Ő rajta nincs a gonosznak hatalma, és visszajön. Ne engedjük, hogy rajtunk hatalma legyen a gonosznak. Pál és Barnabás erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, bátorították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok szorongattatás közepette kell bejutniuk az Isten országába.

0: ölti el lelkemet? Vagy békétlenségben, nyugtalanságban élek, vergődök? Várom-e, hogy Krisztus újra eljöjjön? Naponta eljön hozzám, észreveszem-e az ő látogatását? Kegyelmeivel segít? Eszköze vagyok-e az ő békéjének a megteremtésében? Véghez viszem-e mindazt, amivel az Atya engem megbízott, földi életemben, a hivatásomban? Megteszem-e naponta, amit az Isten elvár tőlem? Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak, békét az egész emberiségnek. Amen. Drága jó testvérek, az ima szándék mi más lehetne, mint a béke. Béke önmagunkban, béke környezetünkben, családunkban, és Krisztus békéje jöjjön el a földre, de Isten nélkül ez nem. Az emberiség térjen vissza Istenhez.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mind

0: pedig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a 4 magyar nyelvű Mária Rádió közös műsorát hallhatták. Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szovátán, a Medvetónál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
10: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.

Jézus, Te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliumá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: Az élet dolgai. Ferenc Emese és Tibor atya beszélgetései az élet meg annyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Kolozsvár, illetve a Nagyváradi stúdióból. A mikrofonnál Ferenc Emesét és Tibor atyát hallják. Az Élet dolgai című műsorunk keretében ma kezdünk egy kicsit hosszabb sorozatot a kommunikációról, egészen konkrétan az egyházi kommunikációról. Hívjuk és kérjük Önöket, hogy tartsanak velünk ebben a néhány részes adásunkban. Kezdjük talán ott, kedves Tibor atya, hogy mit értünk pontosan egyházi kommunikáció alatt ma, 2026-ban?
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek, kedves Emese és minden kedves Mária Rádió hallgatót. Ma az egyházi kommunikáció jóval többet jelent, mint egy egyszerű hirdetés. Tulajdonképpen az egyház küldetésének az örömhír, az evangélium átadása, megélése és közvetítése minden lehetséges módon, de ez az egyházi kommunikáció. Most az a folyamat, amelyben az egyház, például a katolikus egyház kapcsolatban lép a hívekkel, a világgal, általában a társadalommal, tehát az egyházi kommunikáció az tulajdonképpen egy közösségépítés, tanúságtétel, kapcsolatteremtés, és fő területei inkább a prédikáció, a katekézis, főleg a Mária Rádióban. Amit én még fontosnak tartanék, az a személyes megszólítás, és annak a célja pedig a hitnek az elmélyítése. Tehát ez így fogalmaznék, a lelkipásztori kommunikáció, de van a közösségi, ugye ez a plébániák belső élete, találkozók szervezése, a közösségnek a megépítése, összetartás, és ugye van a média, az egyházon belül, a tévé, a sajtó, a rádió, az online platformok, a podcastek, tehát a szélesebb társadalomnak az elérése. Ugye ez fontos, a digitális jelenlét az egyházi kommunikációban, mert ez gyors és közvetlen, és itt már nem csak beszél az egyház, hanem itt már a digitális jelenlétében párbeszédet is tud folytatni, a honlapok, a videók. És hogy mi az egyházi kommunikáció, mi változott, tehát az, hogy nem egyirányú, hanem párbeszéd. Nem csak templomi, hanem online is zajlik, és nem csak papok feladata, hanem minden hívőé, és ez egy hiteles jelenlétet igényel. Tehát itt a kulcsszavaknál ezt fogalmaznám meg az egyházi médiában, kommunikációban, hogy közérhető legyen, jelen legyünk, párbeszédet folytassunk, tanúságot tegyünk. Tehát összefoglalva, az egyházi kommunikáció egy hiteles közvetítés minden ember felé szóban, de leginkább az élet példájával.
2: Miben különbözik az egyházi kommunikáció a világi kommunikációtól?
3: Az egyházi és a világi kommunikáció között én inkább a lelkületben látom a különbséget, és természetesen a tartalomban. Az egyházi, ugye, az egyházi kommunikáció, tehát miért is kommunikál az egyház? Ahogy mondottam az előbb is, hogy az örömhírt közvetítse, az emberek üdvösségének a szolgálata, kapcsolat Istennel és egymással. A világi kommunikáció az inkább ilyen befolyásolás, ez meggyőzés, de ez inkább politikai, társadalmi információ átadás, a világi kommunikáció. Az egyház megszólítani akarja tulajdonképpen a lelket, a világi kommunikáció az inkább hatni akar. Az egyházi kommunikáció mit mond? Az örök értékekről beszél, az evangéliumot akarja átadni, az igazság, a szeretet, a megbocsátás, hit, erkölcs, a remény. Ez az egyházi kommunikációnak a tartalma. A világi kommunikációnak mi a tartalma? A változó értékek, a vélemények, az érdekek, a trendek, az aktuális hírek. De ezen kívül ugye az egyház tanúságtétellel kommunikál, tehát nem csak szóval, hanem az élettel. Párbeszédet hív, párbeszédre hív, meghív, és személyes ez a módszer, lelki mélység. A világi kommunikációban inkább marketingről, reklámról beszélhetünk, gyorsan, gyors, felszínes formák vannak megjelenve. Az egyházi kommunikáció pedig hiteles. És ez a hitelessége az élet és a tanítás egységéből fakad. Az számít, amit megélünk. A világi kommunikáció hitelessége gyakran adatokon vagy egy márkán alapszik. És az egyházi kommunikáció az egy hosszú távú, örök távlat. A világi az rövid és középtávú célokból tevődik össze. Az egyházi kommunikáció az egy szolgálat, a világi kommunikáció sokszor érdek érvényesítés. Tehát az egyházi kommunikáció nem csak egy stílus, egy másfajta stílus, hanem egy hiteles szolgáló megszólalás, amely próbálja az embereket közelebb vinni az Istenhez.
2: Kik az egyházi kommunikáció elsődleges célcsoportjai?
3: Az egyházi kommunikáció célcsoportjai szélesebbek ma, mert minden emberhez különböző szinteken és módokon szól tulajdonképpen. Az elsődleges címzettek azok, akik már az egyházhoz tartoznak, ide a katolikus egyház hívei, ide tartoznak rendszeres templomba járó közösségi tagok és aktív szolgálattevők, és az a cél, hogy megerősíteni a hitet, elmélyíteni, és a közösséget építeni. A peremén élők, ezek a keresők eltávolodottak, ők azok, akik meg vannak keresztelve, de nem gyakorolják hitüket, eltávolodtak az egyháztól, keresnek, kérdéseik vannak, és ezeket újra meg kell szólítani, hídat építeni, visszahívni. És a nem hívők azok, akik ugye ezek nem tartoznak az egyházhoz, más világnézetet követnek, közömbösek és kritikusak, és ezeknek kötelessége az egyháznak bemutatni az evangéliumot, párbeszédet kezdeni, természetesen nem kényszerítve, nem erőltetve. Tehát az egyház már nem közegben működik, ezért tud kommunikálni, és kommunikál a közélettel, a médiával, vagy a kulturális és oktatási szereplőkkel, és értékeket kell képviseljen. Külön figyelmet kapnak a specifikus csoportok, a fiatalok, a családok, idősek, a rászorulók, a periférián élők, és az ők élethelyzetükhöz igazított megszólítás szükséges. Tehát az egyházi kommunikáció célcsoportja minden ember, de különböző módon. A hívőket erősíti, a keresőket hívja, a nem hívőkkel párbeszédet folytat, a társadalomban értéket képvisel.
2: Hogyan jut el az egyház üzenet a hívekhez a mindennapokban?
3: Az egyház üzenete a mindennapokban sokféle egymást kiegészítő módon juthat el, és ezt nevezzük tulajdonképpen egyházi kommunikációnak, és a legfontosabb forrás maga a Szent Mise. A Szent Mise, a prédikációk, a homiliák. A katolikus egyház életében ez az elsődleges tér, ahol Isten szava megszólal és értelmezést kap. Itt nem csak információ hangzik el, hanem találkozás történik. A Szentírás és a személyes ima, a Szentírás olvasása, a napi elmélkedések, a csendes ima élet, az üzenet egy belsővé válik, és nem csak egy hallott szó marad. Tehát a Szentírás és a személyes ima, ez nagyon fontos. Továbbá a közösségi élet, a plébániai csoportok, ifjúsági közösségek, lelki gyakorlatok, tehát a hit kapcsolatokon keresztül terjed és erősödik. De az egyházi média, például a rádió, televízió, újságok, podcastek, online tartalmak, ezek segítenek, hogy az üzenet a hétköznapokba is belépjen, akár otthon vagy útközben. Tehát fontos a digitális jelenlét. a közösségi médiában, a plébániai honlapokon videókkal, élő közvetítésekkel jelen lenni. Tehát ma már az egyház ott is jelen van, ahol az emberek a nagy idejüknek fogalmazzak, pontosabban idejüknek a nagy részét töltik, tehát a digitális térben. De viszont fontos a személyes tanúságtétel itt ezen a téren is. A családtagok példája, a papok, hitoktatók élete, a hétköznapi keresztények viselkedése, ez a legerősebb forma, hogy amit megélünk, az beszél a leghangosabban. Fontos még a segítő szolgálatok, a szociális munka, a rászorulók támogatása, az üzenet itt is tettekben jelenik meg, vagyis a szeretet láthatóvá válik. Tehát az egyház üzenete a mindennapok fele így jut el, templomban halva, otthon megélve, közösségben erősödve, médiában hallgatva, és egymás életében meglátva.
2: Milyen szerepe van a prédikációnak, és hogyan változott ez az idők során? Hogyan kezelik az egyházak a belső kommunikációt?
3: A prédikáció az egyházi párbeszédnek, kommunikációnak a legősibb formája. Tehát tulajdonképpen Isten szavának élő közvetítése, és ez megszólítja az embert itt és most. Tehát a katolikus egyház életében a prédikáció, a homilia, ez kapcsolatot teremt az ige, Isten szava és a mindennapi élet között, magyarázza a Szentírást, irányt ad a hívőknek és megerősíti a hitet. Tehát nem egy előadás kell legyen, hanem egy találkozás Isten szavával. A kezdetekben, vagyis az ősegyházban élő személyes tanúságtétel volt. Egyszerű és közvetlen, gyakran spontán. Célja az volt, hogy Jézus üzenetét átadni. Inkább megszólítás, mint tanítás. A középkorban hosszabb tanító jellegű beszédek voltak, gyakran teológiailag összetettek, és ugye nem volt annyira közérhető a latin nyelv miatt, erősödött a tanítás, de csökkent ugye a közvetlenség. Az újkorban egyre inkább a nép nyelvén hangzik el, nagyobb hangsúly a lelkipásztori alkalmazáson, röviden érthetőbb formulák. Ma a modern korban a prédikáció rövidebb, lényegre törőbb, életközeli példákat használ, figyelembe veszi a hallgatók helyzetét, sokszor médián keresztül, ugye rádió, online platformokon, ugye beszéljünk itt a Mária Rádióról is, tehát fontos a közérhetőség és a hitelesség. Ugye a legnagyobb kihívásunk ugye ma az, hogy a figyelem az eléggé rövid időtartamú. Tehát információs zajt szeretnek hallani az emberek, fogalmazzunk így, és fontos természetesen a hitelesség, ez egy nagy kihívás. Azért is ugye, hogy a figyelem az nem tud hosszabb távra koncentrálni, ezért ma a prédikációnak rövidnek, igaznak és megszólítónak kell lenni. Tehát a prédikáció hídat épít, és bár formája változott az idők során, a lényege ugyanaz maradt, hogy Isten ma is szól az emberhez a prédikáción keresztül is.
2: Végezetül milyen kihívásokat jelent a digitális tér az egyházi üzenet hitelessége szempontjából?
3: Az egyházak belső kommunikációja alapvetően nem csak egy információ áramlás, hanem egy kapcsolattartás. És ez a katolikus egyházon belül több szinten és szervezetten működik, ugye hierarchikus az egyház, de mégis kapcsolati rendszer. Tehát az egyházi struktúra, az egyház struktúrája hierarchikus, pápa, püspök, pap, hívek, de a kommunikáció célja nem pusztán felülről lefelé történő utasítás, hanem ez egy lelkipásztori kísérés, a közösség egység fenntartása. Tehát parancs helyett inkább ilyen szolgálati kommunikációt fogalmaznék, és hivatalos kommunikáció az a püspöki körlevelek, a plébániai hirdetések, egyházi dokumentumok és hivatalos közlemények, és mindegyiknek a célja a tanítás. Nagyon fontos az egyházban ugye a személyes kommunikáció, hogy a pap és a hívek beszélgessenek, a lelki vezetés, a személyes kísérés, a gyomtatás. Tehát itt a kommunikáció nem tömeges, hanem személyes és bizalmi. A közösségben itt vannak a plébániai események, csoporttalálkozók, ifjúsági, családi programok. Ennek is a célja a kapcsolatoknak az építése, a közösségi életnek az erősítése. Ma már az egyház is erősen használja ugye a technológiát, a hírlevelek, e-mailek, plébániai honlapok, közösségi média, online közvetítések, tehát a médiás jelenlétet erősítik például az egyházi csatornák, mint például a Mária Rádió is, ugye. Az a lényege, hogy gyors és széles körű elérése van. És az egyházon belül van a másik fajta kommunikáció, a baráti beszélgetések, a közösségi kapcsolatok, spontán találkozások, tehát ezek tartják élővé a mindennapi egyházi életet. És az egyháznak a belső kommunikációjának vannak alapelvei, a bizalom, a testvéri szeretet, a szolgálat, az átláthatóság, az egység, sorolhatnám még. Tehát az egyházak belső kommunikációja több szintű rendszer röviden, a hivatalos csatornák biztosítják a rendet, a személyes kapcsolatok adják a lelki mélységet, és a modern média segíti a gyors elérését. A cél mindig ugyanaz, az egyház közösségének egysége és a lelki épülése. A digitális tér az valóban komoly próbatétel. A katolikus egyház üzenetének a hitelessége több kihívás elé kerül több irányból is. Ahogy úgy fogalmaztam az előbb, hogy információs zaj, tehát rengeteg vélemény, hír, tartalom versenyez egymással, és ebben az információs zajban, a digitális térben az egyházi üzenet könnyen elveszik. Kihívás, hogyan marad látható és hallható a lényeg. Gyorsasága fontos, és ennek a mélysége. Tehát gyorsan reagálni, röviden, ami a pillanatnyi figyelmet ugye teljesen elveszi, felszínes tartalmakat kerülni. Tehát az egyházi üzenet mély, lassabban befogadható és elgondolkodható. Mély és gyorsan fogyasztható. Vagy egy-egy idézet fontos, és egy gondolat még könnyebben kiragadva jelenik meg, félreértelmezhető is, és torzított jelentést is kaphat. Kihívás tulajdonképpen az üzenet egészének a megőrzése. Az online térben bárki megoszthat vallásos tartalmat, létrehozhat vagy félrevezető üzeneteket, hamis üzeneteket, ezért a hitelességnek az alapja az egyház tanításához való hűség és a személyes tanúságtétel. Tehát ugye a digitális térben gyakoriak a gyors ítélkezések, a konfliktusok, a szélsőséges vélemények, a párbeszéd helyett vitává váló kommunikációról is beszélhetünk, tehát ez egy kihívás. Az egyház pedig, az egyháznak az eredeti üzenete az a személyes találkozásra épül, de lelkiélményt nyújt az egyház üzenete, online térben pedig tartalommá válhat, viszont itt elvesz az emberi kapcsolatnak úgymond a dimenziója. A platformok, például a közösségi média nem értéket, hanem figyelmet jutalmaz. Nem feltétlenül az igazságot emelik ki, ezért az egyházi hadtartalom elérése is kiszolgáltatott lehet. Tehát a digitális térben az egyházi kommunikáció legnagyobb kihívásai a zajban való láthatóság, a mélység megőrzése, a sokféle tartalom között a hitelesség védelme, lényeg, hogy a digitális világban az egyháznak nem csak jelen kell lennie, hanem úgy kell jelen lennie, hogy közben meg kell őrizni az evangélium eredeti mélységét és hitelességét.
2: Kedves hallgatók, köszönjük, hogy ma este is velünk tartottak, innen folytatjuk két hét múlva. Áldott szép estét és nyugodalmas jó éjszakát kívánunk Önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Te vagy a kora reggelnek és a késő éjszakának istene, a hegycsúcsoknak és a tengereknek istene. De Uram, az én lelkemnek messzív táblatai vannak, mint a kora reggelnek. Mélyebb homálya, mint az éjszakának. Nagyobb magaslatai, mint a hegycsúcsoknak. És feneketlenebb mélységei a tenger mélyénél. Te, aki mindazoknak istene vagy, légy az én istenem is. Én nem érem el lelkem mélységeit és magasságait. Cselekvéseimnek vannak olyan indítókai, amelyeket nem tudok kinyomozni. Vannak álmaim, amelyekről nem tudom, honnan jönnek. Vizsgálj meg engem, Istenem! Vizsgálj meg engem!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Világ megváltó Jézusunk, örök fönségben szőtt ige, a titkos fényből fénysugár, népeknek őrző pásztora!
1: Mindent hatalmad alkotott, törvényed rendelt éjt-napot, a munkás, fáradt testeket az éj csendjén pihenteted.
0: Poklok hatalmát megtörő, légy ellenségtől őrizünk, ne tudja bűnbe rántani, kiket szent véred újra szőt.
1: Amíg mulandó életünk e földi testhez kötve tart, testünk, ha álom nyomja el, lelkünk virasszon éberen.
0: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, te hűséges vagy, figyelj könyörgő szavamra. Igazságos vagy, hallgass meg engem.
1: Ne szállj perbe szolgáddal, színed előtt egy élő sem mondható igaznak.
0: Az ellenség üldözőbe vett, életemet a földre tiporja, sötétségbe taszít, mint a régen megholtakat.
1: Egészen elcsügged a lelkem, és a szívem is megdermed bennem.
0: A régmúlt napokra emlékezem, végig gondolom minden tettedet, elmélkedem azon, amit kezed művelt.
1: Kezemet felét tárom, mint a kiszikkadt föld, lelkem utánad eped.
0: Siess, hallgass meg, Uram! Már a lelkem is eleped.
1: Ne rejtsd el előlem arcodat, nehogy olyan legyek, mint akik a sírba szállnak.
0: Hadd halljam minden reggel, hogy jóságos vagy, mert csak benned bízom.
1: Mutasd meg, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik a lelkem.
0: Ellenségeimtől ments meg, Uram! Nálad keresek oltalmat.
1: Taníts meg akaratod teljesítésére, mert te vagy az én Istenem. Jó lelked vezessen az egyenes úton.
0: Neved miatt, Uram, életemet tartsd meg! Gyötrelmeimből a te igazságod szerint vezess ki engem!
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hagy legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja! Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja!
0: Könyörögjünk! Jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
0: Mennek iránéj, asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja.
1: Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.

0: A hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Kedves hallgatóink, a most következő közel fél órában Jézus cselekszik című műsorunkban tanúságtételeket hallgathatnak.

0: a kedves hallgatóknak, akik esetleg még nem ismernek téged, mi a te utat, hogyan jutottál el a hithez?
1: Hát először is köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Csaba Tibor vagyok polgári néven, de a legtöbben Tívesként ismernek. Keresztény rapper vagyok, egyébként nem főállásban, hanem másodállásban, de elég sok fellépés megkeresésem van, hála Istennek, az elmúlt időszakban. És lehet, hogy majd inkább kérdésekre válaszolva mennék bele mélyebben, de annyit kell tudni rólam így nagy vonalakban, hogy én nem keresztény családba születtem. Nem is kaptam keresztény neveltetést, és nem is kereszteltek meg csecsemőkoromban, meg később se. És nekem ez 25 éves koromban volt egy nagy párfordulat az életemben, és én úgy váltam hívő emberré, és mivel már előtte is zenéltem, ezért ez a zenei vonal megmaradt, csak most már Isten tudja tulajdonképpen a jó célokra használni.
0: És mi volt az, ami téged felnőtt férfiként erre motivált, hogy megkeresztelkedj? Volt valamilyen konkrét esemény, vagy egyszerűen is szükségesnek érezted?
1: Hát ez egy elég hosszú út volt, úgy mondanám, mert ahogy mondtam, nem kaptam keresztény nevelést, de annyi behatás volt azért a családban, hogy nekem anyukám, amikor ilyen 13-4 éves voltam, akkor megtért a hit gyülekezetébe, csak nálunk ez akkora feszültségeket okozott így a családon belül, hogy nálunk sosem lehetett így nyíltan Istenről beszélgetni, meg elmenni akár Isten tiszteletre, akár gyülekezetbe, bármi ilyesmi. És ebből kifolyólag nálam ez nem volt egy ilyen nagyon-nagyon mélyen elültetett dolog, de annyit pont beszélgettem anyukámmal, meg volt annyi bibliai alapismeretem, hogy azért azzal úgy nagyságrendileg képbe voltam, hogy amiket én aztán csináltam fiatal felnőttként, azok nem feltétlenül bibliai értelemben pozitív dolgok, de valahol menekültem mindenféle lelkiismeret furdalás elől, és nagyon úgy képzeltem el az életemet, hogy amit mond az aktuális társadalom, ami ilyen szempontból nem változott azóta. Tehát, hogy legyünk minél népszerűbbek, legyen az ember minél népszerűbb a lányoknál is, legyen minél több pénzzel, legyenek minél jobb cuccai, tehát, hogy én is ezekben mértem úgymond a sikert, nem feltétlenül emberi kvalitásokban, de mivel beállítottságilag meg azért mégiscsak ott voltak ezek bennem így a lelkiismeretesség, meg az, hogy azért egy olyan konzervatív nevelést kaptam, hogy nem igazán tudtam egy idő után összeegyeztetni azt, amit csinálok, azzal, amire én gondolnék, hogy milyen egy jó ember, és ahogy így a Biblia is mondja, van a bűnnek egy idei óráig való gyönyörűsége, amikor ez elkezdett így megkopni, akkor így elgondolkoztam, és föltettem az élet nagy kérdéseit, van-e élet a halál után, létezik-e egyáltalán Isten, mi az életnek az értelme, és én 25 évesen arra jutottam így szétnézve a környezetemben, meg az addigi tapasztalataimra hagyatkozva, hogy mivel minden az életben egyik pillanatra a másikra véget érhet, legyen szó párkapcsolatról, munkahelyről, vagy magáról, az életről is így egészségügyi szempontból, és az ember akármennyire küzd, megerőlködik, nincs saját hatalmában ez az egész. Én arra jutottam, hogyha nincs Isten, akkor ennek az egésznek semmi értelme nincsen, és akkor engem így ez a gondolatmenet indított el, hogy elkezdjek Isten iránt érdeklődni, és nekem érdekes módon a zenén keresztül jött be. Tehát egy keresztény rappert először a YouTube dobott föl, aztán megjelent az MLP nevű formáció Magyarországon, és amikor olvastam róluk, hogy történetesen pont ugyanabba a felekezetbe járnak, mint ahová édesanyám is megtért, akkor így néztem, hogy most ez mi, hogy most akkor repzene, meg hit, és akkor ez hogy működik, és velük ültem le egyébként egy kávézóba beszélgetni, csak addigra már bennem Isten annyira dolgozott, meg annyira előkészítette ezt az egészet, hogy ott már nem is a zenéről kérdezgettem őket, hanem így Jézusról, meg hogy az ő életük hogyan változott meg, és egy olyan természet fölötti élményem volt ott így a beszélgetés közben, egy olyan nagy találkozásom volt tényleg Istennel, hogy én ott eldöntöttem, hogy átadom az életemet neki, és akkor kész, ennyi volt, amit addig csináltam, és nekem akkor történt kvázi a megtérésem, és onnantól én elkezdtem Bibliát olvasni, elkezdtem imádkozni, elkezdtem Isten tiszteletekre járni, és akkor ez így hozta magával azt is, hogy egy idő után be is merítkeztem.
0: Visszatérnék egy kicsit arra, amit már említettél, és bizonyára sokan tudnak ezzel azonosulni, hogy mennyire nehéz a világban lenni, és azt látni, hogy olyan értékeket üldöznek emberek, amikkel egyébként nem értünk egyet. Te mit szerettél volna fiatalon csinálni a zene mellett? Mi volt az, ami mondjuk a végzettséged lett? Mi volt az, amivel szerettél volna beilleszkedni a társadalomba, és megfelelni ezeknek az elvárásoknak még a keresztség vagy a bemerítkezés előtt?
1: Nekem alapvetően reálos beállítottságom volt, tehát a matek, kémia, fizika, ezek mentek így igazán jól, és lehet, hogy ezzel sokan vannak így fiatalon, én is úgy voltam vele, hogy így a tárgyak alapján bögtem rá egy egyetemi képzésre, nem azért, mert tudtam, hogy mit csinál mondjuk egy vegyészmérnök, de én így vegyészmérnök képzésen tanultam, meg végeztem is egyébként aztán mesteren Veszprémben, a Pannon Egyetemen, és

0: ennek kapcsán kezdtem el ilyen mérnöki területeken dolgozni, de ez tényleg így az egyetemnek a második feléig fogalmam sem volt arról, hogy például mit csinál egy vegyészmérnök. Tehát ez volt, ami így megvolt, de tény, hogy valahol így ez az önmegvalósítás, az mindig is így a repzene volt nekem. Tehát, hogy egészen 15-6 éves korom óta írok dalszövegeket, meg tényleg így láttam ezeket a feltörekvő, akkor még feltörekvő rapper volt a Fluor Tomi, aki aztán befutott a Well Hello-val, én vele voltam viszonylag ilyen közelebbi kapcsolatban az elején, és akkor engem ez vonzott, ez a világ, hogy én is akkor színpadra álljak, hogy az emberek úgymond, hát ez, ennek nem feltétlenül volt mindig egy pozitív motivációja, tényleg így ki akartam tűnni, meg népszerű, meg ismert akartam lenni elsősorban, most már azért megváltozott ez a motiváció, de ahogy mondtam, nagyon, tehát hogy szerintem a fiatalok nagyon ki vannak szolgáltatva ennek, hogy eléjük van rakva egy kép, hogy milyen egy sikeres ember, milyen egy népszerű ember, és akkor arra vágynak elsősorban, és én is ilyen voltam alapvetően.
1: Hogyha megnézzük ezeket a korai dalszövegeidet, amik a megtérésed előtt születtek, és a mostaniakat, akkor mi az a szembetűnő különbség, akár az írás folyamatában, vagy a végeredményben, ami mondjuk akár két különböző embert is takarhat?
0: Hát nem csak, hogy akár, mert most már egyébként én letöröltem ezeket a régi dalaimat, amik az én nevem alatt voltak fönn, annyira nem tudtam velük egyetérteni. Volt korábban is néhány ilyen értékkereső dalom, ahol így gondolkoztam ilyen mély kérdésekről, de az igazán népszerű dalaim egyébként így a bulizásról szóltak. Tehát én tényleg, amíg így az egyetemen ennek benne voltam a mélyébe, addig olyan szinten komolyan is gondoltam ezt, hogy ahogy mondtam, hogy van ez a, amikor a Biblia beszél erről, hogy ez az ideig, óráig való gyönyörűség, hogy én tényleg élveztem. Tehát, hogy általában az emberek nem azért csinálják a bűnt, mert hogy az fú, az ember rögtön érzi, hogy akkor itt a, nem tudom, jön az ördög a pokol, annak a kénköves tüzével együtt, hanem egészen egyszerűen az van, hogy az ember így a vágyait hajszolja, és azokat elégíti ki. És én egy ideig elhittem, hogy ez az igazi boldogság, ez az igazi szabadság, és erről írtam mondjuk dalokat ilyen mindennap ünnep címmel, megírtam egyetemi buli himnuszokat, tehát én azzal voltam ott Veszprémben elsősorban ismert. És az alkotási folyamat az abból a szempontból egyébként hasonló, hogy én ezt mindig el szoktam mondani, hogy a dalszövegírás, tehát ezek az igazán jó ilyen dalszerzők azért elsősorban intuitív, szinte spirituális szinten csinálják ezt az egészet. Tehát nem én sem úgy írtam a legjobb dalaimat, hogy ilyen fú, de tudatosan, hanem belekerül az ember egy ilyen flow élménybe, és néha, mintha a dal írná magát. És ez annyiban változott azért a megtérés után, hogy értelemszerűen ezt egy ilyen imádkozással, meg egy folyamatos szellemi élettel az ember igyekszik letisztítani, hogy ott egy jó flowból, egy jó spirituális háttérből jöjjön ez az egész történet. És azért a dalszövegeimet is, hogyha összehasonlítom a régiekkel, azért azt köszönöm vissza, hogy most már igyekszem az evangélium hirdetésére tenni a fókuszt arra, hogy a keresztény életről beszéljek, arra, hogy a társadalom kritikákat is úgy fogalmazzam meg, hogy megmutassam a kiutat, mondjuk így Jézus Krisztusban, a megtérésben, az újjászületésben, tehát hogy ez nekem a fő hajtóerő meg motiváció, hogy ugyanúgy, ahogy az én életem megváltozott, ugyanúgy minél több ember ilyen hasonló változásokon menjen keresztül.
1: Ez is egy nagyon szép gondolat, hogy ahogyan te megtértél felnőttként, másokat is arra buzdítasz, hogy ők is közeledjenek a jó Istenhez. Ez tudatos volt, vagy pedig egyszerűen így alakult az életed, hogy például a YouTube csatornádon is egyre többet beszélsz a hitedről?
0: Ez nálam teljesen tudatos, mert az van, hogy ha visszagondolok arra, hogy milyen életet éltem, és visszagondolok a kortársaimra, akkor azt látom továbbra is, hogy ők ugyanazoktól a dolgoktól szenvedtek, amiktől én is. Mindenki a hétköznapoknak a szürkesége, a saját problémái, traumái elől belemenekül bizonyos dolgokba. Van, aki a bulikba, mint én, van, aki egy munkába. Tehát, hogy mindenki próbálja így eltologatni azokat az igazán fontos kérdéseket, amik az élet szerintem legfontosabb dolgai. És az, hogy én azáltal, hogy megtértem, újjászülettem, hogy Jézus elkezdett rajtam munkálkodni, én ezáltal tudtam letenni mondjuk az alkoholt teljesen, tehát én azóta nem voltam egyszer sem részek, hogy megtértem, nem gyújtottam rá egyszer sem, nem káromkodtam, nem néztem pornográf tartalmakat, ezeket így szeretem kihangsúlyozni, mert ez Istennek a kegyelméből fakad, nem azért, mert én fú, de jól csináltam valamit, hanem kooperáltam azzal, amit Isten számomra nyújtott, és én így tudtam megházasodni is, tehát én előtte el nem tudtam volna képzelni, hogy én egy kiegyensúlyozott, normális kapcsolatba fogok tudni egy nővel élni, meg a hűtlenség az egy nagyon nagy probléma most az aktuális társadalomban, És az, hogy én úgy tudtam megházasodni, hogy az első csókkal is vártunk az esküvőig, nem csak minden mással, az nekem egy ilyen óriási ilyen bizonyítéka is Isten létezésének. És én tényleg szívből szeretném azt, hogy emberek tudjanak ilyen érték alapon élni már a földi életben is, meg persze az se elanyagolható, hogy aztán a mennyországba kerüljenek az egésznek a végén, de hogy tényleg én azt látom, hogy Jézusnak a koncepciója már a földi életben is egy annyival jobb, megélhetőbb közösséget teremt társadalmi szinten is, hogy Istennek a szeretetén keresztül képessé válunk egymást is, meg magunkat is szeretni, amit így a mostani tinédzsereken, ha végignézek, hogy az, hogy egymás meg magukat szeretik, hát no comment, tehát hogy most egy nagyon-nagyon sötét időszakát éli ilyen szempontból a társadalom, és nekem ez tényleg annyira így ez van a szívem közepén, meg ez a fő hajtóerőm, hogy mivel a hip-hop az egy nagyon önkifejező műfaj, ezért akarva akaratlanul ez fog kijönni a dalokból, ez fog kijönni a kommunikációból, hogy igyekszem minél több embert Jézus irányába irányítani, meg azért azt is igyekszem törni, hogy sokan ilyen sztereotípikus dolgok miatt, egyháztörténeti dolgok miatt, mit tudom én, tehát hogy aktuális közéleti események miatt maradnak távol mondjuk ettől az egyházi közektől, és ezt is feladatomnak érzem, hogy közelebb hozzam az átlag emberhez is így a bibliai dolgokat.
1: Igen, erről is szerettem volna egy kicsit beszélni, hogy azt én nagyon jó dolognak tartom, hogy nyitva hagyod ezt a párbeszédet, akár mondjuk a kommentekben, a videók alatt, hogyha valamit feldobsz, egy témát, akkor arra lehet reagálni. Tehát mondjuk nem hívők oda mehetnek, és megkérdezhetik, hogy na de hát akkor miért csinálta ezt az egyház, és te tudsz rá válaszolni. Tehát ez is nagyon fontos, hogy ne csak bezárkózzunk és szajkózzuk a saját gondolatainkat, hanem legyünk nyitottak is, és talán a zene is egy nagyon jó platform erre a nyitottságra, mert hogy nagyon önkifejező és nagyon más, mint amikor mondjuk beszélgetünk. A zene egyfajta áttörés is lehet, hogyha így gondolunk rá, mert valaki elkezd hallgatni egy zenét, mert nagyon tetszik neki, aztán rájön, hogy ó, hát itt a dalszöveg is azért így elég érdekes.
0: Igen, hát ezt igyekszem tényleg megvalósítani a gyakorlatba is, amiről az elméletbe beszélek. Most ez nem feltétlenül mindig könnyű, de azt veszem észre, hogy azért van egy olyan réteg a nem hívő közegben is, és ez a nagyobb, aki azért sokkal mélyebben, meg árnyaltabban gondolkozik, csak nem feltétlenül ez lesz az a réteg, aki elsőként kommentel, és ezt nehéz menedzselni, hogy azok az emberek, akik csak így szeretik így beömleszteni a saját véleményüket, de úgy, hogy csak valakit elküldenek melegebb éghajlatra, hogy mondjuk ezek az emberek ne vegyék el azoknak a kedvét, akik meg tényleg őszintén akarnak beszélgetni egy-egy témáról. Egyelőre úgy érzem, hogy többé-kevésbé ez azért szokott sikerülni, meg én is igyekszem a kommunikációmban azért arra figyelni, hogy ha bár meg vagyok győződve arról, hogy Jézus az igazság, az út és az élet, és csak rajta keresztül vezet az út az atyához, de igyekszem elsősorban Istennek a szeretetén keresztül megszólítani az embereket, meg ezt a fajta exkluzivitást nem úgy kommunikálni kifelé, hogy egyből az embereket taszítsa, hanem én azt szeretném, ha megismernék tényleg Jézusnak a személyét, és onnantól, hogy az behatol a szívükbe, onnantól már sokkal könnyebb ezt elfogadni. Tehát nálam is így volt, hogy először találkoztam a megváltásnak az üzenetével úgy, hogy onnantól nem volt kérdés, hogy én ebbe az irányba akarok menni, és utána már egy ilyen kemény üzenetet elfogadni, hogy csak Jézuson keresztül megy az út az atyához, már sokkal könnyebb, amikor már a hit megvan. És ezt a fajta útvonalat igyekszem én is követni, hogy az embereknek a szívét megnyitni arra, hogy Jézusnak az üzenete ott be tudjon menni, és nem feltétlenül azzal kezdeni, hogy akkor pokol, örökkárhozat, ilyesmi, mert látom azért meg az én fiatal koromban is, amíg ez volt a fő domináns ismeretem, úgymond a Bibliának az Istenéről, addig nem feltétlenül vonzott.
1: És hát az is fontos, hogy mondjuk nem csak a YouTube-ra gondolok, hanem akár mondjuk erről a szép házasság történetre, amit az előbb említettél, hogy találhatunk olyan embereket, akik hasonlóan gondolkodnak, és akik hasonló értékeket képviselnek. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy nem vagyunk egyedül a világban, még ha úgy is tűnik ebben a hatalmas zajban, hogy mindenki csak a rosszat hajszolja, azért vannak kivételek, és nem is olyan kevés.
0: Hát még én úgy mondanám, hogy sokan vágynak erre, de már eltemették ezt magukba, hogy ilyet úgyse lehet csinálni. Tehát valahol belül, ha teljesen őszintén megnézem magamat mondjuk a megtérésem előtt, azért bennem is volt egy vágy, egy kiegyensúlyozott családi életre, csak így végnézve az összes rózsaszín ködös szerelemnek a brutál durva széthullását mások életébe, saját életembe, így valahogy ezt a mai napig tartom, hogy úgy működik most aktuálisan a nem hívő közeg, hogy bármikor fölébredhet az ember úgy, hogy már nem szereti a másikat, és akkor pattan is lelép, és mindegy az szinte, hogy össze vannak-e házasodva, vagy nem. Tehát, hogy nem érték a hűség. És ilyen szempontból is szerintem fontos ezt hangsúlyozni, hogy Istenen keresztül ez is lehetséges, de ugyanakkor a keresztényeknek sem szabad elfelejteni azt szerintem, hogy ez nem annyi, hogy oké, akkor elmondok naponta egy imát, és akkor meg vagyok, mert akkor minden rendben lesz a házasságommal. Tehát, hogy azért nekünk hívő embereknek is figyelnünk kell arra, hogy beletegyük a megfelelő erőfeszítés meg energiát abba, hogy emberi szinten is működtessük ezeket a dolgokat, mert keresztény közösségekben meg ezt látom néha, hogy így olyan szinten rábízzák a dolgokat Istenre, hogy elfelejtik, hogy ott mondjuk nekik is azt az emberi nívót bele kell tenni, hogy ne úgy lássanak minket kívülről, hogy bort iszunk, de vizet prédikálunk. Mert azért a képmutatás az valahol mindig is szerintem így a hívő közösségeknek a történelmi szinten is az egyik, hanem a legnagyobb problémája.
1: Egy másik dolog, ami eszembe jutott még így a közben, hogy hallgattalak téged és a történetedet, ez a, hát nem is ráhagyatkozás, hanem inkább bizalomnak nevezném. Tehát, hogy te hitted és bíztál Istenben, hogy ez az út, amit neked mutat, ez a jó út. Tehát le tudtál mondani az alkoholról például, és olyan dolgokról, amiket jónak tartottál, mert hittél benne, hogy Isten ígér egy sokkal jobb utat, és úgymond be is bizonyosodott, hogyha jól gondolom.
0: Igen, de nem volt ez teljesen tudatos. Tehát, hogy úgy képzelj el engem, hogy a megtérésem előtt egy-két nappal is még úgy gondolkoztam ezekről, hogy így már akkor így érdekelt annyira a kereszténység meg a hit, hogy így eszembe jutott ez, hogy most mi lenne, ha megtérnék, vagy ilyesmi. De hogy mindig is úgy gondolkoztam így az alkoholról, meg ezekről a dolgokról, meg így a nőkről is, hogy fú, hát ezek olyan jellegű dolgok, amikre így most le kéne mondani, hogy most én ne éljek úgy, ahogy eddig éltem, és ezt így agyba nem tudtam lejátszani sosem, hogy ez hogy működik. Én szerintem az embernek arra érdemes figyelni, nálam az történt, hogy volt egy olyan momentum, amikor úgy átfordult az bennem, hogy életemben először úgy szívből tudtam hinni, hogy Isten létezik, hogy Jézus Krisztusnak a megváltás, ez egy igaz dolog, és akkor belekapaszkodtam ebbe a hitbe, és engem ez a hit vitt úgy tovább, hogy onnantól már nem ezen agyaltam, hogy most akkor mennyi mindenről mondok le, hanem valahol megint csak a Bibliát tudom hozni példaként, hogy megismerjük az igazságot, és az igazság szabadokká tesz bennünket, hogy én ezt éltem át, hogy nem egy ilyen izzadságszagú, ilyen próbálom magamról így leszedni ezt a sok függőséget, hanem hogy egy ilyen szabad emberré váltam, és a mai napig egyébként, ha úgy döntenék, most ez furán fog hangzani, de hogy berúghatnék, vagy rágyújthatnék, csak azt érzem belül, hogy nincs erre szükségem, meg hogy nem is szeretnék olyan dolgokat csinálni, amik Istennek nem tetszenek, és ez nem azt jelenti, hogy tökéletes lettem, vagy hogy ne követnék el hibákat a mai napig, csak hogy ezeket az ilyen nagyon markáns dolgokat így valahogy Isten így levette rólam ezeket a terheket, és ehhez így azt tudom mondani utólag, hogy szerintem az kellett, hogy tényleg így én ott a falon is keresztül mentem volna abba az időszakban, meg a mai napig ezért az üzenetért, és ehhez kellett azért lemondásokat, főleg az emberi kapcsolatok terén alkalmazni, és ez sem úgy történt, hogy én akkor hátat fordítottam mindenkinek, hanem azt vettem észre, hogy én megtértem, megváltoztam, és a környezetem azt úgy reagálta le, mivel én egy nagyon más ember voltam előtte, hogy ez nekik nagyon nem tetszett, és ezért sokan eltávolodtak tőlem, meg a családon belül is voltak ebből feszültségek, tehát én azokat, amikor Jézus erről beszél, hogy aki elhagyja az ő életét, én értem, az megtalálja, hogy úgymond szinte gyűlöljük meg a saját magunknak a lelkét, a személyiségét, hogy az emberi kapcsolatokra tudjunk úgy nézni, hogy el kell, hogy hagyjuk apánkat, anyánkat, hogy követni tudjuk Jézus Krisztust. Tehát én ezeket olyan szempontból átéltem, hogy nálam ez csak úgy tudott felépülni ez az egész, hogy mindig Isten volt a prioritásnak az első helyén, és potenciálisan be kellett nekem azt vállalni, hogy elveszítek barátokat, hogy adott esetben mosolyszünet van apukámmal akár egy hónapig, tehát hogy ilyen jellegű lemondásokkal is jár ez. Viszont amit mondtál, hogy nem, tehát hogy engem nem az motivált, hogy mit kaphatok ezért az egészért cserébe, engem Istennek a szeretete motivált mindvégig, de azt el tudom utólag mondani, hogy Isten tényleg olyanokat készít az ő neki, tehát az őt szeretőknek, amiket szem nem látott, fül nem hallott embernek szíve meg se gondolt, hogy így az, hogy én most úgy élek, ahogy, az nekem egy fantasztikus kincs meg ajándék, de szerintem arra figyelni kell, hogy ne, mert ugye szokott is lenni ez a egyház kritika, mondjuk a prosperitás evangéliuma, hogy így az emberek azért azért érnek meg, hogy majd azt ígérik nekik, hogy majd gazdagok lesznek, meg ez, meg az, meg amaz, de hogy ez nem így működik, hanem tényleg, hogyha az ember így őszintén a szívét, az életét átadja az Úrnak, akkor Isten fog neki olyan dolgokat készíteni, amik így azt, ahogy így meglepődik, de ha én is csak azért csináltam volna ezt az egészet, hogy legyen egy feleségem, akkor valószínűleg nem tartanék itt most.
1: Visszatérnék még erre egy kicsit, hogy hogyan változtak meg a kapcsolataid. Voltak olyanok, akik esetleg veled tartottak ezen az úton? Tehát voltak, akiket tudtál magaddal hozni a régi baráti köreidből, vagy teljesen átalakultak ezek a kapcsolatok?
0: Hát az egy kezemen meg tudom számolni egyébként, hogy hány olyan emberi kapcsolatom maradt meg a múltamból, akikkel a mai napig egyébként így vélemény meg értékrendbéli különbségektől függetlenül tudunk egy jót beszélgetni. Tehát ez nálam sajnos eléggé alacsony ez a szám. Meg azért a családomban annyi pozitív változás történt, hogy nekem van 3 öcsém egyébként, abból 2 már megtért azóta, meg így családi szinten azért többé-kevésbé rendeződtek így a dolgok. De én azt mondanám erre, hogy volt, tehát hogy tényleg nem tudom, volt egy ilyen legalább 30-40 fős baráti köröm, és abból nagyságrendileg 2 ember maradt, akivel a mai napig van kapcsolat. És ez nem úgy történt, hogy én akkor elszigeteltem őket, hanem sokakkal pont azért, hogy ne botránkoztassam meg őket, akár egy sör mellett is leültem beszélgetni arról, hogy én most milyen változásokon mentem keresztül, de ez őket annyira így vagy megbotránkoztatta, vagy nem tudtak vele mit kezdeni, hogy egy idő után így ignoráltak, nem kerestek, és akkor én pedig elfogadtam, hogy oké, akkor ez ennyi volt.
1: Említetted úgy, hogy a családon belül is történtek bizonyos nézeteltérések. Ezek rendeződtek az idővel, mondjuk, amikor már látták, hogy ez nem egy ilyen késő kamaszkori fellángolás, hogy te most így hívő lettél, hanem ez egy életforma gyakorlatilag. Ez változtatott valamin?
0: Többé-kevésbé. Tehát nálunk édesanyám azóta is hívő egyébként, tehát hogy vele nem volt ilyen szempontból konfliktus, ez inkább édesapámmal volt, meg van bizonyos értelemben a mai napig. Azért amikor azt már látta, hogy lett egy feleségem, jöttek az első unokák, stb., akkor azért ő is elkezdett enyhülni, mert látta, hogy működik ez az egész. Ugye ő inkább az a típus, ami szerintem eléggé benn van továbbra is így a magyar társadalomban, hogy igazából Istenre csak a gyengéknek van szüksége, a függőknek, azok, akik depressziósok, azok, akiknek az élete olyan szinten kilátástalanná válik, hogy nekik valami külső segítséghez kell folyamodni. Tehát ő ebbe valójában a gyengeséget látta, meg azt, hogy engem majd manipulálnak, meg ilyesmi, és egy idő után szerintem, hogy így látta, hogy mennyire kiállok ezért, meg hogy azért vannak saját egyéni gondolataim, így elkezdett megenyhülni ez a dolog. Aztán meglátjuk majd, hogy így az idővel hogyan alakul, tehát azt mondanám, hogy van egy jó viszony, de azért ez a kis ellentét még ott van a mai napig, így ebben a kapcsolatban.
1: Hogyha valaki most hallgat minket, és éppen ennek az útnak az elején áll, vagy egy olyan hullámvölgybe került, ahol mondjuk családi konfliktus miatt megkérdőjeleződött benne, hogy ez-e a jó út, nekik mit tudnál tanácsolni, te, mint aki személyesen is átélted ezeket?
0: Életkortól tenném ezt függővé, mert most értelemszerűen, ha egy tinédzserről beszélünk, aki otthon lakik ott, azért nem olyan egyszerű ez a dolog, hogy akkor lépek otthonról, és akkor új életet kezdek, tehát hogy ott azt mondanám, hogy tartsatok ki, hogy megvan az a pusztai vándorlási időszak, amiből aztán kivezet az Úr az ígéretnek a földjére, tehát hogy ott az azért egy keményebb történet szerintem, ha még otthon kell, hogy lakjon az ember, és benn van a szülőnek a tekintélye alatt. De bibliai szempontból azért azt is hozzátenném, hogy a szülőnek azért nincs joga papíron ilyen istentelen, meg ilyen dolgokra kényszeríteni mondjuk a gyereket, tehát hogy egy ilyen szabad hídgyakorlásnak azért papíron tudnia kéne történni egy tinédzser életében is otthon, és onnantól, ha pedig valaki idősebb, pláne hogyha már önfenntartó képes magát fenntartani, akkor én meg azt tudom mondani tényleg, hogy megéri Istenért felvállalni ezeket a konfliktusokat, mert azért Jézus amiket ígért, meg amiket, tehát valójában ezekhez a feltételekhez szabta az ő követését, és én ezért látok abban egy nagy különbséget, hogy valaki hisz Istenben, vagy valaki ténylegesen követi Jézus Krisztust. És ahhoz, hogy ténylegesen tudjuk őt követni, azokhoz jobban kell őhozzá kötődnünk, mint az emberi kapcsolatainkhoz, és sajnos ebben papíron beletartozhat az is, hogy ahogy ő mondta, hogy meghasonlás támad apa és fia között, anya és lánya között, stb., hogy ez benne van a pakliban, és én azt mondom saját tapasztalatból, hogy nekem sokat segített az egyrészt az identitásomban is megerősödni, hogy újra és újra ezekben a konfliktusokban Jézus Krisztus mellett álltam ki, és én azt látom a saját életemen, meg azoknak az életén, akik hasonlóan csinálták, hogy Isten azért megáldja azokat, akik ő érte felvállalják ezeket a konfliktusokat, meg atrocitásokat, akármilyen nehéz is, meg kemény is, de én meg vagyok róla győződve, hogy ez megéri.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy megosztottad ezeket a gondolatokat. Bízunk benne, hogy sokaknak fog majd erőt adni ezen az úton.
0: Köszönöm szépen én is, és Isten gazdag áldását kívánom a hallgatóknak is az életére.
1: Köszönjük szépen!
2: Csaba Tibor, Tibes, keresztény rapperrel, Hézer Luca beszélgetett.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. A gyilkostónál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. A reményben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek álhatatosak, az imában kitartóak. Kedves rádióhallgatók! Az emberi életnek vannak napjai, amikor ragyog a nap, amikor minden könnyűnek tűnik, amikor minden áldott perc és pillanat áldás számunkra. Amikor igazán érezzük, Isten szeretett gyermekei vagyunk. És igen, vannak napok, amikor úgy érezzük, sötétség borul ránk. Amikor eláraszt a gond, a betegség, a magány vagy a csalódás. Ilyenkor kérdezzük magunktól, van értelme? Van-e tovább? Miért élek? Élet ez? És a kereszténység egyik legnagyobb ajándéka, hogy kimondhatjuk, imádkozhatjuk, van remény. Nem a mi erőnkből, nem a körülményekből, hanem abból, hogy Isten velünk van. És ő soha nem hagy el minket. Ez a biztos tudat, ez a biztos hit erőt ad nekünk a mindennapokban. Mégis sokan összekeverik a reményt az álmodozással. Azt gondolják, azt hiszik, hogy a remény nem csupán több, mint rózsaszín ábránd, köd. De a keresztény remény egészen más. Nem azt jelenti, hogy nem lesz baj, hogy minden rendben lesz, hogy zökkenőmentes lesz az út, probléma nélküli, hogy elkerülnek a keresztek és a nehézségek, hanem azt jelenti, hogy a bajban, a nehézségben, a kereszt hordozásban, a szenvedésben nem vagyok egyedül. Nem azt jelenti, hogy mindig győzni fogok, hanem azt, hogy Isten győz velem, és Isten győz bennem. Ezért a remény nem gyengeség, hanem hatalmas belső erő. Olyan erő, amikor mindannyian érezzük, megtart minket. Minden külső kapaszkodó, ha el is tűnik, ha nincs fogódzó pont, biztos pont, akkor is ez az erő megtart minket. Egyszer egy orvos mesélte, volt egy idős beteg, akinek már nem volt sok ideje hátra. Ez az ember ágyban feküdt, sokat szenvedett, hosszú, fájdalmas betegség volt háta mögött. De ez a férfi mégis mindig mosolyogva fogadta ezt az orvost. Az orvosnak feltűnt. Hogy tud ilyen derűs lenni? Kérdezte tőle. Ez a beteg, idős ember, aki magára maradt, ágyban feküdt, ennyit mondott. Doktor úr, én tudom, hová megyek. Tudom, hogy hazamegyek. És ott már engem nagyon várnak. Kedves rádió hallgatók, ez a keresztény remény. Nem tagadja a szenvedést. Nem tagadja a fájdalmat, a magára utaltságot, de látja mögötte az otthont, a végső célt, életünk célját. Erre jó példa boldog Kálló Akutisz is. Kálló Akutisz a 15 éves olasz fiú, aki pár éve lett boldogá avatva, súlyos betegen is tele volt reménnyel. Leukémiával küzdött és így beszélt. A szomorúság olyan, mintha magunk felé fordítanánk a tekintetünket. A boldogság viszont akkor születik, amikor Istenre nézünk. Ő tudta, hogy élete rövid lesz. Mégis örömmel, reménnyel telt volt, mert tudta, az élet nem ér véget a halállal. Az élet örökké való. Kedves rádióhallgatók! A remény nem csak a nagy szenvedések idején fontos,
A remény ott van a hétköznapok apró küzdelmeiben is. Amikor egy szülő fáradtan mégis leül a gyermekéhez és tanítja. Amikor valaki a betegség ellenére is felkel reggel és mosolyog családjára. Amikor a sötét hírek ellenére is hisszük, van értelme hinni a szeretetben, Isten jóságában. A remény minden ilyen döntésben jelen van. Nem feladás, hanem kapaszkodás Isten kezébe. Pál apostol írja, a remény nem csal meg, mert Isten szeretete kiárad szívünkben. Igen, Isten szeretete a garancia. Nem a mi erőnk, hanem az ő hűsége. Az emberek csalódhatnak bennünk, mi magunk is hibázhatunk, de Isten hűsége soha nem fogy el. Ezért a remény nem illúzió, hanem biztos szikla. Kedves rádióhallgatók, a világ sokszor félelemre épít, de mi másra építünk, a reményre. És az a remény nem más, mint Krisztus maga. Ő az, aki velünk van a kereszten, ő az, aki legyőzte a halált, és ő az, aki azt mondja, ne féljetek, én veletek vagyok. Legyünk hát olyan emberek, akik reményt visznek mások életébe. Akik mosolyukkal, türelmükkel, hűségükkel, hitükkel hirdetik. Nem vagy egyedül, van értelme, van cél, van otthon, várnak ránk. Mert amíg él a remény, addig él a szeretet. És ahol szeretet van, ott már itt van köztünk Isten országa. Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalde Léva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. Az a nép, amelyik tiszteli a hagyományos értékeket, szintén tovább él, mint más. A hagyományos értékek közül pedig az egyik legfontosabb a család. Ha pedig ezt a kérdést boncolgatjuk tovább, arra is ráébredünk, hogy hány híres anya mentette meg a családot a történelem során, és hány millió édesanyja tartja össze a családot hétköznapi létünkben. Jókai Mór híres Baradlari Máriája, a kőszívű ember felesége, kemény kézzel és érző szívvel tartja kézben fiai sorsát, és segíti ezzel előre a nemzetügyét. Ő az a nagyra növesztett romantikus nő alak, aki képes feláldozni a legdrágábbat is a jó ügyért. Móricz Zsigmond novellájának hőse, a Judit és Eszter című elbeszélési Juditja, az író édesanyja, aki képes egész életét családjának szentelni, eszét, szívét, kétkezi munkáját adja gyermekeinek, s férjének, s végül legdrágább kincsét is feláldozza. Baranyi Ferenc Anyák köszöntése című írásában is hasonló gondolatokkal találjuk szembe magunkat. Hallgassák meg! Képes volt elhitetni, hogy nem szereti a cukrozott földi epret. Képes volt elhitetni, hogy mi teszünk vele jót, ha megesszük az egészet. Mert neki úgymond ártalmára is lenne. Ilyen volt anyám. Úgy hozott áldozatot, hogy az áldozatvállalás örömét is átengedte azoknak, akikért az áldozatot hozta. És ez a képesség az anyák legmegindítóbb tulajdonsága. Mert többféle módon és többféle indítékból lehet áldozatot hozni. Leggyakrabban, eléggé látványos módon, a saját lelkiismeretünk tetszésének kivívása az indíték. Meg aztán valljuk be, szeretünk is szenvelegni, sőt tetszelegni az áldozathozók pózában. Tüntetően vagy diszkréten, de majdnem mindig gondoskodunk arról, hogy akiért önzetlenül teszünk valamit, az lehetőleg tudja is meg. Tudja is meg, ki tette érte, amit tett. Önzetlenségeink nagy része raffinált és jól álcázott önzés. Mert nincs nagyobb és kétesebb öröm, mint meghatódni a saját jóságunktól. Az anyák önzetlensége és áldozata a legszemélytelenebb. A hivalkodva hozott áldozatok is meghatóak, mert áldozatok. Ám a legigazibb áldozatok azok, amelyektől meghatódni sem tudunk, mert észre sem vesszük őket. Ünnepeljük hát ezen a napon, mint ahogy vasárnap is, az észrevétlenül áldozókat.
1: Hányszor ügyelt rám ágyom mellett, ha éj sötétbe dőlt a föld.

0: Jöhet ide, csak egy pillanatra, ha csókolom meg kezedet. Ha megkondult az est harangja, keresztvetésre tanított. Felmutatott a csillagokra, úgy magyarázta, ki van ott. Vasárnaponként, kora reggel, a kis templomba vezetett. Add ide, csak egy pillanatra, a csókolom meg kezedet.
1: Virágot, ajándékot, ajándékverset, éneket hozhatunk az édesanyáknak, vagy éppen vihetünk azoknak sírjára. Kivihetjük a sírokra a megemlékezés virágait, azoknak sírjaira, akiket már örökre elveszítettünk. A legfontosabb mégis az, hogy velünk maradnak ők örökre. Szívünkbe zárva emlékeink képes könyvében megörökítve, mert az igazi halált csak a feledés hozhatja. De hogyan feledheti el azt az ember, aki egykor életet adott neki? Az asszonyköltők gyakran írták meg azt a semmi máshoz sem fogható érzést, amit akkor éltek át, amikor gyermekeiket a világra hozták. A gyermek aztán nőni kezd. Rácsodálkozik a világra, s megismeri a nyelvet, amit mint már említettünk, anyanyelvnek, sőt, édes anyanyelvnek nemez a magyar ember. Sok mindent megtapasztal a gyermek, és sokszor kell örülnie annak, amit a külvilágtól kap. Ilyenkor ott van neki, ha szerencsés, a családja, s mindenki közül leginkább az édesanyja. Ő az, aki örül, ő az, aki éppen úgy búsul, sőt, biztosan százszorosan örül vagy szenved, ha gyermekét látja, és látja, hogy a gyermekét áldja, vagy sújtja a sors. Ratkó József Zsoltár cím versében mond köszönetet az édesanyáknak, akik vállalják mások helyett is a világ fájdalmát. Az anyák halhatatlanok. Csak testet, arcot, alakot váltanak, egyetlen halott sincs közülük, fiatalok, mint az idő. Újra születnek, mint gyermekkel, újra születnek minden gyermekkel. Megöletnek minden halottal, harmadnapra föltámadnak, mire virradna. Adassék nekik gyönyörűség, szerelmükkel örökös hűség, s adassék könny is, hogy kibírják a világ összegyűjtött kínját.

szívünkben marad. Három árva sír magában, elhagyott sötét szobában. Zivataros, hideg éj van. Édesanyjuk gün a sírban. Édesanyám, édesanyám, altas el már, úgy alhatnám. Mond az egyik, s el nem alszik, sóhajtása föl, fölhalszik. Beteg vagyok, édesanyám, hol maradtál, nem gondolsz rám? Mond a másik, s jajjal végzi, a fájdalmat kétszer érzi. Édesanyám, gyújts világot, nem tudom én, jaj, mit látok? Harmadik mond, mindenik sír, temetőben mozdul egy sír. Megnyílnak a nehéz hantok, kilép sírból édesanyjok, s tovább ebben a vak ében, hazafelé az ösvénye. Arc halvány, hangja régi, fia, lánya megösméri, immár tőle hogyan félne, megcsókolják, mintha élne. Az egyiket betakarja, a másikat felfogja karja, elringatja, elaltatja, harmadikat ápolgatja. És ott virraszt a kis ágyon, míg elalszik mind a három. Majd megindul, széttekinget, keresi a régi rendet. Rendbe hozza a szobácskát, helyre tészi a ruhácskát, az alvókat hosszan nézi, csókját százszor megtetézi. Kakas szólal, üt az óra. El kell válni virradóra. Visszanéz a véghatárról, sír megnyílik, sír bezárul. Ó, a sír sok mindent elfed, bút, örömet, fényt, szerelmet. De ki gyermekét szerette, gondját sír el nem temette. Az életünk során sokszor felejtjük el azt, hogy mit is köszönhetünk az édesanyánknak. Gyakran az is megesik, hogy mire tudatosulna bennünk az, hogy a sors milyen ritka ajándéka egy szerető édesanya, addigra már késő. Máskor meg nem tudjuk kimondani a szót, nem tudjuk megfogalmazni az érzést, amely kifejezhetni érzelmeinket. Talán nem is kell mindig. A magyar irodalom egyik legismertebb és egyszerűségében legcsodálatosabb verse Petőfi Sándor Füstbe ment terv című költeménye, amelyben hasonló érzések fogalmazódnak meg. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám? Mit mondok majd először is kedvest, szépet neki? Midőn mely bölcsöm ringatá, a kart terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan, szebbnél szebb gondolat, míg állni látszik az idő, bár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüngtem ajkán, szótlanul, mint a gyümölcs a fán. A szülői feladat nemes voltát is gyakran elfelejtjük. A hétköznapok szürkessége és taposó malma elfeledteti néha, hogy milyen fontos lenne egymásra figyelni. Bizony, nem is tudjuk értékelni a hétköznapi csodákat, azt, hogy együtt étkezünk, hogy köszönünk egymásnak, hogy egymásra mosolygunk, mert egymásra mosolyoghatunk, hogy még megvagyunk egymásnak. Csepeli Szabó Béla verse az aranykenyér erről tanúskodik. Hallgassák szeretettel. Szelj kenyeret, édesanyám, pirítsd meg a kályha vasán, aranyozd be sárga lánggal, s kend be zsírral, fokhagymával. Édesanyám, nagyanyóka szoknyáját két csöpség fogja, Béla fia, marilányom, csókos hősöm, gyöngyvirágom. A kályhából kicsap a láng, bevilágítja a szobánk. Négyen lessük anyám kezét, s ő tűnődve szel négy karét. Négy karét szelt, miért csak négyet? Önmagának nem szelt étket, unokái, fia, menye, önmagát lám, elfogadja.

0: felette. Önmagára sosem gondol, megőszül értünk a gondtól, süt, főz, mossánk, töri magát, hogy szépen éljen a család. Anyám szíve aranyat ér, a kenyere aranykenyér. Szeretettel pirongatom, megölelem, megcsókolom. Öten vagyunk, édesanyám.
1: Öten? Néz rám.
0: Öten, azám! Mosolyog, és éles kése belehasít a kenyérbe.

Végül az a kérdés is felmerül, honnan veszik az édesanyák az erőt a mindennapi harcaikhoz. Kár, hogy ezt a kérdést nem elegen tesszük fel magunknak és másoknak. Tóth Endre, asszonyok, gyöngenők. Honnan veszitek az erőt, törékeny gyöngenők, fáradhatatlan asszonyok? Honnan veszitek az erőt, honnan a türelmet, hogy nem csüggeszt el se rossz férj, se gyermek, s a vége nincsen sok dolog? Honnan veszitek az erőt, ti szorgos fürgenők? Rohantok hajnalban, korán vár a munka, száz csarnoka, a föld, a gyár, az iroda, a műhely, vagy az iskola, hol áldott kezetek nyomán átalakul a nyersanyag, s a sziklából is víz szakad. Honnan veszitek az erőt, asszonyok, gyöngenők? Mennyit dolgoztok, hogy az otthon tisztán és derűsen ragyogjon s benne a férj, a család, jól érezhesse magát. Asszonyok, gyöngenők, mikor észre sem veszitek, otthon, az utcán, a munkában, vagy mikor megálltok sóváron egy pazar kirakat előtt, hányszor elnézlek titeket, és olyankor gondolatban, minden férfi nevében meghajlok előttetek. Zárnám e pár gondolatot azzal a verssel, amelyből az derül ki, hogy a sok gondoskodás szeretet az anyanyelv csodás ajándéka mellett még mit hagyott ránk az édesanyánk? A költemény maga helyett beszél. Revicki Gyula, az első modern magyar költő írta, címe pedig Imakönyvem. Aranykötésű imakönyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus ingben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét, lehajtom a betűkre főmet, hogy fölidézzem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt épp, a kedves akác virágzott a ház előtt. A lemerő nap fénysugára reszketett ajkán, zárt szemén, apám ott állt a ravatalnál, és velem együtt sírt szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mi sárgák, s kapottak elapok. Rég volt, midőn ez imakönyvből még az anyám imádkozott. Kék sejem szállal összekötve van itt, hajambul egy kevés. Aranyos fürtjeimhez akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja. Emitt egy szentnek vézna képe, s egy régi halvány Mária. Elnézem. Éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel, kísérőm a nehéz úton, s vigasztalást fegyít a kínhoz a te imád, ó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom, legyen a te akaratod. Föl nem panaszlom a világnak, csak szellemednek, jó anyám, milyen kopár volt ifjúságom, s hogy mennyi bánat szállt reám. Tűrtem, reméltem megalázva, idegenek közt éltem én, de azt a régi imakönyvet, s emléked szentül őrizém. Számos csodaszép vers nyugszik még előttem, sőt, regények, színdarabok s elbeszélések várnak bemutatásra. Nincs elég idő mindent felolvasni, nincs idő mindent elmondani. Nem is kell. Ami fontos, az már megtörtént. Emlékeztünk, és köszönetet mondottunk. A többit a tettek igazolják majd. Köszönöm, hogy velem tartottak. Zalder Éva üzent önöknek az angyalok citeráján.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Ott sűrű ködbe burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen. Az Atya,

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

0: Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó május 7-én találkozik Marco Rubio, amerikai külügyminiszterrel. Megnyitották Rómában Wolmuth Ferenc, vértanú plébános boldogá avatási aktáit. Interjú Veres András püspökkel. Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó pápa az amerikai Catholic Charities, katolikus jótékonysági hálózat tagjaival találkozva arra buzdította az amerikai Caritas tagszervezetet, hogy a kihívások ellenére se engedjenek a csüggedésnek. 14. Leó pápa hétfőn találkozott az Egyesült Államokbeli Catholic Charities szervezet igazgató tanácsának tagjaival, a Caritas Internationalis, az egyház jótékonysági szervezetének amerikai tagjával.
1: The proclamation of the gospel through caring for the poor and for those most in need will always present certain difficulties on both the personal and the institutional levels.
0: Beszédében a szentatya elismerte, hogy gyakran szembesülnek személyes és intézményi nehézségekkel azok, akik a szegények és a leginkább rászorulók gondozásán keresztül kívánják hirdetni az evangéliumot. Ezek közé tartozik a megfelelő források megtalálása, annak bemutatása másoknak, hogy ez a fajta szolgálat a hiteles keresztény élet szerves része, és az, hogy ne engedjünk a csüggedésnek, különösen akkor, amikor olyanokkal találkozunk, akiken nem tudunk úgy segíteni, ahogy szeretnénk, mondta Leó pápa. Megjegyezte, hogy az amerikai Catholic Charities semmiképpen sem mentes ezektől a kihívásoktól. Mégis, pontosan akkor, amikor ilyen akadályokkal szembesülünk, meg kell tanulnunk meghallani Jézus hangját, amint ismét azt mondja nekünk, én veletek vagyok minden nap, emlékeztetett a pápa. 2026. márciusának végén az Egyesült Államok kormánya csökkentette a Miami főegyházmegye által működtetett egyik program finanszírozását, amely évtizedekig a kísérő nélküli kiskorúaknak nyújtott szolgáltatásokat. A Pedro Pan, Pán Péter elnevezésű kezdeményezés 1960 óta segítette a menekültek újra letelepítési hivatalát abban, hogy gyermekeket helyezzenek nevelőszülőkhöz, és hogy újra egyesítsék őket családtagjaikkal. A pápa ezután arra buzdította az amerikai Catholic Charities méltó erőfeszítéseit, hogy folytassák az Úr irgalmas szolgálatát, különösen a legkisebbek iránt.
1: In doing so, you seek to find solutions to inhumane situations, to alleviate the suffering of individuals and families.
0: Ezzel megoldásokat kerestek embertelen helyzetekre, enyhítitek az egyének és családok szenvedését, és könnyítetek azok terhén, akiket nehézségek és küzdelmek nehezítenek, hangsúlyozta Leó pápa. Mindezen körülmények között Krisztus szeretete ösztönözzön benneteket a mindennapi munkában. A Catholic Charities USA közel 170 egyházmegyei ügynökséget foglal magában, és az Egyesült Államok egyik legnagyobb szociális szolgáltató szervezete. Leó pápa emlékeztetett arra, hogy a felebaráti szeretet kézzelfogható bizonyítéka a keresztény ember Isten iránti hiteles szeretetének. A katolikus jótékonysági dolgozókat vezérelje az a vágy, hogy nyújtsanak anyagi segítséget másoknak Jézus szívének szeretetével, mert ebben a szeretetben találnak valódi nyugalmat, és így tartják tiszteletben méltóságukat. Ahogy gyakorlati segítségnyújtással segítik a kevésbé szerencséseket, a Catholic Charities kapcsolatba kerül Krisztus testével. Végezetül 14. Leó arra buzdította az igazgató tanácsot, hogy ismerjék fel, Krisztus feltámadása mindent újjátesz, és engedjék, hogy a szervezet munkáját a húsvét reménye vezesse. Jó kívánságaimat fejezem ki nemes küldetésükhöz, és biztosítom önöket és minden kollégájukat, hogy imáimban megemlékezem mindannyiukról, zárta beszédét 14. Leó az amerikai Catholic Charities hálózat képviselőihez. 14. Leo pápa május 7-én találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Május 7-én csütörtökön délelőtt 11:30-kor 14. Leo találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a vatikáni apostoli palotában. A Szentszék sajtóirodája megerősítette a találkozót, miután vasárnap megjelentek ezzel kapcsolatos hírek a médiában. Rubio várhatóan délelőtt 11:45-kor érkezik a Vatikánba. Az amerikai külügyminiszter már találkozott a chicagói származású pápával 2025. május 18-án a Péteri szolgálata kezdetét jelző szentmisét követően. J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke is köszöntötte a pápát ugyanazon az eseményen. A szentmisét követő napon, 2025. május 19-én kétoldalú találkozóra került sor 14. Leo pápa, valamint Vance és Rubio között. Csütörtökön, május 7-én az amerikai küldöttséggel tervezett találkozójának reggelén a pápa fogadja Donald Tuskot, Lengyelország miniszterelnökét is. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint a kihallgatásra reggel 9 órakor kerül sor.

0: Megnyitották Rómában Wolmund Ferenc vértanú plébános boldogá avatási aktáit. Interjú Veres András püspökkel.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Veres András Gyűri püspököt, aki Vatikánban járt, és a Szentek Ügyei Kongregációt kereste fel, ahol egy dokumentumot adott át és nyitottak fel. A többinek az elmondására őt kérem meg, kedves András atya.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Odahaza igyekeztünk beszámolni annak idején, amikor az egyházmegyei része lezárult ennek az ügynek, de az, hogy a Vatikán Rádióban is szólhatunk, ez sokkal több közönséghez eljuthat. Örülök, hogy erről beszélhetünk. Wolmund Ferenc egykori császári plébánosnak a vértanúságáról állítottuk össze a dokumentációt, akit 1919-ben a kommun idején vörös katonák felakasztottak a falu teljes népesség előtt.
1: És ennek a falunak a neve a Császár.
2: Így hívják a települést Vértreskethely mellett.
1: Komárom közelében.
2: Tehát 19-ben egy nagyon döbbenetes szituáció alakult ki. Június környékén, amikor úgy tűnt, hogy a kommun lehet, hogy meg is bukik, akkor a helyi emberek a helyi kommunista vezetőt meg akarták lincselni, és a plébános Wolmund Ferenc megmentette ezt az embert a haláltól. Ám jöttek kumbéláik a vörös katonáikkal, és újra erőt demonstráltak, de oly módon, hogy ez a elbújtatott, megmentett kommunista személy a plébános búvóhelyét fölfedte, és a főutcán a nyilvánosság előtt akasztották föl Wolmund Ferenc atyát. Gyermekek is jelen voltak, mert mindenkit kivezényeltek. Többeket ki akartak végezni, börtönbe akartak hurcolni, és az emberek összefogtak, szerették volna megmenteni őket, volt, akit pénzzel meg is tudtak váltani. Wolmund Ferenc atya annyira szeretett személy volt a településen, hogy még a helyi protestánsok is gyűjtöttek, hogy megmentsék őt a haláltól, és nem sikerült, hanem a falu nyilvánosság előtt keresztre feszítették. Ez a bitófa mind a mai napig megvan, mert az akkori káplán nagyon ügyesen elrejtette, és ma látható a kiállításon, bárki megtekintheti.
1: Most már ereke jellegű.
2: Ennek az ügynek a egyházmegyei kivizsgálása lezárult, ezt lefordítottuk olasz nyelvre is, és elküldtük Rómába még tavaly, és most volt ennek az ünnepélyes felnyitása. Innentől indul el a római szakasz. Törő András atyát neveztem ki posztulátorának az ügynek, akinek az lesz a feladata, hogy újra és újra érdeklődjön a dolgok alakulásáról, hiszen most is elmondották a dikasztériumban, hogy hát bizony évente majdnem 1000-nyi eset van, ami ide érkezik hozzájuk, tehát nagyon-nagyon sok ügyük van, nagyon sokat kell dolgozniuk, nem ígérik, hogy nagyon gyors lesz, de miután szerencsére túl sok írás nem maradt fönt Wolmund Ferenc atya után, a hiteles leíratok a vértanúságáról, néhány személyes följegyzése a lelki naplójában, ezek segítenek bennünket annak megállapításában, hogy ő valóban szerette az egyházat, szerette népét, és kész volt valóban az írásokból is kiderül, akár a vértanúságra is, hiszen abban megjegyzi, hogy lehet, hogy olyan idő következik, amikor érkezett a vörös hatalom, hogy életünket is áldozni kell az egyházért, és ő ezt készség el, meg is tette. Bízom benne, hogy az itteni munka gyorsan fog haladni mindezek ellenére. Majd novemberben jövünk adni a látogatásra, a Szentatyánál is szeretném megemlíteni ezt az ügyet, hiszen maga a Szentszék bátorított bennünket, hogy a kommunizmus alatt történt vértanúságokat dolgozzuk fel, terjesszük be a Szenthivatási Dikasztériumhoz. Én bízom benne, hogy egyfajta elsőbséget is kaphat, mert nem sok írás van, ugyanakkor egyértelmű vértanúságról van szó, nem szükséges hozzá egy külön csoda, ami a vértanúságot hitelesítené.
1: Van-e az atyának élő mai tisztelete?
2: Van, hála Istennek, és nem csak Magyarországon, nem csak a Győri Egyházmegyében, hanem Ausztriában is, hiszen ő az egykori monarchia területén született, most Ausztriába esik ez a település, és ott is helyben megünneplik rendszeresen az ő évfordulóját, és átjárnak császárba is, minden esztendőben szoktunk egy közös ünnepet rendezni a császári templomban, ahová ők is jönnek busszal, hol többen, hol kevesebben.
1: Hol van a sírja?
2: Neckmarkban, ott Ausztriában oda temették el.
1: Ottól született?
2: Igen, igen.
1: És a faluban, császárban az emléke hogyan él?
2: Van egy alapítvány, van egy, hát most már állandó kiállításnak is nevezhetjük, ahol a vértanúságával kapcsolatos dolgok le vannak írva, tárgyeszközök ki vannak helyezve, mint említettem, a bitófa is ott található. Van tisztelete. Minden esztendőben azt kell, hogy mondjam, hogy a templomot úgy szépen megtöltik a jelenlévő hívek, pedig nem kis templomról van szó, gyönyörű Dorfmeister festményekkel díszített templom, egy nagyon szép település, nagyon szép templom, ahol ő plébános volt. Azt gondolom, hogy az ő lelkiségéből is fakad, hogy egy ilyen nagy plébániára tették, ahol még káplán is volt.
1: Püspök atya, te a Győri Egyházmegyének vagy a főpásztora, mit kérsz a hívektől az ügy támogatásához?
2: Két dolgot csak. Egyik az, hogy amikor évente meghirdetjük a közös ünnepet, illetve a szentmisét, amit a boldogávatásáért ajánlunk föl, jöjjenek el császárba, nézzék meg ezt a helyszínt. Meg kell mondanom, már sokat szor voltam, de mindig megilletődik az ember, hogyha egy ilyen helyen jár, ahol tudja, hogy vértanúságig menő helytállás mutatkozott a hit az egyház mellett. Másrészt pedig, hogy rendszeresen imádkozzanak. Közzétettük az egyházmegye honlapján is elérhető az a kis imádság, amellyel naponta imádkozhatunk az ő boldogávatásáért.
1: Éppen ma lesz délután a római Santo Stefano Rotondo Szent István kerek templomban a szentmiséje Mincenti bíboros úrnak.
2: Igen, magam is részt veszek.
1: Igen, együtt fogunk imádkozni ott. De azért a kettő összekapcsolódik egy olyan negyed századdal időbeli távolsággal, de ugyanaz a tanúságtétel egyik másik részéről.
2: Igen, és ráadásul mind a ketten a lelki pásztorkodásban teremtettek maguknak egy olyan elismerést, ami hát a vértanúsággal, a Bonn Ferenc esetében mindenféleképpen, de egy vértelen vértanúsággal, mint Szenti Bíboros esetében is megpecsételődött, illetve megkoronázódott az a lelki pásztori munka.
1: Püspök atya, köszönöm a beszámolót, és szívemből kívánom, hogy ez az ügy minél gyorsabb léptekkel haladjon előre.
2: Köszönjük szépen, mi is ezért imádkozunk.
1: Dicsértessége Jézus Krisztus.
0: Veres András püspökkel készült interjúnkat hallották.
1: Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Hömpögessük hazáig a hazánkra és az egész nagyvilágra Jézus békéjét. Május 5-én kedden a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya szentmisét mutatott be a Missio Tours zarándok iroda szervezésében érkezett híveknek, akik egy budapesti csoporttal együtt az ország sokféle részét képviselték. Csaba atya Jézus szavairól emlékedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja benne hívőknek, és nem azt a békét, amit a világ tud adni. A békén a legtöbben a külső körülményeket értik, mert ha azok rendezettek, és ott nyugalom és béke van, akkor nekünk is békénk van. Jézus azonban másféle békéről beszél, az ő békéjéről. Böjte atya ennek illusztrálására sorra vette Jézus életének lényeges mozzanatait. Rögtön az úr születésekor, amíg az angyalok békét énekelnek, addig Szent József eléggé fapados fogadtatásra talált, de úgy tűnik, hogy az úr nem sértődött meg, hogy az az első advent ilyen gyengére sikeredett. Az angyalok bár megtehették volna, hogy lángpallossal rendet teremtsenek Heródes fejében, mégis a szent család inkább menekül. De békességben él, mert tűri a békétlenséget. Ugyanez folytatódik Jézus nyilvános fellépésekor Názáretben, amikor felolvassa Izaiás csodálatos programját, amire kilökdösik őt maguk közül. Ő pedig keresztül megy köztük, végzi a dolgát. Amikor a rokon és próféta keresztelő János lefejezésének a hírét veszi, az úr elmegy egy magányos helyre, akik pedig utána mennek, hogy királlyá tegyék őt, azokat bárkába parancsolja. Nem áll a népi indulat élére, mert a mennyei béke akkor is ott van Jézus szívében, hiszen nem a külvilágtól függ az ők benső békéje és derűje. És a végén, nagy csütörtök nagypintek drámájában a hozzáérkező, őt csókkal áruló Júdást barátjának nevezi. Amikor a pere folyik, nem fordít hátat az egésznek, nem hozza előre mennybe menetelét, hogy elmeneküljön, hanem megőrzi lelke nyugalmát ott is. Amikor a kereszten gyilkosaiért imádkozik, mély nyugalom árad a szavaiból. A mennyei atya írta neki a forgatókönyvet, ő csak annyit mond, hogy legyen meg a ti akaratod, és megteszi azt. A keresztény pedig beírik a mennyei atya akarata, és Jézus csak annyit mond, Atyám, a te kezedbe ajánlom lelkemet. Ott is béke van benne, és éppen ezt a békét kínálja megváltó nekünk, mindannyiunknak. Csaba atya úgy gondolja, hogy most nehéz idők jönnek, szerte a világon, háborúk, talán szegénység is, és nem tudjuk, mit hoz a holnap. Éppen ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Végül Fülyi Szent Miklós példányát említette, akinek a tiszteletére bőjtett Csaba atya egy házat alapított. A svájci szent részt vett két polgárháborúban, 10 gyermeke született, azokat fölnevelte, majd visszavonult egy erdőbe, ahol remételett. Lassanként híre támadt, és elkezdtek hozzá kiárni az emberek, mert ő képes volt Krisztus békéjét közvetíteni. Svájc kantonjai felkeresték, és mára ő úgy nemzeti szentje Svájcnak, mint nekünk Szent István királyunk. Fülyi Szent Miklós az 1400-as években élt, és Svájc azóta nem harcol. Nincs polgárháború, mert ahogy a svájciak tartják, ő nem csak kiimádkozta nekik a békét, hanem rá is vezette őket arra, hogy Jézus békéjében éljenek. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és a munkahelyünkön is békét teremtsünk. Adja az Úr, hogy itt Szent Péter sírja közelében valóban elnyerjük ezt az áldott békét, és mint egy nagy folyót hömpögessük hazáig, a hazánkra és az egész nagyvilágra. Fejezte be homiliáját a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm rádiónk minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióval köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, itt a Mária Rádióban hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Fodor József általános helynök atya katekézisét hallgathatják. Két órától a Hit kapuja című műsorunkat ismételjük, majd éjjel 3 órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért. 3 óra 30 perckor Pálosaink a Fehér Barátok című műsorunkat hallhatják ismétlésben, majd szintén egy régi, szép szentségimádás felvételét hallhatják 4 órától. 5 órától a Keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei következnek. 6 órától a reggeli imádsággal pedig kezdetét veszi ébresztő műsorunk a Sepsiszentgyörgyi stúdióban. Kedves hallgatóink, megtisztelő figyelmüket megköszönve, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy irdaképedet követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek

0: és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kezünknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítja.
0: Az

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki emlékezetünket megerősítse. Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse. Az

0: királyán. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér, első szentitka, aki érettünk vére verejtékezett. Nézd Jézust, amint a sziklánál térdel és imádkozik. Virasszatok és imádkozzatok, nem ő vele virasztasz most. A pásztor egyedül vívja harcát, s nem is ő érette imádkozol magadért, hogy meg ne inogjon hited, a sötétség órája ez. Szívszorító látvány, mestered sír és könyörög, véres verejték cseppek gyöngyöznek homlokán. Bűneink irtóztató valóságával kell szembesülnie. Péter alszol? Igen. És alszik a többi is. Egészen magára hagyattatik, elárultatik, és megtagadtatik. Hol van most Mária? Bent a városban. Víraszt és imádkozik. Amikor kilépsz küzdelmes imádból, és kimondod, legyen meg a te akaratod, nem holmi fáradt beletörődés mondja veled. Ez a szó a szeretet győzelme benned. A lélek megtalálta az erőt, mely egyedül képes engedelmességre bírni testet és szellemet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Krisztustól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk

0: áldjon. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Az

0: Háján, ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítéke.

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszony.

0: áján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: atyáján, amen.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér, második szentitka, aki érettünk megostoroztatott. Nézd az oszlophoz kötött Jézust. A hús egységgel szakítatik most. A test kínjánál elevenebb azonban a lélek fájdalma. Atyától kapott teste, mit Isten lelke szült egybe szeplőtelen anyja méhében, darabokra szakítatik most. Minden sértődött szó, minden zúgolódó gondolat Krisztus mezítelen, hátára mért meg annyi ostor csapás. Érted már? Miért hullat véres könnyeket, Mária? Minden viszály békétlenség, ostor csapás a szívére, mert a titokzatos test szakítatik. Amikor nem szólsz vissza, nem őrzöl haragot szívedben, amikor megbocsájtasz 77-szer, ostor csapások sebeit gyógyítod, az egység

0: segítségen munkálkodsz. Amen.
1: Mi, atyánk, ki vagy a mennyekbe, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden.

0: Szól, Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Az

0: Isten. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszony.

0: Hosszán, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostorozta.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik szentitka, aki érettünk tövissel koronáztatott. Nézd a tövis koronás Jézust, véres, összezúzott, leköpdösött arcát, nátszár jogarát kezében. Nézd meg őt jól, kinek tartják az emberek az ember fiát? Nézd meg őt jól, hát te kinek tartasz engem? Nézd meg őt jól, a szíveddel nézd, íme a te királyod. A szíveddel nézd, mert ő, az ő országa nem e világból való, érted már? Az én igám éne édes, az én terhem könnyű, érted már? A szíveddel nézd. Mária a királyné, ha szíveddel nézed, fején láthatatlan tövis koronát vélsz fölfedezni. Mert minden Istentől kapott feladat kivirágzik majd az örökké valóságban, feltéve, hogy elfogadják. Amikor kezed nyújtod rászoruló testvérednek, megsebez a szeretet. Láthatatlan fénylőtöv is égettetik szívedben.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szentértessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi?

Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: száján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

szívemen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged.

Goráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk.

atyáján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tő is elkoronáztak.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak. Asszony.

Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak. Az

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik szent titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Nézd a Jézus várára tett gerendát, sok hasonlót vitt már ácsműhelyében. Útközben, ha elfáradt, letette. Ez a fa viszont egészen más, oly rettentő nehéz, hordozni lehet csak, letenni nem, mert súlya a szívre nehezedik. Érezted már a bűn súlyát? Tudtad, hogy egy tiszta szívre micsoda súlyjal nehezedik minden bűn, merül tudomást szerez. Szeretett Istenét bántják. Érted már, mitől roskadozik keresztútján Jézus, s vele együtt Mária? Nézd az ordító csőcseléket. Tudtad, hogy a szeretet szótárából hiányzik a kérdés, hogy vajon érdemes-e? Amikor reggel felveszed keresztet, sose kérdez, hogy vajon érdemes-e? Mert az ő nyomában lép, delsz, s lassan fölismered szíved, arra vágyik, mások terhét is magadra vehest. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Nem. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Amen.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Az

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

nem. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Az.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Amen.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss

0: szorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér ötödik szentitka, aki érettünk keresztre feszítetett. Nézd a keresztre szegezett Jézust, hallgass fuldokló lihegését, nézd, ahogy elfolyik vére, figyeld, amint fogyatkozik benne az élet, cseppenként, elhaló sóhajonként, hiszen azért az óráért jöttem. Egész életében közben járt, engesztelt, mentegette őket. Most sem tesz egyebet. Atyám, bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mária ott áll és hallgat. Mi ez? Az anya gyötrelme? Talán vajudás kínja? Vagy egységben átélt szenvedés? Ez a fájdalom oly hatalmas, hogy már neve sincs. Körül öleli, elborítja egész átélt szenvedést. Egy valami fölött nincs uralma, az igen most is ott világol szeplőtelen szíve mélyén. Amikor áldozni mégy, Jézus szavának engedelmesked el. Ezt selekedjétek az én emlékezetemre, ami annyit jelent, hogy vállald a megfeszítetést. S a szeretetének tengerébe merítkezvén természetesnek találod, hogy meghalj vele együtt te is. Így hal meg a régi ember minden szent áldozásban. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: atyáján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Ráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Az

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: királyán. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Mária, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Istenünk, Te, egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög életünk.
2: Csíksomjói segítőszűz,
0: könyörög életünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög életünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög életünk.
2: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmat,

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okoz.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Rászedtél, Uram, és hagytam, hogy rászedj. És én örülök ennek, ez már nincs benne a Szentírásban, de jó. Gyakorlatilag a megismerkedés a feleségemmel már ott kezdődött. Tehát ez amikor szerintem a Jóisten tudta, hogy én őt nem fogom így keresni. És egy olyan vonzó valakit küldött, akin keresztül engem is meg tudott szólítani. Jó csinálta. Egyébként ezt meg kellene tanulnunk a Jóistentől, hogy hogyan tudjuk vonzóvá tenni a kereszténységünket. És a tanúságtételnek talán ez az egyik legfontosabb része. Bent a börtönben is, amikor a srácok rájönnek arra, hogy ezek nem kapnak ezért egy fillért se. A szabad idejüket feláldozzák azért, hogy bejöjjenek hozzánk. És amikor ez leesik, akkor hát nem tudom, ezt mondhatom-e, hogy szolgálóként nem mehetünk be az árkába. De engem volt, amikor behívtak, és azt hittem, hogy ó, most itt valami nem tudom mi lesz. És sütöttek nekem kolbászt. Valamivel viszonozni akarták azt, amit kaptak. Amikor rájöttek, hogy mit viszünk be, hogy Jézus szeretetét visszük be, és hogy mi igazániból nem sokat teszünk hozzá. Sőt, az a jó, ha nem teszünk hozzá, mert az pont elég. De hogy ők meg mindenképpen viszonozni, és akkor a kerálónak hívják az eszközt, két villa, a drót bele a konnektorba, beszúrva a kolbászba, és megsül. És megsütötték nekem a kolbászt. Szóval ezt a Jóistentől meg kell tanulni, hogy hogyan tudjuk ezt vonzóvá tenni, és nem hivalkodóvá, nem elé állva az Istennek, hanem rámutatva.
1: Debreceni Csaba, mérnök, édesapa gondolatait hallották.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mielőtt nekifognék a mai katekézisünknek, szeretnék egy információt megosztani a kedves hallgatókkal. Ugye észrevették, hogy pár napja nem működik a honlapunk, ugyanis akik foglalkoznak a szerverrel, nekik tönkre ment a szerver, amin voltak a honlapok, és többek között amin a Mária Rádió honlapja is rajta volt. Az este átirányították, vagy próbálták átirányítani egy másik új szerverre, és amíg az beindul, addig bár egy pici türelmet kérünk a kedves hallgatóinktól. Köszönjük szépen a megértést, hamarosan meg fog oldódni, addig egy pici türelmet kérünk. Folytatjuk a katekézist, és pedig a Szentírásról. Hát akkor az kezdeném is egy kérdéssel, hogy mi a Biblia? Nem bizonyára, kedves hallgatók, most egy csomó választ magukban el is gondoltak, ki is mondtak, de egyszerűen fogalmazva, a Biblia könyvet jelent. A Biblia szót a klasszikus latin íróknál könyveknek is jelentették, és ekkor még érezték, hogy ez a szó a görög biblion, vagyis a kiskönyv tekercsnek a többes száma. Először a hellenista zsidók nevezték szent könyveiket egyszerűen Bibliának, vagyis tábibliának, ami többes számot jelent, hogy könyvecskék. És amikor az ős egyház ezekhez csatolta a keresztény szent könyveket is, ezekre is kiterjesztették a Biblia elnevezést. A Biblia tehát a zsidóság és kereszténység szent könyveit jelenti, amelyek az egyház tanítása szerint Isten által sugalmazott könyvek. Az a tény, hogy ezeknek a könyveknek gyűjteményét egyszerűen Bibliának vagy könyvnek nevezzük, azt a meggyőződést fejezi ki, hogy ennek a könyvnek rendkívüli jelentőséget és egyedülálló értéket, tekintélyt tulajdonítunk. Egységes alkotás, de egysége nem az őt alkotó könyvek egységes nagyszerűségében rejlik, hanem egy néppel, egy közösséggel kialakult tényleges egység. Mert a könyveket mindig úgy tekintették, mint valaki számára írott szöveget. És ezért és azért egységes alkotás, mert azok, akik olvasták, az összetartozásuk gyökereit találták meg benne. A hívő ember számára a Biblia nem csak ókori irodalmi alkotás, hanem szent könyv is. Szentnek tartják elsősorban a tárgya miatt, mert a Bibliában Isten rendkívüli működéséről, szóban, tettben való kinyilatkoztatásáról olvashatunk. De a hívő felfogás szerint a Biblia nem csak tárgya szerint szent, hanem főleg a szerzője miatt, mert a Biblia nem csak emberi mű, hanem főként Isten üzenete is emberi szerzők által. A Biblia azért Isten szava, mert abban Isten indítására emberi szerzők Isten gondolatát, Isten üzenetét, Isten tanítását írták le, és írás közben is különös isteni gondviselés őrködött felettük, nehogy tévesen, helytelenül közvetítsék az emberek számára az Isten gondolatát. Ezeknek az embereknek történelmi visszapillantásaiban, vágyakozásaiban és imáiban, ezeknek elbeszéléseiben, oktatásaiban, feddéseiben és tanúságtételeiben nem csak az ember szól a kortársaihoz, hanem maga Isten szól az egész emberiséghez. Istennek ezt a működését, amelyben gondolatait emberek által közli, ezt nevezzük isteni sugalmazásnak. A Biblia tehát az a keret, amely közvetíti Isten üzenetét, az a tér, amelyben a lélek találkozik az Istennel. Azért létezik egyáltalán a Biblia, mert Isten nem beszél közvetlenül népével. A Szentírás szavai által üzen számunkra, levelet ír, melyben kifejezi, mennyire szeret bennünket. Vágyakozzunk a városba, amely a miénk, és hogyan ébredhet fel bennünk a városunk iránti szeretet, ha a hosszú számüzetésben megfeledkezünk róla? Éppen ezért küldött leveleket a mi atyánk.
1: Isten a Szentírást adta nekünk. E levelek nyomán feltámad bennünk a vágy, hogy visszatérjünk hazánkba, írja, idéztem Szent Ágostont. Nézzük meg, hogy mit jelent a Szentírás magyarázata az egyházban. Kezdettől fogva keresték a hívő emberek azt, hogyan lehet feltárni a Biblia értelmét, azt az értelmet, amelyben összekapcsolódik az emberi és az isteni szó, a történelmi valóság egyszerisége és az örök ige mindenkorisága, mely minden időben együtt van. A Biblia valóságos szava valóságos múltból érkezik, de nem csak a múltból, hanem egyúttal Isten örökké valóságából is. A Bibliában világos szövegek mellett homályos helyeket is találunk, ezért az írás megértése néha nehézséget okoz. És erről már a Szentírásban is olvashatunk. Például az apostolok cselekedetei

A szövegek kutatására, magyarázatára többféle módszer született. A történet kritikai módszer a régi szövegek jelentését tudományosan kutatja. Az irodalmi módszer megvizsgálja az elbeszélés technikát, az irodalmi műfajokat, szónoklattani elemzéseket készít. A hagyományon alapuló megközelítés a szövegek belső egységét nézi, keresi, milyen hagyományokat dolgoztak fel egy-egy szövegben. A humántudományok felőli megközelítés, a szociológia, művelődés ismeret, pszichológia, stb. Ennek az eszköztárait használja fel a humántudomány. Korunkban egyesek a Szentírás politikai mondani valóját is kutatják. A feminista körök pedig sokszor elég szélsőséges módon harciasan keresik a női egyenjogúság biztos alapját a Bibliában. És eléggé veszélyes az a mozgalom, amely a fundamentalista értelmezés híve, vagyis szerintük a Biblia szó szerint érvényes és minden részletében szó szerint értelmezendő. A Biblia tehát többféle szempontból is megközelíthető, és bizony vannak olyan utak, melyek zsákutcába vezethetnek. A keresztény ember számára fontos, hogy a fentebb felsorolt módszerek pozitív vonásaival élve elsődleges helyet biztosítson a Szentírás lelki értelmezésének. Ez azért pontos, mert a Biblia az egész emberhez szól. Isten üzenete azért keres meg bennünket, hogy átalakítsa életünket, hogy helyes irányt mutasson, hogy megtanítson bennünket felismerni és érteni Isten hangját a mindennapokban. Ez csak akkor ér célt, ha a Szentírás mondani valóját leengedjük lelkünk legmélyébe, és engedjük, hogy elvetett magként százszoros termést hozzon. És ha már említettem a lelki értelmezést, akkor vágjunk is bele ebbe, hogy mit jelent a Szentírás lelki értelmezése. A kereszténység első évszázadaiban igen nagyra becsülték a Szentírás lelki olvasását. Ősi kincs volt ez. Kezdeti formája megvolt már a zsidó zsinagógai istentiszteletben, amelyben a Szentírást folytatólagosan olvasták, hirdették, értelmezték. A lelki olvasás eredeti helye a liturgia volt, amit azután a hívek a liturgikus összejöveteleken fennhangon olvasott szövegként hallottak, azt a személyes olvasás során magukra vonatkoztatták és életükben elmélyítették. Az egyházatyák elsősorban ige hirdetéseikben minden rendű és rangú kereszténynek nagy buzgalommal ajánlották a már egyszer hallott igék felidézését és újraolvasását. Aranyszájú Szent Jánosnál ezt olvassuk: lankadatlanul figyelmeztetlek és kérlek benneteket, hogy amit most hallotok, azt nem csak itt a templomban kell figyelemmel kísérni, hanem otthon is szorgalmasan kell olvasni a Szentírásban. Senki se jöjjön hozzám olyan mondva csinált kifogásokkal, hogy ügyvéd, városi tanácsos, kézműves vagyok, vagy feleségem van és gyermekeket kell nevelnem. Én meg házvezetéssel vagy világi dolgokkal vagyok elfoglalva, tehát nem az én dolgom az írások olvasása. Az utóbbit azok végezzék, akik visszavonultak a világból. Mit szólsz mindenhez? Azt, hogy nem a te dolgod a Szentírással foglalkozni, mivel ezer gond között élsz? Ellenkezőleg éppen ezért kell időt szentelned neki. A magvető példázatára utalva meg kifejezetten arra buzdít, hogy mihelyt kijövünk a templomból, azonnal kézbe kell venni a Szentírást, össze kell hívni az asszonyokat és gyerekeket, fel kell eleveníteni bennük mindazt, amit az ige hirdetésben hallottak, és majd csak azt követőleg lássanak munkához. Még mielőtt hasznát vennénk annak, ami a prédikációból bennünk gyökeret vert, mert már magával sodornak minket azok a dolgok, amelyek kívülről szakadnak ránk. Eddig tartott Aranyszájú Szent Jánosnak az idézete. Nagy Szent Gergely pápa fontosnak tartja a szó szerinti és lelki értelmet egyaránt. Az írás szerinti értelmet

értelmezés az alap, és erre épül a lelki. Kell a szavak gondos kutatása. Az írás belső titkait azonban a lelki értelmezés tárja fel, és lehetővé teszi az Istennel történő találkozást, az egész valónkat átfogó találkozást. A szentéletű pápa szerint a Biblia tanulmányozásának nem az a lényege, hogy az olvasó minél több ismeretet halmozzon fel, hanem sokkal inkább az, hogy amit a Bibliában olvas, azt a saját életére vonatkoztassa, és a szívébe írt ige saját élettörténetének átgondolására ösztönözze. Amikor a Szentírás lelki értelmét keressük, fontos figyelnünk arra, hogy valójában párbeszédet folytatunk. Isten megszólít bennünket igéje által, és amikor olvassuk a szent szövegeket és elmélkedünk rajtuk, ösztönzést érzünk arra, hogy válaszoljunk. Így az olvasás és az imádság feloldhatatlan egységbe szövődik. Szent Ciprián így buzdítja egyik barátját. Idézem, állandó elfoglaltságod legyen az imádság és az olvasás. Beszélj Istennel, és engedd, hogy újra ő szóljon hozzád. Eddig az idézet. A válaszadásunk nem csak szavakban történik. Mindennapi tetteinkben is megmutatkozik az, hogy mennyire vert bennünk gyökeret a Szentírás tanítása, mennyire engedtük, hogy testet öltsön Isten üzenete legkisebb cselekedeteinkben. Ahhoz, hogy ez a válaszadás igazi legyen, a szívünkkel kell olvasnunk és hallgatnunk Isten igéjét. A szentírók számára a szív nem csak az élethez elengedhetetlen biológiai szer, hanem a teljes embert jelképezi. A szív befogadja Isten igéjét, megeszi, megemészti. Az ember a szívében hordozza az igét, olvashatjuk a Zsoltárok könyvében. Keblébe rejti az igét, olvashatjuk Jób könyvében. Belekapaszkodik, olvashatjuk Lukács evangélistánál. Kötődik és ragaszkodik hozzá, olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben, vagy szintén Lukács evangélistánál szívébe vési és elelgondolkodik rajta az ígén, az Isten üzenetén. János apostolnál olvashatjuk, végezetül úgy lakik az igébe, mint saját hajlékában, amint az ige is bennünk marad és lakozik. Szintén Nagyszent Gergely pápa írja, hogy Isten szívét Isten igéjében ismered fel. Ha a szívünkkel olvasunk vagy hallgatjuk, akkor találkozunk Isten szívével. Az üzenet halló fülekre és készséges szívre talál bennünk. És jó példa erre remete Szent Antal esete. Antal, mint ismeretes, jámbor és buzgó kopt fiatalember volt. Egy nap a templomba vezető úton az első jeruzsálemi keresztények életéről emlékezett, ahogyan ezt olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben is. Csodálatos közösségben éltek az apostolok tanításai szerint. A kenyér megtörésében, az imádságban, a vagyon közösségben egyé forrt a szívük és a lelkük. Antal elkésett az eukarisztiáról, éppen a gazdag ifjú története hangzott fel az evangéliumban. Ha tökéletes akarsz lenni, add el, amit van, az árát oszd szét a szegények között, aztán gyere és kövess engem. Az evangéliumi történet rosszul végződött, tudjuk, hogy az ifjú nem fogadta el Jézus meghívását, mert nagy vagyona volt. De Antal elfogadta a meghívást. A Szentlélek által megértette, hogy az evangélium szavai személyesen szólnak hozzá. Antal további élete erre a meghívásra adott választ. Kedves Mária Rádió hallgatók, előzetesen ennyit szerettem volna a Szentírásról, de most tovább megyünk, és megnézzük, hogy a Biblia azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket a zsidóság és a kereszténység, ahogy mondtam az elején is, Istentől sugalmazottnak, és ennek okán szentnek fogadja el. Tehát a hit és az erkölcs területén általános mércének tekinti. A Bibliát szent jellegéből adódóan Szentírásnak is nevezzük. A zsidó és a keresztény Biblia terjedelme nem azonos,
mert a Biblia könyveit meghatározó kánont nem egyformán határozták meg. Így a héber Biblia, a Tanakh, azokat az Izrael népének adott isteni kinyilatkoztatásnak tartott írásokat tartalmazza, amelyek a kereszténység előtti időben, Izrael vallási közösségében keletkeztek. A kereszténység is szentnek és ugalmazottnak vallja a zsidóság Bibliáját, de mellettük ugyanilyen isteni tekintélyt és kötelező mércét tulajdonít azoknak az első században keletkezett írásoknak, amelyek Jézus életéről és tanításáról tanúskodnak, és amelyeket a hagyomány szerint az apostolok vagy azok tanítványai írtak vagy jegyeztek le. Így a kereszténység két részre osztja a Bibliát, a zsidó Bibliát magába foglaló Ószövetségre, más néven Ótestamentum, és az apostoli írásokat tartalmazó Új Szövetségre, vagyis Új Testamentum. Gramatának, azaz írásoknak nevezték az Ószövetségi és Új Szövetségi könyvek együttesét, és ez a szócikk a keresztény Bibliát tárgyalja. A Biblia elnevezései: a Biblia a könyvtekercs, az ógörög Biblion többes számát jelenti. Ez a Biblion szó pedig a Biblő szóból származik, amely eredetileg az egyiptomi papiruszt, az ókorban íráshoz használt anyagot jelölte. És Biblos városáról neveztek el, amely az a föníciai kikötő volt, ahol a papiruszt hajóra rakták és szállították az akkor ismert világ minden tájára. A héber Bibliában egyedül Dániel próféta nevezi könyveknek a szent iratok gyűjteményét. Olvashatjuk Dániel könyvében. A keresztények a Krisztus után második századtól fogva kezdték ezt a nevet az Istentől származónak vallott iratgyűjteményekre alkalmazni. És ez az egyszerű név találóan fejezi ki, hogy e műnek a rendkívülisége nem külső formájában van, hiszen csak könyveket, látszatra más emberi művekhez hasonló írásokat tartalmaz. A Bibliát gyakran egyszerűen írásnak, írásoknak nevezik. Jézus és az apostolok is használják ezt az elnevezést, mint Márk evangélista és Pál apostol is. Továbbá Isten igéjének, szentírásnak, könyvek könyvének is hívják. Az Isten igéje elnevezés a Bibliából származik. Isten prófétákon keresztül közölt kinyilatkoztatásának megkülönböztető jelölésére szolgál. Ezen kívül Izaiásnál az Úr könyve néven szerepel. Eszerint tehát a Biblia Isten könyve az emberek számára. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy kis szünet után folytatjuk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm újra a kedves Mária Rádió hallgatóit, Tibor atya a nagyváradi stúdióból. Folytatnám tovább akkor a Szentírásról szóló katekézist, és tovább mennék azzal, hogy mit is tartalmaz a Biblia, vagyis a Biblia könyveiről. És ahogy már említettem, a Biblia két fő részből áll, Ószövetségből és Új Szövetségből. Az Új és Új Szövetség megjelölés Isten Izraellel és a keresztény egyházzal kötött szövetségére utal. A latin testamentum, azaz végrendelet szó pedig azt fejezi ki, hogy ezek az írások szent hagyatékok, amiket a keresztények hite szerint Isten Izraelre és az ős keresztény egyházra hagyott. A testamentum elnevezést a Vulgáta, vagyis a Biblia latin nyelvi fordítása nyomán használják. Az Ószövetség 45 könyvet tartalmaz, az Új Szövetség pedig 27 íratot tartalmaz. A Biblia könyvei mintegy 1500 esztendő folyamán a Krisztus előtt második évezredtől Krisztus előtt negyedik századig Izrael népe körében, a Krisztus után első században pedig az őskeresztény egyház körében keletkeztek. A hagyomány szerint körülbelül 40 személy írta a Biblia könyveit, voltak közöttük papok, királyok, orvosok és egyszerű közemberek is. A Biblia könyvek régebben folyamatos szövegét az áttekinthetőség érdekében szerkezetileg tagolták. Ez azt jelentette, hogy az iratokat fejezetekre, részekre osztották. Majd századokkal ezt követően az egyes fejezeteket versekre bontották. A Biblia könyveit a 16. században az első nyomtatott Biblia kiadások idején számozott fejezetekre és úgynevezett versekre osztották, amelyeket szintén számok jelölnek. A fejezetek általában a bibliai könyvek tartalmilag elkülönülő, nagyobb egységeit választják szét, míg a versek általában mindenféle tartalmi szempont nélkül megállapított néhány mondatos szakaszok, amelyek a mondatok könnyebb visszakereshetőségét és a különböző bibliai részek közötti kereszthivatkozások, hivatalosan konkordancia, ezeknek a készítését szolgálják. A versek számozása a katolikus és a protestáns biblia kiadásokban megegyezik. A verseket követő kereszt hivatkozások viszont az egyes biblia kiadásokban eltérnek, és nem is minden kiadásban találhatóak meg. Nézzük meg, mit jelent a bibliai kánon, a kanonizáció. A kánon szó a bibliai iratokra alkalmazva a hit szabályát tartalmazó, az Istentől ihletett iratok együttesét, gyűjteményét jelenti. A kanonizáció kifejezés azt jelenti, hogy az egyház elismerte az egyes iratok isteni ihletettségét, vagyis isteni eredetét, és ezzel a kánonhoz való tartozását. Ha a kanonizáció folyamatáról beszélünk, akkor arról van szó, hogy mikor, miként ismerték fel, vagy ismerték el az egyes iratok kanonikus voltát, és csatolták véglegesen a kánonhoz. A Biblia kanonizációja a 397-es harmadik karthágói zsinaton zárult le. A Biblia könyveihez hasonló, de az egyház által hamisítványnak hivatalosan pseudo-epigráf, vagy nem Isten által sugaltnak ítélt, és ezért a kánonból kihagyott könyveket apokrifeknek nevezzük. A ma ismert keresztény Bibliába az egyházatyák által kiválasztott 4 evangélium került, ezekkel együtt közel 30 különböző, sokszor a keresztény erkölcsnek, életigenlésnek ellentmondó, gyakran úgy is nevezzük gnosztikus evangélium is létezett. A Biblia fordításairól is szerettem volna, de mivel kevés az idő, akkor ezt a részt inkább elhalasztom egy másik alkalomra. Inkább beszélnék arról, hogy
a Biblia értelmezéséről, hogy a keresztény hívők körében a hagyományos nézet az, hogy a Biblia megírása Isten vezérletével történt, és így az igazságot szó szerint vagy átvitt értelemben közvetíti az emberiségnek. Az utóbbi időkben sok keresztény nézetét erősen befolyásolták az úgynevezett biblia kritikusok, és ezen változás ellenhatásaként egy fundamentalista irányzat is kialakult, amelynek a fő célja a Biblia szó szerinti tökéletességének a bizonyítása. Idővel a Biblia értelmezése vált a protestáns és a katolikus felekezetek közötti hagyományos különbségek kulcspontjává. Még előbbiek úgy hiszik, hogy a Biblia önmagáért beszél, az utóbbiak azt tartják, hogy az egyház feladata a Bibliát megfelelően értelmezni. Ezért van az, hogy a protestáns bibliákban nincsen lábjegyzet, így a nehezebben érthető részeket szabadon értelmezik. A véleménykülönbségek miatt korábban tovább darabolódtak a protestáns egyházak. A katolikus bibliák tartalmaznak lábjegyzeteket, amelyeket az egyház értelmezett. És most mondanék egy különleges szót, ami így hangzik, hogy biblia mikrológ. Ez magyarul azt jelenti, hogy általában filológiai vonatkozású témának a legapróbb részletekig menő aprólékos kidolgozása. És ez a 17.-18. századnak a kedvelt műfaja volt. A mikrológia író különösen kedvelt témája volt a Biblia. A bibliai igék idézésének a módja, amelyet ajánlok minden kedves hallgatóknak, hogy hogyan kell egy szentírási részt kikeresni. Tehát, vagy ha előttük áll egy bibliai szám, akkor azt hogyan kell a szentírásban, úgymond perikópa, azt megkeresni. Tehát a Biblia könyvének rövidítése pont nélkül, a könyv száma szorosan eléje, szintén pont nélkül. Például Máté evangélistától, ha valamit keresünk, akkor az úgy van megjelölve, rövidítve, hogy MT, utána jön egy vessző, utána jön egy szám, ami a fejezetet jelöli, ami a Bibliának a felső részén van megjelölve, és ezután pedig jön a versszakok, amely idézőjelbe, elválasztó jellel vannak jelölve. Tehát egy kicsit lehet, hogy bonyolultnak hangzik így a kedves hallgatók részére, de nagyon egyszerű. És akkor még egy befejezésül egy pár idézetet szeretnék a szent írásról. Szent Jerom most említettem az elején, és ő azt írja, hogy aki nem ismeri a szentírást, nem ismeri Krisztust. Magának a szentírásnak az olvasása is bőven elegendő ahhoz, hogy eljussunk az igaz tudomány ismeretére. Továbbá, ha nem foglalkozol kitartóan a szentírással, és nem szerzel otthonos jártasságot benne, mit gondolsz, hogyan fog feltárulni előtted az élet értelme? Csak az kapja meg a megértés ajándékát, de akkor bőséggel, aki szereti az igét. Aki azonban nem szereti, az hanyagsága miatt arról a kevésről is lemondhat, ami természetes képességeivel egyébként megragadhatna. Szintén Szent Jeromos, egymagam sok mindent nem tudtam megérteni a Szentírásból. Ezeket a dolgokat akkor értettem meg, amikor szembesültem testvéreimmel. Észrevettem, hogy az olvasottak értelme rajtuk keresztül világosodott meg előttem. És mivel holnap kis Szent Teréz ünnepe van, ezért tőle is veszek egy idézetet, amelyet ír a Szentírásról. Mindenek felett az evangélium mond nekem sokat elmélkedéseim alatt. Benne mindent megtalálok, ami szegény kis lelkem számára szükséges. Mindig új világosságot, titokzatos és rejtett értelmet fedezek fel benne. És le is zárom most, szintén Lizieux kis Szent Teréz idézetével, miután Jézus fölment a mennybe, csak azokon a nyomokon követhetem, amelyeket ő hátrahagyott. De hogy világítanak,
hogy illatoznak ezek a nyomok. Nem kell más tennem, mint az evangéliumba pillantani, már is szívom magamba Jézus életének az illatát, és tudom, hogy merre fussak. Ezt kívánom én is a kedves Mária Rádió hallgatóknak. Vegyék kezükbe többször a Szentírást, vegyék le a polcról, porolják le a port róla, nyissák ki, hogy valóban Jézus életének az illatát tudják megillatozni, és tudják, hogy ennek alapján, hogy az út merre vezet, amelynek a végén megtalálhatják az Istent. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Árpádházi, Boldog Erzsébet, Domonkos apáca. Magyarországon született 1292-ben. Erzsébet atya az utolsó árpádházi király. Nagynénjei között találjuk Szent Erzsébetet, Szent Margitot, Szent Kingát, Boldog Jolánt. Édesanyja fiatalon második gyermeke szülésében halt meg. Harmadik András egy év múlva újra házasodott, és a Habsburg házban keresve szövetséget, Habsburg Albert leányát, Ágnest vette feleségül. Gyermekük nem született, így kézenfekvő volt, hogy a királyné a magyar trón egyetlen örökösét, a kis Erzsébetet vegye anyai gondjaiba. A kislányt Bécsben neveltette, hogy a Habsburg érdekeket szolgálja. 1301. január 11-én gyászba borult az ország. Meghalt András, az utolsó árpádházi király. A temetésen Erzsébet is ott volt. A hagyomány szerint, amikor a király koporsóján lefelé fordították az Árpádok címerét, annak jeleként, hogy kihalt az ősi ház, a kislány ájultan esett össze. Megsejtette, hogy Európában ő lett most az egyik legfontosabb személy. Aki őt megnyeri, joggal nyúlhat a magyar szent koronáért. Az özvegy Ágnes királyné kincsekkel megrakodva elhagyta az országot, s magával vitte a kis Erzsébetet, a Habsburgok politikai terveinek legfontosabb eszközét. Most már maga akarta kezébe venni sorsát. Két nagynénje, Szent Erzsébet és Szent Margit nyomdokait akarta követni. Az evangéliumi szegénység, tisztaság, engedelmesség, a közösségben élt testvéri szeretet, a rejtett ima és áldozat útját választotta. E döntésétől kezdve többé nem hagyta magát érzéketlen bábóként kezelni. Isten, mint Szent Margitnak, neki is megadta az alkalmat, hogy mostoha nagybátyja Habsburg Henrik házassági ostromait visszautasítva országvilág előtt bizonyítsa, önként a maga akaratából választotta jegyeségül a királyok királyát. Döntése legapróbb következményeit is vállalta, semmit sem tartott meg magának. Haláláig nem találkozott többé rokonaival, hazája beliekkel. A svájci Tösz Domonkos kolostora lett lelki otthona, ő maga választotta a szigorú vezeklő életmódot. A kolostorban töltött 28 év alatt szinte állandóan beteg volt, élete utolsó 4 évében pedig fokozatosan teljesen megbénult. Kiszolgáltatottságában fájdalmai közepette hasonlóvá lett a kereszten szenvedő Krisztushoz. Halálos ágyán az égi haza küszöbén földi hazája felé sóhajtott, végül 1336. november 1-én meghalt. A tüszi kolostor lakói nagyon szerették és tisztelték őt. Szent élete és a közben járására történt csodák miatt biztosak voltak abban, hogy Isten gazdagon megjutalmazta, azaz megadta neki az élet koronáját, melyet egy látomásban megígért hűszolgáló leányának. A halálhír hosszú hónapok múlva jutott el Magyarországra. Itt akkor már évtizedek óta Anzsú Károly Róbert uralkodott. Boldog Erzsébetet a templom kórusa közelében temették el. Amikor 37 után áthelyezték a királyi méltóságához és szentségéhez illő új sírba, testét teljesen épen találták. Sírját a virágzó kolostorral együtt a protestánsok elpusztították. Erzsébet sírjának fedőlapját ma a zürichi Landesmuseumban őrzik. A Domonkos rendben boldogként tisztelik, május 6-án. A tüszi apácák árpádházi Boldog Erzsébetről följegyezték krónikájukban. Isten kegyelme megőrizte nekünk ezt a tiszteletre méltó kincset, amiért állandóan dicsérnünk kell őt és háláthatnunk a mindenható Istennek. Ő ugyanis világosan megmutatta csodái által, hogy Erzsébetet a maga dicsőségére és nem a világ örömeiért teremtette. Most tehát annak dicsőségére és tiszteletére beszéljük el életét, aki a földön az erények tanítója volt, most pedig az égben megjutalmazója, hogy így módon mindenki, aki csak hall róla, jobbá legyen. Ugyanúgy, amint az Úr Magyarország földjét és különösképpen a prédikáló rendet a szent is tiszteletre méltó, ugyanebből a nemzetségből való Szent Margit asszonnyal díszítette, épp úgy megtisztelte ezzel a nemes fejedelemnővel ezt a földet és ugyanazt a rendet, különösképpen a Töszi kolostort. Dicsérjük ezért szünet nélkül Isten végtelen jóságát, aki a királyok személyének értékes ajándékát nekünk méltóztatott adni, és elvezette őt a kolostor lelki közösségébe. Csodálnivaló az, hogy a Szentlélek tanácsára és az isteni gondviselés akaratából, abból a távoli országból ebbe a kolostorba jött, de mindenben annak művét is kell látnunk, aki egyesíti a hatalmat, a bölcsességet és az akaratot. Kegyelmének erejében ő maga akarta ezt a művet beteljesíteni az általa meghatározott időben. A nemes hercegnő 13. évében volt, amikor kolostorunkba belépett, és a rend szabályai szerint az engedelmesség igáját magára vette. Alázatosan megígérte, hogy önként aláveti magát mindannak, amit Isten és a rend követel. Ez a nemes hercegnő volt az első leány, akit az új alapítás szentségi oltára előtt fogadtak a rendbe. Az oltárt azután fölszentelték miasszonyunk angyali üdvözletének és Szent Erzsébetnek tiszteletére, aki szintén magyar királynő volt, Türingia és Hessen őrgrófnője és Erzsébet rokona. Amikor az erényes hercegnő már 15 hete élte a szerzetesi életet, mostoha anyja megparancsolta, hogy idő előtt adják rá a fátyolt és tegye le az engedelmesség fogadalmát. Ő alázatosan meghajolt. Mostoha anyja elhozott a friburgi Szent Katalin kolostorból egy Busnag nevű asszonyt, Rudolf császár nővérének a lányát, akit udvarhölgyként és gondviselőként állított mellé. Durva és kemény asszony volt, aki oly sok szenvedést okozott neki, hogy mi nem kételkedünk abban, hogy Erzsébetnek a kegyetlenségek miatt lelki vértanúságot kellett elszenvednie. Történt egyszer, hogy az ausztriai Henrik herceg jött be az országba Erzsébetet keresve, akiről nem akart lemondani. Követelte, hogy vezessék elé a lányt. Amikor meglátta, hogy Erzsébet fölvette már a fátyolt, annyira felbőszült, hogy lerántotta fejéről, a földre dobta és megtaposta a fátyolt. Nagyon tetszett neki ugyanis a lány szeretetre méltó személye, és nagyon szerette volna feleségül venni. Szép volt, arca nemes vonású, teste igen arányos, a nő minden kellemmel megmutatkozott rajta. Ezért álhatatosan kérte, utazzék vele Ausztriába. Nem akarta tudomásul venni, hogy ő már szerzetes nő lett, és fogadalmat tett. Erzsébet azt válaszolta, gondolkozni akar. A kórusba ment. A legszentebb előtt térdre borulva könyörgött Istenhez, mutassa meg neki, hogyan ismerheti meg drága akaratát, és hogyan kell helyesen tennie. Először az a gondolata támad, hogy engedhetne, hiszen a magyar királyságnak ő az egyetlen is törvényes örököse, de abban a pillanatban Isten megértette vele, hogy az ő akarata ez. Maradjon a kolostorban, szegényen, száműzötten az ő szerelméért, mint ahogy ő is szegény és száműzött volt az iránta és az emberi nem iránti szerelemből. Ekkor teljesen alárendelte magát Isten akaratának, de olyan fájdalmat érzett, hogy ájultan elterült, szájából és orrából vér folyt. Amikor magához tért, elutasította Henrik urat, nem megy vele. Így élt 28 évet az egész közösség és különösképpen a fogékonyabbak épülésére. Szavaiban és tetteiben egyaránt mindig igen alázatos és szelíd volt. Minden szívesen megtett, amit csak kértek tőle. Jól lehet, királyi származása, fiatalsága és természetes adottságai folytán szíve annyira érzékeny volt, hogy a legkisebb dolgok is fájdalmat okoztak neki. Egész életét tökéletes tisztaságban töltötte. Urunk Jézus Krisztusért, a tiszta és alázatos szívűek mennyei jegyeséért megvetette a világot és annak minden vonzását. Nagy szegénységben élt, megfosztva magát a mulandó javaktól. Egyszer a mostoha anyja eljött meglátogatni őt, és amikor Erzsébetet az egyetlen javított és foltozott ruhájában találta, megdöbbenve mondta. Nővér, nem szégyelled magad, hogy bár Magyarország királyának leánya és törvényes örököse vagy, ilyen rossz ruhát hordasz? Jó és hasznos azt is tudni, hogy buzgósággal adta magát az áhítatos vezeklői mára. Szokása volt, hogy bármi jót tett is, imádkozott vagy jót cselekedett, azon igyekezett, hogy senki se beszéljen róla. Ugyancsak bensőséges áhítattal viseltetett mi asszonyunk iránt. A sokféle gyötrelmes szenvedés közben egyetlen türelmetlen szó sem hagyta el Ajkát. Elveszítette a hallását, olykor a látását is. Utolsó éveiben a teste egészen összezsugorodott, állandóan feküdt. A betegség szünet nélkül gyötörte, mondta, elérkeztem odáig, hogy kívánom azt, amitől minden ember visszariad a természete szerint, a halált. Vett tekintetbe, hogy annyira távol éltem a világtól, hogy családomból soha többé nem láttam senkit, mióta elhagytam hazámat. Ebben az összeszedettségben szállt el értékes lelke a meggyötört testből. Elhagyta a törékeny világ nagy nyomorát az igaz gazdagságért. Történt aztán, hogy amikor a kegyelmekkel ékes hercegnő már hosszú ideig a földben pihent, faragott sírhelyet akartak neki készíteni. Ekkor óvatosan átemelték a fakoporsóból a kőkoporsóba. Sem a feje, sem a tagjai nem sérültek meg, szét sem hullottak. Isten csodája valóban, hogy az a test, amely életében elviselhetetlen fájdalmakat tűrt hosszú ideig, kár nélkül szenvedte el a föld nedvességét.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Sok minden felett kell eltekintenünk, hogy megtanuljunk látni, mondta Emmanuel von Bodman.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket, a következő: hitkapuja@gmail.com. Az elmúlt alkalommal a János evangéliumának 19. fejezeténél hagytuk abba, amikor arimateai József Jézus testét elkéri Pilátustól, és saját új sírboltjába viszi, ahol Nikodémussal közösen végzik el Jézus testének balzsamozását és gyolcsba göngyölését. Ha mélyen belehelyezkedünk ebbe az evangéliumi részletbe, akkor szinte látjuk magunk előtt, ahogy a két férfi csendben, saját gondolataiba mélyedve végzi el a szertartást. Szeretetteljes mozdulatokkal érnek a mesterhez, a szívükben érzett kimondhatatlan szomorúság könnyeket csal a szemükbe. Miután méltó módon elkészítették a testet, a sír elé gördítették a kapuként szolgáló követ, és lassan hazamennek a sötét éjszakában. A városban különböző helyeken ugyanezt a kimondhatatlan és tehetetlen szomorúságot élik át a tanítványok. Ott van Péter elkeseredett fájdalmában, hiszen háromszor is megtagadta Jézust a halála előtt, és nem volt alkalma bocsánatot kérni tőle. Aztán János és Mária, akik a kereszt alatt állva tehetetlenül nézték végig Jézus kínszenvedését, és Mária Magdolna, aki elveszítette mesterét, akinek a bűnből való szabadulását és új életét köszönhette. Nem is jön álom a szemére, gyötrődik, majd hajnalban elindul és a sírhoz megy, hogy Jézus közelében legyen, aki mellett mindig megnyugvásra lelt. Mikor odaér, azt látja, hogy a sír nyitott, a követ elmozdították, megijed, hogy Jézus testét arra méltatlanok vitték el. Futva megy Péterhez és Jánoshoz, kétségbe esetten mondja el, amit tapasztalt. Erre mindkét tanítvány azonnal szalad a sírhoz. János ezt úgy írja le, hogy ő ért előbb oda, de csak benézett a sírba, nem ment be. Ezzel megvárta Pétert, aki amint utoléri, bemegy a sírba, és mindketten látják, hogy Jézus nincs ott. Mária Magdolna követte őket, megáll a sír előtt és sír. Péter és János az evangélium leírása szerint visszatértek övéikhez, de Mária Magdolna ott maradt a sírnál. János ezt írja arról a pillanatról, amikor bement a sírba és látta, hogy az üres. Látta és hitt. Vajon mi mindent fejez ki ez a két rövid szó?
1: Nagyon nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elérkeztünk a János evangélium 20. fejezetéhez. Az előző két fejezet a keresztről, a passióról szól. Talán emlékezünk arra, hogy az evangélium nem annyira a tragédiát, a kudarcot akarja ábrázolni, minden fájdalma és kínja ellenére. Jézus kereszt halálát, mint megdicsőülést mutatja be. Így is indul a János passió, most dicsőül meg az emberfia. És Isten is megdicsőül benne. Vagy Jézus így jelzi ezt a pillanatot, majd ha fölemelnek a magasba, mindeneket magamhoz vonzok. Jézus keresztje visszatérés az atyához, a szeretet titkának a nagy kiáradása. Így mondja, így tudja meg a világ, hogy szeretem az atyát, és végbe viszem azt, amivel megbízott. Jézus oldalából vér és víz fakad. A szeretet, a kegyelem hatalmas folyama. Ahogyan Ezekiel próféta megjövendőlte az új templomról, hogy a templomból forrás fakad, ami életet ad a világnak. Jézus teste ez a lerombol, de 3 nap alatt újjáépített templom. Fakad belőle a vér és a víz, ami előrejelzi a keresztséget, az eukarisztiát, a szentségeket. Jézus a szülés fájdalmait szenvedi a világért. Ahogyan mondja, az asszony szomorú, amikor szül, de utána újjong, mert ember született a világra. Az ő oldalából újjá születik az emberiség. Az új asszony születik meg, ahogyan Ádám oldalából alkotta valaha Isten az első asszonyt, aki minden élők anyja lett. Úgy most Jézus az új Ádám. Az ő megnyílt oldalából egy új emberiség születik, amelynek az első képviselője Mária, a szűzanya, az új asszony, ezért szólítja őt így: asszony, íme a te fiad. Új teremtés. És ezzel a titokkal találkoznak a tanítványok és Mária Magdolna itt a 20. fejezetben. Erről hallunk, ahogyan mennek ki a sírhoz. Mária Magdolna, aztán Péter, a szeretett tanítvány, aztán este a 10 tanítvány, aztán egy héttel később Tamás is találkoznak a húsvét titkával, a föltámadt Krisztussal. Elsőre asszonyok mennek ki a sírhoz. Jézus korában az asszonyokat teljesen szavahihetetlennek tartották. Egyik rabbi így nyilatkozott: sok asszony, sok babona. Bíróság előtt asszonyok tanúságtételét meg se hallgatták. Helyettük vagy a férjüknek, vagy édesapjuknak, vagy fiú testvérüknek kellett nyilatkozniuk. Nyilvánvalóan nem kitalálják ezt a történetet, hogy az asszonyok az első tanúi az üres sírnak. Ha kitalálták volna ezt az elbeszélést, akkor nem asszonyokat választanak, hanem férfiakat, tanítványokat. Azért ezt olvassuk az evangéliumban, hogy asszonyok találnak rá az üres sírra, mert így történt. Bármennyire is első hallásra kellemetlen volt a keresztényeknek az asszonyokat, mint első tanúkat megnevezni. Jézus sírját üresen találják. Erről írnak a szinoptikus evangéliumok is, és ugyanezt tanúsítja a János evangélium. Ha Jézus sírja nem lett volna üres, akkor egyetlen percig sem lehetett volna Jeruzsálemben Jézus föltámadását meghirdetni. Mindenki azt mondta volna, hogy menjetek, nézzétek meg, ott van a sírban. Ez a sír egy ismert sír volt. Arimateai József, a főtanács tagjának a sírja. Az üres sír jele, nyoma Jézus valóságos föltámadásának. Az asszonyok szaladnak, hírül viszik a tanítványoknak, elvitték az urat, s nem tudjuk, hová tették. És két tanítvány szalad Jézus sírjához. Péter és a tanítvány, akit Jézus szeretett. Péterről hallunk a Lukács evangélium leírásában is. Azt mondják, az Emmauszi tanítványok visszatérésekor a Jeruzsálemben maradt apostolok, hogy föltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Ő a tanítványok közül az egyik első, aki fölismeri a föltámadott titkát, találkozik vele. Ugyanerről hallunk Pál apostolnak az első korintusi levélben írt tanúságtételében. Jézus föltámadt és megjelent Simonnak, aztán a többi tanítványoknak, Jakabnak, 500 testvérnek, és végül, mondja Pál apostol, mint egy elvetéltnek, nekem is.

0: megvárja Pétert. Kifejezi ezzel a tiszteletét iránta. Péter az egyház feje lesz, a legfőbb pásztor. Lehet, hogy a szeretett tanítvány mélyebben, és hamarabb értette meg Jézus titkát. Mégis az egyház fejévé Jézus Péter tette. Ezzel az evangélium inti a jánosi közösséget is, hogy maradjanak hűségesek a Péter által vezetett nagy egyházhoz. Újra megismétli majd ezt a figyelmeztetést a 21. fejezet, az evangéliumnak a záró fejezete. A főhatalmat, a legfőbb pásztori küldetést Jézus Péternek adta. Azt mondja neki, legeltest bárányaimat. Péter tehát az első, aki benéz a sziklasírba, de még nem érti a titkot. A szíve még meg van dermedve a fájdalomtól, képtelen Jézus föltámadásának a titkát mélységében, teljes valóságában megérteni. A szeretett tanítvány megy be másodszorra, és ezt halljuk, látta és hitt. Látta a gyógyos lepleket, és látta a kendőt, amely Jézus fejét takarta, összehajtva külön egy helyen. A zsidó temetkezési szokás volt ez, hogy az elhunynak az arcát kendővel letakarták. Kezdetben a szokás az volt, hogy csak a szegények arcát takarták le, a gazdag arcát szépen megkenték, és azt látták a temetésen. De később úgy érezték, hogy ne legyen különbség szegény és gazdag között, mindenkinek az arcát eltakarták a temetéskor egy külön kendővel. A szeretett tanítvány azzal szembesül, hogy Jézus testét nyilvánvalóan nem elvitte valaki. Se nem elrabolták, mert akkor vitték volna a gyógysleplet és a kendőt is. Villám gyorsan, ahogyan volt, megfogták volna. Vagy ha esetleg valaki jó barát, az, aki a holttestet elviszi, szintén tiszteletből, a kendőkkel, a gyógysleppellel együtt viszi el a holttestet. Nyilvánvalóan nem elvitték, hanem föltámadt. Az evangélium talán utal arra a csodálatos pillanatra, amikor a földi véges múlandó testből Jézus szellemi testben, föltámadott testben újra él. Arra a pillanatra, amit talán a torinói lepel is megörökít. Ha valóban hiteles ez a lepel, a különleges jelek, amelyeket nem festettek a lepelre, hanem negatív képként csodálatosan ott maradtak, jelzik a föltámadásnak, Jézus testének, a újraéledésének ezt a csodálatos, gyönyörű pillanatát. A szeretett tanítvány látta és hitt. Egy különleges ige alak szerepel itt, amely arra utal, hogy hívővé lett ebben a pillanatban, itt született meg benne a hit. A szíve megnyílik a titok előtt. Fény árad az életébe. Valahogyan úgy, ahogy legelőször, ahogy Jézussal találkozott. Kérdezte a két tanítvány, emlékszünk ott a Jordán partján, Mester, hol laksz? Jézus azt mondja, jöjjetek, nézzétek meg. És az evangélium megjegyzi, aznap nála maradtak, s hozzáteszi, a 10. óra körül volt. János apostol egy életen át erre az első találkozásra emlékezett. A szívébe kiírthatatlanul belevésődött ez a pillanat. Vagy ugyanezt a Jánost látjuk a csodálatos halfogáskor, ahogyan megtelnek a hálók. Ő az, aki egyből azt mondja, az Úr az. A többi tanítvány még nem ismeri föl. A szeretett tanítvány. Az ő szíve, az ő szeme hamarabb nyílik meg. Ő egyből fölismeri a mestert. Ő az, aki ott állt a kereszt alatt. Ő az, akire Jézus az édesanyját bízta. Egészen közel van Jézus szenvedésének és föltámadásának titkához.
1: Ahogy hallottuk, Mária Magdolna ott marad a sírnál. Neki jelenik meg először Jézus két angyal kíséretében. Mit szimbolizál a két angyal? Miért gondolja Mária Magdolna először,

0: hogy a kertész szól hozzá, miért nem ismeri fel Jézust azonnal? És miért ne jelenik meg Jézus, és nem az édesanyjának?
1: Az üres sírban angyalokat látnak az asszonyok, illetőleg Mária Magdolna. Ugyanerről hallunk Lukács evangéliumában. Azt olvassuk itt, még fel sem mocsúdtak az asszonyok a meglepetésükből, amikor íme két férfi állt előttük ragyogó ruhában. Szent Márk pedig ezt írja, egy ifjú volt ott a sírban, hófehér ruhában. És ő mondta azt, ne féljetek, ti a názáreti Jézust keresitek. Föltámadt, nincs itt, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt. Siessetek, mondjátok el tanítványainak, s Péternek, előttetek megy Galileába, ott majd viszont látjátok őt. Ugyanerről hallunk a János evangéliumban. Két angyal van a sírban. A zsidó törvény szerint két tanú, egybehangzó tanúvallomása kellett, hogy igazoljon minden fontos tényállást. Itt két mennyei tanút látunk. Ott ülnek, ahol Jézus feje meg a lába volt, ahol a leplek, ahogyan a leplek is mutatják a pontos helyet, ahol Jézus teste feküdt. Ugyanígy ez a két angyal jelzi azt a helyet, ahonnan Krisztus föltámadt. Mária Magdolna, ahogy megpillantja Jézust, először azt gondolja, hogy a kertész. A János evangélium az, amelyik megjegyzi, hogy ahol Jézust keresztre feszítették, ott volt egy kert, és benne egy sír. Talán emlékezünk arra, hogy a keresztre feszítés helye, ez egy kőfejtő volt valaha Jeruzsálem falain kívül, egészen közel. Ezt használták, ezt a hatalmas kőfejtőt a város fölépítéséhez, főként a jeruzsálemi templom építéséhez. Innen ebből a mészkő tartalmú kőzetből szedték ki a hatalmas köveket, amelyből a jeruzsálemi templom épült. És a városkapu mellett szabadon hagytak, valamilyen okból meghagytak egy 10-15 méter magas, hatalmas sziklát. A rómaiak ezt használták kivégző helyként. Az út mellett volt, elrettentésként itt állították föl a kivégzettek keresztjeit. Mindenki az úton, aki az úton elment, látta a kivégzettek testét. A mészkőben pedig barlangok, illetőleg sziklába vált sírok voltak. Körös körül sokfelé temetkezési helyként használták ezeket a barlangokat. A zsidó szokás szerint a városon kívül kellett temetkezni, és ezért alakul ki itt sok-sok sír a városkapun kívül, többek között Arimateai József sírja, amely egy kertben, az ő általa birtokolt kertben helyezkedett el. Mária Magdolna első hirtelen gondolatával úgy véli, hogy a kertész látja. Ő minden áron Jézus holttestét akarja megtalálni, és ez a vágya elhomályosítja a látását. De talán gondolhatunk arra is, hogyha valaki jó ismerősünk temetésén ott vagyunk, és másnap meglátnánk őt az úton. Nem arra gondolnánk, hogy ő az, hanem arra, hogy valaki, aki nagyon hasonlít rá. Jézus megszólítja Mária Magdolnát. Máriám. Úgy szólítja meg, ahogyan csak ő tudta. Ahogyan halljuk a jópásztor példabeszédében. Nevén szólítja a bárányait. És a bárányok ismerik az ő hangját. Abban a pillanatban Mária Magdolna szeme megnyílik. És azt mondja, Rabbóni. Nem egyszerűen rabbinak nevezi őt. Egy sokkal erősebb és személyesebb módon. Én mesterem, én jó uram. Mária Magdolna találkozik a föltámadt Krisztussal. Minden bizonnyal a szűzanya is, valamilyen számunkra ismeretlen módon, amit az evangélium nem örökít meg, találkozik a föltámadt Úrral, az ő szent fiával. Azt halljuk, hogy ő nem megy ki az üres sírhoz. A szűzanya nem ment ki, mert tudta, hogy az a sír üres, hogy az ő fia él, nem kereste az élőt a holtak között. Aztán arról is hallunk, hogy ott van a szűzanya, már pünkösd előtt, a tanítványokkal, akik boldogan, a húsvéti találkozás örmében várják a szent lelket. Ott van a szűzanya pünköstkor. Ahogyan ő befogadta a szent lelket, segít az apostoloknak, hogy ők is megnyissák a szívüket az ég felé. Befogadják a szent lelket. Az egyház édesanyja Mária ott van az egyház születésekor. Ő is átéli húsvét csodáját, a feltámadottal való találkozást, a Szentlélek kiáradását. Valamilyen módon találkozik a föltámadott Úrral. Az őskeresztény hagyomány sokfajta módon erről próbál is beszámolni. Tatianos a Diatesseronban a második században ír erről a találkozásról. Ugyancsak Szírszent Efrém a Diatesseronhoz írt kommentárjában megemlíti a szűzanya találkozását a feltámadt Krisztussal.
0: Aznap este a tanítványoknak is megjelenik Jézus, a bezárt ajtajuk ellenére előttük terem. Megmutatja sebeit, majd rájuk leheli a szent lelket. De itt nem volt velük Tamás apostol. Akkor ő nem kapta meg a szent lelket, vagy máskor kapta meg?
1: Megjelenik Jézus a tanítványoknak, és rájuk lehel. Azt mondja, vegyétek a szent lelket. Eszünkbe jut erről a jézusi gesztusról az első ember megteremtése. A testét a föld porából alkotja meg az Úristen, hogyan pára száll föl a földről. A por nedvessé válik, ebből alkotja meg az emberi testet, és utána az orrába leheli az élet leheletét. Így lesz az ember élő lényé. Most húsvétkor Isten újjá teremti a világot, az embert. Utal erre a vakon született meggyógyítása is. Ott Jézus a földre köp sarat csinál. A porból megint sáros föld lesz. Ezzel keni meg a vaknak a szemét. A vakon született kicsit szimbóluma a bűntől megsebzett emberiségnek. Az ember a bűn által rosszra hajló akaratot, elhomályosult értelmet örököl. Születése óta az emberi természet vak, megsebződött. A vakon született jelzi a bűntől megsebzett embert, akinek értelme elhomályosul, akarata rosszra hajló lesz. Jézus azért jön, hogy meggyógyítsa a bűnsebét, hogy újjáteremtsen, hogy megnyissa ennek a vak emberiségnek a szemét. A vaknak el kell mennie a Siloé-tóhoz. Siloé azt jelenti, hogy küldött. A messiás tavához kell elmenni, a keresztséghez. A keresztelést az első keresztények így nevezték, fótizmosz, ami azt jelenti megvilágosodás. Megnyílik valakinek a szeme. Meglátja Jézust, a világ világosságát. Vagyis a János evangélium már a vakon született történetében utal az emberiség újjáteremtésére. A sárból az ember megsebzett testét, bűntől megsebzett valóságát Jézus begyógyítja, újjáteremti. Itt húsvét után a lélek újjáteremtésére utal. Rájuk lehel, ahogy az első embernek az orrába leheli Isten az élet leheletét. Átadja a szent lelket. A Szentlélek átadását egyébként az evangélium nem egyetlen pillanatban mondja el, nem csak pünköstkor, hanem utal rá már Jézus kereszt halálakor is. Nem egyszerűen azt mondja, hogy kilehelte Jézus a lelkét, hanem szó szerint ezt mondja, átadta a lelket. Átadta azt a lelket, amellyel ő egészen a halálig szeretett. A szeretet lelkét átadja a tanítványoknak. A Márk evangéliumban azt érzékeljük, mintha a századosra leszállna egyből a Szentlélek, és általa az első keresztény hitvallást hallanánk a százados szájából. Ez valóban Isten fia volt, mintha már is pünkös lenne, és megszületik a pogányokból születő keresztény egyház. De utal a Szentlélek eljövetelére ez a húsvéti megjelenés is, ahogyan Jézus rálehel a tanítványokra, és utána 50 nappal később a pünkösd ünnepe. Sokfajta módon árad a Szentlélek húsvét után. Nyilvánvalóan Tamás is megkapja a szent lelket. Ha előbb nem, akkor pünköstkor. Lehet, hogy ő neki a hite lassabban születik. Később, de ugyanúgy eltelik a Szentlélek tüzével. Igazi apostol lesz. Az ősegyházi hagyomány úgy tartja, hogy eljutott Tamás egészen Indiáig. Viszi a keresztény örömhírt. A Tamás keresztények Indiában, Kerala államban, mind a mai napig, a világ egyik legkeresztényebb vidéke, Tamás vitte el nekik Jézus örömhírét. Amikor az eukarisztia évét hirdette meg a Szent Atya, akkor egy néhány hét alatt Keralában 80 olyan templom jött létre, ahol 24 órás szentségimádást hirdettek. Nem volt probléma, hogy ezt a 80-szor 168 órát ott a keresztények betöltsék, villámgyorsan megtörtént. Magyarországon alig tudunk egy-két ilyen templomot létrehozni. A Tamás keresztények hatalmas hite, mind a mai napig példa minden keresztény számára.
0: Egy következő alkalommal, amikor Tamás is velük volt, Jézus újra megjelent, hogy ő is higgyen. Mit szimbolizál itt az evangéliumban Tamás apostol hitetlensége?
1: Talán még egy fontos gondolatot hadd fűzzek itt hozzá Jézus szavaihoz. Azt mondja, vegyétek a szent lelket, akinek ti megbocsátjátok a bűneit. Meg lesz bocsátva. És akinek megtartjátok, bűnben marad. A húsvét egyik legnagyobb ajándéka. A szent lélek egyik legnagyobb ajándéka a bűnbocsánat. Az újjáteremtés, a lélek megtisztítása. A katolikus egyház 2000 év óta őrzi ezt a hatalmas kincset, a bűnbocsánat szentségét, amit Jézus az apostoloknak, a 11 tanítványnak adott át. Ismerek olyan embert, aki nagyon nehezen gyónt, aztán 3 év után vette rá magát, hogy nagy nehezen elmenjen, letegye az élete sebeit, terheit. És azt mesélte, hogy a következő éjszaka gyakorlatilag egy percet se tudott aludni. Annyira boldog volt. Úszott az örömben. Azt érezte, hogy az egész teste újjong. Ismerek olyan férfit, aki felnőttként tért meg úgy igazán. Akkor gyónt életében először. És utólag azt mondta, hogy ő soha nem is gondolta volna, hogy ez ennyire jó. Életében először érezte azt, hogy a szíve könnyű, hófehér. Isten szeretett gyermekeként tiszta lapot kapott. Isten újjáteremti a világot. Tamás apostol nehezen jut el a föltámadott Krisztusba vetett hitre. Nehezen fogadja el a föltámadás tényét. A János evangéliumban Tamás apostol már korábban is kétszer szerepel. Szemmel látható, hogy János számára Tamás egy fontos apostol, különleges. Akarja mutatni az evangélium Tamásnak az egyéniségét, a szívét. Lázár föltámasztása előtt azt halljuk, hogy a tanítványok megijednek, hogy ismét Júdeába menjünk, ahol Jézust halálra keresik, meg akarják ölni. És Tamás akkor megszólal, azt mondja, menjünk el vele együtt, halljunk meg vele együtt mi is. Tamásban nagy szív van, nagy lelkesedés, hirtelenség, csupa szív, egyszerű ember. És halljuk aztán Tamást az utolsó vacsorán is. Azt mondja Jézusnak, Uram, nem tudjuk hová mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat. Tamás megint csak egyszerű, kissé naív, lassan érti meg Jézus szavainak a mélyebb értelmét. És azt halljuk, hogy nincs ott az első alkalommal, ahogy Jézus megjelenik. És azt mondja a tanítványoknak, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha ujjamat nem helyezem az oldalába, én nem hiszem. Tamás lassan jut el a hitre. Ahogyan egyébként az evangéliumok megjegyzik, hogy a többi tanítványnál sem ment ez egyből. Máté evangélista azt mondja, az első megjelenés előtt, hogy a tanítványok közül sokan kételkedtek. Azoknak a szavában, akik a föltámadott úrral már találkoztak. Mária Magdolna is először a kertésznek nézi őt. Lassan ismerik föl a föltámadt urat. Kellett hozzá Jézus szava. Kellett hozzá az, hogy megértsék az írásokat. Lassan nyílik meg a lelkük szeme. Jézus, amikor másodszor megjelenik a tanítványoknak, és Tamás is ott van, tudja azt, amit Tamás mondott. És odahívja, azt mondja, hogy nézd a sebeimet, tedd ujjadat az oldalamba. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Valami hasonló történik itt, mint amikor Jézus Nátánaellel találkozik. Nátánael is szkeptikus, úgy, mint Tamás. Azt mondja, jöhet valami jó Názáretből. És Jézus ezt tudja. És ahogyan jön Nátánael, azt mondja, lám egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság. Nátánael csodálkozik, kérdezi, honnan ismersz? Mire Jézus azt mondja, mielőtt Fülöp hívott volna, én láttalak téged a fügefa alatt. És Nátánael megrendül. Azt mondja, rabbi, te vagy Izrael királya. Valami hasonlót él át itt Tamás. Jézus belelát a szívébe. Tamás odalép Jézushoz, és megrendülten azt mondja, én Uram, én Istenem. A János evangéliumnak bizonyos értelemben ez a csúcspontja. Ezzel indul az evangélium, hogy Jézus maga, az élő Isten fia, az örök Isten, kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Ez az ige az, aki testet ölt Jézusban. És ahogy folytatja az evangélista, mi láttuk az ő dicsőségét, az atya egyszülöttjének dicsőségét. Aztán folytatja, Isten soha senki sem látta, az egyszülött Isten, aki az atya keblén van, ő nyilatkoztatta ki. Ezzel indul az evangélium, hogy Jézus nem csak egy nagy ember, nem csak messiás király, ő maga az Isten, benne az élő Isten, a világot teremtő Isten, öltött testet és adta oda magát a világnak. Ugyanez a hitvallás jelenik meg most a János evangélium végén. Én Uram, én Istenem. Jézus azt mondja Tamásnak, láttál engem, és ezért hittél. Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Jézus szól az eljövendő nemzedékek tanítványaihoz, hozzánk is, akiknek a hite egyrészt alapozódik a szemtanúk hitére. Mi már nem lehettünk tanúi Jézus földi életének, az ő csodáinak, kereszthalálának, a föltámadt Krisztus megjelenéseinek. De mi is találkozhatunk nem csak a szemtanúk tanúság tételével, amelyet olvasunk a Bibliában, millió hangon ugyanazt vallják meg. És ezt a tanúvallomást hitelesítik a vérük ontásával, a vértanúságukkal. Nem csak ezzel a tanúság tétellel találkozunk, hanem mi is találkozunk az élő föltámadt Krisztussal, a Szentlélek kiáradásán keresztül, a szentségekben, az Eukarisztiában. Jézussal nem úgy találkozunk, mint egy halott, régi történelmi alakkal. Ő nem olyan, mint Julius Cézár, vagy Szókrátész, Michelangelo, vagy Mozart. Krisztus él, belép az emberi szívekbe, újjá teremt. Boldog mindaz, akinek nyitott a szíve, aki képes fölismerni és befogadni őt.
0: János evangéliumának 20. fejezete a következő két mondattal zárul. Jézus még sok más csodajelet is mutatott tanítványai előtt, amelyeket nem jegyeztek föl ebben a könyvben. Ezeket azonban följegyezték, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, s hogy a hit által életetek legyen az ő nevében. Mit jelent ez pontosan, hogy a hitünk által életünk legyen az ő nevében?
1: János evangéliumának ez az első ünnepélyes befejezése. Jézus még sok más jelet művelt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Jeleknek nevezi a csodákat. Ahogyan erről volt már szó, azért nevezi a csodajeleket jelnek, szémeionnak, mert valami mélyebb valóságot jeleznek. Az, hogy Jézus kenyeret szaporít, jelzi azt, hogy ő maga az élet kenyere, a mennyből alászállott élő kenyér, hogy vakot gyógyít meg, az jele annak, hogy ő maga a világ világossága, hogy föltámasztja Lázárt, az jele annak, hogy ő maga a feltámadás és az élet. Ezért nevezi a János evangélium a csodákat jeleknek, mert jeleznek egy mélyebb valóságot. János kiválaszt a csodák közül egy néhányat. Azért is, mert a szinoptikus evangéliumok már megírták a sok-sok csodát. Ő nem ugyanazt akarja elismételni, hanem szeretné ezeknek a csodáknak az igazi mély értelmét megmutatni. Kevesebbet mond el, de azoknak a mély titkát tárja föl a számunkra. Miért mondja el mindezt? Ezt olvassuk, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, és a hit által életetek legyen benne. Mit jelent ez az élet? Jelenti egyrészt az örök életet, a halál utáni örök életet. De nem csak ennyit jelent, hanem azt az életet is, amelyet most kap a hívő ember Jézustól, a föltámadottól. Azt olvassuk az evangéliumban, elérkezett az óra, és már itt is van. Amikor a halottak, vagyis a lelki halottak, meghallják az Isten fia hangját, és akik hallják, életre kelnek. Más helyen Jézus azt mondja, aki hisz, nem esik ítélet alá, már át is ment a halálból az életre. Az első János levélben pedig ezt olvassuk, aki nem szeret, a halálban marad. Vagyis Jézus igazi életet ad. Igazi életet, amely a hitben, Istenben és szeretetben való életet jelenti. Ez a világ Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből lett. Az örök isteni életáradásból. Isten örök szülés, örök születés, maga az élet. Benne hinni, Istenben élni, ez jelenti az igazi, valódi életet. Isten alkotja a világnak, ha lehet így mondani, a hardverét, az atomokat, molekulákat, a galaxisokat, az ő szívéből fakad, az ő gondolatából. És éppen ezért ebben a világban, ha szabad így fogalmazni, Isten szoftverei, az ő gondolatai, az ő élettervei működnek igazán, ha valaki rátalál a szeretet útjára. Ha megtanul szeretetben élni minden nap, ha mellette dönt, önátadásban él, akkor szinte a sejtjei újonganak. Ez az igazi élet. Enélkül az élet vegetálás. Isten maga az élet forrása. Az élet jelenik meg Krisztusban, hogy az első János levél fogalmaz is, az élet megjelent. Mi láttuk, és tanúságot teszünk róla. Ameddig ezt a titkot nem ismerjük, addig alig élünk. Reményik Sándor fogalmazza ezt meg, hiszen nem is éltem igazában. Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben, mint lepke a bábban, rólam gondolt roppant gondolatot torz árnyékaképpen. Egy kóbor szellő néha valami balzsamillatot hozott, ilyenkor megéreztem ez az élet, s megéreztem a te közelléted, maradtam mégis torz és átkozott. Az igazi élet, a szeretetben való élet, Istenben való élet. Jeruzsálemben találkoztunk Ábrahám atyával, aki amikor zsidóból keresztény lett, amikor az új szövetségi szentírást olvasta, és rádöbbent, hogy a teljes ószövetség minden sorában erre a beteljesedésre irányul. Ez van benne elrejtve. A kettő elválaszthatatlanul összetartozik. Amikor rádöbbent, hogy Jézus a beteljesedés, azt mondta, hogy amit addig fekete-fehérnek látott az ószövetség, hirtelen színes lett, élettel telt meg. Azt mondta, azóta úszom az örömben. Rátalált az igazi életre. Egyesült Államokban egy leírás szerint egyszer egy hatalmas húszszállító hűtőkamion érkezett éjszaka egy áruház elé. Kipakolták a rengeteg árut, és a végén a nagy sötétben nem vették észre, hogy az egyik rakodó munkást, ahogyan becsukták a hűtőkamiont, bezárták. Reggel, ahogyan kinyitották a kamiont, ott találták a rakodó munkást holtan, a hűtőkamion alján. Ami azért is megdöbbentő volt, mert a hűtés már nem volt bekapcsolva. Nem a hidegtől halt meg, hanem a rémülettől, a gondolattól. Ha egy ember azt gondolja, hogy az emberi életnek igazi értelme nincs, oka nincs, evolúció tévedéseként vagyunk itt. A vak véletlenek játéka. A világnak különösebb oka nincs, és célja sincs. A halál után jön a nagy semmi. Az élet egy értelmetlen házépítés, ahol emlékeket, élményeket, kapcsolatokat, örömöket, fájdalmakat, gyönyörű titkokat gyűjtünk össze, építünk föl. Csak azért, hogy az életünk végén majd az egész fölépült ház, az életünk háza, menjen a süllyesztőbe, megsemmisüljön. Ha valaki ezt érzi, hogy a semmiből a semmibe tart az élet, sötétségből sötétségbe, akkor a lelke mélyén egy fagyos rémület, kétségbeesett kiáltás lesz. Ha valaki fölismeri, hogy az életnek van oka és van célja, van teremtőnk és van beteljesítőnk, a világ szeretetből van, és én szeretetre születtem, és ennek a szeretetnek van értelme, van beteljesedése, akkor a szíve újjong, új életet kap, igazi életet. Valahogyan úgy, amikor valaki szerelmes lesz, hirtelen megtelik a szíve élettel. Rádöbben arra, hogy a létezés, a világ gyönyörű. Az életnek van értelme, van oka, van célja, van tartalma. Ehhez hasonlót él át az ember végtelenül nagyobb mélységben, amikor rádöbben a Teremtő Isten szeretetére, szerelmére. Arra, hogy én Isten szerelmese vagyok, az ő végtelenül szeretett gyermeke.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban János evangéliumának 21. fejezetével folytatjuk az új szövetség részletes megismerését. Addig is maradjanak velünk és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Krisztus feltámadt.
1: Valóban feltámadt.
0: Görgényi Tünde vagyok, és Pál Zsóka nevében is. Köszöntjük a kedves hallgatóinkat április 6-án, húsvét hétfőn, Leó pápa elimádkozta a Szent Péter téren összegyűlt zarándokokkal, hívőkkel a déli imát, a Mennynek királyné asszonya imát, melyet a húsvéti időben szoktunk imádkozni. Majd beszédet intézett a jelenlévőkhöz a napi evangéliumból kiindulva, és felhívta a jelenlévők figyelmét, illetve a mi figyelmünket is, hogy kétféle magatartás közül választhatunk, hirdethetjük félelem nélkül az örömhírt, vagy félelmünkben hazuggá és romlottá válhatunk. A következő percekben a Szent Atya szavait Pál Zsóka tolmácsolásában hallják.
2: Cari fratelli e sorelle, Cristo risorto, buona Pasqua!
1: Kedves hüvéreim és nővéreim, Krisztus feltámadt, áldott húsvétot! Ez az ámulattal és örömmel teli köszöntés egész héten el fog kísérni bennünket, amikor az új napot ünnepeljük, amelyet az Úristen adott nekünk. A liturgia arról szól, hogy az egész teremtés belépett az üdvösség idejébe. Jézus nevében a halál okozta kétségbeesés örökre megszűnt. A mai evangélium arra hív bennünket, hogy két beszámoló között válasszunk. Választhatjuk az asszonyok beszámolóját, akik találkoztak a feltámadottal, vagy az őrökét, akiket a főtanácsvezetői megvesztegettek. Az előbbiek Krisztus halál feletti győzelmét hirdetik, az utóbbiak azt állítják, hogy a halál mindig és minden körülmények között győz. Az őrök változata szerint ugyanis Jézus nem támad fel, hanem ellopták a holttestet. Ugyanabból a tényből, az üres sírból két értelmezés fakad. Az egyik új és örök életről szól, a másik biztos és végleges halálról. Ez az ellentét arra készít, hogy elgondolkodjunk a keresztény tanúság tétel értékén és az emberi kommunikáció tisztességén. Gyakran előfordul ugyanis, hogy az igazságról szóló beszámolót elhomályosítják az álhírek, ahogy ma mondják, fake news, vagyis a hazugságok, a célzások és az alaptalan vádak. Még ha ilyen akadályok állnak is eléje, az igazság nem marad rejtve, sőt, élőn és ragyogón jön elénk, megvilágítva a legsűrűbb sötétséget is. Ahogyan a sírhoz érkező asszonyoknak, úgy ma nekünk is ezt mondja Jézus, ne féljetek, siessetek és vigyétek hírül. Ő maga válik így a tanúsítandó örömhírré a világ számára. Az Úr húsvétja a mi húsvétunk, az emberiség húsvétja, mert ez az ember, aki értünk meghalt, Istennek a fia, aki értünk adta életét. Ahogyan a feltámadt Krisztus, aki mindig él és jelen van, megszabadítja a múltat a pusztító végkifejlettől, úgy a húsvéti örömhír is megváltja jövőnket a sírtól. Kedves testvéreim, mennyire fontos, hogy ez az evangélium eljusson mindennek előtt azokhoz, akik a gonoszság elnyomásától szenvednek, mely megrontja a történelmet és összezavarja az emberek lelkiismeretét. Gondolok a háború sújtotta népekre, a hitük miatt üldözött keresztényekre, a tanulástól megfosztott gyermekekre. Krisztus húsvétjának hirdetése szóban és tettben azt jelenti, hogy új hangot adunk a reménynek, melyet különben az erőszakosak kezei folytanak el. Amikor ugyanis hirdetjük az örömhírt a világban, az minden korban minden sötétséget előz. A feltámadott fényében ma különös szeretettel emlékezünk meg Ferenc pápáról, aki éppen tavaly húsvét hétfőn adta vissza lelkét teremtőjének. Miközben felidézzük azt a nagy tanúságtételt, amelyet a hitről és a szeretetről adott, forduljunk együtt a boldogságos Szűz Máriához, a bölcsesség székéhez, hogy az igazság mind világosabb hirdetőivé váljunk.
0: Kedves hallgatóink, mai adásunk végéhez értünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, velünk és értünk imádkoztak. Búcsúznak Önöktől
1: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.